az, aki minket anyagilag segít, és még közülük is egyébként tisztán kirajzolódik, hogy bizonyos személyeknek eléggé világos adományozási stratégiája van, mások pedig tök random módon utalgatnak be kisebb-nagyobb összegeket. Tehát azt lehet mondani, hogy az adományozási kultúra sincs annyira kifejlődve talán, mint a nyugat-európai országokban, de úgy van ezzel kapcsolatban egy ilyen irányvesztettség, ha ezt így lehet mondani. Innen indulunk tehát, és egy picit bele fogom itt szőni nyilván a saját utamat, hogy én mit jártam itt be, hogy hogyan alakult ez nálam, de alapvetően amin most a hangsúly lenne, az a kutatás, amit így végeztem, főleg a bibliai gyökereket próbáltam felkutatni adományozás kapcsán, meg a pénz kapcsán, és itt 4 pontot fogok röviden veletek megosztani a közös gondolkodásban, amikre én jutottam, mint általános irányelvek, amiket elénk tár így az egyház, a szentírási alapokon, és ezeket egyébként ilyen felkiáltójeles, felszólító formában fogalmaztam meg, mindegyiket egy picit ki fogom fejteni, és utána még lesz egy pici tovább gondolás is az egésznek. Ugye a 4 pont közül az első, ez egy általánosabb érvényű dolog lesz. Első akarok lenni az életedben. Nekem ez nagyon visszhangzik a Szentírásból, hogyha az Ószövetségből közelítjük, akkor ez a ne csinálj magadnak faragott képet, tehát hogy ne imádj semmi mást. Ez még egy picit általánosabb, tehát itt nem világos, hogy pontosan mi lehet a bálvány és mi nem. De az Új Szövetségben már ennél konkrétabban jelenik meg ez a gondolat Jézusnál, aki ugye ezt mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy ugye van a lelkünk mélyén ez a bizonyos oltár, ezt a legtöbb lelki mester meg tanító már használta, biztos is hallottátok, hogy ezen a lelkünkben lévő oltáron egy dolog lehet, jó esetben Isten van ott, akkor van rend, és minden baj akkor kezdődik, amikor ez Isten lekerül onnan, és valami mást helyezünk oda, legyen ez egy tárgy, vagy egy másik személy, vagy egy ideológia, és ilyenkor borul minden. És azért hozom ezt ide, mert minél inkább hasonlít valami vagy valaki Istenre, olyan értelemben, hogy mennyire szép, hogy mennyire okoz nekünk boldogságot, hogy mennyire ad nekünk biztonságot, annál nagyobb eséllyel fogjuk ezt a dolgot, vagy ezt a személyt behelyettesíteni Istennek a helyébe. És hát egészen világos, hogy a pénz az gyakorlatilag képes arra, majdnem minden problémánkat képes szinte azonnal orvosolni. Tehát nem csoda, hogy nagyon nagy a kísértés arra, hogy ezt mi behelyettesítsük, a lelkünknek az oltárára tegyük. Úgyhogy ez kifejezetten hangsúlyosan megjelenik Jézusnál, és nagyon érdekes ez a megfogalmazás, hogy nem egy parancsot ad nekünk, tehát nem azt mondja, hogy az egyiknek, tehát hogy ne szolgálj egyiknek vagy másiknak, hanem azt mondja, hogy nem szolgálhatsz két úrnak, tehát mint egy törvényszerűséget. És ez számomra nagyon szép, mert arról tanúskodik, hogy ő nagyon mélyen ismeri az embert, és ismeri, hogy hogy működik, és egyszerűen elénk tárja, mint hogyha egy fizikai törvényszerűséget tárna elénk, hogy neztek, itt van a gravitáció törvénye. Valahogy így mutatja be azt, hogy hogyan működik így a lelkünk, és úgymond a bálványimádás. Úgyhogy az első gondolat mindenképpen ez lenne, és ugye ezt így vonatkoztatjuk a pénzre, hogy nagyon nagy kísértésünk van a pénzt oda tenni. Egyébként könnyen le lehet ellenőrizni, hogy mi van éppen most a lelkünknek ezen az oltárán, hogyha arra gondoltak, hogy hirtelen egy hatalmas katasztrófa ér, vagy akár több is egyszerre, hogy ki az a személy, akihez rögtön kapnál, vagy mi az az eszköz, amihez rögtön oda kapnál. Mibe helyezed a végső bizodalmadat, vagy mitől remélsz segítséget. Lehet, hogy ez egy személy, lehet, hogy a pénz, lehet, hogy Isten, de ezzel szépen le lehet tapogatni azt, hogy hogy is állunk ezzel a dologgal.
És szerintem ez, bár egy kicsit általánosnak tűnik, ez egy olyan vezérgondolat,

0: mondat, ami alá az összes többit, ami itt jönni fog, be kell helyezni. Tehát igen, ez egy nagyon hangsúlyos dolog, és minden ez alá fog rendeződni. A második gondolat, amit hoztam, ehhez abból indulnék ki, hogy ugye a Szentírásban számos helyen olvassuk ezt, hogy a keresztény ember az ugye adjon az anyagi javaiból másoknak. Nagyon sok ilyen helyet lehetne idézni, talán egyet mondok itt a zsidókhoz írt levélben. A jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves Istennek. Tehát nagyon sokszor adakozásra szólít minket, de ugye általában nem úgy van az, hogy a megajándékozott felszólítja az ajándékozót, hogy légy szíves, ajándékozzá nekem. És felmerül a kérdés, hogy milyen jogon kér Isten egyáltalán bármit, hogyha ugye milyen a pénz. És ennek kapcsán érdekes lehet azt megnézni, hogy mi az a viszonyrendszer, ahogy Isten elképzelte az ember és az anyagi világnak a kapcsolatát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, vissza kell a Teremtés könyvéhez mennünk, ahol ugye Ádám és Éva megteremtése megtörténik, és miután megáldja őket, Isten így szól az első emberpárhoz. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Tehát úgy tűnik, hogy a teremtőnek úgy tetszett, hogy felruházza az embert a világban található erőforrásoknak feletti hatalommal, tehát kontrollt ad nekünk, viszont a teremtett világnak a tulajdonjogát az magánál tartja. És ez az a kezdeti rendelkezés, amiből aztán egy látásmód kibontakozik az Ószövetségben, és egészen Jézusig ez tulajdonképpen folyamatosan így működik. És ráadásul, ha valaki azt gondolni, ez egy tetszőleges értelmezés, hogy Isten a tulajdonos, és ugye megbízott az ember, akkor meg kell nézni Jézust, és az ő különösen a talentumokról szóló példabeszédei gyakorlatilag folyamatosan ezt a narratívát erősíti, hogy van egy gazda, vagy egy úr, vagy bármi, egy tekintélyszemély, és vannak a szolgák, akikre bizonyos talentumok rá vannak bízva. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az egésznek az alapja, hogy mi miért kapunk instrukciókat Istentől arra vonatkozóan, hogy hogyan adjunk, vagy hogy mit csináljunk a pénzünkkel, az azon alapszik, hogy a tulajdonjog az övé. És egy picit most erre hívok mindenkit, hogy gondoljon a bankszámlájára, vagy az autójára, vagy akármilyen ingóságára, és nem tudom, hogy ti már néztetek-e ilyen szemmel a dolgaitokra, de hogy ez tényleg egyáltalán nem a tied. És ez egy nagyon formáló dolog, amikor az ember így ráébred erre, és egészen máshogy kezdünk az egész adományozásra, ilyesmire tekinteni, hogyha ezt megszívleljük. Tehát ez rögtön a Teremtés könyvében szerintem egy nagyon fontos pont. A harmadik pont az az, hogy Isten szerintem azt akarja, hogy bőségben éljünk. Itt van egy olyan teológiai irányzat, ami így a modern, hát Amerikában indult, 19.-20. század környékén, az a úgynevezett bőség teológia. Ők kifejezetten azt állítják, hogyha te kellő hittel rendelkezel és bizonyos dolgokat megteszel, például adakozol rendesen, akkor Isten garantáltan bőséget fog neked adni és jól létet. Én ennyire talán nem lennék radikális, azt viszont gondolom, hogy, és ez elsősorban ilyen tapasztalati alapú dolog, hogy egyrészt Istennél nem tudsz bőkezűbb lenni. Tehát érdekes kísérletezni azzal, hogy ha te sokat adsz, akkor mi történik? Nyilván nem ész nélkül, de nekem ez a tapasztalatom, hogy amikor egy picit próbáltam kísérletezni ezzel, és nagy lelkűben adni, valahogy mindig többet adott vissza, és itt egy picit így eszembe jut az, hogy maga a pénz és az anyagi dimenziója az életünknek, azt én egy ilyen elsődleges hitnövelő területnek gondolom, olyan értelemben, hogy benne van a potenciál arra, hogy kis lépésekben építsük a hitünknek az erősségét. Arra gondolok, hogy minden hónapban van lehetőségünk egy picit módosítani, picit játszani és kísérletezni, hogy mi lépünk valamit, és megnézzük, hogy Isten mit reagál. És akkor, hogyha pici lépésekben ezt megtesszük, és látjuk, hogy reagál, és látjuk, hogy történik valami, van egy párbeszéd, az megerősít minket, és amikor mondjuk nagyobb krízis alakul ki az életünkben, akkor nagyobb eséllyel tudunk hitben maradni. Tehát például, ha valaki soha nem bízza rá Istenre a pénzügyeit, és beüt egy rákos megbetegedés a családban, akkor ott érezzük, hogy valójában mire alapoznánk azt a hitet, ami megtart Istenben egy ekkora krízisben, miközben egyébként még abban sem bíztunk rá semmit, hogy mondjuk egy hónapban 20 000 forinttal kevesebből gazdálkodunk. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat, amit egyébként javaslok nektek, hogy próbáljátok kicsiben kísérletezni, mert nagyon jó hatással van így a hitünkre, hogyha ezt tesszük. Azon túl, hogy nekem ez a tapasztalatom, így a Bibliából is, hogyha megnézitek, nagyon sok olyan személy van, aki ténylegesen élő Isten kapcsolatba kezdett, tehát párbeszédbe kezdett az Istennel, és azt látjuk, hogy irgalmatlan gazdagságot kaptak. Nyilván nem mindenki, de például Ábrahám eszünkbe juthat, aki ugye azzal kezdi az egész Isten kapcsolatát, hogy kivonul a földjéről a nagy semmibe. És nem tudom, hogy ezt így megfigyeltétek-e, de Ábrahám az egy baromi gazdag ember volt. Erre egy példát hoznék. Ugye amikor unokaöcsét Lótot elrabolják, egy helyi kiskirály, akkor az az első dolga, hogy utána ered. És nem tudom, hogy ezt a részt így figyeltétek-e, ugye akkor még Ábrám volt, tehát nem Ábrahám, hanem Ábrám. Ugye ő meghallotta, Teremtés könyvét idézem, hogy rokon a fogságba esett, fölfegyverezte tehát a nála született harcra kiképzett szolgáit, szám szerint 318-at, és üldözőbe vette őket Dánig. Képzeljük el azt, hogy mondjuk 318 tekest mi otthon tartunk a saját fizetésünkből, vagy esetleg saját és párunk fizetéséből. Tehát ez egy borzasztó gazdag ember volt, de említhetnénk például Dávid királyt is, aki nyilván királyként nagyon gazdag volt, de ránk maradt a Krónikák első könyvéből, hogy amikor a templomnak az építése elkezdődött, akkor ugye a állam kincstárból hatalmas összegeket erre elkülönített, de utána így szól, de most, ami arany és ezüst még a birtokomban van, azt az Istenem háza iránt való szeretetből hozzáteszem ahhoz, amit előkészítettem a Szent Templom számára. 3000 talentum ofiri aranyat, 7000 talentum tiszta ezüstöt az épületek falainak beborítására, arany és ezüstedényekre és mindenféle művészi munkára. Tehát látszik az, hogy ő neki hatalmas magánvagyona volt, és ebből sem restelt hatalmas összegeket így Istennek adni. De ami talán még érdekesebb, hogy ugye vannak olyan személyek, akiket általában inkább a szenvedésről, vagy a negatívumokról jegyzünk meg, ilyen például Jób, tehát tudjuk azt, hogy őt mennyire megcibálják a nagy kísértések, hogy mennyire lenullázódik mindenből, de nem tudom, hogy ezt figyeltétek-e, hogy az ő sztoria az úgy kezdődik, hogy nagy vagyona volt, Jób könyvéből idézem, 7000 juha, 3000 tevéje, 500 iga marhája, 500 szamara és számos cseléde. Így hatalmasabb volt Napkelet valamennyi fiánál. Tehát gyakorlatilag a saját korának az Elon Muskja volt, és gondolhatunk erre, hogy Isten mondjuk kiválasztaná Elon Muskot, és lenullázná, hogy tényleg teljesen, és miután ugye sok éven keresztül esetleg kitart, akkor megduplázza, tehát nem 700 milliárd dollár lenne, hanem már 1400 milliárd dollár a végére. Mert ugye a könyvnek a végén ezt olvassuk, hogy Isten megduplázta a vagyonát a próbatétel után. Tehát azt lehet látni, hogy azok az emberek, akik komoly kapcsolatba kezdenek az Istennel, azok nagyon sokszor ugyan kapnak próbatételeket is, de jellemző nagy bőségben élnek. És nyilván a saját szintemen, de én is azt tapasztalom, hogy ahogy elkezdtem kísérletezni azzal, hogy Istent ugye az anyagi részébe is belevonom az életemnek, és próbálom így a kontrollt neki átadni, úgy érzem, hogy alám nyúl, és megtart ilyen szempontból, és sokszor sokkal megbízhatóbb, mint ahogy én tudnám így erőlködésből. Ez lenne így a harmadik pontom, és a negyedik pont pedig, ez így arra vonatkozik, hogy miután nekünk megvan az Isten kapcsolatunk, aminek köszönhetően van egy jól létünk, Isten gondoskodik rólunk, Ezek után Isten azt is akarja, és ez nagyon egyértelmű a Szentírásból, hogy adjunk. És itt két irányú adakozásról van szó. Azt kéri, hogy adjunk neki, és hogy adjunk másoknak, elsősorban ugye a rászoruló embertársainak. Itt a két irányból az elsőnek a legeklatánsabb például, ugye a tized fizetés, ezt így fogalomként bizonyára mindannyian ismerjük. Egészen érdekes az, hogy az Ószövetség legelejétől kezdve ez egy bevett dolog volt, tehát legelőször akkor kerül említésre, amikor a nevezett ilyen, hogy is mondjam, mentőexpedíció, ez a jó szó, tehát amikor Ábrahám ugye Lótot sikeresen visszaszerzi ettől a kiskirálytól, akkor megjelenik Melkizedek, aki egy ilyen elég érdekes papi figura, és neki ad tizedet mindenből Ábrahám. Ez volt az első említés, és igazából ez még egy önkéntes felajánlás volt, viszont a zsidóság így az évszázadok alatt ráébredt, hogy ezt Isten nem önkéntes adományként, hanem tényleges elvárásként támasztja az izraelitáknak, és így történhetett meg az, hogy mire Jézus ugye feltűnt a színen, már ez egy évszázados bevett hagyomány volt. És tudjuk azt is, hogy Jézus, amikor korholja a farizeusokat, akkor megemlíti, hogy ugye rutából, mentából, mindenből megadjátok a tizedet, de elhanyagoljátok az irgalmasságot, és stb. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni, tehát látszik az, hogy ő ezt teljesen jónak gondolta, sőt, azt is olvassuk Lukács evangéliumában, hogy ő maga egyébként elfogadta azt, hogy ugye Johanna Kuza felesége és a többi vagyonos asszonyok az ő vagyonukból gondoskodtak róla. Tehát ő a misszióját gyakorlatilag a tizedekre alapozta. És azt is tudjuk, hogy ugye a zsidókból lettek az első keresztények, tehát ők teljesen átvitték ezt a gyakorlatot, és az első évszázadokban ugyan nem volt kötelező érvényű határozat, de ezt mindenki tartotta, és 585-ben volt a második Makkóni zsinat, ami kimondta azt, hogy mostantól kötelező is, nem csak egy mindenki által gyakorolt gyakorlat, a tized fizetés, és ez így maradt egyébként a felvilágosodás koráig, amikor ugye a szekularizálódó államok megpróbálták picit az egyházat szutyongatni és háttérbe szorítani. De tulajdonképpen mi vagyunk az első néhány olyan generációnak az egyike, akinek nem magától értetődő az, hogy tizedet fizetünk. Mondjuk az elmúlt 3000 év zsidó-keresztény kultúrájában, ami egy nagyon érdekes élmény, de érdekes így felhívni rá a saját figyelmünket, hogy ez egyébként Jézus előtt is ott volt évszázadokig, Jézus ezt látta, jóvá hagyta, ő maga is ennek haszonélvezője volt, és egyébként utána is teljesen egyértelmű volt. Érdemes így rágondolni arra, hogy mi hogyan támogatjuk Istent, meg Isten ügyét, meg az egyházat ennek fényében. Hozzáteszem, hogy amennyire most már nem kötelező, mégis így látjuk azt, hogy bizonyos körökben elkezdi a reneszánszát élni a tized fizetés, ezt egyébként így a Csak Egyetnél én is látom, különösen karizmatikus berkekben kezdett ez megint szokásba jönni, és nagyon érdekes azt is látni, hogy akik rászoknak a tized fizetésre, tehát elkezdenek nagy tétekkel játszani, és Isten bevonni ebbe a részébe az életüknek, azok arról számolnak be, hogy van egyfajta bőségérzet, ami meglepi őket. Azt érzik, hogy valahogyan mindig jól kijönnek, és ami nagyon érdekes, hogy arról is beszámolnak, hogy éppen ahhoz a látásmódhoz konvergál így a tapasztalatuk, amit az elején elmondtunk, hogy az a 90%, ami megmarad, és amiből ők gazdálkodnak, azzal kapcsolatban elkezdik látni, hogy az nem az övék valójában. Tehát ami megmarad, az se az övék. És az is érdekes, hogy aki ezt kipróbálja, és hosszabb távon gyakorolja, és érzi azt, hogy Isten ott van, és kipótolja, és velük van, és közelebb van így összességében, azok erről elkezdenek tanúságot tenni. És lehet ilyen könyveket olvasni, egyébként akit érdekel ez a téma általánosságban, annak Takács Péternek az Adakozás örömet című könyvét ajánlom, nagyon jó összefoglaló munka. Tehát egy nagyon érdekes dolog az, hogy látjuk azt, hogy ma is vannak emberek, magánszemélyek is, meg közösségek, akik gyakorolják a tized fizetést, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzések érkeznek tőlük erről. És akkor a másik lába ugye ennek az adományozásnak, ugye ez a rászoruló személyek felé. Itt ugye ez egyszerre fejezheti ki azt, hogy Istennek a nekünk adott ajándékaiért hálásak vagyunk, kifejezhetjük az embertárs iránti szeretetet, és ami talán a legszebb, hogy ugye azt is kifejezhetjük ezzel, vagy gyakorolhatjuk, hogy ugye Isten képiséget próbálunk minél nagyobb százalékban elérni, tehát ha Isten ad folyamatosan, akkor én próbálok hozzá hasonlulni, és ezért nekem is adnom kell, hogyha hasonlítani akarok rá. Tehát ezek lehetnek így az alapjai, és ami nagyon érdekes, hogy az alamizsna adás, a szegények segítése az Ószövetségben az egy Isten felé irányuló kötelezettség volt. Tehát nem a másik emberek felé volt ez a kötelezettség, hanem Istennek, Isten felé volt ez az embernek a kötelezettsége. Egy többfajta módon lehetett ezt megtenni, tehát volt egy úgynevezett második tized, amit csak minden harmadik évben kellett fizetni, tehát voltak ennek ilyen részletei. Lényeg az, hogy ez az egész Ószövetségen végigment. Jézusról is tudjuk, hogy ő maga is a tanítványokkal együtt rendszeresen adakozott. Ugye tudjuk, hogy például Júdást sokan azt gondolták, hogy azért küldi ki az utolsó vacsoráról, hogy adományt adjon a szegényeknek. És aztán az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy így a kezdeti időkben a keresztényeknek mennyire fontos volt a szegényeknek a szolgálata. Különösen érdekes számomra, hogy megérintő a Galata levélnek a második fejezete, ahol Péter és Pál apostol hosszú idő után találkoznak, mint egy időkérésre az evangelizáció közepette. Ugye megbeszélik azt, hogy ki melyik társaságot próbálja evangelizálni, tehát ugye Péter a zsidóságot, Pál pedig ugye a pogányok felé megy. És van egy ilyen felsóhajtás ott, miután ezt leírja a Galata levél, hogy ugye ki kit fog evangelizálni, ezt írja, csak legyen gondunk a szegényekre. Ennek viszont igyekeztem is eleget tenni. És az olyan szép ez a felsóhajtás, látszik, hogy mennyire fontos volt ez mind a kettejüknek, hogy persze evangelizáljunk, de csak legyen gondunk a szegényekre. És az egész, ugye az egyház történelemben 2000 éve ez mindig is azért prioritás volt. Csak egyetlen idézetet hozok ide egy egészen modern szereplőtől, Szent II. János pápától. Az ő Centesimus Annus kezdetű 91-es enciklikájában a következőket írja. Mindenek előtt szakítani kell azzal a szemlélettel, amely a szegényeket, embereket és nemzeteket, mint egy tehernek, kellemetlen tolakodónak tekinti, akik azt akarják elfogyasztani, amit mások megtermeltek. A szegények jogot követelnek maguknak, hogy részesülhessenek az anyagi javakból, és hogy hasznosíthassák munkaképességüket egy mindenki számára igazságosabb és nagyobb jólétnek örvendő világ megteremtése érdekében. Tehát nagyon is fontos ez nekünk, mint az egyház egészének, és mint nekünk magánszemélyeknek is keresztényként, hogy az alamizsnálkodást azt aktívan gyakoroljuk. És ha megnézzük azt, hogy a Szentírás mit javasol, hogy hogyan adakozzunk, akkor alapvetően három irányelvet találunk. A jó kedvel, lehetőségeinkhez mérten bőséggel és okosan. Ami nagyon érdekes, ez a jó kedvel, ez többször előkerül. Itt Sirák fiától idézem például, mosolygó arccal hozd minden adományod, s légy vidám, amikor a tizedet adod. Úgy adj az Úrnak, ahogy ő ad neked, adakozó kedvel, tehetséged szerint. Igen, egy másik helyen mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Tehát ez nagyon érdekes, hogy több helyen visszhangzik, hogy nem elég adni, hanem hogy jókedvvel próbáljuk ezt megtenni. És az pedig, hogy okosan, ebben nem is kell nagyon ezt kifejteni, ismerjük az irgalmas szamaritánusnak a példáját, abból szerintem elég jó iránymutatást lehet erre kapni. És ami nagyon fontos, és ezt aláhúznám, hogy az alamizsnálkodással kapcsolatosan kifejezetten erős áldásos hatások vannak lefektetve a Bibliában. Például Tóbiás könyve, ami eléggé tematizálja az adakozást, így ír erről. Adj alamizsnát javaidból mindazoknak, akik igazak, és ne fordítsd el arcodat egyetlen szegénytől sem, mert az alamizsna megment a haláltól, és megtisztít minden bűntől. Ez egy igen erős mondat. És még két másik a példabeszédek könyvéből. Az adakozó lélek gyarapodik, aki másokat felüdít, maga is felüdül. Ezek szerint így az adományozáshoz kapcsolatban a felüdüléssel. És ez az utolsó, aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsön, és ő megfizeti a jótéteményét. Tehát fel lehet ezt fogni úgy is, mint egy Istennek adott kölcsön. Nagyon érdekes képek ezek, de ha már másért nem, akkor megpróbálhatunk adakozni amiatt, hogy kipróbáljuk az áldásos hatásokat. Mindenkit buzdítok erre. Ha csak egyet szolgálatnak például, nyugodtan lehet segíteni, így segítünk a kísérletezésben. És tulajdonképpen itt hoztam egy ilyen képet, ami segít ezeket a dolgokat összefoglalni, amiket most itt elmondtunk, ugye négy pontot hoztunk elő, és csak azért, hogyha van közöttünk olyan, aki vizuálisabb természetű, annak talán ez segít. Itt az az ember, aki a Biblia iránymutatásai szerint kezeli a pénzügyeit, az ahhoz az emberhez hasonlatos, aki ide építkezett. Azt látjuk, hogy a víz az nem az övé, van egyfajta ráhagyatkozás, hogy a víz az jönni fog, okosan oda telepedik a vízhez, viszont ez nem az ő vize, tehát nem egy hatalmas privát víztározót épít a kertjének a végébe, hanem egy folyóvízhez telepedik, és itt ugye nincs meg az a fajta biztonság, hogy ő garantáltan tud még két hétre előre vizet tározni magának, mert ki tudja, hogy jön-e vagy nem, ezt Istenre bízza. De azért látjuk azt, hogy aki ilyen folyóvíz mellé telepedik, annak mindig lesz vize. Tehát ugye cserélődik hamar, mert ami bejön, az ugye ki is megy hamar, de neki mégis csak mindig lesz vize. És valahogy így képzelem el, vagy számomra amilyen kép így kibontakozott a Szentírásból, az valami ilyesmire való meghívás. És egyébként erre a folyamatos átfolyatás, meg stb. Itt azért felsejlik az Isten képünk is, hogyha ezt jól értelmezzük, a Szent Háromság, amiben egy folyamatos flow van, amiben a személyek egymásnak adják önmagukat. Egy picit úgy látom, hogy a pénzügyeinkben is erre hív minket Isten. És talán, hogyha az Isten képiséget már felhoztuk, akkor itt elgondolkozhatunk ezen, hogy ugye, ha megnézzük a napunkat, akkor vannak találkozásaink, van imaidőnk, stb. És általában érezzük, hogyha ez így jól sikerül, hogyha sikerül kapcsolódni, akkor ott van egy ilyen flow élmény. És érdekes lehet azt átgondolni, hogy nyilvánvalóan a célunk keresztényként az, hogy minél nagyobb százaléka a napunknak ilyen flow élményben teljen. És mindannyiunknak van erről jó élménye, hogy amikor a figyelmemmel sikerült a másikra rákapcsolni, stb. És látom, hogy ez neki életet adott, hogy őt most meghallgattam. És érdekes lehet ilyen szempontból elgondolkodni az anyagiakon, hogy azért a pénzünk az az egyik legfontosabb életadó képességünk. Tehát persze ott van az időnk, ott van a figyelmünk, de a pénzünk az egyik legfontosabb életadó képességünk, és hogy vajon hol állunk az Isten képiség útján, hogyha egyébként nagyon sokat figyelünk emberekre, meg sok időt töltünk velük, de a pénzünk az egyáltalán nincsen mozgásban. Hogy akkor ott lehet, hogy érdemes elgondolkozni, hogy mondjuk ezért ülünk itt. Mert Isten arra akar hívni, hogy ezt is egy picit vonjuk be a körforgásba, és zárkóztassuk fel a többihez. Tehát ez lenne a kép, amit így hoztam, hogy talán így meg lehet jegyezni, hogy mik ezek az alapelvek, amire Isten hív. És tulajdonképpen itt azt lehet mondani, hogyha ezeket így végighallgattuk, és végigolvassuk a Szentírást tényleg értő füllel, akkor afelé billenhetünk, hogy inkább adok. Tehát azok, akik eddig is adtak, most már legalább tudják, hogy miért, és hogy jól óra tettek, akik meg nem azok esetleg átnyergelnek, mert teljesen világos a Szentírásból, hogy Isten arra hív, hogy adjunk. Viszont van egy történet, amit még itt zárásként idehoznék, és ez bennem is egy ilyen hosszas érlelődésnek volt az eredménye. Tulajdonképpen én eddig a pontig ezt már máshol is előadtam több helyen, és arra buzdítottam, mint végkicsengés, hogy szívleljük meg ezeket a dolgokat. Egyébként tanulmányozzuk saját magunk is az írásokat, de hogy szálljunk be, és kísérletezzünk legalább először kicsiben. Viszont van egy történet, ami nekem már akkor is egy picit így kiénekelt a kánonból, és ez egy ilyen nagyon érdekes gondolkodás, amiben most így behívlak titeket. Szerintem az egyik legérdekesebb története az Új Szövetségnek ez, amit most ide kivetítettem. Fel is olvasnám. Amikor Kafarnaumba értek, oda mentek Péterhez az adószedők, és megkérdezték. Mesteretek, nem fizett templomadót? De igen, felelte. Amikor hazaért, Jézus megelőzte kérdésével. Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot és adót, a fiaiktól vagy az idegenektől? Az idegenektől, válaszolta. Jézus így folytatta, a fiak tehát mentesek alóla. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat, amelyre akad, húzd ki. Nyisd ki a száját, találsz benne egy statért. Vedd ki, és add nekik oda, értem és érted. És azért érdekes számomra ez a történet, mert amiket eddig elmondtam, ez tulajdonképpen egy kerek egész felhívás a keringőre, hogy le kell számolnunk azzal a mentalitásra, hogy a pénzüket magunknak megtartjuk, és eléggé egyértelmű kötelezettségeink vannak, úgy tűnik. Ugye ez Jézus példája alapján is, az egyház történelmi példák alapján is. Viszont ez a történet egy picit itt felvillant egy új minőséget, és aki ezt megtapasztalta, azt szerintem pontosan érti, hogy valójában az új szövetségnek az a forradalmi újítása, hogy más viszonylatba kerülünk Istennel, mint azelőtt. Tulajdonképpen egy Istennek a családjába kapunk bebocsátatást, és a családban más szabályrendszerek uralkodnak, mint egy alattvaló és úr viszonyban. És én egy picit így értelmezem ezt a részt, hogy Jézus azt mondja, hogy nem kell fizetni, mert családtag vagy. Ez a helyzet. Tehát, hogy nem kevesebb, ami történik, mint hogy a kereszt halála által és a feltámadás által mi testvérei leszünk. Ugye ez is összesen egyszer szerepel valamelyik evangéliumok a végén, amikor feltámadott Jézus már mondja valakinek, hogy mondd meg testvéreimnek, hogy én most felmegyek az atyához. És igazából mit akarunk mi adózni, meg fizetni akkor, amikor trónörökösök vagyunk, meg testvérek vagyunk. Nagyon érdekes, és hívlak titeket, hogy ti is elmélkedjetek ezzel a résszel, de bennem ez így megpendített valamit, és amikor megéltem ezt, hogy én tényleg oda tartozom ehhez a családhoz, akkor valahogy ez billent bennem, hogy én már nem tudom ugyanazt képviselni, nem tudom úgy megtartani ezt az előadást, hogy ott a vége a második pontnál, és ez arra visz engem, hogy nem kell adnom, és ez egy elég jelentős változás, tulajdonképpen így a másik oldalra billent. Viszont ha egy picit belegondoltok abba, hogy megérint tényleg annak a valósága, amit az új szövetség állít, ami nem kevesebb, mint hogy tényleg Istennek a családtagjaivá válunk, akkor ez nyilván az első pillanatban ez egy fantasztikus érzés, és talán a megváltásnak így a szellője, ami minket ilyenkor megcsap, viszont ha ezt közelengedjük magunkhoz, és ebben benne tudunk maradni, ebben a gyermekségben, akkor ezt nem lehet sokáig úgy tenni, hogy ne kezdenénk mi is felmelegedni valahol belül, és ne kezdene ez minket formálni, hogy mi tényleg hozzátartozunk, a gyermekei vagyunk, és azt remélem, hogy mindenki, aki itt ül, illetve aki nézi most ezt az adást, fel tud valahogy az emlékezetébe idézni egy olyan kapcsolatot, vagy akár főleg talán családi kapcsolatot, ahol igazán szeretet van. Akár a szülőkkel való kapcsolat, vagy gyerekekkel, vagy bármi, ahol szívesen fogadnak, ahol otthon vagyunk. És tulajdonképpen itt azt történik, hogy Istennek a családjába befogadást nyerünk, és mi feltétel nélkül kapjuk a szeretetet, meg az elfogadást, és nincsen kötelezettség. Erről szól az új szövetség az én értelmezésemben, és ha ennek így a fogadó oldalán vagyunk, akkor szinte nem tart sokáig, és aki ezt tapasztalta, az biztosan tudom, hogy ezt így pontosan érti, hogy megtapasztalja ezt, benne tud maradni, és megszületik a vágy arra, hogy adjak. És ez viszont már nem egy kötelezettség, meg nem egy egyházi adó, nem egy 10% vagy 1%, amit ki kell számolni és le kell perkálni, hanem ez egy szeretetből fakadó válasz lesz. Ez egy olyan válasz, mint amikor ott vannak a szüleid, akik mindig is szerettek, akik felneveltek, stb., akiknél igazából mindig szívesen voltál látva. Nem tudom, hogy ki az, aki úgy nyitott be a családi ebédre, hogy mennyit fizessek az ebédért. Eléggé nevetséges, nem? Tehát, hogy ez még az emberi viszonyokban is egy képtelenség. És itt azért sokkal mélyebb szeretetről van szó. Így szeret minket Isten, és gyakorlatilag akkor, amikor mondjuk behozzuk ezt a párhuzamot, hogy a szüleid mindig így szerettek, és hazamész, és látod, hogy összeomlott a féltető, és nincsen pénzük. Akkor nem azért, mert felidézed, hogy te mennyi összegben kaptál tőlük akármilyen juttatásos segítséget, hanem alapból nyúlsz a pénztárcát, hogy segítesz. Azért, mert szeretett kapcsolatban vagy velük. És a szeretett kapcsolat az ezt jelenti. És azt gondolom, hogy ez a mi hétköznapi életünkben oda visz, hogy ad az az ember, de már nem azért ad, mert ez a szabály, vagy mert tized, és mindig is így volt, és azért én sem akarok kilógni a sorból, hanem két okból, az egyik, ugye, amit Jézus is említ, hogy mert meg ne botránkoztassuk őket. Tehát fontos arra is figyelni, hogy vannak emberek, akik nem tapasztalták meg ezt a szeretettséget, nem tapasztalták azt, hogy ők gyermekei az Istennek, hogy ők ebbe a családba tartozik, és igenis, ennek is van jelentősége. Fontos úgymond közösséget vállalni mindenkivel, és mindannyian fokozatosan jutunk el ebbe ennek a felismerésére, hogy nem egy szolgai kereszténységet akarunk élni, hanem egy gyermeki kereszténységet. És a másik pedig az, hogy valóban, hogyha a szeretet kapcsolat van, akkor az kölcsönös, és igenis be fogok szállni önként és szeretettel, akkor, ha azt látom, hogy Isten és az ő képviselete, ami a Földön az egyház, ami folyamatosan táplál minket, annak szükségletei vannak. Hogyha a szegény embereknek körülöttünk, akikben Krisztus ugye kétszeresen ott van, azoknak szükségletei vannak, akkor igenis fogsz adni. De ez egy szabadon adás lesz, egy szeretetből adás. És igazából én idáig szerettem volna eljutatni ezt a együtt gondolkodást. Ez egy picit, ahogy mondtam, a saját utamat is tükrözi. Úgyhogy én alapvetően így szoktam most hozzáállni. Van egy nagy felszabadulás élmény ezzel az egésszel kapcsolatban. Végigjártam ezt a létrát, hogy elkezdtem ilyen-olyan pénzt adni, elkezdtem a tizeddel próbálkozni, megdicsértem saját magamat, hogy sikerült, jól éreztem magamat, és valahogy mindig is ott volt ebben ez a szolgai lelkület. Megjelent bennem az, hogy adom, és érzem, hogy Isten megtart, de úgy megjelent bennem, hogy de most mi lenne, ha most nem adnám egy ideig. És úgy éreztem, hogy lehet, hogy most én lefizetem Istent igazából. Ez jelent meg ilyen egészen ilyen kis alantas módon. És ebben, ahogyan az Isten kapcsolatom fejlődött, az imádságom, és egyszerűen elérkezett az a pont, ahol tényleg megéltem ezt, hogy én gyermek vagyok, akire más szabályok vonatkoznak, ott valahogy megtörtént ez a felszabadulás. És ez aztán nagyon sok területre kihatott, de a pénzügyekre is kihatott, és most egyszerűen ebben a szabadságban, meg szeretetteljes kapcsolatban vagyok, hogy tudom, hogy szabad vagyok, tudom, hogy nem vár el semmit tőlem, és egyszerűen próbálok válaszolni szeretettel arra, amit magam körül látok, arra a szükségre, ahol őt fedezem fel, és az ő indítatását fedezem fel. Úgyhogy én azt kívánom mindannyiótoknak, hogy ha esetleg még nem kezdtétek el a kísérletezés, hogy valamiért beakadt egy rossz élmény, vagy bizalmatlanságon bennetek, akkor adjatok egy esélyt ennek, mert Isten nagyon erősen meg tud ezen a téren nyilvánulni. Igen, és kívánom, hogy ezt a fajta gyermekség érzést, ezt megéljétek, és minél gyakrabban éljétek meg, mert nagyon boldogító. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Café Francesco podcast beszélgetést hallottak Ménesi Kristóf kommunikációs és forrásfejlesztési vezetővel. Kereszténység, pénz, anyagiak, hogyan viszonyuljanak a keresztények az anyagi világhoz címmel.

0: Mókus kaland. Barlai Ágnes meséje. Az egyszer volt, hol nem volt országban, igen zimankósra fordult az idő. Tél bácsi kitett magáért. Kizavarta a hópehely tündéreket felhőlakásukból, s mire Mókus Mari dél körül felébredt, már fehérbe öltözött a táj. Csodálkozott, hogy mi ez, mert még sose látott havat.
1: Milyen érdekes, és milyen szép! Miki, hol vagy?
2: Itt vagyok,
0: dugta ki fejét a szomszédfa odvából Mókus Miki.
2: Milyen fehér lett minden!
0: Mari és Miki testvérek, de már külön utakon járnak, és külön oduban laknak. Mókuséknál ez így szokás. Ez az első telük, az elmúlt tavaszon születtek, és most arra már felnőttek. Télen szeretnek sokat aludni, csak délfelé jönnek ki, mozogni egy kicsit és eleség után nézni.
1: Menjünk a fenyőfákhoz. Bizonyára találunk még fenyőmagot.
0: És ügyesen ugrálva egyik ágról a másikra, elérkeztek a fenyőkhöz, s itt valóban terített asztal várta őket. A fenyők még nem dobálták le az összes tobozukat, így a mókuskák a fenyőágon ülve ügyesen feltörték azokat, és kiszedték a fenyőmagot.
1: Hú, de finom!
2: Nekem is nagyon ízlik, csak egy kicsit hideg ez a fehérség, amin ülök.
1: Igen, már nekem is hideg. Menjünk vissza, és aludjunk tovább. Bár szívesen ennék még egy kis diót, amit eldugtam a múltkor, de nem tudom, hova lett.
2: Most nem lehet megtalálni, majd máskor.
0: Most visszafelé tették meg az utat a vén gesztenyefához, ahol télen laktak.
1: Aludj jól, Miki!
0: És Mari már is bebújt a kuckójába, mert nagyon álmos lett.
2: Mari! Mari! Segíts! Nem tudok bemenni a házamba.
1: Miért?
2: Van itt valaki?
1: Jövök!
0: És Mari átugrált a szomszéd fára Miki odulakásához.
2: Nézd! Elállja az utamat, nem enged be!
0: Egy madárfej kukkantott ki az odúból, talán pinyféle lehetett.
1: Mit akartok tőlem? Itt most én lakom!
0: Kiáltott a madár.
2: De ez az én odum!
0: Tiltakozott Miki.
1: Lehet, hogy a tied volt, de én értem ide előbb, így most az enyém.
2: Hiszen csak ebédelni mentünk el.
1: Az mindegy, menj máshová! Hogy képzeled ezt?
0: Szólt Mari, aki most érkezett ide.
1: Csak úgy elfoglalsz egy lakott odút? Miért ne? Én is fázom, nem csak ti.
2: De legalább elkérnéd, vagy megbeszélnénk a dolgot.
1: Nem tudom, mi az, hogy elkérni.
2: Hát, hogy bemutatkozol, és azt mondod, legyünk szívesek megengedni, hogy itt lakjál.
1: Jó. Pintyő vagyok, és legyetek szívesek megengedni, hogy itt lakjak. Az északi fagy országából jöttünk, sokan, de mire ide értünk, itt is tél lett. De azért nem annyira, mint nálunk. És mindenki keresett magának valami alvóhelyet. Én ezt találtam. Tavasszal úgy is elmegyek.
2: Tavasszal már mi sem lakunk az oduban.
1: Tehát megengeditek? És ti meg összeköltözhettek.
2: Mi nem szoktunk együtt lakni, mindig csak külön.
1: Most kivételesen lakjatok együtt. Csak kibírjátok valahogy.
2: Kibírjuk, Mari.
1: Megpróbálhatjuk, Miki. De akkor cseréljünk vele odut. Mert a tied nagyobb, itt jobban elférünk ketten.
2: Valóban, ez nagyobb.
0: Pintyő, kérlek, menj át a másik oduba. Itt van a szomszéd fán.
1: Látom, már röpülök is, és köszönöm.
0: És másnap délben már hárman ebédeltek a fenyő étteremben, két mókus és egy pinty.

A többi jó földbe hullott, s termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik meg 30-szorosat. Nagyon sok emberrel találkozom. Nagyon sok emberrel kell úgy beszélgetnem, hogy viszonylag rövid idő alatt meg kell ismernem, és el kell érnem azt, hogy ő nyitott legyen felém, és fontos dolgokat mondjon. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. A portrékészítés az szerintem már picit pszichológusnak is kell lenni. És nekem nagyon sok gondot okozott az, hogy hogy van az, hogy jó szándékú emberekkel körülvéve, tényleg jó emberek, és mégis ennyire mások, hogy szándékuk ellenére az egyik sokkal kevesebbre képes, mint a másik, az egyik sokkal könnyebben adja fel, mint a másik, az egyik sokkal sikertelenebb, mint a másik, és nekem ez erre egy megoldás. Ezt Jézus is látta már, hogy ha szétszórjuk a magot, az egyik a kőre esik, nem fog tudni kihajtani, a másik egy köves talajra kihajt, de nincs elég táplálék ahhoz, hogy életben is maradjon, kiszárad. A harmadik ráesik egy termékeny talajra, de annyi dudva van körülötte, hogy egyszerűen elveszi az életerőt előle, és akkor a negyediknek mondjuk szerencséje van, egy jó termőföldre esik. És ez nekem nagyon segített az elfogadásban, meg a megértésben, hogy ez az élet ilyen, ez a rendje, ez így van jól.

Orbás Mária televíziós műsorvezető gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV megbízásából készítette a Mária Rádió 2015-ben.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió, Mór, FM 92,9.

0: Irgalmasság órája.
1: Mindazt, amit velünk tettél, Urunk, igazságosan tetted, mert vétkeztünk ellened, és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk. Mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságot szerint.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma a szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalma a szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma a szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma a szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket. A te arcodat, Uram, ragyogtass szolgád fölé. Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban. Igen jó nekem, hogy megaláztak engem, hogy bizonyságaidat megtanuljam. Jogosan ítélsz, Uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál. Rendeléseid léteznek ma is, végzéseid szerint, mert neked szolgál a mindenség. Parányi szolgád vagyok csupán, adj értelmet, hogy tudjam végzéseidet. Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket. A te arcodat, Uram, ragyogtasd szolgád fölé.
1: Jézusom, bízom benned.

Áldalak téged, atyám, mennek és földnek istene, mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek. Így van ez, atyám, mert így tetszett neked. Az atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri más, csak a fiú. És akinek a fiú, ki akarja nyilatkoztatni.

0: Szent Faustina nővér, hálaadó imája. Ó Jézus, örök Isten, köszönöm számtalan jó téteményedet és kegyelmedet. Legyen szívem minden dobbanása új hála ének néked, Istenem. Minden csepp vérem érted keringjen, Uram. Legyen lelkem egyetlen dicsőítő himnusz. Szeretlek, Istenem, magadért.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
0: Könyörögj érettünk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: Mária Rádió.
4: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
5: Részlet Jakab leveléből. Van köztetek bölcs és értelmes ember? Tegyen magatartásával bizonyságot róla, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.

Gyermekként hinni a szeretetben. Jézus azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint a gyermekek. A gyermek egyik alapvető tulajdonsága hite a szeretetben. Hogy az ő élete a szeretet. A gyermek számára természetes, hogy édesanyja és az édesapja szereti őt. A gyermek tudja, hogy szeretik, erre számít, és ebben biztos is. A kicsinek eszébe se jut, hogy ki kellene érdemelnie szülei szeretetét. Szeretik és kész. Szeretik és pont. Nem csodálkozik azon, hogy szeretik. Azon képedne el, ha nem szeretnék. A gyermek nem vet fel kérdéseket a szeretetről, mivel ez számára teljesen természetes. Nem kell erről gondolkodnia. Éppen mivel a gyermek szeretetbe vetett hite ennyire teljes, amikor szülei megcsalják a bizalmát, akkor mély, gyakorlatilag gyógyíthatatlan sebet kap. Akkor a valóság nem méltó többé a hitre. Jézus, aki mindenki másnál inkább gyermek, ebben a természetes szeretetben él. Nem kell kínlódva megszereznie az atya szeretetébe vetett hitet. Az atya szeretete megingathatatlan sziklaként tartja őt. Tudja, hogy barátai el fogják hagyni, de ez nem rendíti meg alapvető biztonságérzetét. Eljön az óra, és már itt is van, amikor szétszélettek. Ki-ki megy a maga útjára, és magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Olvassuk Jánosnál. A világunkban tapasztalható keserűség fő forrása, az ember nem hiszi többé, hogy szeretik. Azt képzeli, ki van zárva a szeretetből, holott a létezés alapvető tartalma a szeretet. Hogy visszataláljunk a gyermeknek a szeretetbe vetett naiv hitéhez, azzal kell egységben élnünk, aki az atya szeretett fia. És meg kell értenünk, hogy ugyanannak a végtelen szeretetnek vagyunk tárgyai, mint aminek tárgya volt Jézus.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
3: Horváth Zoltán atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Gondviselő és jóságos Isten, aki meghívásoddal és szereteteddel megmutatod, hogy a te szolgálatodban élni az öröm és kitüntetés. Ugyanakkor pedig a megpróbáltatások idején küldöd a jeleket, hogy megérezzük, hogy te nem hagytál el bennünket, és a javunkra fordítod. Áldj meg bennünket, és add meg azoknak a fiataloknak, fiúknak, lányoknak, akik szerzetesek, papok szeretnének lenni, vagy akiket erre hívsz, meglássák azokat a jeleket, amelyekkel te őket hívod, és amelyek segítik őket egy újabb és újabb lépéssel közelebb hozzád. Köszönöm, hogy ezt nekem megadtad.
3: Horváth Zoltán atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
5: Mária Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Boldogan élnek, amíg című műsorunkat hallják, amelyben a házasság egy-egy témáját járjuk körül a házas hétvégés párok segítségével. Szeptember elején, augusztus végén azt a témát jártuk egy kicsit körül, hogy hogyan élik meg a szülők, egy-egy szülő a gyerekek iskolába menetelét, milyen kihívások vannak azzal, amikor elkezdődik az iskola, elkezdődik a tanév, hogyan élik meg ezt a szülők, a családok. Mai alkalommal azt a helyzetet járjuk körül, amikor kirepülnek a családból a gyermekek. Egy házasságot tulajdonképpen három nagy szakaszra lehet bontani. Az első, amikor összeházasodik a fiatal pár, és kettesben örömmel élik az életüket, ennek minden szépségével, nehézségével, az összecsiszolódás hónapjai, évei ezek. És közben nyilván mindegyikükben fölmerül, hogy mikor is érkezik meg az első, meg aztán a többi gyermek. Persze ennek is megvannak a nehézségei, főleg amikor egy házaspárnál nem jön azonnal, nem jön túl hamar a gyermek, és ilyenkor azért ugye sokszor kérdezik is, hogy miért nem, vagy mire vártok, vagy mi történik, és biztos, hogy nem könnyű erről beszélni azoknak a pároknak, akik várják, vágynak a gyermekekre. Azután megszületnek a gyermekek, ez tulajdonképpen a második nagy időszak, amikor a gyermekek ott vannak a család életében, a házaspárok életében. Persze nyilván ez a szakasz is több részre bontható, hiszen más egy kisgyermekes lét, más az iskoláskornak a léte, a helyzete, a dolgai, és más az, amikor elkísérik az oltárhoz a gyermekeiket, a szülők. Nyilván mindegyik szakasznak megvannak a maga szépségei és nehézségei is. És utána elkövetkezik a harmadik szakasz, amikor a gyermekek kirepülnek a családi fészekből, új családot alapítanak, és a házaspár újra kettesben marad. És nyilván, hogyha ez a hosszú időszak, amikor a gyermekek jelen vannak a család életében különös módon is, egy egész szoros módon, ha ebben az időszakban a szülők kevésbé tudnak egymásra figyelni, akkor bizony ebben a harmadik szakaszban nem lesz könnyű megtalálni a megfelelő módot a közös életre, az együttlétre, arra, hogy megéljék továbbra is, megéljék újra is a szeretetüket. A mai műsorunkban erre a harmadik részre szeretnénk egy kicsit koncentrálni. Erről a harmadik részről fogunk hallani tanúságtételeket egy-egy házaspártól, akik arról beszélnek, hogy hogyan élték meg azt az időszakot, amikor kirepültek a gyerekek, hogyan alakult a közös életük, hogyan tudtak közösen együtt továbbra is szeretetben élni, szeretetben megmaradni. És ennek a szakasznak nyilván szintén megvannak az örömei, a szépségei, és megvannak a nehézségei is. És persze itt is van egy olyan szakasz, amikor ugyan a gyerekek kirepültek, de még az unokák nem érkeztek meg, aztán jön az a szakasz, amikor megérkeznek az unokák, és az megint új feladatokkal, új kihívásokkal látogatja meg a házaspár. És persze minden életszakaszban arra szeretnénk törekedni, hogy a házaspár kölcsönös szeretete megmaradjon, és ezt szeretnénk szolgálni, megerősíteni, akár egy-egy közösségben, a házas hétvége közösségében, akár más közösségekben, vagy más helyzetekben számunkra. Akik a házas hétvége közösségében vagyunk, van egy olyan jó eszközünk, amit tudunk használni, amikor egészen az érzéseinkről igyekszünk beszélni, megvannak ennek a módszerei, hogyan lehet ezt akár leírni és megbeszélni, és akkor el tudjuk mondani egymásnak, hogy milyen érzések vannak bennünk, mi az, ami aggaszt, ami nehéz egy-egy helyzetben, mi az, ami örömteli egy-egy helyzetben. És ez azért is fontos, és fontos, hogy egész végig megmaradjanak ezek a lehetőségek, hogy tudunk egymással ilyen mély dolgokról is beszélni, mert akkor tudunk szeretetben együtt élni, ha egyre jobban megismerjük a másikat. És nyilván sok esetben gyakoroljuk a megbocsátást és a bocsánatkérést, sok esetben gyakoroljuk azt, hogy a szeretet döntés, és képes vagyok lemondani a magam javáról a másiknak a kedvéért. Így szeretnénk a mai adásban meghallgatni ezeket a tanúságtételeket, épülni és tanulni belőlük, hogy valóban az egész házastársi kapcsolat, az egész életünk szeretetteli és szép lehessen, és a nehézségek ne törjék össze a kapcsolatot, a szeretetet, hanem épp a szeretet által tudjunk úrrá lenni azokon a helyzeteken, amelyek egy-egy alkalommal talán feszülté, nehézzé teszik a szeretet kapcsolatot, de az biztos, hogy minden nehézségből van kiút, és Isten kegyelmébe újra és újra belekapcsolódhatunk.
1: Kreznon és Gyula és Babu vagyunk Szigetvárról. 47 éves házasok múltunk, 2 felnőtt gyerekünk van, akik már hosszú évek óta külön családba élik az életüket. 6 csodálatos unokánk született. Megkaptuk azt a lehetőséget, hogy tanúságot tegyünk arról, hogy milyen újra kettesbe maradni, milyen örömei és milyen nehézségei vannak ennek az életszakasznak. A gyerekek kirepülésével tulajdonképpen azt az állapotot kapjuk vissza, amiért annak idején összeházasodtunk, hogy Isten segítségével ketten egy testé váljunk. Ez nem egy könnyű és egyszerű fordulat az életünkbe, amiben vissza kell csöppennünk, bármennyire is készülünk rá. Megszűnnek azok a mindennapi teendők a gyerekek körül, és elmaradnak azok a feladatok is, amiket sokszor különvárva kellett megoldanunk a mindennapokba. Nagy űr maradt a gyerekek távozása után, hiszen elcsendesedik a ház. Nem szűrődnek ki a zenehangjai a szobájukból, nem érkeznek a barátok, a barátnők, ketten ülünk le az asztalhoz étkezni. Kevesebb lesz velük az élményszerzés.
2: Most visszaemlékszem az első olyan szentestére, amit először kettesben töltöttünk el. A lányunk délután felhívott és megkérdezte, hogy anya, ugye nem lesz baj, nem fog fájni, hogy ketten maradtok. Erre én azt válaszoltam, mindig is szerettem, ha apával ketten vagyunk, és most is így érzek. Az különösen áldása a Jóistennek számunkra, hogy erre az időszakra már volt közösségünk, a házas étvégés közösség. A találkozókon hallhattuk tapasztalt pároktól azt, hogy a fészekhagyás bekövetkezte után, hogyan találtak vissza egymáshoz. A megosztásaikból részünkre nyilvánvalóvá vált, hogy a felszabadult időnket úgy használjuk ki, hogy az a kettőnk kapcsolatát erősítse, és semmiképpen ne a gyerekeink életére telepedjünk rá. Ez nekünk segítséget adott. Arról is hallottunk tőlük, miként lehet a kapcsolatot új élettel, új célokkal, álmokkal, vágyakkal megtölteni. A visszakapott idővel mindketten arra törekedtünk, és a mai napig is arra törekszünk, hogy ketten értékesnek és hasznosnak élhessük meg. Hálát adunk az Úrnak, hogy még ketten vagyunk, és nagyon igyekszünk a kapott időnket megélni a lehetőségeinkhez mérten. Több időt szentelünk a közös hálaadásra, imára. Most van időnk a gyengédségre, az odafigyelésre, a türelmes meghallgatásra. Szeretünk részt venni olyan előadásokon, ami feltölt, ami tanít bennünket. Mindketten szeretjük a természetet, így sokat kirándulunk, kerékpározunk. A kiskertünket is együtt gondozzuk, együtt tervezzük, mit, hova vessünk, ültessünk. A közösségünkben is több szolgálatot tudunk vállalni. Különösen figyelünk arra, hogy azokat a szolgálatokat, amit a fiatalok nehezen tudnak elvállalni az időhiányuk miatt, segítségül mi átvállaljuk tőlük.
1: Elmondhatjuk azt is, hogy sokat tanulhatunk a fiataljainktól, amikor arról beszélnek, hogy mi az, amiket nehéz elfogadni nekik a szüleiktől. Többektől hallottuk, hogy nehezen viselik azt, hogy szüleik sokat zsörtölődnek egymással. Tapasztaljuk, hogy könnyebben veszük észre egymás hibáit, mint megdicsérnénk a párunkat. Erősen dolgozunk azon is, hogy mi ne legyünk ilyen zsörtölődő szülők. Igyekszünk, hogy azokat a hallott hibákat ne kövessük el a gyerekeinkkel. Nehezen tudtunk gyakorolni velük szemben azt a tanácsot, hogy akkor adj, ha kérnek, ne adj kéretlenül segítséget. Volt erre is példa a részemről, amikor kéretlenül elmentem csöpögő csapot javítani. Nem is gondoltam végig, hogy ezzel értéktelenné tettem a gyerekeinket.
2: Ajándék és boldogság, hogy a gyerekeinkhez közel lakunk, így az unokák körüli segítségben ki tudjuk venni a részünket. Ez azonban azzal is jár, hogy az időnket nem tudjuk még magunk teljesen beosztani. Én, mint nagymama, könnyen át tudnék lépni egy olyan határt az unokák gondoskodásával kapcsolatban, ami már terhessé válna, akár az ő számukra, akár a miénkre. Ám Gyula óvó figyelmeztetése ettől visszatart. Ez számomra néha kihívást jelent. Szeretettel visszük őket, akár az iskolai, akár az egyéb programjaikra, ha betegek lesznek, akkor számíthatnak mindig ránk. Ugyanakkor, ha nekünk programunk van, akár közösségi, akár egyéb, elfogadással veszik ők is tudomásul, és támogatnak bennünket.
1: Gyerekeink kirepülése után mára már hálával mondhatjuk, hogy több életszakaszt is megélhettünk. Az első szakaszban a felszabadult időnkkel, a kettőnk közt megerősített szeretet kapcsolattal erősítettük vissza az elhagyott fészek melegét. Aztán a következő szakaszban az unokák megérkezésével ismét új, addig számunkra ismeretlen változásra készülhettünk. Ebben az állapotunkban is arra törekedtünk, hogy együtt biztosítsuk a nagyszülői gondoskodást, hogy az egységünk legyen látható és érezhető gyerekeink és unokáink számára. Mára-mára a gyerekek elengedése, az unokák megszületése közben a nyugdíjazásunk is elérkezett. Még inkább ketten maradtunk, már a munkahelyi közösségek is elmaradtak. Jelen állapotunkban naponta hálát adva, kérve a Jóisten kegyelmét, segítségét, megelégedetten örülünk az életünk ajándékainak.

0: Mészáros Géza és Márti vagyunk. Ez év júliusában ünnepeltük az 50. házassági évfordulónkat. Van 3 felnőtt fiúgyermekünk és 3 lányunokánk. 2011-12 óta nyugdíjasok vagyunk, és ekkor változott meg az életünk igazán.
1: Tulajdonképpen nagyon furcsán alakult ez a világ. Ekkor mentek el a fiúk, ekkor tájban mentek el a fiúk tőlünk, és azt gondoltuk, hogy teljesen szabadok leszünk, azt gondoltuk, hogy mindent kettesben tudunk majd csinálni, de teljesen másképp alakult az életünk. Először is az volt a legnehezebb, hogy előtte való években anyósom olyan beteg lett, és a sógornőm is, a Mártinak az Iker testvére, hogy kénytelenek voltunk magunkhoz venni őket, hogy könnyebben tudjuk ápolni, könnyebben tudjunk törődni velük.
0: A fiúk elmenetele ehhez az időhöz köthető. Igazából az, hogy ők elmentek, akkor nem éreztük olyan nehézségnek, mert ugye édesanyámra és a Mari húgomra ápolásával foglalkoztunk.
1: Ugye az volt, hogy mi voltunk 5, és akkor ehhez még 2 személybe kapcsolódott itt a lakásban, és olyan zsúfoltság lett, hogy a fiúk azt mondták, hogy ebből nekik elegük van, és nézték, hogy hova tudnának valahova máshova menni, hogy tudnák ezt a zsúfoltságot csökkenteni.
0: Igazából Mari húgom és édesanyám halála után éltük meg azt, hogy kettesben maradtunk. Igaz, hogy akkor nagyon sok hivatalos ügyintézés miatt nem igazán éreztük magunkat felszabadultnak, túlterheltség érzése volt bennünk.
1: Még egy kicsit visszatérnék arra, hogy hát a fiúk hogy mentek el. Ekkor, amikor még itt volt anyósom, akkor gondolta a Gergő fiam, hogy ő amúgy is akart már régóta lakást venni, akkor keményen utána nézett ennek, és tényleg talált is egy lakást, úgyhogy ezzel tudta megoldani azt, hogy elköltözzön, és saját lakásba legyen. Így egy kicsit könnyebb lett. Aztán a Tomi fiam is keresett más lehetőséget. A külön válásra, az arra, hogy magunkra hagyjam, nem magunkra, csak ne legyen, ne éljen velünk. És végül maradt a középső fiunk, a Peti, aki akkor már évek óta egy lakást tervezett, nem is tervezett, hanem már benne volt, ugye? Már benne volt az építkezésben, és nem sokkal később már ő is elkészít a lakása, és ő is elköltözött akkor. Meg azóta is emlékszem Mártinak a kis SMS-ére, amit akkor írt, hogy is fogalmazta, hogy elköltözött a 3. gyerekünk is, egyedül maradtunk. Hát ez nem így lett.
0: Ez időtájt megtaláltak újabb-újabb feladatok. A házas hétvégében, az egyházközségben és a különböző kórusokban. Elfoglaltuk magunkat, mindig volt valami cél előttünk. Mindeközben a gyerekeink életét is figyelemmel kísértük. Távolról. Ha valami volt, meghallgattuk őket, de igyekeztünk nem beleszólni az életükbe. Nagyon figyeltünk arra, hogy a párválasztásban ne szóljunk bele, hogy milyen munkát végeznek. Igazából bennünket a házas hétvégében az egyik előadás az időskor nehézségeire való felkészülés és kihívásai és a lehetőségei, ami ebben foglalkozott, ez indított meg bennünket arra, hogy tulajdonképpen avval, hogy mi most nyugdíjasok lettünk, és kettesben vagyunk, az életünknek van célja.
1: Még egy pillanatra visszatérnék arra az időre, amikor hát a anyósom és a sógornőm meghaltak, hogy ahogy Márti mondta, hogy rengeteg egyéb feladatunk volt, ilyen hivatalos ügyintézések, és szó se volt arról, hogy magunkra maradtunk volna, nem tudtunk volna mit kezdeni az időnkkel. Sőt, nagyon is volt mit csinálnunk. Mindenki azt mondja, hogy a nyugdíjasok mindenre ráérnek. Az idejük, mint óperenciás tenger. Hát épp a nyugdíjasok tudják jól, hogy ez nem egészen így van. Igaz, hogy szabadabbak vagyunk, de talán épp ezért kérnek meg minket újabb és újabb tennivalók elvégzésére.
0: Nagyon szeretem az unokáimat. Szeretnék velük minél több időt tölteni. Nagy öröm számomra, ha Gézával kettesben elvihetjük őket. Így a szülőket szabaddá tudjuk tenni. Nyáron vonattal levittük a két nagyobbat Balatonra, ahol csak velünk voltak.
1: Azt én is nagyon élveztem, hogy a két lány együtt sétált velünk a hátizsákokkal, úgyhogy nagyon jó volt. Ugyanakkor nehéz nekem legalábbis elfogadni, hogy a gyerekeink másképpen gondolkoznak, más az életvitelük, most itt jó értelemben gondoljátok arra, hogy életvitel, mint a miénk volt, és másképp nevelik a gyerekeiket, ahogy mi annak idején őket, de el kell fogadnunk, hogy a világ megváltozott.
0: Nehézségként éljük meg az öregkor miatti állapotunkat is. Ez néha kellemetlen perceket okoz. Lelassulunk, nem emlékszünk dolgokra. Például én már nem emlékszem pontosan sok mindenre.
1: Mártinak korábban fantasztikus jó volt a memóriája, és ezért nehéz nekem elfogadni, hogy így, hát megváltozott, egyszerűen az öregség miatt megváltozott ez a jó tulajdonsága is, megváltozott az a fantasztikus aktivitása, megváltozott az is, hogy kevésbé szeret már sétálni, de hát az öregkor sajnos ezt hozza belénk. Nekem azonban nagy örömet szerez, és nagy feltöltődést, hogy én több kórusban is énekelhetek, és igényt is tartanak arra, hogy a kórusmunkában részt vegy, kórusmunkákban már részt vegyek. A másik, ami viszont kettőnkre vonatkozik, hogy mi nem mondtuk korábban, hogy a Magyarországi Házas Hétvége közösségben benne vagyunk, és sokszor kérik, hogy kapcsolódjunk be valami munkával, és ez szintén nagy örömet jelent, tulajdonképpen ezáltal, hogy kettesben lehetünk, mégis erre is van lehetőség, hogy a közösséget tudjuk ezzel szolgálni.
0: Amint hallottátok, nem nagyon tudunk kettesben lenni. Ezért, ha lehet, elszökünk a Balatonra egy-két napra, ahol igazán fel tudunk töltődni. Senki és semmi sem zavar. Nincs semmi dolgunk, kertészkedünk, jókat tudunk beszélgetni, játszani és biciklizni kettesben.
1: Hát ez nekem a legfontosabb a világon, szinte, hogy lent lehessek Balatonon, az nekem mindig nagy öröm és nagy kikapcsolódást jelent, hogy ott teszek, veszek, szerelek valamit, rendbehozok valamit, vagy éppen valami újdonságot csinálok, úgyhogy nekem a Balaton, nem is tudom, hogy fejezzem, olyan, mint másnak egy nagy lelki élmény, vagy szellemi élmény.
2: Kedves hallgatóink, önök az elmúlt percekben a Boldogan élnek, amíg című műsorunkat hallották itt a Mária Rádióban, amelyben Krezanics Babu és Gyula, illetve Mészáros Márti és Géza beszéltek arról az időszakukról, arról a helyzetükről, amikor újra kettesben maradtak a házasságukban, amikor a gyermekek kirepültek, és ennek a különböző örömeiről, illetve nehézségeiről beszéltek a műsorunkban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. A műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákos Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Kedves hallgatóink! Szilágyi Szabolcs atya, Pilis Csabai plébános homíliáját hallhatják.
3: Kedves testvéreim! Szokás szerint nézzük a három szentírási részt, és annak kapcsán egy-egy gondolatot. Az olvasmányt Ezekiel prófétától hallottuk, és hát azért jó, mert rámutat egy fejlődésre, pontosabban dekadenciára. Ez pedig a következő. Ő azt mondja az Úr Ezekiel által, hogy amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor azonban a bűnös elfordul a bűntől, és az igazsághoz igazodik, akkor megmenti az életét. Ezekielnél nagyon világos az, hogy van igazság, ez eleve adott, objektív, van igazság, és ez az igazság megismerhető. Nem csak megismerhető, hanem hozzá lehet igazítani az életünket. Van igazság, és megismerhető. Ezekiel mikor működik? Krisztus előtti 7.-6. század. Eltelik közel 600 év, megérkezünk Pilátushoz. Pilátus fölteszi a kérdést, mi az igazság? És ebben már ott van a görög filozófiának, meg aztán a romainak is az a keresése, hogy jó-jó, rendben, van igazság, de akkor most megismerhető, vagy nem ismerhető meg? Van még igazság? De a megismerhetőség az már kérdésként merül föl. Eltelik sok száz év, közel 2000 év, most nem megyünk bele filozófia történeti szempontból, pedig roppant izgalmas lenne. De ugye Pórikör például az, aki kimondja, hogy megérkeztünk a szkepszisnek a korába, azaz nem csak az merül fel kérdésként, hogy az igazság most megismerhető vagy nem, hanem az is, hogy egyáltalán van igazság. És eljutunk oda, hogy hát ha te valamiről azt gondolod, hogy az úgy van, én viszont ugyanerről azt gondolom, hogy az viszont másként van, ez a kettő teljességgel szemben egymással, de hát ez nem baj, mert neki is igaza van, meg annak is igaza van, hogy ezek ellenmond mindig. Megérkeztünk oda, hogy igazából nincs igazság. Az a jó hírem, hogy ez hazugság. Mert ez igazság, az itt van a Szentírásban, és mi a Szentírásra hallgatunk, és a éppen aktuális divatos korszellemmel pedig nem, hogy is mondjam, nem igazolunk hozzá, mert jobban szeretjük az igazságot. A jó hír az, hogy van igazság megismerhető, és hozzá tudod igazítani az életedet. Ám de akkor is felmerül egy kérdés, hogy rendben, de ezt hogyan tudom megtenni. És tudjuk azt, hogy a természetes dolgok a természetes értelemmel megismerhetőek. 2 + 2 = 4. Aztán a természetfeletti dolgok természetfeletti hittel, a hittel megismerhetőek. Például, hogy van Isten, Isten szeret engem, és én is tudom őt szeretni. Viszont van a dolg, amihez kevés az értelem, amihez kevés a hit, hanem a természetfelettivel kapcsolatra van szükség. A nagybetűs igazsága való kapcsolatra van szükség. Aki azt mondta magára, én vagyok az út, az igazság és az élet. Azaz például ezzel három hívást magadban. Minden három tényleg jó a Szentírás alapján és az egyházunk alapján, és ez is jó, meg ez is jó, meg ez is jó. Ugyanakkor a rajtás az, hogy egyetségnyi időd van. És három közül egyet tudsz választani. Mit tudsz tenni? Azt, hogy akkor az nagybetűs igazsággal felveszed a kapcsolatot, hogy Jézus, kérlek segíts, hogy akkor melyiket válasszam ezzel három jó lehetőség közül. És hiszem, hogy Jézus segít. De van itt még valami, amit jó, hogyha nem feledünk el. Ugyanis hát én olyanak ismertem meg a keresztényeket, meg a katolikus éveket, hogy igen, ez kialakult bennünk, és tényleg jó is csináljátok, hogy keressük, hogy akkor igen, Jézus mit szeretne egy ilyen helyzetben, ám de ne feledjük el azt, amit nemrég hallottam és olvashattam. Ez a Szent Ágoston nyomán Benedek pápa, majd Ferenc pápa, egy közös dokumentumok volt, ez a Lumen Fidei, ami a hitről szól, és ezt írják benne Szent Ágoston követve. Így szól. A hívő tudja, hogy nem mi birtokoljuk az igazságot, hanem az igazság ölel át, és birtokol minket. Geniális mondat. Nem mi birtokoljuk az igazságot, hanem az igazság ölel át, és birtokol minket. És igen, értem azt, hogy keresed azt, hogy itt és most mi az igaz. De hogy erre nem kell annyira rágörcsölni, erre nem kell annyira ráfókuszálni, hanem engedd meg, az igazság találjon meg, öleljen át. És ő szeretne neked segíteni.

Ez. De akkor mégis ez hogyan élhető meg? Isten emberé lesz Jézusnak a személyében, és leél egy ember életet, a maga viszontagságával, küzdelmével, szenvedésével, fájdalmával, halálával. De ezt valahogy mégis végigcsinálja. És mi az a hatalom, mi az az erény, amiben ezt végig tudja csinálni? Bocsánat, ezért a szót, hogy csinálja. Tehát van, hogy az élet annyira döcög, nehézkes, nem, hogy igazából csináljuk. A héten hallottam egy tanúságtételt, amiben nagyon megfogott az, hogy Isten megelőzően szeret bennünket. És ezt hallgattam, és állítottam, hogy igazából én ezt nem teljesen hiszem el. Vagyis életem adott területén nehezen hiszem el, hogy mert azon bennem, hogy hát rendben, de hogy ezért ott mégis előbb magamnak még meg kéne bocsátani, vagy ott még ezt el kéne érni, vagy ezt még meg kéne tenni, és akkor majd Isten szerethet azon a területen. De ezzel szemben viszont az az igazság, hogy Isten mindent megelőzően szeret. Minden területeden. És ez segített nekem abban, hogy megértsem ezt a szentírási részt, hogy akkor mi Jézusnak az a lelkülete, amivel végig tudja élni az életét jól. Az, hogy a Fiú Isten, Jézus, a Szent Háromságban megelőzőleg megtapasztalja Istennek a minden megelőző szeretetét. A Szent Háromságon belül a Fiú Isten átéli ezt a végtelen szeretetet. Utána a Fiú Isten emberé lesz Jézusnak a személyében, és ebből a megelőzően megtapasztalt szeretetből tudja végigélni az életét. És ezért roppant fontos az, hogyha azt tered meg, hogy életednek adott területe, vagy nagy Isten egésze, döcög, zörög, elakadt vége mindennek is, akkor imádkozz azért a kegyelemért, hogy elhidd, hogy Isten megelőzőleg szeret mindenhol. És akkor az majd segít. Nem fognak megszűnni valószínűleg a szenvedéseid, a fájdalmaid, de egy belső lendülettel tudod mégis, egy belső szabadsággal tudod mégis ezt ott megélni és tovább lépni. Végül a harmadik, az az evangélium. Hát az evangéliumban Jézus igencsak segít nekünk, mert rávilágít korunk és egyházunk egyik nagy kihívására, ez pedig az evangelizáció. Ugyanis azt látjuk, hogy itt mint a lenne két pólus. Az egyik a klasszikus megközelítés, hogy ki kell mondani az igazságot, és el kell mondani mindenáron, és a másiknak mindenképp meg kell hallgatnia. A másik pedig az, hogy beszélgessünk, hallgassuk meg egymást, és legyünk érzékenyek. Hiszem, hogy a kettő együtt lehetséges, és Jézus erre ad nekünk példát. Ugyanis mi történik? Azt mondja Jézus, hogy erre mi a véleményetek? Mondd egy példát, megkérdezi őket, mit gondoltak, válaszolnak. És a végén azt mondja Jézus, hogy rendben, én viszont erre azt mondom nektek, hogy. Sőt, ha megnézzük, direkt megnéztem tegnap Máté 21. fejezet, a nagy összefüggést, a kontextust, ott is az derül ki, hogy ezt megelőzően Jézus beszélget, sőt, vannak viták, de itt a végén, nem is most hallottunk, ki mondja azt, hogy rendben, erről beszéltünk, vitatkoztunk, de én Isten fiaként azt mondom, hogy ez van. És úgy értjük meg, hogy a kettő lehetséges együtt. Nézzétek, hogyha csak az van, hogy ugye a listán is lehetett olvasni ezt, hogy szindodályos út, vagy mindig mondjuk meg a tutit, hogyha csak az van, hogy meghallgatunk, ha csak az van, hogy párbeszélgetünk, akkor lemondunk arra az ajándékról, amit az Isten viszont nekünk adott a Szentírásban és az egyházunk által. Ami a legfőbb jó, amit, mert meg vagyunk hívva, hogy adjuk át az embertek, mert ez neki is ajándék, csak lehet, hogy még nem így látja. Ha viszont csak kijelentünk, már pedig nyer lesz az ajándékot, az valószínűleg nem fog átmenni. De, hogyha az van bennem, hogy meghallgatom a másikat, és utána a végén elmondom, hogy figyeljem, hogy itt van ez, és ez egy nagy ajándék lenne az életedben, akkor az már evangelizáció. És itt arra van szükség, hogy ténylegesen érdekeljen a másik. Ne azért hallgatom másikat, hogy megágyaz annak, hogy utána majd. Hanem azért hallgatom meg a másikat, mert tényleg érdekel. És utána viszont azért mondom el, amit Jézus gondol, mert az tényleg ajándék. Ha ezt a kettőt elhiszem, ha tényleg
kell a másik. És

0: legajándékét tekintek a kinyilatkoztatásra, akkor tudok vele evangelizálni. Ezt a néhány témát hoztam ide. Ennek kapcsán a kérdéseim, milyen az igazságkeresésem? Hiszem, hogy Isten tényleg minden területen megelőzőleg szeret, végül pedig hogyan evangelizálok. Amen.
1: Kedves hallgatóink, Szilágyi Szabolcs atya, Pilis Csabai plébános homíliáját hallották.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és október 1-e Líziói Szent Teréznek az ünnepe, és nagyon nagy örömömre szolgált, amikor Szent II. János Pál pápa megadta neki, ha szabad így mondani, az egyház tanítóknak a rangját. A szentek száma olyan 20-30 ezer körül van, viszont az egyház tanítóké, tudtommal mind a mai napig, 100 fő alatt van. Az egyháztanító azt jelenti, hogy minden hívő számára egyetemlegesen, tehát a legegyszerűbbtől a legműveltebbig, a legszegényebbtől a leggazdagabbig, mondani valója van. Mi a mondani valója Líziói Szent Teréznek? Miért ilyen rangú szent? Őt nevezzük a bizalom szentjének. A bizalom szentje. A mai hittanórának a címe az ős bizalomtól a tökéletes Istenre hagyatkozásig. Tehát egy ajándékkal lépünk ide a földre, és a pszichológusok is az első néhány hónapot, vagy talán néhány évet az ős bizalom korszakának nevezik. Egy gyermek, ha rámosolygok, hát sose volt még, hogy visszamorgott volna rám, hanem visszamosolyog. Nyitott a keze, mindent megkóstol, nyitott a szíve, csupa derű, és a bizalmatlanság az börtönbe zárja az embert, és belepusztul. Tehát a bizalom mind az Isten felé, mind emberi kapcsolatainkban abszolút fontos. És ha most arról szólok, hogy egy csecsemő az csupa lehetőség, akkor az Isten mindent megtesz azért, hogy ez a csupa lehetőség, ez a csupa remény megvalósuljon. Na már most mi az emberi háttér? Az emberi háttér, sokszor szoktuk emlegetni, hogy a szabadság, tehát hogy ne nyomorítsa senki meg, ő sem mondjon le a szabadságáról, különböző addíciós gondok jöttnek ilyenkor szóba. Emlegetjük nagyon sokat a szabadságot, emlegetjük nagyon sokat a szeretetet, és úgy gondolom, hogy az egész életünknek a sikere vagy kibomlása, vagy beteljesedése, hogy mindenek fölött fontos az Istenbe vetett bizalmunk. Aki magába veti a bizalmát, megérdemli. Szükségszerűen csalódni fog, és tulajdonképpen a semmibe vetette a bizalmát. Aki csak más emberekbe veti a bizalmát, az is szükségszerűen csalódni fog. Tehát a mi részünkről egyrészt, hogy élvezünk elég bizalmat a környezetünktől, de még fontosabb, hogy mi ezt a bizalmat, ha összetörik, már az emberekbe, vagy akár a saját magunkba vetett bizalom, ezeket újra meg újra fölépítsük. A bizalomról számomra a legkedvesebb idézet Pegüitől való, és az Isten szavába adja a következő, Isten ajkára adja a következő szavakat. A pici rügyektől tanuljátok el az élet titkát, ez pedig a remény. Gyönyörű kép, minden tavasszal várjuk, hogy kezdődik a tavasz, vége a télnek, és az életnek az új jele. A száraz ágakon megjelennek a rügyek, és egyrészt ilyen könnyen elpusztítható, törékeny a reményünk, és ugyanakkor a reményünk mindennél nélkülözhetetlenebb. És Pegüi így írja, a rügy könnyen elpusztítható, de sérülékeny rügyek nélkül száraz holt fa lennénk csupán. Tehát nem a fa törzse, nem a fának a gyökérzete a legfontosabb, nyilván szükségesek, hanem száraz fa, élettelen. És ha egy fa nem rügyezik ki tavasszal, akkor már meghalt. És még hozzáteszi Pegüi, a száraz fa tűzre vettetik. Tehát, hogy ami a legtörékenyebb, sérülékeny, lefagyhat például, megfagyhat a rügy, nem lesz termés majd. Tehát ez a remény.
És most, ha az egész életünket áttekintjük, a cím is ezt fogalmazta meg, útravalónk Istentől az ősbizalom. Tehát úgy kerülünk a földre, ahogy ezt már előbb is elemeztem, hogy csupa érdeklődés, visszamosolygás, nyitottság, belekapaszkodás mindenbe, megkóstolása a mindennek, csak idézzünk magunk elé egy bébit, és a zárópont az már kettes kimenetű, tehát két kimenet van, hogy vagy besavanyodás, morgás, állandó elégetlenség az öregkor, és a halál közeli szakasz is, vagy pedig a tökéletes Istenre hagyatkozás. Életemnek nagyon nagy kegyelme, hogy nagyon sok embert kísértem már erre a mennyország kapujáig, és kétféle öreget láttam, középmezőny nincs, vagy keserű, panaszkodó, besavanyodott, és így tovább, vagy pedig szó szerint derűs, és az is előfordult már, hogy valakit elláttam szentségekkel, és utána egyet kocintottunk még utoljára itt a földön egyet. És mindez azon a bizalmon fordul, amelyről szeretnék most néhány dolgot elmondani konkrétabban is. Tehát, ha a bevezetést összefoglaljuk, a legnagyobb kegyelem itt a földön a mindig újrakezdés kegyelme. Tehát nem az a baj, hogy valaki elbukik, elesik. Nyilván ott van örök példaként Jézusnak a három esése a keresztúton, hanem a legmélyebb pontból is lehet fölállni, és hogy ne kirugaszkodunk, hogy bármilyen nehéz, bármilyen kínos, bármennyire csalódtunk magunkban, másokban, hogy ne kirugaszkodunk és fölállunk. És akkor most az életet néhány szakaszra fölosztom, már előbb is elmondtam, hogy az A pont, nagy A pont, gyermekkorunkat az ősbizalom határozza meg. Ennek pedig alapja édesanyánk föltétlen szeretete. És nagyon pontosan tudjuk, hogyha valakit akár eldob az anyja, vagy minden mást fontosabbnak tart, mint a magzatát, akkor nagyon nehéz kiheverni ezt a törést, ezt a traumát, lehet, hogy nem lehet életfogytiglan sem. És akkor mi történik, amikor kikerülünk a csodálatos gyermekkorból? Itt két kiléptetőt is kell mondanom, egyik a 1-2-3 éves kor, de amikor radikálisan ez az ősbizalom megszűnik, ez bizony a kamaszkor. Mivel 50 évig kamaszokat tanítottam, nekem nem lesz tisztító tűz. Mert a kamaszoknál, amikor ez az ősbizalom megszűnik, hogy én tudok mindent jobban, szüleimnél, tanáraimnál, mindenkinél jobban tudok valamit, ezt túl kell élni. A szülőnek, pedagógusnak, családnak, gyereknek, mindenkinek egyetlen egy taktikája maradhat, hogy alagút végét sejti, hogy 18-20 év körül már biztosan, néha ritkábban korábban, de hogy kilép ebből a korszakból. Na már most hogyan lehet, amikor csalódunk? Tehát mondjuk édesapánkat végtelen erősnek gondoltuk, és rájövünk hibáira. Vagy sok mindent lehetne még mondani. Tehát egy naív gyermekkori hit, bizalom szükségszerűen megroppan. Hogy milyen mértékben, nyilván ez már személyenként változik. Tehát a lázadásnak megvan az alapja, mert sok olyan tulajdonítással élünk, akár a szüleink felé, vagy tanáraink felé, hogy rájövünk, hogy ők is gyarló emberek, tévednek is, és így tovább. És ilyenkor a lázadás az, amikor elindul egy, hogy mondjam, felnőtté válás, hogy biztosabb kapaszkodókat keresünk, nyilván legvégén majd el fogunk jutni az Istenhez, vagy még elővételezem, hogy eljutunk oda, hogy egyetlen reményünk a kereszt. Múlt héten jártam Assisiben, és Szent Ferencnek az utolsó 2-3 éve is csupa szenvedés volt. A rendtársai nem bírták azt a szigorú regulát, amelyet ő alkotott, nyilván a Szentlélek segedelmével. Ő már visszalépett minden, hogy mondjam, tisztségtől, Szent Ferenc, és romokban látta azt a
valóságot, hogy radikálisan élhető az evangélium. A lázadás szükségszerű, ebből kikeszmeregni is szükségszerű, de van egy hamis út, ez az önáltatás. Tehát amikor épp olyan földi kapaszkodókat keresek, amelyek már egyszer semmisnek bizonyultak, és ez a trauma, hogy a földi kapaszkodók mind lassan-lassan megsemmisülnek, ez még visszatér az élet delénél. Tehát ha az egész életet vázoljuk föl, akkor a kamaszkor ilyen, és az élet delén is, hogy a nagy távlataink, világmegváltó terveink, egyebek, hogy mondjam, szükségszerűen nem valósulhatnak meg, és akkor ilyenkor, ha áltatjuk magunkat, hogy mégiscsak nekihajtok újra, akár bocsánat, hogy fogalmazzam, minden területen, tehát hogy érvényesülni fogok, holott már erőim ugye fogynak, akkor a csömör meghasonlás cinizmus felé kanyarodik az ember. Tehát a lázadás szükségszerű, abból kiózanodni pedig azért nem könnyű. Na most a felnőtté válásban az következik be, hogy mindaz, amit én jót tapasztaltam, most akár a szüleimnél, akár testvéreimnél, és sorolhatnám a nagyszüleimtől, jót tapasztaltam, úgy rakódik a maga helyére az a sok érték, kemény az igazság, de el kell, hogy mondjam, keresztes Szent János mondja azt, hogy minden teremtmény, kivétel nélkül minden teremtmény, a saját szüleim is, vagy akár valakinek később a házastársa, írja keresztes Szent János, minden teremtmény olyan, mint az Isten asztaláról lehulló morzsa. És keresztes Szent János így folytatja, mint az asztal alatt morzsát szedegető kutya, örökké éhezik az ember, ha csak teremtményt szeret.

Eddig arról szóltam, hogy morzsa keresztes Szent János alapján, és a morzsa nagyon fontos, mert ízelítőt ad a morzsa a kenyérből. És ahol morzsa van, ott vélhetően nemrég még kenyeret szeltek, és minden teremtménynek az a szerepe, hogy olyan értékekre mutasson rá, amelyek már mindörökre megmaradnak. És ilyenkor az emberben a csalódottság, a lázadás, hogy akár csalódik legjobb barátjában, vagy más emberben, akire nagyon számított, ilyenkor a helyére kerül, és meg tudom köszönni az Istennek egy törés, egy trauma, egy csalódás, egy reményeltaposás után azt, hogy Istenem, hát igen, ez így alakult, de amit megtapasztaltam tőle, az már olyan érték, annak az ízelítője, hogy pontos legyek, amely van. Na most természetesen néhány fix értéket sorolok fel az emberi életből, és az első és legbiztosabb érték, erről már szóltam, az anyai szeretet. Az anyai szeretet. Magzatom, gyermekem, az enyém. És olyan gyönyörű, hogy itt tanuljuk meg az anyai szeretet révén, hogy nem egy adok, ütök, veszek, kapok játék, nem egy egyenlősdi a szeretet, hanem föltétlen. És föltétlen a megbocsátás is. Hát erről már sokszor szóltam, újra elmondom, hogy amikor egy édesanyának beszámoltam, gyerekem ilyen komisz, hanyag, tönkreteszi az órámat, nem tanul, és így tovább, édesanyja csak rám néz, és én elhallgatok, mert az van benne, hogy atya. Hát az én gyermekem ő. Tehát ez a fix pont, és ehhez hadd olvassam föl Kassák Lajosnak az Anyám című versét, és néhány szót majd szólnék még erről, hogy az anyaság, amely sajnos a modern világban válságban van. Pontosabban nem csak az anyaság, hanem az ember van válságban, hogy nem azon a ponton kezelik sokan sajnos az anyaságot, ahogy azt Isten megálmodta. Ez most nem vádbeszéd, csak én olyan édesanyára emlékezhetek, akinek mindennél fontosabb volt a férje, és azt követően mi. Tehát Kassák Lajos anyám. 90 évet élt. 90 batyut cepelt egy láthatatlan hegyre. Harcban állt a sátán képű világgal, és puha kenyérrel táplált minket. Lehúnyt pillákkal és nagyon szelíden a dús föld alá költözött végre. Emlékét megőrzi a hajnali fény, mert ekkor látott a munkához ő. Emlékét megőrzik a súlyos esték, ekkor ért el házunkig az útja, hogy szétnyissa függönyeit a csöndnek, és átölelje négy kis gyermekét. Tulajdonképpen ebből ki lehet bontani a szeretet definícióját. A szeretet mindennél erősebb, amor vincit omnia, ismerjük a mondatot. Harcban állt a sátán képű világgal, az anya oroszlán. És minden szeretetben van egy ilyen kőkemény, rosszat elhárító, a gonoszszal szembeszálló hatalom, és ami olyan csodálatos Kassák Lajos versében, és puha kenyérrel táplált minket. Hát ez a védő pozíció, ez nem durvítja el, nem teszi tönkre, hanem harmóniába olvad a keménység, az erő, a védelem, ahogy egy anya védi a gyermekét mindennel szemben, és ugyanakkor tud puha kenyérrel táplálni. A következő érték, ami mindörökre kell, hogy az ember életében megmaradjon, ez a család. A család. Erről már szóltam egyszer, hogy ha az ember életét egy elipszisnek képzeljük el, az elipszisnek két fókusza van, és az emberi
életnek is két fókusza van, az a család, ahonnan származunk, és az a család, amelyet ránk bíz az Isten. Nálam nyilván egyházi szolgálat, piarista iskola, tanítás, tehát az én családom nyilván az a piarista rend. És bármi más ehhez képest gyakorlatilag több nagyságrenddel elenyésző, kisebb. Tehát ez a két fókusz, hogy az ember boldog vagy nem boldog, ez határozza meg, és akármilyen karrier, vagy siker, vagy tudományos munka, vagy bármi egyéb, ha ezek megbillennek, nagyobb a veszteség, mint a nyereség. Nagyon szeretem Vladimir Holánnak a versét, az a címe, hogy Feltámadás. Olyan gyönyörű, hogy tulajdonképpen a család egyrészt Isten szándéka szerint őrzi az Édennek az emlékét, és ad egy reményt az örök boldogságra. És ezt páratlan szépséggel fogalmazza meg ez a Vladimir Holán. Feltámadás. Hogy ez után, az élet után itt egyszer még kürtök, trombiták szavára kelljen ébrednünk. Megbocsáss, Uram, de azt hiszem, hogy nekünk, boldogultaknak a föltámadás kezdetét egyszerű, kakas szó fogja jelezni. Még egy pillanatra fekve maradunk, az első, aki föl kell, anya lesz. Meghalljuk, hogy csendesen tüzet rak, hogy csendesen vizet tesz fölmelegedni, és a megszokott mozdulattal kiveszi az almáriumból a kávédarálót, újra otthon leszünk. És tulajdonképpen, ha az otthonról valakinek nincs tapasztalata, nincs, amire ráépítse az örök boldogságnak a tapasztalatát. A következő, tágulnak a körök, tehát volt az édesanyai szeretet, a család, ez a személyesség. És nagyra becsülöm a mesterséges intelligenciát, de ha ez kerül a személyesség helyére, hogy mindent megtudhatok könnyedén, gyorsan, akkor megette a fene az embert. Én 1971-től odra 1304-es gépeken már programoztam, tehát naívnak vagy gügyének senki ne tekintsen, de ha a személyességet csorbítja, vagy 90%-ban elveszi a képernyő, akkor ott megszűnik az emberség. Páratlan varázsa van a személyeknek. Egyetlen példát mondok, mindössze 10 éves voltam, mikor a farkasapó meghalt. Mindössze 10 éves. És ma is hiányzik az életemből. Nem valamilyen betegség ez, de örülök, ha vele találkozni fogok. Mert a személyesség az, ami mindörökre az ember szívébe belevésődik. És ehhez nagyon sok idő kell, hogy megismerjem a másik múltját, jelenét, és így tovább. És tulajdonképpen a személyességen túl, a személyes értéken túl minden veszendő. Itt a személyességet nyilván Szent Pál jogosan lefordítja arra a szóra, hogy szeretet.

A következő a szerelem. No, itt aztán itt a bökkentyű, hogy egy pap hogyan beszélhet a szerelemről. Nagyon régen megfogalmaztam már ezt, tehát most csak úgy idézem, nem most találom ki, hogy ha egy pap nem szerelmes, akkor nem pap. De ha nem Jézusba szerelmes, akkor ott baj van. Tehát a szerelem az egy olyan fokú szeretet, hogy egy külön kategóriája van, és a szerelmen bévül nyilván van házastársi szerelem, van misztikus szerelem, vagy olyan hőfokú egy szerzetesnek vagy egy papnak a szerelme az Isten felé, amely azonos rangú a házas szerelemmel, mert különben csonkabonka maradna az ember. Nagyon szeretem Rónai György verseit, és most az Ajánlás című versét idézném, nem sokkal halála előtt írta, és a feleségének, Nellinek ajánlotta. Így szól a vers. Most, halálom napjaiban, még egyszer összegyűjtöm, amit a földön kaptam. Barátságot, szerelmet, hűséget, örömet, szeretetet, ragaszkodást, szépséget, tisztaságot, jóságot, önfeláldozást. És egy utolsó lendülettel fölmutatom az égnek, egyetlen vagyonom, fogadjátok szívesen, mennylakók. Nem véletlen egybeesés, hogy délelőtt, vagy pontosabban reggel a boldogságról beszélgettünk, és ugyanazt a felsorolást mondom, amit a Krisztina reggel pszichológusként elmondott, felolvasom: barátság, szerelem, hűség, öröm, szeretet, ragaszkodás, szépség, tisztaság, jóság és önfeláldozás. Nyilván ott még elhangzott a megbocsájtás például, a hála, csak hogy a belülről fakadó és örökre megmaradó boldogságoknak, hogy ezek a forrásai, és nem az anyagiak vagy a karrier, olyan véletlen, de hát persze véletlen nincs, egybecsengés. A következő érték, ami itt, hogy mondjam, jelentkezik, hogy örök érték, az a természet. És nagyon jól tudjuk, hogy Szent Ferenc év van, és a természetvédőknek, a teremtésvédőknek a legfőbb apostola Assisi Szent Ferenc. Reggel már erről szóltunk ugyan a nap elején, de miért olyan fontos a természet szeretete? És sokszor megfogalmaztam és vallom, hogyha valaki a teremtéstől, a természettől távol kerül, Istentől is szükségszerűen eltávolodik. A bűnbeeséskor a természet ártatlan maradt. És a természetnek az ártatlansága, hogy én használhatom jóra és rosszra, az ráébreszt, hogy milyen felelősség terhel engem, hogy ne roncsam meg, ne pusztítsam el a természetet, és vele együtt persze az életet is. És van egy nagyon kemény Szabó Lőrinc vers, de engedtessék meg, hogy felolvassam. Íma a gyermekekért. Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok, szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa,
tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melengesd, te is, drága nap, csempészt zsebükbe titkos aranyat. S ti mind, élő és holt anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, vadvillámok, jó hangyák, kis csigák, vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok. Tűz, víz, ég, s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég és föld, s minden istenek, szeressétek, akiket szeretek.

Természetesen ez nem a lúpusz atya hittanórája lenne, ha nem kerülne szóba a nevelés. Tehát örök értékekhez eljutni nevelés nélkül nem lehet. A latin szó nevelés edukáció. E az ki, dúkó ducere vezetni. Honnan vezetjük ki Isten kegyelméből ezzel a hivatással, hogy pedagógusok vagyunk nagyon sokan, a gyermekeket? Hát először is. Az oktatás kivezet a szellemi sötétségből. Az állatok is gondolkodnak ugyan, de csak a maguk módján. És átlátni, amiről reggel már szintén volt szó, hogy az életnek van értelme, van távlata, és az ember a örökké valóság számára teremtetett. Aztán az erkölcsi nevelés kivezet az ösztönök rabságából. Az ösztönök rabságából. És a cselekvésünknek, leegyszerűsítve, két nagyon erős motivációja, az ösztönös cselekvés és a tanult cselekvés. Hát ösztönös cselekvése az, hogy én megmosom a másiknak a lábát. Vagy Szent Ferenc kapcsán, hogy átölelek és megcsókolok egy leprást. Tehát abba a magasságba, ahol Krisztus élt, hogy éppen ma szerepel a 72 tanítvány küldése, már egy tanult, igehirdetéssel, apostolok által egyházban elsajátított nevelés, tanult viselkedés visz. Aztán a művészeti nevelés, hát a művészeteknek az extázisa, akár ez irodalom, képzőmű, művészet, sok szép zenét is hallgatunk itten csütörtökről csütörtökre, meg egyébként is. Tehát, hogy kiemel egy zárt világból, és legjobban az Istent a szép, az közelíti. És végül pedig a vallási nevelés, nagyon fontos erről szólni, az nem bilincset rak az emberre, hanem kimenti az embert a babonák világából, a bálványok világából, amelyek gyakorlatilag tönkreteszik az embert. Hát, kedves testvéreim, az időnk is lassan elfogy, és mindezek az abszolút értékek elvezetnek oda, hogy már az életünk során, hogy mikor azt nem tudhatjuk, de eljutunk minden értéknek a forrásához, az Istenhez. Amit most zárásként felolvasok, egy valós vallomás, egy második világháborúban elesett orosz katona zubbony zsebében találták meg a következő imát. Utolsó éjszaka írhatta. Hallasz engem, Istenem? Életemben még soha nem beszéltem veled, de ezt a mai találkozást nagyon köszönöm neked. Tudod, gyermekkoromtól kezdve azt mondták, hogy nem létezel, és én elhittem. Bolond voltam. Teremtéshez szépsége így sohasem tárult fel előttem. Ma éjjel, ámulva megértem üzenetedet. A bennem felszakadt kráter fölött ott ragyog a csillagos ég. Nem tudom, Uram, vajon kinyújtod-e értem a kezed? Mégis el akarom mondani neked, és te bizonyára megérted, egy csoda ez, hogy a látható pokol közepette a szívem könnyűnek tűnik, mert fölismertelek téged. Mit is mondhatok? Csak azt, hogy boldog vagyok, mert találkoztam veled. Nagyon jó nálad lenni.

az áldás gondolatokat hallják. Erős a szeretet, a legerősebb a szeretet, a tiéd és az enyém az övéből fakad, pecsét a szívünkön, pecsét ölelő karunkon, jel az életünkön, lobogó tűz, lelkünk lángja, mindennapi közös ünnep, magunkra talál.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: Világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
5: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsokör felajánlja papívatásokért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyámban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s atyád kedvétleni benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és egyben édesanyát is kaptál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,
8: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért.

0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa tüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséged, bánatod, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság Rózsa füzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad Táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiddel sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság Rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
7: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
8: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Október 2. Megtaláltuk a messiást. Ezt János evangéliumában olvassuk, az első fejezet 41. versében. Megtaláltuk a messiást. Ravasz László református püspök Szent Ragálynak nevezi azt a titokzatos folyamatot, ahogy a Jézus Krisztusba vetett hit terjed. Ez az ige szakasz, János első fejezetének 41. verse, ebbe a folyamatba enged bepillantást. Megtaláltuk a messiást. Keresztelő János megismétli Jézus Krisztusról szóló hitvallását két tanítványa előtt. Íme az Isten báránya. Ezek ketten utána mennek Jézusnak. Az egyiket megnevezi az evangélista, Andrásnak hívták. A másik tanítvány neve rejtve marad, ő az elbeszélője ezeknek az eseményeknek, személyes átélője a történéseknek. Jézus megkérdezi őket, hogy mit keresnek. Az emberek keresnek valamit, amiért élnek, ami hiányos életüket teljessé teheti. Ez a két tanítvány visszakérdez. Mester, hol laksz? Jelezve, hogy szeretnék az urat jobban megismerni. Aztán őnála maradtak azon a napon. A megtérés napja volt ez számukra. A névtelen tanítvány még az időpontokat is feljegyezte, hogy kifejezze a fordulat élet megújító jelentőségét. Ők is megtalálták a Krisztust. Jézusnál nem azért lakozunk, hogy csodálkozzunk. Nem azért lakozunk nála, hogy tanuljunk, hogy élvezzük, vagy nem azért lakunk nála, hogy vitatkozzunk, még azért sem, hogy szertartást üzzünk, hanem azért lakozunk Jézusnál, hogy megtaláljuk ő benne a Krisztust. Nem a nap és az óra feljegyzése az elvárás, de Krisztus megtalálása igen. A Szent Ragály terjed. András ugyanis viszi tovább az örömhírt a testvérének. Mi sem hallgathatunk. A Szentlélek pedig munkálkodik. Megtaláltuk a messiást. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és ki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra.
4: Játsszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
5: Hírpercek. Assisi Szent Ferencre irányítja a figyelmet az Adoremus októberi útravalója. 90 éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Idén ünnepeljük Assisi Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulóját. Ennek apropóján az Adorémus liturgikus kiadvány októberi útravaló elmélkedései a ferences lelkiség ma fontosnak tartott főbb pontjait és azoknak az egész egyház számára hordozott üzenetét mutatják be, írja a Magyar Kurír. Kálmán Peregrin ferences szerzetes, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót. A jubileum alkalmából 14. Leó pápa rendkívüli jubileumi évet hirdetett a kisebb testvérek rendjének, és lehetővé tette a teljes búcsú elnyerését a ferences család tagjai és minden hívő számára 2027. január 10-éig. A feltételek Szent Jónás, Szent Áldozás, ima a Szentatya szándékára, és zarándoklat egy ferences templomba. A betegek lélekben kapcsolódhatnak be, imádkozzunk új ferences hivatásokért és a magyar ferences vértanúk boldoggá avatásáért. A Don Bosco nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szábú Zsózerf, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Don Bosco és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk-szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST Krk verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sport Régió Rice című alkotása külön díjat nyert. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.

Nézd, előtted küldöm angyalomat, hogy őrizzen utaidon, és elvezessen arra a helyre, amelyet kijelöltem. Tiszteld őt, és hallgass szavára.

0: Kedves testvéreim, magasztaljuk az Urat, akit körülvesz az angyalok sokassága, és kérjük, hogy e szolgáló lelkek segítsenek minket életutunkon. Angyalok mindnyájan, áldjátok az Urat. Istenünk, aki parancsot adtál angyalaidnak, hogy őrizzenek bennünket minden utunkon, vezess ma minket botlás nélkül a te ösvényeiden.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.
0: Atyánk, akinek arcát mindig látják angyalaink az égben, add, hogy soha meg ne szűnjünk arcodat keresni.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.
0: Istenünk, akinek gyermekei olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben, add meg nekünk a szív és a test tisztaságát.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.
0: Istenünk, küld néped segítségére Mihályt, a nagy fejedelmet, hogy védje meg népedet a sátán angyalaival vívott harcban.
1: Angyalok.

0: Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Csütörtöki adásunk témái: Leó pápa beszéde a Luteránus Világszövetség küldöttségéhez. Térjünk vissza a hitvallás előtti közös örökségünkhöz. A Szentatya beszéde a domonkos nővérekhez. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve. A pápa a Vatikán gondozó HERA környezetvédelmi csoporthoz. A gondoskodás kultúráját folytassátok. Döbbenet címmel Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 27. vasárnapra. Leó pápa Luteránus Világszövetség küldöttségéhez. Térjünk vissza a hitvallás előtti örökségünkhöz. Október 1-én csütörtökön délelőtt 9:30-kor fogadta a Vatikánban a Szentatya a Luteránus Világszövetség 18 fős küldöttségét, amelynek egyik alelnöke Fabiny Tamás evangélikus püspök, aki szintén részt vett a pápai kihallgatáson. Ezt követően a Luteránus küldöttség megbeszélés folytatott Kurt Koch bíborossal, a Keresztény Egység előmozdítása dikasztériumának prefektusával és Flávio Pace érsek titkárral. Pálapostol köszöntésével üdvözölte vendégeit a Szentatya: a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen veletek. Kedves füvéreim és nővéreim Krisztusban, szeretettel köszöntöm Önöket, a Luteránus Világszövetség képviselőit, és külön üdvözlöm a Luteránus Világszövetség elnökét, Stupkjaér püspököt. Leó pápa megköszönte üdvözlő szavaikat és ajándékaikat, majd háláját fejezte ki, hogy tavaly jelenlétükkel megtiszteltük őt a beiktatásakor. A pápa örömének adott hangot, hogy a luteránus-katolikus kapcsolatuk az évtizedek során mind lelki, mind teológiai síkon érettebbé váltak. A most 6. szakaszában járó nemzetközi párbeszéd fontos felismeréseket hozott. Az ökumenikus út egyik mérföldköve minden bizonnyal
1: a milestone in the ecumenical journey was certainly the joint declaration, the doctrine of
0: a megigazulás tanításáról szóló közös nyilatkozat volt, utalt Leó pápa a Római Katolikus Egyház és a Luteránus Világszövetség által 1999. október 31-én Augsburgban aláírt ökumenikus dokumentum, amely a Krisztusban nyert megigazulás közös értelmezését fogalmazta meg II. János Pál pápa szorgalmazására és jóváhagyásával. Mindazonáltal a korábbi években közösen kidolgozott szövegek, folytatta Leó pápa, mint az eukarisztia, az egyházi szolgálat és a közösségi utak témáiban szintén megérdemlik, hogy felidézzük és egyre mélyebben befogadjuk őket. 5 évvel ezelőtt Ferenc pápa ugyancsak a Luteránus Világszövetség küldöttségéhez intézett beszédében csodálatos módon írta le az ökumenizmus jelentőségét. Az ökumenizmus nem egy egyházi diplomácia gyakorlása, hanem a kegyelem útja. Nem emberi tárgyalásokon és megállapodásokon múlik, hanem Isten kegyelmén, amely megtisztítja az emlékezetet és szíveket, legyőzi a rugalmatlanságot,
1: overcomes attitudes of inflexibility,
0: és a megújult közösség felé irányít. Az apostoli hitben, a szentségekben és a szolgálatokban megújult közösség a kegyelem ökumenikus útjának a célja, amelyet együtt járunk az evangélium vezetésével. A konfliktusoktól a közösségig vezető közös útunkon adódnak különleges pillanatok is. A 2030-as év, amely az augsburgi hitvallás 500. évfordulóját jelzi, egy ilyen közösen megosztott mozzanattá válhat, hangsúlyozta a pápa, egy mély ökumenikus tapasztalattá, amely új energiát és örömet adhat a teljes, látható egység felé vezető lépéseinkhez. Amikor 1530. június 25-én Augsburgban felolvasták az augustai hitvallást, a Confessio Augustanát, a nyugati egyház egysége veszélyben volt, de még nem volt széttörve. Az augsburgi hitvallás szerzőinek, ahogy elődöm, Szent II. János Pál pápa fogalmazta 50 évvel ezelőtt, az ágostai hitvallás 450. évforduló alkalmából, az volt a szándékuk, hogy tanúságot tegyenek az egy szent katolikus és apostoli egyházba vetett hitükről. Az augsburgi hitvallás eredetileg az egyházon belüli kiengesztelődés dokumentumaként szolgált. Csak később kezdték megosztó hitvallási szövegként értelmezni, állapította meg Leó pápa. 2030 felé tekintve jó lenne, ha ismét sikerülne közösen megerősítenünk a Confessio Augustana hitvallás előtti ökumenikus lehetőségét. A pápa őszintén kér minden hívőt és különösen a teológusokat, hogy Krisztusra és az ő evangéliumára összpontosítsák figyelmüket. Térjünk vissza mély állítatta a közös gyökereinkhez, az ősegyház és az egyházatyák hitéhez, hogy újra felfedezzük az apostoli és hitvallás előtti örökségünket, mely valóban egyesít minket Krisztusban testvérekként. Krisztus ugyanis nem válhat idegen szóval a mi világunkban, amelynek szüksége van Krisztus ökumenikus tanúira, akik életükkel és tetteikkel megismertetjük őt, mert egyedül ő az élő forrás, amely képes betölteni az emberiség legmélyebb vágyait. Kedves fivéreim és nővéreim, egyesülve ebben a közös ökumenikus és missziós feladatban, szeretném ismét megköszönni látogatásotokat. Újítsuk meg elkötelezettségünket az egység iránt azáltal, hogy együtt imádkozunk, ahogyan az Úr tanított minket imádkozni.
1: Let us renew our commitment to unity by praying together now, as Jesus has taught us.
0: Kérte a Szent Atya, és közösen elimádkozták a mi atyánk imádságot angol nyelven. A kiallgatás során Leó pápa külön köszöntötte a 64 éves Henrik Stubb-Kiaert, dán evangélikus teológust és püspököt, akit 2023-ban választotta meg a Lutheránus Világszövetség elnökévé.
2: Leó pápa a dumonkos nővérekhez. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve. Szeptember 30-án Leó pápa a dumonkos szemlélődő nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arról buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa örömének adott hangot, hogy röviddel azután találkozhat a bizottság tagjaival, hogy az egyház elismerte Isten szolgálója, Maria Petra Giordano nővér, a prédikátorok rend fogadalmas nővérének hősies erényeit. Emlékeztette őket, hogy az első női közösségek nővérei kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és a tanulásnak szentelték magukat. Aquinoi Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtévő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. A csendben befogadjuk az Isten igéjét és hagyjuk, hogy átalakítson bennünket. Ez lehetővé teszi, hogy ő benne ismerjük meg a személyeket és az eseményeket, majd azt adjuk át másoknak, amit általa megéltünk és megértettünk. A csend megteremtése segít olyan szilárd kapcsolatokat építeni, amelyeket Isten igéje éltet.
1: Hacer silencio es un acto de la voluntad que implica toda la persona y que ayuda a vivir relaciones sólidas.
2: Ez különösen fontos napjaink felgyorsult világában, ahol minden űrt azonnal be kell tölteni. A csendben ugyanis meghallgatásra találnak azok a kérdések, amelyeket minden ember megfogalmaz, de amelyekre nem mindig könnyű egyedül válaszolni. Ezért szükséges, hogy a közösségeink a valódi és mély béke oázisai legyenek, ahol elhallgat a külsőségekkel járó zűrzavar, s ahol megnyílhatunk Isten hangjának meghallgatására. Tanította a föderáció előjáróit a Szent Atya. Arra bátorította őket, hogy ne aggodalmaskodjanak, hanem inkább arra figyeljenek, hogy mit kér a lélek ma a domonkos szemlélődő élettől, és hogy a nehézségek közepette se veszítsék el lelkesedésüket, bizalommal folytassák hivatásukat, és legyenek egységesek. Végül még azt kérte tőlük, hogy a szűzanya segítségével legyenek a megsebzett emberek vigasztalói és a remény hírnökei.
0: Leó pápa beszéde a Vatikán gondozó Héra környezetvédelmi csoporthoz. A gondoskodás kultúrájával működjetek. A Szentatya csütörtökön délben az apostoli palota Kelemén termében fogadta a Héra nevű környezetvédelmi vállalat tagjait, akik ellátják a Vatikán környezetvédelmi szolgáltatásait a kormányzósággal 2025. decemberében aláírt megállapodásnak megfelelően. Hozzájuk intézett beszédében a pápa kiemelte, a Vatikánban végzett munkájuk is azt mutatja, hogy a leselejtezés kultúrája sikeresen lehet ellensúlyozni a gondoskodás kultúrájával. Bevezetőjében a Szentatya kifejtette, hogy a Héra csoport küldöttségével való találkozás lehetőségét kínál arra, hogy újra hangsúlyozzák a teremtés védelemmel kapcsolatos felelősség fontosságát.
1: Nostra responsabilità nella tutela del creato.
0: A Biblia első lapjaitól kezdve teremtett világunk védelme ott szerepel Isten első parancsolatai között, amelyet ő az embereknek adott, ezért ez egy originális, eredeti feladat, amelyet a Héra csoport is végez. A pápa hálás a szolgálatukért, amellyel hozzájárulnak közös otthonunk gondozásához, és arra buzdítja őket, hogy folytassák ezt az elkötelezettségüket. Korunk ökológiai kihívása sürgetőbb, mint valaha. Egyrészt az erőforrások ellenőrizetten fogyasztásának vagyunk tanúi, másrészt a hatalmas mennyiségű hulladék kezelése és ártalmatlanítása egyre nehezebbé válik. Ahhoz, hogy elkerüljük, hogy minden használt tárgyat puszta hulladékként kezeljük, meg kell változtatni viselkedésünket, és egy másik útra kell lépnünk. Ez lényegében azt jelenti, hogy túllépünk a fogyasztói modellen, és egy olyan termelési rendszer felé haladunk, amely képes megőrizni földünk korlátozott erőforrásait. Isten parancsát szem előtt tartva,
1: memory del comandamento di Dio,
0: keresztényként nem nyugodhatunk bele abba, hogy elfogadjuk a leselejtezés kultúráját, hanem az a hivatásunk, hogy bölcsen használjuk fel a teremtést. Az újrahasznosítás területén végzett munkájuk azt mutatja, hogy lehetséges elkötelezetten működni ebben az értelemben. A Vatikánban végzett munkájuk is azt mutatja, hogy a leselejtezés kultúráját sikeresen lehet ellensúlyozni a gondoskodás kultúrájával. Ez nem korlátozódik pusztán tárgyakra és termékekre, hanem kitered az emberi munkára, a munkára pedig az emberekre is. Valóban mi vagyunk azok, akik a világot lakjuk, és döntéseinkkel, viselkedésünkkel, Isten ajándékaként éljük meg azt. Már Ferenc pápa is tanította, hogy az újrahasznosítás és a körforgásos termelés modellje jó módszer a fenntartható környezet biztosítására a jövő generációi számára. Fontos, hogy példát mutassunk a következetességre. Az egyháznak kell elsőként megvalósítani azt, amit ő maga hirdet. Együttműködésünk révén egyre szebbé és befogadóbbá tehetjük mindenki otthonát, zárta a Vatikánt is gondozó Héra környezetvédelmi csoport az intézet beszédét Leó pápa. Döbbenet címmel most hallgassák meg Csajgó Balázs atya emlékedését az évközi 27. vasárnapra.
3: Döbbenet. Amikor Munkácsi Mihály már híres festő lett Párizsban, világhíréből valami hazaszivárgott a falujába is. Egyszer hazalátogatott, felkereste a keresztanyját, aki nagy szeretettel fogadta, majd ezt mondta neki: hallom, Mihály, híres festő lettél. Igazán kipingálhatnád a tornácunkat. Lehet, kicsit elmosolyodom ezen, és elcsodálkozom magamban, hogy milyen érdekszeretet van e kijelentés mögött. Nem annyira Munkácsi személye kellett, hanem inkább az, amit adni tudott. És amikor ezt gondolom, magamban nézek. Nem gondolkodom én is sokszor hasonlóképpen. Akarom az ajándékot, de az ajándékozó már kevésbé érdekel. Érdekel az örökség, de az, aki mögötte van, ne szóljon bele az életembe. Olvastam egy felnőtt fiúról, aki rendszeresen pénzt kért az apjától. Amikor az apa egyszer megkérdezte, mire kell, a fiú csak ennyit mondott, nagykorú vagyok, mit érdekel? Valahol ez a mai evangélium drámája is. Az atya ajándékát elfogadom, de hogy beleszóljon az életembe, az már nehezemre esik. Kisegítőnek elfogadom, de megváltónak már kényelmetlen. Jézus egy szőlős kertről beszél. Gazda mindent előkészít, bekeríti, őrtornyot épít, taposó gödröt készít. Gondoskodik róla is, csak ezután bízza rá a munkásokra. Pontosan így tesz Isten is. Az életemet nem birtokba kaptam, hanem rám bízta azt ajándékként, időmmel, képességeimmel, kapcsolataimmal, családommal, hivatásommal, hitemmel együtt. A szőlő nem a munkásoké, csak rájuk van bízva. Éppen itt válik kelemetlenni a példabeszéd, mert egy idő után úgy viselkednek, mintha az övék lenne. Talán minden bűn egyik gyökere ez, amikor az ember elfelejti, hogy nem tulajdonos, hanem sáfár. Nem én vagyok az élet ura, nem én vagyok a világ közepe. Nem azért kaptam mindent, hogy kizárólag magamnak használjam. Isten pedig újra és újra elküldi szolgáit. A bibliai történetben ezek a proféták, akik figyelmeztetnek, hívnak, emlékeztetnek. Az egyet megverik, a másikat megölik, a harmadikat megkövezik. Micsoda türelme van ennek a gazdának. Ha én lennék a helyében, talán már rég elveszítettem volna türelmem, hiszen adtam elég esélyt. Isten azonban nem így gondolkodik. A példabeszéd legmegrázóbb mondata számomra az, hogy végül elküldi a számára legdrágábbat, a fiát. Hát, ha őt megbecsülik. Ez már nem egyszerűen türelem. Ez Isten szeretetének döbbenetes logikája. Jézus itt már saját sorsára világít rá. Az örököst kiviszik a szőlőből és megölik. Néhány nappal később Jézust is kivezetik Jeruzsálemből, a városon kívülre, és keresztre feszítik. Ez az ember válasza Isten szeretetére, mégis itt történik valami egészen rendkívüli. Az elvetett kő szeglet kővé lesz. A kereszt, amely úgy néz ki, mint Isten veresége, a megváltás helyévé válik. Az ember még azzal sem tudja legyőzni Istent, hogy elutasítja, mert Isten a mi nemünkből is képes utat nyitni az igen felé. Nem az a kérdés, hogy vallásos vagyok-e, hiszen itt Jézus éppen vallásos emberekhez, a főpapokhoz és a népvéneihez beszél. Lehet valaki nagyon közel a templomhoz is, közben nagyon távol Istentől. Lehet imákat mondani úgy, hogy közben nem engedem Istent beleszólni az életembe. Lehet kérni Istentől, és közben soha nem kérdezni tőle, Uram, te mit szeretnél tőlem? Több szeretetet? Több türelmet? Több irgalmat? Több nagy lelkűséget? Több megbocsátást? Vagy csak elfogyasztom azt, amit kaptam? Talán itt van az evangélium legszebb része. Már sokszor elrontottam, nem mindig hoztam gyümölcsöt. Volt, amikor sajátomnak tekintettem azt, amit csak rám bíztak. Volt, amikor félretoltam Isten szavát, mert nem érdekelt, ő mit szeretne. Ő pedig nem mondott le rólam. Ez az örömhír. Még mindig küld. Még mindig szól. Még mindig hív. Még mindig van út vissza ő hozzá. Talán nem is az a legnagyobb csoda, hogy az ember újra és újra képes nemet mondani Istennek, hanem az, hogy Isten ezek után is újra megszólítja az embert. Mert ez az Isten őrülten szeret minket. Ennél nagyobb örömhír nincs. Nem is kell. Ez elég. Ez minden.
0: Sajgó Balázs atya emlékezését hallották az évközi 27. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
3: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának meghívója a 31. családkongresszusra. Egy test, érted adatik. Házasság és Eukarisztia 2026. október 15-e és 17-e között a Váci püspökségen. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségekre, mint a mindennapjaink tápláló forrásra? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járjuk körül a 31. családkongresszuson, amelyre szeretettel várjuk az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal, zenével. Házigazdánk idén is Marton Zsolt püspökatya, az MKPK családreferense, s a Szentmisét Bábel Balázs püspökatya mutatja be. Ízelítő a programból. Dr. Papp Miklós, a szentségek családi dimenziója. Mitől több a szentségi házasság, mint egy jó sikerült emberi kapcsolat? Hogyan válik a kegyelem a mindennapok erőforrásává? A szentségi házasság nem egyszerűen polgári házasság, egy kis szentelt vízzel, hanem egészen más, a szentségből él, idézett Papp Miklóstól. Szabó Tamás, az egység szentsége, a szentségek egysége. Lehetséges-e új szemmel tekinteni a szentségekre és a családpasztorációra? Mit jelent ma Krisztus újjáteremtő jelenléte családjainkban? Egyfajta újragondolásra van szükségünk a szentségek és a családpasztoráció kapcsán is. Hiszem, hogy a szentségek a Krisztusban újjáteremtett világ eszközei, idézett Szabó Tamástól. További témák: lélekben való beszélgetés elmélete és gyakorlata, családcsoport vezetők képzése, könyvbemutató, kiállítás, és ami a programajánlóban nem szerepel, találkozások régi és új ismerősökkel, jó beszélgetések finom falatok mellett, inspiráló gondolatok, és az a bizonyos többlet, amelyet csak a személyes jelenlét tud megadni. Szeretettel várunk Vácon, hogy kilépjünk, megálljunk, együtt gondolkodjunk, imádkozzunk, tanuljunk és töltekezzünk. Regisztráció a www.családegyház.hu oldalon keresendő. Találkozzunk a 31. családkongresszuson. Szent Ferenc tranzitusa. Esztergomban ünnepeljük Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóját október 3-án délután. Mindenkit bátorítunk, hogy jöjjön együtt ünnepelni a magyarországi összes ferences testvérrel és nővérrel. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány szeretettel meghívja önt az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján sorra kerülő ünnepségre. A program 2026. október 3-án szombaton, 15 óra 30 perckor napközbeni imaóra, 16 órától ünnepi szentmise, amelyet dr. Székely János püspök úr celebrál. 17 órakor a tranzitus szertartása kezdődik Berhidai Pius tartományfőnökkel. Helyszíne Esztergom, Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékes Egyház, Szent István tér 1 szám. A regisztrációt keressék a ferencesek.hu honlapon.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek. A hit franciaországi újjászületése remény az egész egyház számára, vallja Leó pápa. Európai Mária kegyhelyek vezetői találkoztak Vilniusban. Bemutatták Lucsok Miklós püspök Életem kalandja című könyvét Budapesten. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A franciaországi apostoli útját idézte fel szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa a Szent Péter térjén, írja a Magyar Kurír. A Szentatya az út egészét egyetlen szóval foglalta össze, újjászületés. Jelképének a párizsi Notre-Dame-ot nevezte, amely a tűzvész után újjá épült. Újjá építése pedig megmutatta az egyház, az állam és a civil társadalom együttműködésének lehetőségét. A pápa a Stade de France ifjúsági vírasztást a remény nagy jelének nevezte, és utait a keresztséget kérő fiatalok és felnőttek növekvő számára is. Lourdesban minden emberi élet sérthetetlen méltóságát hangsúlyozta, és találkozott visszaélések áldozataival. Metzben Európa keresztény gyökereire, a párbeszéd és a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. A kihallgatás végén Etiópia Tigré régiójában a párbeszédre szólította a harcoló feleket. A Hajdúdorogi Főegyház megye tájékoztatása szerint a litvániai Vilniusban tartották az Európai Mária Háló éves találkozóját szeptember 22 és 25-e között. A konferencián részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Mosolygó Péter Mária Pócsi kegyhely igazgató. A hálózatot 2003-ban Jacques Perrier volt lourdi püspök alapította, hogy a kegyhelyvezetők és az ott szolgáló lelkipásztorok találkozhassanak és tapasztalatot cserélhessenek. A találkozónak az Auschwitz Vártály, azaz hajnalkapu kegyhely adott otthont. 13 ország 14 kegyhelye képviseltette magát, köztük Mátra Verebély Szentkút és Mária Pócs. A résztvevők megvitatták a kegyhelyeket érintő gazdasági, logisztikai és lelkipásztori kérdéseket. Találkoztak Ginteras Grusus vilniuszi érsekkel, és vele együtt szentmisét mutattak be a székesegyházban Szent Kázmér sírjánál. Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök Életem kalandja című könyvét mutatták be szeptember 29-én a budapesti Párbeszéd házában, írja a Magyar Kurír. A kötet két domonkos szerzetes, Paweł Kozacki és a püspök beszélgetéseiből született. A püspök 2023 óta vezeti a munkácsi római katolikus egyházmegyét. A beszélgetésen Tornya Erika, a Szív főszerkesztője kérdezte a Kárpát-alján született főpásztort, aki gyermekkorától több nyelvű környezetben élt, ezért elsősorban kárpát-aljainak tartja magát. Az identitás kérdésére azt válaszolta, Isten szeretett fia, és ebből a tudatból tud nyitott lenni mások felé. Beszélt az életét végig kísérő keresésről és a krízisekről is. A háború szerinte leegyszerűsíti az életet, megtisztítja az értékrendet. Hangsúlyozta, nem szabad, hogy félelem irányítson, még háborús országban sem. A hídépítés a feladatunk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

A többi jó földbe hullott, s termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik meg 30-szorosat. Nagyon sok emberrel találkozom. Nagyon sok emberrel kell úgy beszélgetnem, hogy viszonylag rövid idő alatt meg kell ismernem, és el kell érnem azt, hogy ő nyitott legyen felém, és fontos dolgokat mondjon. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. A portrékészítés az szerintem már picit pszichológusnak is kell lenni. És nekem nagyon sok gondot okozott az, hogy hogy van az, hogy jó szándékú emberekkel körülvéve, tényleg jó emberek, és mégis ennyire mások, hogy szándékuk ellenére az egyik sokkal kevesebbre képes, mint a másik, az egyik sokkal könnyebben adja fel, mint a másik, az egyik sokkal sikertelenebb, mint a másik, és nekem ez erre egy megoldás. Ezt Jézus is látta már, hogy ha szétszórjuk a magot, az egyik a kőre esik, nem fog tudni kihajtani, a másik egy köves talajra kihajt, de nincs elég táplálék ahhoz, hogy életben is maradjon, kiszárad. A harmadik ráesik egy termékeny talajra, de annyi dudva van körülötte, hogy egyszerűen elveszi az életerőt előle, és akkor a negyediknek mondjuk szerencséje van, egy jó termőföldre esik. És ez nekem nagyon segített az elfogadásban, meg a megértésben, hogy ez az élet ilyen, ez a rendje, ez így van jól.

Borbás Mária televíziós műsorvezető gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV megbízásából készítette a Mária Rádió 2015-ben.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. A mai műsort a Patrona Hungáriai Gimnázium tanulói szerkesztették és fogják vezetni.
2: Gömör Jemes.

0: Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket elutasít, engem utasít el. Aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött.
1: Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, és hát elsőre, amikor hallgatjuk ezt az evangéliumot, mindannyiunk számára talán egy kicsit félelemmel teljes, hiszen mintha Jézus megfenyegetne bennünket, hogy jaj nekünk, ha így is úgy élünk, vagy így is úgy cselekszünk, olyan sorsra jutunk, mint azok az ószövetségi városok, vagy újszövetségiek, amelyek elhangzanak, amelyek talán azt mondhatjuk, lehet, hogy semmiben nem különböznek a mai városoktól. Mindannyiunk számára fontos a szembenézés, önmagunkkal szembenézés, a világgal, és szembenézés az Istennel. Nemrég szembe jött velem egy gondolat az interneten, és hát egy kicsit természetesen vicces is, ugyanakkor komolyság is van benne. Arról beszél, hogy 38 évvel ezelőtt a Star Wars trilógia elkezdett kibontakozni, és ekkor még csak 3 rész létezett belőle. Azóta volt már egy előzmény trilógia, utána egy folytatás trilógia, utána az előzménynek egy folytatása, majd egy folytatásnak az előzménye, és igazáról a többiről ne is beszéljünk. És éppen ezt tapasztalhatja az ember talán néha, amikor szembesül önmagával, hogy elkezdünk így gondolkodni, hogy hát mi is volt ennek az előzménye, mi volt annak a következménye, sőt a következménynek mi volt az előzménye, és az előzménynek a következményei, és sorolhatjuk tovább, amikor is az ember elsőre nem szembenéz önmagával, hanem talán elkezdi a világban keresni azokat a dolgokat, amelyeket igazából magában kellene először megváltoztatnia. Azt gondolom, a mai szentírási rész mindenképp figyelmeztet. Jézus nem bántani akar, nem zajosan akar hangot kelteni, nem akar úgy dolgokat a szemünkbe mondani, hogy talán ezzel bántana, hanem azt szeretné, mint ahogyan a fügefánál is, bár tudjuk, a szentírás meg is jegyzi, éppen nem volt a fügefa érésnek az ideje, de hogy próbáljunk meg készen lenni, próbáljunk meg szembenézni önmagunkkal, és ezt életünk minden percében tegyük meg. Színei Szent Katalin írja az egyik helyen, amikor is Jézussal beszélget, én vagyok az, aki vagyok, mondja Jézus, és te vagy az, aki nincs. Milyen súlyos mondat, mennyire nehéznek tűnik. Ugyanakkor igazából azt fedezik fel, és azt mondja ki, az Istenben nyerjük el önmagunkat, az Istenben nyerjük el, és fedezzük fel hibáinkat, bűneinket, gyengeségeinket, amelyet meg kell változtatni, amelyeket igazából az életünkben szeretnénk helyre tenni. Amikor helyre tesszük a dolgokat, akkor mintegy az Istent hívjuk segítségül, azt az Istent, aki mint fiú második személy azért testesült meg, hogy az ember itt a világban maga is igazi nagybetűs emberré tudjon válni. Ennek azonban más módja nincs, mint hogyha a keresztény ember megpróbál valóban a világban is keresztényként élni. Szent Ciprián írta a 3. században Donátusnak, hogy ebből a pompás kertből, ahonnan nézek le, mit látnék, ha csak lenéznék úton állókat, tengeri kalózokat és az arénákban lemészárolt embereket. Mégis mindennek közepette rátaláltam egy csendes, az emberek között lévő népre, akiket keresztényeknek hívnak, akik egy kicsit elkülönítve élnek, tisztán, őszintén és tisztességesen. Ők azok, akik mégis legyőzték a világot. Azt gondolom, amikor az ember szembesül a világban a nehézségekkel, gondokkal, bajokkal, bűnökkel, emberi hibákkal, akkor pontosan a kereszténysége az, amely helyes módon tudja őt vezetni. Oly módon, hogy szembetekint önmagával, észreveszi, hogy valamiben változnia kell, és igazából ebben a változásban nem baj, hogyha kérdések is benne vannak. Az egyik lelkiíró mesélte el egyszer, hogy 7 évesen úgy gondolta, hogy világgá megy, elege volt az édesapjának a szabályaiból, és azt mondta, hogy eldöntötte, ebből most már elég lesz, és igazából elővette a bőröndöt, beletette a táskába igazából néhány ruhácskát, az utca végén azonban rájött, hogy igazából éhes, úgyhogy hazament és visszafordult. És ahogyan írja, hát a lázadása igazából rövid életű volt, de mégiscsak lázadása.

0: gyarapodás volt, és igazából azt mondta akkor, hogy hát nincs is szükségem apára. Kinőttem a szabályaiból. Nem hallottam kakast kukorékolni, ahogyan írja, mint Péter. Nem éreztem magam úgy, mint Jónás, akit kiköpött a hal a szájából, és otthon sem kaptam drága köppenyt, gyűrűt, meg ünnepi vacsorát, ahogyan a tékozó fiú ebben részesült. De igazából egy nagyon fontos dolgot mondott, megtanultam az édesapámtól azt, ahogy a nő is a mennyei atyától, Istenre jóban és rosszban számíthatunk. Isten az, aki vár bennünket, nem hangosan, nem nagy történésekkel, és ő az, aki elnézi nekünk gyengességeinket, de ugyanakkor buzdít mindig arra, hogy jó irányba haladjunk. Ehhez, ahogyan már említettem, nagyon fontos a kereszténységünk legfontosabb gondolata, a szeretet. Ez pedig nagyon fontos, mint ahogyan én is egy beszédben hallottam, hogy pontosan megfogalmazzuk, mert ha így teszünk, soha nem tévedünk akkor, amikor a szeretetre gondolunk. A szeretet nem egy érzelem. A szeretet nem szimpátia, hanem a szeretet igazából jó akarat, amellyel fordulunk a világ felé. Én azt gondolom, ha így tekintünk embertársainkra, így tekintünk a világra, így tekintünk önmagunkra, mert néha magunk felé sem helyesek az érzéseink, érzelmeink, akkor valóban tudjuk, hogy igazából a szeretetnek nem a szimpátia, nem az érzelem, hanem igazából a jó akarat a mértéke. Ha jó akarattal vagyunk a világban, valóban Isten útján tudunk járni, és fele barátainkkal, szeretteinkkel azt a jó akaratot gyakoroljuk, amely Krisztus felé vezeti az egész világot. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
1: Köszönjük szépen Jármi Zoltán atya az értékes gondolatait. Most pedig hallgassuk meg a Casting Crowns előadásában az East to West című dalt.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A mai interjúban itt van velem Szibilla Zsófia tanárnő, aki az iskolánkban, a Patrónában angol és történelem tanár. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Így azzal kezdeném, hogy mi szeretett volna lenni gyerekként?
1: Minden. Színész, politikus, világmegváltó, de egészen korán jött a tanárság. Emlékszem, hogy ötödikbe visszamentem a tanítónénieimhez, és segítettem az elsősöknek házi feladatot írni, magyaráztam nekik a matekot, és akkor mondták a volt tanítóim, hogy nekem ebben van jövőm.
0: Szóval akkor ők motiválták Önt arra, hogy tanár legyen?
1: Sokan motiváltak, a tanítóim, az általános iskolás angol tanárom, a gimnáziumban a filozófia tanárom, nagyon sok példa van előttem, akiket így láttam magam előtt, akikből így inspirálódtam, hogy én ilyen tanár szeretnék lenni.
0: És miért pont angol és tori?
1: Hát ez vicces. Az angol az biztos volt. Elsőtől kezdve tanulok angolul, és az általános iskolás angoltanárom, ő nagyon más, hogy közelítette meg ezt a tanítást, és így gyakorlatilag azonnal beleszerettem, úgyhogy ez nem volt kérdés, hogy valamit az angollal. Először magyar tanár szerettem volna lenni, de hát ránéztem egyemelt magyar érettségire, és inkább azt mondtam, hogy köszönöm, nem. És a töri az egy ilyen nagyon váratlan fordulat volt. Nagyon rossz jegyeim voltak tizedikben, amikor faktot választottunk, és ennek ellenére bekerültem fakultációra, és valahogy ezt egy ilyen isteni jelnek vettem, hogy nekem ezzel van dolgom, és aztán végül meggyőződtem, hogy ezt jó tanítani.
0: A tanárnő tanított a Patrón előtt más iskolában?
1: Az egyetemi kötelező gyakorlataimon, a Radnótiban és az Apácaiban.
0: És utána ilyen tudatos döntés volt az, hogy egy lányiskolába jön, és mondjuk az, hogy még katolikus is. Uh-huh. Ez mennyire volt tudatos?
1: A katolikus kevésbé, viszont a lányiskola az a legtudatosabb döntésem volt. A szakdolgozatomat egy nőtörténeti szakkörből írtam, hogy milyen hatással vannak női történelmi alakok a fiatal lányoknak a pályaválasztásban, az életútjuknak a meghatározásában, és hát nyilván ez egy méréssel valósult volna meg, hogy bemutatjuk a szakkört, és akkor utána mérjük, hogy milyen hatással volt. Hát ez nagyon nehéz egy koedukált iskolában megcsinálni, ahol mondjuk a fele lány és a fele el is jön a szakkörre, viszont úgy voltam vele, hogy ezt egy olyan iskolában, ahol csak lányok vannak, valószínűleg nagyobb eséllyel tudom mérni, és ez így is lett, és így jöttem tudatosan a Patrónába.
0: És mi vonzotta Önt az ilyen történelmi női, ilyen nagy női személyekben?
1: Én nagyon hálás vagyok minden olyan történelmi alaknak, aki valamilyen módon azzal járult hozzá, hogy én szabad legyek, hogy itt Magyarországon élhessek, és még hálásabb azért, hogyha ez egy nő, vagy valamilyen módon tett azért, hogy egy nőként meghatározó személy tudjak lenni itt a saját életemben is, meg mások életében is, és ezeket az úttörőket kerestem már tanulóként is, hogy kicsit így lássam arra, hogy én képes vagyok dolgokra, meg a szakkör is ilyen női alakokból tevődik össze.
0: És ez a szakkör még most is van az iskolában? Vagy mikor volt? Ha van még, vagy volt?
1: Volt egy próba periódus 3 évvel ezelőtt, de ha van erre igény, majd felmérjük, és nagyon szívesen elindítom újra.
0: Hát szerintem nagyon izgalmas lenne. És hogyha a tanárnő még ilyen nagyon fiatal, mármint a legtöbb tanárunkhoz képest még nagyon fiatal, és hogy mit gondol, vagy hogyan próbálja az órákat közelebb hozni a mi generációnkhoz, a Z-generációhoz?
1: Hát ez egy vicces kérdés, mert én meg nagyon ilyen boomernek tartom magam ilyen szempontból, tehát nem szeretem annyira a digitális technológiát használni, sokkal inkább a papír és a könyv pártján állok. Ennek ellenére videókkal, vagy különböző játékokkal, ilyen applikációkkal próbálom színesíteni, de nyilván nem lehet minden órát erre építeni.
0: És mit gondol a legnagyobb nehézségnek a tanárságában?
1: Sajátomban? Hát ez egy izgalmas kérdés. Nagyon nehéz megtalálni az összhangot. A között, hogy nyilván a koromból kifolyólag szeretek egy ilyen közvetlenebb hangulatot megtartani az órákon. Ennek ellenére meg kell tartani azt a fajta távolságot is, hogy mi nem barátok vagyunk ott, hanem együtt dolgozunk, együtt tanulunk, tehát diák vagy én, tehát tanár. Illetve az, hogy fejlődni. Nem belekényelmesedni abba, hogy hú, egyszer már sikerült ezt az anyagot jól megtanítanom, akkor következő évben biztosan könnyen fog menni. Minden osztály más, minden csoport más, és ami az egyiknél működött, az a másiknál nem, úgyhogy ez a folyamatos fejlődni akarás, hogy ebben ne fáradjak ki.
0: És ha már beszéltünk a nehézségről, mi a legnagyobb öröm számára a tanárságban?
1: Amikor így megcsillan a tudat, hogy végre értem. Mondjuk ez töriből, amikor összeállnak az összefüggések, hogy mondjuk ez az oka, amiért a Rákóczi Szabadság harc így futott ki, vagy amikor összeáll egy esszének a megfogalmazása. A legnagyobb örömöm szerintem ebben a nagyon rövid pályafutásomban az első érettségiző osztály volt, akiket végigkísértem, és amikor az utolsó felelet is elhangzott, és így ez a együtt csináltuk meg, és mindenkinek sikerült jól teljesítenie.
0: És bár még nem hosszú a tanári pályája, reméljük nagyon hosszú lesz, de mi az a legnagyobb dolog, amit így megtanulta a tanárságból, és azt gondolja, hogy ezt így, ha nem lenne tanár, hanem bármilyen másik munkája lenne, akkor nem feltétlen tudta volna megtanulni.
1: Hogy a fiatalok fiatalítanak. Mármint ez nagyon furcsán hangzik, mert még relatíve fiatal vagyok, de az, hogy minden nap én is tanulok mellettetek új szavakat, új kifejezéseket, és ez a jó nem akad meg a tanulási folyamat. Nem állt meg, hogy elvégeztem az egyetemet, hanem ma megtanultam, hogy mi az, hogy slay.
0: És mi az? Magyarázza el a kedves hallgatóink.
1: Hát, ahogy én értelmezem, mert a diákoktól ritkán kapok konkrét definíciót, azt mondják, hogy ez egy érzés, amikor ilyen nagyon divásnak érzi magát valaki. Ez nem hivatalos definíció. Ezt így szögezzük.
0: Szerintem elfogadják a hallgatóink. És hogyha visszagondol a gimnáziumi éveire, vagy akár mint általános iskola, ugye mondta, hogy már akkor így pedzegette, hogy tanárnak szeretne állni. Mi az a tanács, amit a mostani diákjainak is adna? Ugye van egy osztálya is, de akár egy hozzánk hasonló, csak angolra vagy törire önhöz járó diáknak, de a fiatalkori önmagának is szívesen elmondott volna.
1: Jobb időbeosztás. Ez így visszagondolva a legrosszabb döntésem volt mindig, hogy az utolsó pillanatig hagytam a témazáróra készülést, szótdolgozatra való készülést. Emlékszem, a fizika tanárunk volt az, aki látta, hogy a folyosón még a dolgozat előtt magoljuk az anyagot, és 5 perces tudás nem tudás. És én ezt nagyon vallom, hogy időben kell elkezdeni készülni dolgozatra, és ezt adnám, és adom egyébként mindenkinek tanácsul.
0: És még maradt 1 percünk, úgyhogy egy gyors ilyen osztályfőnöki kérdés, hogy milyen érzés osztályfőnöknek lenni, és hogy amikor elkezdett tanárként tanítani, akkor ez ilyen nagy vágya volt, hogy osztályfőnök legyen, vagy ez csak így jött?
1: Amikor a motivációs levelemet írtam az egyetemre, akkor a legnagyobb hangsúlyt azt kapta, hogy én mindenképpen osztályfőnök szeretnék lenni, és egészen váratlanul kaptam meg a jelenlegi osztályomat, de semmire se cserélném el őket.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, most már lejárt az időnk, úgyhogy most hallgassuk meg a Vékövéj Awesome God című dicsőítő zenét, ami egy fiataloknak szóló, Jézusról szóló sorozatban van.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Önök a Mária Rádió reggeli napindító műsorát hallgatják. Kálazi Fanni vagyok, és Pindzsú István görög katolikus atyával fogok interjút készíteni, aki 7 évig szolgált Mária Pócson, és a hét elején tartott nekem is az osztályomnak lelki gyakorlatot. Kérem, mondja el pár szóban a Mária Pócsi szűzanya történetét.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mária Pócs rövid története, valószínűleg a 17. században telepedtek Pócsra azok a görögkitű ruszin családok, akiknek kis görög katolikus fatemplomában kezdetét vette a település világhírnevét megalapozó csodás események sorozata. 1696. november 4-én egy vasárnapi Szent Liturgia alatt Őri Mihály helyi földműves vette észre, hogy a templom istenszülő ikonjának mindkét szeméből bőségesen folynak a könnyek. A rendkívüli esemény kisebb megszakításokkal december 8-áig tartott. Ezen a napon egy osztrák tábornok, a Corbelli tábornok is ellátogatott Pócs településére, aki hiteles csodának minősítette. A képet azonban 1697. márciusában elszállították Bécsbe, és ez az első könnyező ikon mind a mai napig Bécsben a Stefánsdómban található. Megjegyzem, idén lesz 330. évfordulója ennek a könnyezésnek. Görög katolikus zarándokok indulnak majd Bécsbe, hogy köszöntsék az első istenszülő ikonjukat. A pócsiak viszont kaptak egy másolatot 1707-ben engesztelésül, és ez a kép, ez a másolat 1715. augusztus első kettő hetében könnyezni kezdett. Ekkor lendül föl a településnek a búcsújárása, a búcsújárók számának a megnövekedése, majd az ide látogató püspök is elhatározza, hogy ez a kicsi fatemplom, ami ott áll, az kicsi lesz a sok száz zarándok befogadására. Ez egy kőtemplom építessék. Ez az időszak az, amikor számítjuk a kegyhelynek a születésnapját is. Amikor a Pócs település fölveszi a Mária előnevet, Mária Pócsként van nyilvántartva. 1731 az, amikor elkezdik a kőtemplomot építeni, 1756-ra pedig elkészül a kőtemplom, amely méltó helyet biztosít ennek a könnyező ikonnak. Beszélünk egy második, zárójel harmadik könnyezésről is, hiszen a másolatnak a második könnyezéséről van szó, amely 1905. december 3-ától egészen január 2-ig tartott. Ez egy kisebb megszakításokkal történő könnyezésről beszélünk. Főjegyezték, hogy olyan hideg volt a templomban, hogy a misézéshez használt víz, bor megfagyott, de Mária könnyei tovább potyogtak. A következő dátum, amelyet azt gondolom érdemes mindannyiunknak tudni Mária Pócs vonzásában és ebben a rövid ismertetésben, hogy 1991. augusztus 18-án Szent II. János Pál pápa itt Mária Pócson végzett bizánci liturgiát a határon túli püspökökkel, hívek sokaságával együtt. Ennek az napnak állít emléket egyébként a templom főbejárata, a bronzkapu, ahol a domborművek segítségével betekintést nyerhetünk annak a napnak az eseményeibe. Megjegyeztem a hét elején az arándok csoportoknak, hogy milyen érdekes, hogy 91-ben a pápa itt járt, akkor Pestben, 2025-ben viszont lélekben is újra elérkezett Pócs településére, a kegytemplomba, és egy vér erekje és egy ikon formájában itt maradt most már minden nap közöttünk. Ez megtekinthető a kegytemplomban. 2005, amikor a Mária Pócsi kegytemplomot a nemzet szentélyévé nyilvánítják, ez egy meghatározó, szép emlék, és méltó emléket állít mindazon eseményeknek, csodáknak, amelyek itt Pócson és az emberek szívében megtörténtek. Én nagy gondolatban azt gondolnám, hogy nagyon röviden ennyit lehetne most elmondani, és mindazok, akik érdeklődnek, jöjjenek el bátran Mária Pócsra.
0: Találkozott külföldi zarándokokkal is? Voltak, akik esetleg nagyon messziről jöttek?
1: Minden évben vannak külföldi zarándokok, tematikus külföldi zarándok csoportoknak vannak búcsúi hétvégék meghirdetve, határon túli magyaroknak, ukránoknak zarándoklat, szlovák ajkúaknak meghirdetve zarándoklatok, de az ott létem alatt nagyon sokszor előfordult már most az utóbbi időben, hogy Lengyelországból, Horvátországból, Szerbiából, pontosabban a Vajdaságból érkeztek zarándok csoportok.
0: Mitől különleges Mária Pócs a többi zarándok hely között?
1: hát görög katolikusként most nagyon elfogult lennék, az egyetlen görög katolikus kegyhelyünk most jelen pillanatban, bár Sajópalfalát is meg kell említenünk, hiszen ott is van egy könnyező ikonunk, de mégis Mária Pócs az, amelyről minden görög katolikus testvér, ha meghallja, akkor a pócsi istenszülő, ahova mindenki hazaérkezik. Olyan ez számukra, mint egy gyerekkorból, ahol az édesanyja először elvitte őket, óva akkor is haza tudnak menni, amikor mondjuk az édesanyja már nincs jelen az életükben. Én magam is nagyon sokszor így gondolok Mária Pócsra, hiszen a nagymamám volt az az első személy, aki ide elvitt, és bármikor, amikor ezt a képet meglátom, akkor mindig ő jut eszembe. Itthon vagyok, hazajöttem.
0: Én személyesen nagyon élveztem az ott töltött időt, de miért ajánlaná a többi embernek, hogy elmenjen oda?
1: Személy szerint azért, mert ebben a felgyorsult világban mindannyiunknak szükség van egy kicsit megállni, egy kicsit pihenni, egy kicsit abba hagyni azt a sok mindent, amivel foglalatoskodunk, és a legjobban azzal foglalkozni, amire mindannyian vágyunk, hogy végre valaki szeressen. És ezt itt Mária oltalma alatt, az ő köppenye mellett egy kicsit odabújni, újra gyermeki lélekké változni, ezt ott meg lehet tapasztalni. A helynek a kisugárzása, és egy kicsit maga az a csöndesség, amelyből ebből a pici városból fakad, léleksimogató.
0: Lelki gyakorlaton említette nekünk, hogy rengeteg csodás gyógyulás, gyermekáldás történt ott. Volt olyan, ami nagyon különleges volt, és nagyon megmaradt önben?
1: Kettő ilyen gyógyulás történet van, amely személy szerint megmaradt bennem. Az egy férfinek a gyógyulása. Pontosabban nem is a férfi jött el először, hanem a felesége jött el kérni, hogy imádkozzak a férjért, aki daganatos betegségben szenved. Hát én így ismeretlenül kezdtem érte imádkozni ezért a férfiért, de legfőképpen a feleségének az aggodalma volt, ami megindított, és hát az, hogy egy család feje éppen beteg. Kifejezetten nem is Máriához, hanem elsősorban, hogy Jézushoz imádkoztam, és hogy hallgass meg a te édesanyád kérését, hogy ha jónak látod, akkor gyógyítsd meg ezt az embert. És láttam azt a kitartó hitet, ahogy liturgiáról liturgiára jöttek. És a valódi gyógyulás megtörtént, de az igazi gyógyulás az volt, amikor ez az asszony a férjével jelent meg a templomba. És ez a férfi bejött gyónni. Na, ez az igazi csoda, ez a gyógyulás. Akkor nem csak fizikálisan gyógyult meg, hanem lélekben is feltámadt ez az ember. A másik ilyen csoda az egy asszonyhoz kötődik szintén, hosszú-hosszú lombi program után nem sikerült gyermekáldásban részesülniük, és egy alkalommal eljöttek a templomban, azt sem mondták, hogy miért kérnek áldást, és ott az egyik paptestvért kérték meg, hogy áldja meg őket ott a kegykép előtt. Ez az áldás megtörtént, és rá egy jó évre jelentkezett a család, szeretnének kereszteltetni egy kislányt, akinek Mária lett a neve. És ekkor mesélték el a történetüket, hogy amikor ezt az áldást kérték, akkor szinte fölajánlották, ha ebből az áldásból gyermek születik, és főleg ha lány lesz, akkor Mária lesz a neve. Hát így született meg a kis Mária, akit Mária Pócson kereszteltünk meg.
0: Milyen gyakran jár vissza Mária Pócsra? Milyen érzés visszamenni?
1: Egy nagyon jó kérdés. Mária Pócs az a hely, ahova minden pap mindig visszamegy. Ha ott szolgált, ha nem. És éppen ezért talán az ott szolgáló atyák, akik utódként kerülnek oda a helyeinkre, nem is ilyen rosszallóan néznek, ha van is bennük esetleg ilyen érzés, hogy minek jött ez a pap ismét vissza. Hiszen Mária Pócs az a hely, az a búcsú helyünk, ahova minden pap megy. Imádkozni, elcsendesedni, töltődni, és ahogy mondtam a legelején, hazamenni. Milyen gyakran megyek? Hát igazság szerint én nem olyan régen költöztem még Mária Pócsról, körülbelül jó 3 hete, de az alatt a 3 hét alatt is én hetente egyszer-kétszer azért mindig megjelenek ott.
0: Köszönöm szépen, már ennyi volt időnk. Önök a Mária Rádió reggeli napindító műsorát hallották, és Pindzsó István görög katolikus atyával beszélgettünk Mária Pócsról. Én mindenkinek ajánlom, hogyha teheti, akkor menjen el oda, mert tényleg ez egy fantasztikus hely. És most hallgassák meg a Goodbye Yesterday című dalt, ami egy angol dicsőítőjének.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Ebben az interjúban Harsanyi Klára tanárnővel fog beszélgetni, méghozzá a tanításról, a zene világnapjáról, illetve a koedukációról, amely érinti is a patronát. Köszöntöm kedves tanárnőt, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Anna.
0: Köszönöm. Milyennek látja a felsős diákokat? Milyen a beszédstílusuk, a tudástáruk?
1: A mi felsős diákjaink olyanok, mint más az utcáról beérkező felsős diákok, ugyanakkor az is látható rajtuk, hogy itt azért értékközpontú nevelést kapnak a mi intézményünkben, úgyhogy ha olyan szavak is jutnának eszükbe, tehát a szókincsükre, ha referálok, akkor elmondhatom, hogy egyfelől tipikusan tükrözik a kortárs diákoknak a szókincsét, másfelől pedig van bennük egy kontroll, ami miatt megválogatják a szavaikat, főleg ha a tanár belép az osztályterembe. De elsősorban egyébként nem szlenget használnak, hanem inkább olyan korszerű kifejezéseket, mint hogy azért tegnap számomra megtanított szigma mit jelent, ami azért nem káromkodás vagy trágárság. Egyébként jó képességűek sokan, és vannak olyanok, akik támogatásra szorulnak, de a mi intézményünk mind a tehetséggondozásban, mind pedig a felzárkóztatásban előjár, és nagyon érzékenyen kezeli mind a két területet.
0: Tanított két tannyelvű iskolában is. Mi a különbség a gyerekek elhivatottságában, gondolkodásmódjában? Milyen tapasztalatai vannak?
1: A két tannyelvű iskolákban is hasonló értelmi képességekkel jelennek meg a diákok, ha a konkrét intézményemre gondolok akkor is. Az elhivatottságban nincs feltétlen különbség. A kimenetben van egy olyan apró eltérés, hogy ők nagyobb számban, tehát egy olyan 30%-ban külföldi egyetemekre jelentkeznek, de ami most már így a sok év tapasztalatából, meg régi osztályomból visszatekintve tanulságot jelent számunkra, hogy a kint tanuló diákok később többnyire visszatérnek magyar munkahelyekre, és sőt konkrétan az országba is.
0: Úgy tudom, készített fel diákokat nyelvvizsgára. Mi volt a legnagyobb nehézség, amivel megküzdenek akár egy C1-nél, vagy akár csak egy B2-nél?
1: Diákokat készítettem fel már egészen a pályám kezdete óta, mert több mint 30 éve szereztem diplomát, és más nehézségek voltak a pályám kezdetén, mert akkor az angol nyelvtudás, főleg a felnőttek számára még egy olyan kuriózum volt, amire sokaknak szüksége volt. Úgyhogy én például a pályámat felnőtt oktatásban kezdtem, minisztériumokban, hivatalokban, parlamentben, és ott például a legfőbb nehézség a hallott szövegértés fejlesztése volt. A fiatal diákoknál, tehát a középiskolás korúaknál nem nehézséget látok, hanem egy attitűdbeli változást. Ma már az angol nyelv, amit én tanítok, nagyon sokakra ragad a filmekből és egyéb fórumokról, és ez a nyelvhasználat nem feltétlen az a nyelvhasználat, amit a nyelvvizsgán elvárunk tőlük. Én ezt úgy is mondom, mint nyelvvizsgáztató, úgyhogy talán a legnehezebb azt átvinni a diákok számára, hogy ami egy csetelés folyamán a nemzetközi diákokkal teljesen elfogadható, az nem biztos, hogy az a nyelv, amit majd alkalmazni kell egy nyelvvizsgai, illetve egy hivatalos közegben.
0: Igen, ezek a szlengek nálunk is sokszor megnehezítik az angol órán a beszélgetést a tanárunkkal.
1: Igen, meg a nyelvtan tekintetében is vannak olyan sajátságok, amelyeket mi nem tolerálunk a vizsgán. De azért erre ők át tudnak állni, és vagy egy kettős nyelvhasználat alakul ki náluk, vagy pedig egy idő után látszik, ahogy felvértezik magukat, és egy magasabb szintre lép az ő nyelvi igényességük.
0: A vizsgára nálunk is felkészítettek minket, hogy milyen szavakat használhatunk, és mik azok, amik nagyon szlengesek, csak így zárójelesen. Úgy tudom, hogy
1: igen, erről még listákat is adunk, de hát az írott munkákban is visszajelzik, hogy mi az, ami elfogadható, mi az, ami nem.
0: Igen, egyébként a visszajelzés az nagyon sokat segít. Úgy tudom, hogy a tanárnő a patronába járt. Milyen érzés tanárként visszatérni ide? Hogyan változott az iskola meglátása szerint?
1: Különös érzés és egészen megható. Tudnélik, én nem a pályám elején tértem vissza, hanem már sok évnyi tapasztalat után Ráadásul nem is teljesen gondoltam arra, hogy én akkor épp váltanék, amikor meghívást kaptam. Az különösen megható számomra, hogy abban az osztályteremben van a saját osztályom, amelyben mi voltunk annak idején. Ráadásul holnap lesz a 35. osztály találkozónk, úgyhogy egészen különösen érzékeny számomra ez a téma. Nagyon sok barátom van a régi osztályomból, nagyon jó közösség voltunk, ez egy egész életre megmarad. Azt is megélhettem, hogy a nővérek egész életünkben nap mint nap imádkoztak értünk, és hogy ennek milyen megtartó ereje van, ezt ki a saját életének tükrében tudja látni. És persze sokat változott, de nem csak a patrona, hanem a világ. A patrona légköre egyébként természetesen, ahogy a rendszerváltozással minden sokkal oldottabb lett. A tanárok nagyon érzékenyek szociálisan, rendkívül odafigyelőek. Ezt a mi időnkben kevésbé lehetett megvalósítani, hiszen 42-en voltunk egy osztályban, ma már egy kicsit kevesebben, tehát ma már olyan 30 körüli osztálylétszámokban létezünk, és ez sokkal kezelhetőbb, mint amikor 42 lányra kellett egyszer egy kis teremben odafigyelni, úgyhogy jobban tudunk személyesen törődni talán ma a gyerekekkel. Valamint már mentálhigiénésen is felkészültebbek vagyunk, azaz jó pár kollégánk van, aki ilyen végzettség birtokában szakszerűen tudja az esetleges problémákat és elakadásokat kezelni.
0: Az osztálytalálkozóra szeretnék visszareflektálni. Van nálunk a következő interjút, azt hiszem pont egy 12-es csinálja, úgyhogy neki is már lassan számítani fog ez az osztálytalálkozós dolog. Tegnap volt október 1-e, a Zenevilágnapja. El tudja mondani a tanárnő, hogy a Patron a zeneiskolája hogyan készült a Zenei Világnapra, illetve hogy a felsős gimnazisták hangja mennyire vett részt ebben a programban?
1: A Patronában nagyon sok program zajlik, tehát bevallom őszintén, hogy a tegnapi nap például nem csak a Zenei Világnapja volt számunkra, hanem a Teremtés hetének a majdnem a záró napjánál tartottunk, mert hogy külön ez a az esemény szövi át az összes napot az elmúlt egy hétben, és egészen a mai nappal bezárólag ezt ünnepeljük. A Szent Ferencnek a születésének 800. évfordulója apropóján különösen, de ilyenkor mindig. És egy különös találkozás volt az, hogy idén egybeesett az október 1-i zenevilágnapja ezzel a nappal, úgyhogy egyébként is ünnepi hangulatban érkeztek már a felsősök. Egy olyan ünnepi és rendhagyó koncertre, ahol fergeteges hangulat volt, hát szinte fesztivál hangulat volt már a végén. A tanárok és a diákok hol külön, hol közös koprodukcióban mutattak nagyon érdekes dolgokat a zenevilágából, úgyhogy aki a komoly zenét eddig nem annyira otthonosan kezelte, az is megbarátkozhatott, és könnyű zenei elemeket is hallhatott, és azt is megtapasztalta a zene világnapján, hogy a zene az nem csak a zenéről szól, hanem minden másról, úgyhogy például úgy olvastak mesét, hogy csupa zenés elemet vonultattak fel. Szóval az egész felső tagozat és alsó tagozat is megjelent ezen a nagy koncerten, alig fértek be a díszterembe, és hát tényleg győzzük visszanézni a videókat, ahol tapsolnak és ujonganak, és már az elsősök is egészen szokatlan módon csápolnak egy komoly zenei koncerten, úgyhogy tényleg igazi fesztivál hangulatban ültük ezt meg.
0: Ha már ennyire belemerültünk a Patrona diákokba, akkor áttérnék egy kicsit a koedukációra is, hiszen a felsős gimnazistáknak indul egy 4 osztályos koedukált osztály. A tanárnő szerint ennek milyen következményei lesznek, vagy milyen következményekről tud, hogy lesznek, amik a diákokra, a tanárokra, illetve a Patrona hírnévére nézve így számítanak?
1: Ez egy nagyon új fejlemény. Ezen a héten derült, vagy tudtuk kimondani, hogy valóban koedukáljuk a 4 osztályos gimnáziumi osztályunkat. Jövő évtől kezdve ez engem olyan szempontból is érint, hogy most 8-ban vagyok osztályfőnök az általános iskolában, tehát ez számomra azt a személyes jó hírt jelenti, hogy nem csak a lányokat lehet most már áthívni és meggyőzni arról, hogy arról az egyébként magától értetődő tényről, hogy maradjanak a patron a gimnáziumban, hanem a fiúkat is. Azt látom örömmel, hogy így azok a lányok is már arra hajlanak, hogy itt maradjanak, akik eddig a koedukáció hiányában inkább máshová mentek volna el. Közben persze meg kell említenünk, hogy a hatosztályos program lányiskola marad, tehát a lánynevelés továbbra is a fókuszunkban lesz, sőt, mi már a felső tagozaton is kísérletezünk azzal, hogy noha koedukáltak az osztályaink, de nagyon sok alkalommal külön választjuk a fiúkat a lányoktól, és vannak külön fiúprogramjaink, lányprogramjaink, úgyhogy a lánynevelést a felső tagozaton, az általános iskolában is megvalósítjuk, és egészen biztos, hogy a gimnázium pedig a jövőben is külön fogja kezelni a lánynevelést és a fiúkezelést, amellett, hogy természetesen nagyon sok közös program lesz. És
0: köszönöm és szépen, tanárnő! Én nagyon sok információt elviszek magammal, most viszont kicsúsztunk sajnos időből, úgyhogy hallgassuk meg Mozarttól az éjjel zenét.

0: Hírek. Kilencven éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. Európai Mária kegyhelyek vezetői találkoztak Vilniusban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Don Bosco nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szábú Zsózerf, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Don Bosco és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST Krk verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sport Régió Rice című alkotása külön díjat nyert. A Hajdúdorogi Főegyházmegye tájékoztatása szerint a litvániai Vilniusban tartották az Európai Mária Háló éves találkozóját szeptember 22 és 25-e között. A konferencián részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Mosolygó Péter Mária Pócsi kegyhely igazgató. A hálózatot 2003-ban Jacques Perrier volt lourdi püspök alapította, hogy a kegyhelyvezetők és az ott szolgáló lelkipásztorok találkozhassanak és tapasztalatot cserélhessenek. A találkozónak az Auschwitz vártály, azaz hajnalkapu kegyhely adott otthont. 13 ország 14 kegyhelye képviseltette magát, köztük Mátra Verebély Szentkút és Mária Pócs. A résztvevők megvitatták a kegyhelyeket érintő gazdasági, logisztikai és lelkipásztori kérdéseket. Találkoztak Ginteras Grusus vilniuszi érsekkel, és vele együtt szentmisét mutattak be a Székesegyházban Szent Kázmér sírjánál. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Szent őrzőangyalok. A szent őrzőangyalok tisztelete különösen a 19. század óta ismeretes. A római naptárban külön ünnepként 1615-től szerepel. A tridenti zsinat rendeletére írt katekizmus ezt tanítja, a gondos szülő megbízható őrzőt ad gyermekei mellé, ha bizonytalan, veszedelmes útra indul. Ugyanúgy a mennyei atya nem hagyja megbízható őrzés és vezetés nélkül gyermekeit, kik a földi élet veszedelmes terein vándorolnak útban, az örök haza felé. Hallgassuk meg Szent Bernát apát beszédét, amit az őrzőangyalok ünnepén olvashatunk a Zsolozsmában. Angyalainak parancsot adott, hogy őrizzenek minden utadon. A 90. Zsoltárt idézi Szent Bernát az előbbi szavakkal, majd folytatja. Magasztaljuk az Urat irgalmasságáért és csodáiért, amelyeket az emberekért cselekedett. Magasztaljuk az Urat és hirdessük a nemzetek közt, hogy nagy dolgokat cselekedett velünk. Uram, mi az ember, hogy megemlékezel róla? Miért fordított felé szívedet? Felé fordított szívedet, ime törődöl vele, és gondját viseled. Sőt, elküldött hozzá egyszülöttedet, kiárasztod rá szent lelkedet, megígéred neki azt is, hogy színről színre fog látni téged, és szent angyalaidat küldött szolgálatunkra, hogy legyen az égiek között, aki gondoskodik rólunk, és arra rendeled őket, hogy őrizzenek minket, rájuk bízva nevelésünket. Angyalainak parancsot adott, hogy őrizzenek minden utadon, ismétli a Zsoltár szavait az apát. Ezek a szentírási szavak milyen nagy tiszteletre köteleznek irántuk téged, milyen nagy hűségre indítanak, és milyen nagy bizalomra sarkalnak. Tisztelettel tartozol nekik jelenlétükért, hűséggel jó akaratokért, és bizalommal őrizetükért. Itt vannak, hogy védelmezzenek. Melletted állnak, hogy javadra legyenek. Bár mindezt Isten parancsára teszik, de nagy szeretettel engedelmeskednek neki, és segítenek rajtunk sokféle bajainkban. Ezért nem lehetünk hálátlanok irántuk. Legyünk tehát hűségesek hozzájuk, legyünk hálásak az ilyen nagy őrzőknek. Szeretetükre válaszoljunk mi is szeretettel. Adjuk meg nekik azt a tiszteletet, amelyet csak tudunk, és amivel tartozunk nekik. De tiszteletünk és szeretetünk teljességét egyedül Istennek adjuk meg, hiszen az angyalok és mi is tőle kaptunk mindent, azt is, hogy tisztelhetjük és szerethetjük őt, és hogy az angyalok és mi is szeretetre és tiszteletre méltók vagyunk. Testvéreim, folytatja az apát prédikációját, igaz szeretettel szeressük tehát Istenben az ő angyalait. Ezek egykor társaink lesznek az örökségben, addig azonban mennyei atyánk, gondviselőinké, gyámolítóinká és vezetőinké rendelte őket. Isten gyermekei vagyunk ugyanis, noha ez most nem látszik, mert még gondviselők és gyámok vannak felettünk, mint gyermekek felett, mintha most még semmiben sem különböznénk a szolgáktól. Annak ellenére azonban, hogy olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek, és még ha nehéz is, és nagyon nagy és nagyon veszélyes út előtt állunk is, miért félnénk ilyen hatalmas védelmezők oltalma alatt? Nem lehet legyőzni vagy rászedni azokat, akik minket őriznek minden utunkon, még kevésbé kell attól tartanunk, hogy ők maguk akarnának bennünket megtéveszteni. Hűségesek ők, bölcsek és hatalmasok. Akkor hát miért aggódjunk? Csak kövessük őket, ragaszkodjunk hozzájuk, és maradjunk meg boldogan az ég istenének ebben az oltalmában. Az olvasmányos imaóra himnuszával így imádkozunk. Teremtő Isten szent örök, száraz föld, tenger, ég ura, igazságod mér érdemet, jutalmaz, s bűnök ostora. Te sok társával elvetett fellázad büszke angyalod, de szolgáiddá rendeled a többi híven hódolót. Most hittel bízva kér szavunk, ilyen védőket küldj nekünk, hogy üdvösségre általuk vezesse jobbod életünk. Vigasszal látogassanak, tisztítva jóra incsenek, tanítva lángra gyújtsanak, kísértőt messze üzzenek. Őrangyaloknak Istene, így biztosítsd a jó utat, hogy égbe jutva általuk meglássuk egykor arcodat. Dicsőség néked, Istenünk, ki trónolsz angyalok felett, és köztük készítesz nekünk a mennyben boldog lakhelyet. Amen. Őrangyalok ünnepén a Szent Misében így könyörgünk Istenhez. Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk Krisztus a mi Urunk által.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Csonka Csilla Lusza vagyok, és Hegedűs Rékával, a Patróna Hungária Katolikus Iskola Központ diákjával, valamint kedves osztálytársammal beszélgetek ma a film készítésről. Üdvözöllek, Réka!
4: Én is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatót, és nagy szeretettel várom azt, hogy a Csilla megint eljúvoljon.
3: Diákként több kisfilmet is készítettél, többek között a Mária Rádió Istenma című pályázatára, valamint a Patróna videó pályázatára is készítettél filmeket, melyekben jó magam is szerepelhettem. És szeretném megkérdezni tőled, hogy mi volt az, ami megragadott a filmkészítésben? Miért kezdted el?
4: Ez a történet visszanyúl egészen 9-10 éves koromig, amikor legelőször eszembe jutott az, hogy milyen lenne, hogyha egyszer elkezdenék filmeket forgatni. Egyik osztálytársam nagy segítségre volt még az akkori C-osztályomban, a Patrónában, akivel közösen el is kezdtük tervezni, majd végül végre is, majd el is készítettünk körülbelül 3 filmet az általános iskolában. Aztán később gimnáziumban a legeslegelső filmes alkalom, mármint filmes készítési alkalom, ami lehetőségként adódott, az a egyik Patróna pályázata volt, amire a Getsemáni kerti Jézus imádságát dolgoztuk fel. Később, amit még fontos megemlíteni, az maga az AVK, ami a Patrónának az audiovizuális kommunikáció szakköre volt. Judit nővér nagyon sok tanítást és egyéb sok tanácsot adott a filmkészítéseink során. Emellett a legeslegfrissebb, amit éppen jelenleg is készítek, az nem más, mint az osztályunknak a szalagavató videója.
3: Eddig melyik alkotásod gyakorolta rád a legnagyobb hatást?
4: Hogy őszinte legyek, az egyik legtöbb erőfeszítésbe került alkotásunk, az nem más volt, mint a Mária Rádiós videó, és ez nem másnak köszönhető, mint hogy eleve volt egy egyperces időkorlátlimit, amit hát a figyelembevétele miatt például fél percet ki is kellett vágnunk magából a videóból, amivel, hogy őszinte legyek, valójában csak javítottunk ezen, emellett pedig azt is meg kell említeni, hogy animációt és élőszereplős videókat is ötvöztünk a készítése során, ami szintén egy elég nagy megpróbáltatás olyan szempontból, hogy ilyet nem először csináltam, viszont ez lett a legminőségibb munkám ez az animáció szempontjából.
3: Ez a videótok megnyerte a pályázott közönségdíját is egyébként, és jó magam is, igen, nagy szerepet vállaltam benne. Érdekes élmény volt

0: egyértelműen következik, hogy maga az a reakció, amit akkor kaptam, volt a legelsőprőbb minden egyes osztálybeli, vagy akármilyen más reakciók közül.
1: Ezen én is rossz voltam, és tényleg az egyszerűen olyan érzés volt, ami így leírhatatlan. Hogyan kezelsz egy építő jellegű kritikát?
0: Például akkor Káért Judit nővérnél sokszor találkoztam e-fajta építőnek mondható kritikákkal, és hogy őszinte legyek, ilyenkor mindig arra kell gondolni, hogy ha valaki olyasmivel találkozol, aki esetleg a szakmában jobban jártas, akkor annak a véleményét ebből esetleg megpróbáltad figyelembe venni, viszont mivel ott van a művészi szabadság, és esetleg vannak egyes körülmények, amiket a másik ember nem ismer, így csak csinyával, binyával kell ezeket magunkra venni.
1: Mik azok a témák, amik film alkotói szemmel legjobban foglalkoztatnak?
0: Hogy őszinte legyek, nagyon sokfajta filmet nézek általánosságban, mind moziban, mind otthon, és emiatt nem tudok egy olyan kifejezett témát kiemelni, ami esetleg kifejezetten megragadna, viszont meg kell említeni, hogy az olyan filmek, amik mondjuk valami fajta karakterfejlődés mindenképpen beleraknak, szóval nem a ilyen sitcom kategóriájú, vagy esetleg vígjátékos filmekre gondolok itt, hanem esetleg a drámákra, vagyis hasonló képű, komplexebb, összetettebb történetekre, azok egyértelműen jobban megragadják a figyelmemet.
1: Mennyire tudsz közreműködni az emberekkel, akik részt vesznek egy filmedben?
0: Sajnos ez nagyon változó. Voltak olyan osztálytársaim az évek során még általános iskolában, akik mivel ugye általános iskola volt, nem voltak elég együttműködőek, mint amit én akkor elvártam volna. Például megragadt bennem egy olyan emlékfoszlány, amikor egy csoportképet szerettem volna készíteni a többiekkel, hogy majd azt a filmnek a borítójaként felhasználhassam, viszont egyszerűen senki sem volt képes körülbelül egy másodperces kattintásig összegyűlni, viszont most gimnáziumban sokkal teljesen másabb élmények értek, és az együttműködésnek minden más formáját azért meg tudtuk élni, és ez azt is eredményezte, hogy sokkal jobb, és véleményem szerint minőségebb alkotások kerülnek ki a kezeink közül.
1: Hogyan jut időt tanulás mellett még forgatással is foglalkozni?
0: 9. és 10. ugye amikor elkezdődik maga a valódi gimnázium, az AVK alkalmain vettem részt, ami viszont úgy működött, hogy péntektől szombatig egy olyan másfél napos alkalmat kellett úgy rászánnom az időmből, úgy havonta voltak ezek az alkalmak, ezért nem terheltem meg magát a heti programomat olyan nagy szinten, mint például egy más típusú szakkör, akkor ez volt az egyik fő jellemzője, ami miatt például sokkal több idő rászánással tudtam foglalkozni akkoriban a filmekkel, mostanság pedig az is hozzájárul, hogy például a kokáért az olyan tantályok, amikből már leérettségiztem, azokkal szintén kevesebbet kell az időmből majd legalábbis foglalkoznom, emiatt azt tudom a hobbiaimra ezek között ugye pedig a filmkészítésre szánni.
1: Számodra mi a legmegterhelőbb fázisa a film készítésének?
0: Hogy őszinte legyek, az az egyetlen egy folyamat, ami nálam nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan, és körültekintően kell vele bánnom, az nem más, mint a forgatókönyvírás. Ugye a forgatókönyvírás adja meg magát a gerincét a filmnek, mivel hogyha nem jó maga a történet, sem mondjuk a karakterek, amiket át akarok adni a képernyőn, majd később az meglátszódik esetleg a forgatáson, és magában a vágásban is, mivel a legfontosabb, hogy legyen egy tiszta kép, amit esetleg leszeretnénk forgatni, és akkor az alapján sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebb később az utómunkákat és magát a forgatást is levezényelni.
1: Hogyan tudod felfedezni Istent az alkotói folyamatban?
0: Ez szerintem egy nagyon csalafint a kérdés, és őszintén szóval sokat gondolkoztam is rajta. Sok szempontból fel lehet például fedezni, például a kokáért maga a történet, amit esetleg át szeretnénk adni. Itt ismét reflektálnék magára a Mária Rádiónak készített kisfilmünkből, amit egy könyvfeldolgozásként is tekinthetünk, mivel az Isten a metrón című félig lírai, félig prózai mű alapján készítettük, és magához, ahhoz, hogy eleve elkezdjük magát ugye a forgatókönyvet írni, muszáj volt magát a forrásanyagot is megismernünk, és ekközben természetesen

0: azt a könyv olvasását értem, amiben ugye természetesen közelebb kerülhetünk Istenhez.
1: És még említenél egy felemelő pillanatot a film készítéseid során?
0: Egy másik pillanat, amire tudnék esetleg gondolni, az nem más, mint amikor ezen a héten levetítettem az osztálynak a jelenlegi szalagavató videónkat, mármint a jelenlegi formájában a szalagavató videónkat, és ez nem más, és nem az élmény nem azért, mint másért volt ilyen felemelő, mivel az osztály reakciója jelenleg még pozitív, ami tovább motivál azért, hogy a munkafolyamatot folytassam.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút Hegedűs Réke a patronás diáknak. Önök a Mária Rádió napindítóját hallgatják, és én Csonka Csilla Luca voltam, és vagyok. Most pedig következzen Kovászki meg a Vegától, az Árnyék és Fény, amiben kiderül, hogy Isten a legjobb rendező.

0: Köszönjük a kedves hallgatóink figyelmét! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallották, melyet a Patrona Hungária Gimnázium tanulói szerkesztettek és vezettek.
1: Gömöri Emese,
2: Csonka Csilla Luca,
3: Benkő Mária,
4: Palás Rebeka,
5: Bindyu Kovács Viola,
6: Takács Lili,
7: Okeke Sára Csínyere,
8: Szőke Anna
0: és Garajszki Anna. A következő napindítóra, melyet iskolánk fog szervezni, november 6-án kerül majd sor. Műsorunk záródalaként pedig hallgassuk meg az Elevation Rhythm előadásában a Praises című dalt.

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Hogyan teljesedhet be igazán egy házasság? Hogyan teljesülhetnek azok az ígéretek, amiket egy pár egymásnak Isten színe előtt az oltárnál megfogad? Menthető-e minden kapcsolat? És ha igen, akkor hogyan? Hogyan lehet visszatalálni egymáshoz, amikor távolra sodródtunk? Nem szokványos Rózsa Marian és Rózsa Attila története. Négyszer mondták ki az igent egymásnak. A Lélek jelenlét mai adásában velük beszélget Király Eszter. Október 2-a, a hónap első pénteke. A déli rózsafűzér 12:15-kor a magyar nyelvű Mária Rádió közös imádsága lesz. 15:15-től első pénteki szentmisét közvetítünk az Óbudai Szentvérkápolnából. Imádkozzunk együtt. Október 3-án szombaton kerül megrendezésre a nagymarosi ifjúsági találkozó. A találkozó mottója: jelenlét, jelen vagy. A fő előadást 10 órakor Ferenci István és Farkas Emmanuel atya tartja. A záró szentmise 16 órakor kezdődik, amelyet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek vezet. E két programot a rádiónk élőben közvetíti. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink! Istennek kell lesz! Szilágyi Szabolcs atya a budapesti Avilai Nagyszentterész templomban elhangzott tanítását hallhatják.
2: Szilágyi Szabolcs atya vagyok, pilistrabai plébános, de leginkább az atyának a fia, Istennek a gyermeke. Tanultam teológiát, és ott megtanultam azt, hogy mit jelentene Isten gyermekének lenni. Kevésnek éreztem, ezért elvégeztem még a Semmelweisen a mentált. Az ember akkor ott ránézett saját magára, de éreztem, hogy ez is kevés még. Tanultam az Istenről, tanultam magamról, de valami hiányzik. És akkor útból elkezdtem visszatérni az Istenhez. És most ezt az utat szeretném veletek megosztani néhány lépés által. Az egyik az az, hogy ki vagyok én Isten számára, a másik pedig az, hogy mit tudsz tenni azért, hogy ezt ténylegesen el is hidd. Ki vagyok én Isten számára? Szeretnétek beszélni a teremtétségemről, a megváltottságomról, a keresztségemről és a hivatásomról. Ahogyan Andrát hallottuk, Istennek a teremtményei vagyunk. Sokan ismertétek azt a képet, amit, hogyha távolról nézel, akkor egy Krisztust látsz, Krisztus arcot mintáz. De minden inkább közelebb mész, azt veszed észre, hogy ez különböző emberarcokból áll össze. Erről van szó. Ha te nem lennél, akkor nem lenned teljes ez a Krisztus arc. Nem volt belőled, és nem is lesz még egy. Ez pusztán már biológiai tény. A genetikából adódik az, hogy nem volt, és nem is lesz belőled még egy. Megismételhetetlen vagy. Pusztán abból, hogy Isten megteremtett téged, hogy akar téged és akar téged, az önmagában megadja azt, hogy ki vagy te. Hogy Istenben van identitásod, és ezt az Istenben tudjuk megtalálni. Ezt kereshetjük máshol. Sok mindent olvashattam, sok helyen tanulhattam, sok emberrel találkozhattam, de amikor a teremtőmre nézek, aki engem akart, és aki itt és most akar, ezáltal tudom azt, hogy ki vagyok én. Valaki, akit akarnak, valaki, akinek kellek. Hát kell lennél több? Kellene át több, hogy tudod azt, hogy egy valaki biztosan van, akinek kell lesz. Ez pedig az Isten. Mert Istennek kell lesz. Neki biztosan. Ezért élsz. Ezért vagy itt. Ez az első, amit szeretnék nektek átadni. A másik, hogyha még mélyebbre megyünk, akkor azt látjuk, hogy meg vagyunk váltva. Meg vagyunk váltva, és nekem mindig is egy kérdés volt, így tanulva a teológiát, hogy rendben ez így nagyon cuki, de akkor ez most mégis mit jelent, mert Jézus meghalt, meg vagyunk váltva, de a kenyér ugyannyiba kerül a boltba, ugyanúgy vannak háborúk, az emberek ugyanúgy kiszúrnak egymással, és sorra változott a világ azóta, hogy Jézus meghalt? Változott? Nem. Nagyon. Akkor mit jelent az, hogy meg vagyunk váltva? Mit jelent az, hogy én személy szerint meg vagyok váltva? Annyira érdekelt ez a kérdés, hogy végül ebből írtam a szakdolgozatomat, és ott elkezdtem valamit egy picikét megérteni. Arra láttam rá, hogy az, hogy meg vagyok váltva, az nem jelenti azt, hogy nincsen bűnös természetem, az nem jelenti azt, hogy nincsenek bűneim, de az jelenti, hogy van alternatíva. Azt jelenti, hogy lehet máshogy élni. Azt jelenti, hogy nem kell a bűnös természetemet követnem. Azt jelenti, hogy a bűn helyett választhatom a jót. Sok embert hallgatok végig, mi papok ezt így szoktuk, és nem olyan régen megkeresett valaki, leültünk, elkezdtem mondani, hogy igazából azért keresett meg, mert bár van felesége, van a gyermekei, de elkezdett megszeretni egy másik nőt. És hogy azon vacilál, hogy akkor most kilépjen a házasságából, és menjen az érzés és a vágyai után, vagy akkor most mi legyen. És ránéztem, és finoman, de azt mondtam neki, hogy figyelj, az nem te lennél. Mert te az vagy, aki annó a feleségedre kimondta az igent. Ez vagy te. És te nem az vagy, aki most a éppen aktuális, felfűtött vágyai után menne. Ki vagyok én? Mi az én identitásom? Ez jelenti megváltottnak lenni. A megváltásom azt mondja saját magamról, hogy van választásom. Hogy nem az számít, hogy itt és most mit érzek, mire vágyok, mihez lenne kedvem, hogy mit hallottam, mit láttam, hanem megváltottak lenni azt jelenti, hogy Jézusban van választásom, hogy szabaddá lettem téve, hogy fel vagyok szabadítva. Ez mekkora szabadság? Élhetünk máshogy, mint ahogyan itt és most érezzük. Na ez szabadság. Járatsz azon az úton, ami Jézusban adatott a számodra. Igen, az keskeny, Jézus maga mondja, de az visz az életre, és akkor azon járunk. A harmadik, nem csak Isten megteremtett és akar, nem csak meg vagy váltva, és van lehetőséged máshogy élni, hanem Isten kimondott rád egy még teljesebb igent. Istennek a gyermekévé lettél akkor, amikor megkereszteltek téged. És most szeretnék valami nagyon személyeset megosztani veletek, így négy szem közt. Nekem egy visszatérő kérdésem volt az életemben, hogy ki vagyok én az Istennek. Újból és újból feljött. És egyik alkalommal, akkor ma 31-2 évesen, újból bennem volt ez már hetek óta, hogy rendben olvastam, hallottam, a kedves hívek mindig elmondják, hogy igen, Szabi atya, szeretünk, ez nagyon aranyos, de hogy mégis, hogy ki vagyok én az Istennek. És van egy papi baráti kör, elmentünk nyáron nyaralni, a tengerhez, és egyik reggel az imámat a tengerparton sétálva végeztem, és a végén feltöbbem, Uram, mondd el, mondd meg, hogy ki vagyok én neked. Sétáltam tovább, és a parton megláttam egy fehér követ a sok fehér kő között, és láttam, hogy rá van írva valami. Lehajoltam, felvettem, és egy szentírási vers volt rajta angolul, Lukács 3. fejezetéből, amely így szól, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Hát megérintett, mondanom sem kell, mondom, jó, hát Uram, ez így aranyos és kedves vagy, de hát férfi vagyok, na, szóval értjük. De azért a követ eltettem magamhoz, és azóta ott van a íróasztalomon. Eltett egy-két év, Pilis Csabán a híveknek hála, létrehoztunk egy szentségimáró kápolnát, ami 024-be látogatható, és használják is az emberek, hála Jézusnak. És van éjszakai szentségimádás is, eltett pár év, egyik éjszakai szentségimádáson, két beállás között, félkómásan, újból fejlődött bennem ez, hogy jó, Uram, most már mondd már ki, hogy ki vagyok én neked. És van ez az igekérési mód, elmondjam, hogyan működik. Elmondom, nagyjából. Szóval lehet kérni konkrét szentírási igét egy ilyen applikáció segítségével. Hány könyv van a szentírásban? 73, beütöd, és akkor számgenerátor kidobja a könyvet, akkor az a könyv, abban hány fejezet van, számgenerátor kidobja a fejezetet, hány vers van, és hát melyik vers jött ki? Lukács 3. fejezete, a konkrét vers, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Mondanom se kell, hogy ott nyomban felkeltem, és kapásban éberré váltam. Hát jó, Uram, ez így szép, de hát ugye vannak véletlenek, ezt tudjuk. És eltelt megint pár év, és nyáron voltam most nyáron lelkigyakorlaton, egy papi lelkigyakorlaton, és ez eloldozva címet viselte, és megjelent 50 pap önkéntesen lelkigyakorlaton, az önmagával csoda, azért valljuk be, és voltak előadások, és minden előadás végén volt vezetett ima, amit Metlőd Zánó a könyvnek a egyik társszerzője tartott, és az volt, hogy jó, akkor most álljunk fel, és biztos ismeritek, atyák, ezt a a szentírási elképzelés módszert, akkor hoztam nektek egy szentírási részt, csukjátok be a szemeteket, és akkor ott vagytok Jézus a Jordának a partján, és bementek a vízbe. Nem mondom. Mondom se kell, hogy azt mondtam, hogy Uram, nyertél. Elkezdtem sírni, és hát most már elhiszem. Most már elhiszem azt, hogy azáltal, hogy meglettem keresztelve, az atyának a fia vagyok, Istennek a szeretett gyermeke vagyok. És ezt már nem csak tudom, nem csak hiszem, hanem mivel elhiszem, ezért meg is tapasztalom. Ez az, amit kívánok nektek harmadrészt. Nem csak Isten megteremtett és kellettek neki. Nem csak megváltott és folyamatosan jó lehetőséget kínál az életetekben, hanem hogy a keresztség által ő téged a gyermekévé fogadott. És hát kellett több annál, mint hogy van egy atya, aki folyamatosan gondoskodik rólad. De még itt még nincs vége, mert van egy negyedik. Ez pedig a hivatásod. Hiszem, hogy Isten mindenkit hív. Hiszem, hogy mindenkinek van hivatás, és azt is hiszem, bár sokan keresnek fiatalok, hogy atya, akkor segítsen, hogy akkor különböztessük meg, hogy Isten engem mégis mire hívna. És azt szoktam mondani, persze segítek, de azt szoktam mondani, hogy nézd, hát Isten szeret, Isten akar téged, és Isten nem rejti el előled, hogy mire hív. Sokan vagyunk testvérek, hatan vagyunk testvérek, van egy IKEA testvérem, mi IKEA-ek vagyunk az elsők, másik öt testvérem házas, IKEA testvéreméknél most érkezik az ötödik baba, és az egyik fia, Benny, ő nagyon szeret horgászni. Én is szeretek horgászni, mert ugye kiülsz a tópadra, nyugi van, sehol se egy hívő. Béke is szeretett. Múltkor bejöttem ide a Margit hídhoz, most megy a Márna, az egy nagyon finom hal. Margit hídhoz, ugye nem papi cívébe, Isten meccs. Leültem horgászni, richtig felismertek ketten. Nem mondom. Szóval a Benny nagyon szeret horgászni, és én szeretek horgászni. És van, hogy a Bennyvel együtt megyünk el horgászni, és múltkor, akkor 8 éves volt, odaállt a édesanyja, és azt mondta, hogy anya, én pap leszek. Benny, miért szeretné pap lenni? Hát azért, mert a Szabi is pap, és ő sokat tud horgászni. Szóval fontos a motiváció, ezt érezzük. Tehát, hogy Isten mindenkit hív. És a legmélyebb identitásodat abban fogod megtalálni, amire Isten téged hív. És szeretném nagyon átadni nektek, hogy nyissátok meg a szíveteket, és higgyétek el, hogy Isten ezt meg akarja nektek adni. És nyilván objektív erős dolgot ezért nem kell választani, de hogy amit választasz, Isten abban fog téged megáldani. És abba fogja segíteni az utadat. Úgyhogy legyél bátor. És a másik, amit idehozott nektek ezen az estén, az az, hogy mit tudsz tenni azért, hogy mindezt el is hidd, hogy Istennek kell lesz, hogy van lehetőséged, hogy az ő gyermeke vagy, és hogy Isten konkrétan hív egy teljes életre. Három dolog. Az egyik az ima, a másik a gondolataid, a harmadik pedig az, hogy hogyan dönts. Az első az ima. Mondhatok én sok mindent, és a barátaid is, és hallgathat egy csomó videót a YouTube-on, de az, hogy nézd, az Istentől a leghitelesebb az, ha meghallod, hogy figyelj, nekem kell lesz, én szeretlek, és te vagy az én gyermekem. Ezt az Istentől tudod a leghitelesebben meghallani, és neki fogod a leginkább elhinni. Nézzétek, az imának nincsen alternatívája, az ima semmi mással nem pótolható. Van néhány berögződésem, az egyik az az, hogy azt szoktam mondani, hogy napi fél óra, nem sok. Számolt ki a napodnak hány százaléka. Matekból kettes voltam, úgyhogy nem tudom kiszámolni. De ti ki tudjátok, bízom bennetek. Szóval napi fél óra. Kezd el imádkozni legalább napi fél órát, és meg fogod hallani. Lehet, hogy nem fogja a füled hallani, lehet, hogy nem lesz nem tudom milyen látomásod, de valami biztos, a lelked fogja hallani, és az elég. Lehet, hogy te nem fogod érzékelni, lehet, hogy nem fogod megtapasztalni, de az imában a lelkünk hallja azt, amit az Isten mond neki, és ez elég. Mert a lelked a szépen lassan majd átformál téged. Napi fél óra. A második a gondolataid. A kommunizmusban volt egy ilyen mondás. Ez így szólt. Ne gondolkodj. Ha gondoltál valamit, ne mondd ki. Ha kimondtad, ne írd le. Ha leírtad, ne írd alá. Ha aláírtad, akkor ne csodálkozz. Jó rámutat ez az ív arra, hogy miért a gondolat a legfontosabb. Azért, mert minden onnan indul ki. Nem úgy követünk el bűnt, hogy hups, elkövettem, észre se vettem. Nem. Véggondolod, és megvalósítod. De a jót sem így követjük el, hogy hups, valami jót tettem, véggondolod, és megvalósítod. Ha fejben otthon vagy, akkor otthon vagy. Ha fejben nem vagy otthon, akkor nem vagy otthon. És ezért roppan fontos a gondolatainak a tisztasága. Ezért, amikor gondolsz valamire, akkor merje reflexív lenni. Merje ránézni arra, hogy amit most gondolok, az azt szerint van, hogy Istennek a gyermeke vagyok. Isten gyermeke gondolna ilyet, vagy sem? Főleg érdemes megnézni a visszatérő gondolatainkat. A visszatérő gondolataink azok megfelelnek annak, hogy én Istennek a szeretett gyermeke vagyok. Ha megfelelnek, gondol tovább, valósíts meg. Ha nem felnek meg, mondjál rá nement. Mondjál neki ellen. Vágd el. Megvan a nyuszika és a fűnyíró vicc, ugye? Megvan. Templomban vagyunk, úgyhogy nem mondom el, hogy mondjam egyszerűbb, a finomabb verziót, jó? Szóval arról van szó, hogy a nyuszikának kéne egy fűnyíró, és tudja, hogy a róka kománnál található ez. A rókának van a fűnyírója, nyuszikának nincs, de akkor még nem volt asszály, és le kellett vágni nyuszikának a keltében a füvet, és nyuszika elindul a róka komához, és körülbelül, hát igen, de hát a róka múltkor olyan, hát olyan furcsán nézett rám. Mi van, hogyha nem ajkarra odaadni a fűnyírót? Sőt, hallottam, hogy volt valaki, aki már nem adta oda a fűnyírót, és igen, és most jut eszembe, hogy hát igen, a róka koma, hát, sőt, hát ő biztos nem szeret engem, nem is fogja odaadni, de hát valahogy megjelkezik róka komának a házához, becsönget, a róka koma kinyitja, vidám, és azt mondja, tudod mit, róka koma, nem is kell a fűnyíród. Ugye erről van szó, hogy mi gondolkodunk, és az megfelel annak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Végül az utolsó, hogy hogyan döntesz. Ha egy konkrét döntési helyzetbe kerülsz, akkor ott mik a szempontjaid? Minden döntés szempontok alapján hozunk meg. Mi alapján hozod meg? És ezek között szerepel az, hogy Istennek a gyermeke vagy. Sőt, ez a legfőbb szempont, hogy itt és most Istennek a szeretett gyermeke fog dönteni. És ez alapján döntök. Mert ez az igazság. Mert ez az életnek a teljessége. Ezért. Ez a három. Merjél imádkozni, merd a gondolataidat megtisztítani, és merjél az alapján dönteni, hogy Istennek a szeretett gyermeke vagy. Ha ezeket megmered tenni, akkor lesz az, amit Pál így ír, mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Köszönöm, és Isten áldjon benneteket!
1: Kedves hallgatóink! Szilágyi Szabolcs atya tanítását hallották, amely a budapesti Avilai Nagyszentterész templomban hangzott el.

Eukarisztikus hitvallás. Hiszem és vallom, hogy Isten igéje és a Szent Lélek ereje által a pap szolgálata révén az Eukarisztiában valóságosan jelen van a feltámadt élő Jézus Krisztus. Őt imádjuk, aki ebben a szentségben nekünk adta önmagát. Hiszem, hogy minden szent mise áldozat, amiben jelen valóvá válik Krisztus egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen keresztáldozata. Hiszem, hogy az oltári szentség mindkét színe alatt, az átlényegített kenyérben és a borban a teljes Krisztus jelen van. Hiszem, hogy az Eukarisztiában jelenlévő Jézus Krisztus, az örök Isten fia, valóságos Isten és valóságos ember, aki elválaszthatatlan egységben él az Atyával és a Szent Lélekkel. Hiszem, hogy a szent áldozás személyes találkozás Jézussal. Az Eukarisztia a szeretet szentsége, ami keresztény életünk forrása és csúcspontja. Amen.

0: Hírek. Assisi Szent Ferencre irányítja a figyelmet az Adoremus októberi útravalója. 90 éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Idén ünnepeljük Assisi Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulóját. Ennek apropóján az Adoremus liturgikus kiadvány októberi útravaló elmélkedései a ferences lelkiség ma fontosnak tartott főbb pontjait és azoknak az egész egyház számára hordozott üzenetét mutatják be, írja a Magyar Kurír. Kálmán Peregrin ferences szerzetes, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót. A jubileum alkalmából 14. Leó pápa rendkívüli jubileumi évet hirdetett a kisebb testvérek rendjének, és lehetővé tette a teljes búcsú elnyerését a ferences család tagjai és minden hívő számára 2027. január 10-éig. A feltételek Szent Jónás, Szent Áldozás, ima a Szentatya szándékára és zarándoklat egy ferences templomba. A betegek lélekben kapcsolódhatnak be, imádkozzunk új ferences hivatásokért és a magyar ferences vértanúk boldoggá avatásáért. A Don Bosco nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szábú Zsózerf, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Don Bosco és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST Krk verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sport Régió Rice című alkotása külön díjat nyert. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk az újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templomból. A szertartást Alpeth Gergely atya mutatja be.

0: A mai napon szent törzsző angyalok ünnepe van, szent misa áldozatunkat meghalt Ilonáért ajánlom fel, halálának második évfordulóján. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, akik a készülékek mellett kapcsolódnak be a szent misa áldozat hallgatásába. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk az Úr szent misztériumainak ünneplésére.

0: Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátván bűneinket, vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a kivonulás könyvéből. Ezt mondja az Úr. Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam. Tiszteld őt, és hallgass a szavára, ne ellenkezzél vele, mert nem bocsátja meg, ha vétkezel, mivel az én nevem van benne. De ha hallgatsz a szavára, és megteszel mindent, amit mondok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és szorongatója leszek szorongatóidnak. Akkor angyalom előtted fog járni. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz? Ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony, mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig

Emlékszem, kicsi voltam még, amikor az ágyam mellett volt egy kép, amit jó szüleim tettek oda, és egy angyal volt rajta, aki egy gyermeket kísér, és akkor ott volt egy híd ezen a képen. Az van bennem a mai napig, hogy van egy angyal mellettem, aki végig kísér az életem útján. Mindannyiunk mellett vannak angyalok, védő, őrző emberek, őrző lények, akik végig kísérnek bennünket különböző élethelyzetekben. Őrként vannak mellettünk, őrködjenek, vigyázzanak, védelmezzenek, segítsenek bennünket azokban a harcokban, azokban a különböző élethelyzetekben, amiket ki kell állni. Sokszor óriási nehézségek, küzdelmek, amikor támadnak bennünket különböző ellenséges, gonosz lelkek. Ilyenkor mindig azokba az őrző angyalokba kell belekapaszkodnunk, akik folyton mellettünk vannak, és mindig tudnak segíteni. Pontosan azért, mert ők szüntelenül látják a mennyei Atya arcát, vagyis állandóan Isten jelenlétében élnek. Mi vagyunk úgy, hogy eltévesztjük ezt az Isten jelenlétét, elszakadunk tőle, távol állunk tőle, cselekedeteinkkel, gondolatainkkal, különböző írásainkkal, amelyeket megosztunk, amelyek megosztást szülnek. Ilyenkor is az angyalokra kell tekinteni, és őket kell kérni. Jó tudatosítanunk, hogy bizony vannak ilyen angyalok az életünkben, mellénk lettek rendelve, értünk lettek rendelve. Tulajdonképpen a létezésük miattunk van. Az Isten úgy, ahogy bennünket is akart, hogy legyen, az angyalokat is akarta, hogy legyenek. És ezeknek az angyaloknak parancsba adta, hogy valami olyan tevékenységet folytassanak, amelyek tulajdonképpen az embert a világban megoltalmazzák és Isten felé vezetik. Nagyon sok ember a világban elengedte az őrangyalát, távol állt tőle, elengedte az őrangyalának a kezét, és nem is tudatosítja, hogy mi van körülötte. Hogy van egy világ, ami ezen a világon kívül van, és mégis ebben a világban működik. Az angyaloknak a világa, akik jelen vannak az életünkben. Vannak személyek, akik, hála Istennek, sokkal jobban, mint jó magam, tudatosítják ezt magukban, kérik az őrző angyalt, védő angyalt, akár a nap kezdetén, vagy a útnak induláskor, hogy különösen is álljon a kérő ember mellett. Én is erre bátorítok ma mindenkit, hogy merjen kérni őrző angyaltól, védő angyaltól, hogy segítsen bennünket az életben. De nem csak személyeknek lehetnek segítőtársai az angyalok, hanem például egy nemzetnek is. Magyarország őrangyala, Magyarország védőangyala is létezik ilyen, sőt, Gábriel angyal személyében, aki a hősök terén tudjuk jól, hogy

A legfelsőbb oszlopon ő van kiállítva, az ő személye, az ő alakja mutatkozik meg. Különösen is fontos, hogy őt is kiemelten kérjük, hogy a jelenlegi megosztottságban, ellenségeskedésben, támadásokban álljon mellénk, oltalmazzon, védelmezzen és őrizzen bennünket a küzdelmek idején, amikor a jó mellett ki kell állnunk. Nekünk is fontos, hogy a jó mellett kiálljunk, és olyan szavakat tudjunk mondani, olyan szavakkal tudjunk kiállni, ami mindenki számára békét teremtő. Az őrző angyalok békés teremtések. Azért vannak mellettünk, hogy a jó irányba, a béke irányába vezessenek bennünket, hogy segítsenek a nehéz helyzetekben. Kérhetjük az ő segítségüket iránymutatásul is, hogy ha eltévejedünk, vagy nem tudunk helyesen dönteni, esetlegesen nem lenne egyértelmű az a döntés helyzet, amiben vagyunk, akkor mutassa meg a jó, a helyes, erkölcsös irányt. Azt, amit választanunk kell. Ha az angyalok szüntelenül látják az égben az Istennek az arcát, és Isten jelenlétében élnek, akkor egészen biztos, hogy egy angyal nem akarhat rosszat az embernek. Egy angyal épp ebbe az irányba, az Isten irányába, az Isten akaratába akarja vezetni az embert, aki itt a földi világban él, és a földi világban halad, mint ahogy azon a kis képen az a gyermek, akit kísér az angyal a hídon át. Át kell jutnunk a hídon, el kell jutnunk a célhoz, ami Isten. És ezt csak úgy lehet élni, hogyha valamennyien Isten útján, Isten törvényei szerint, és azon törvények szerint, amelyeket itt a földi világban meg lehet valósítani a jó úton, ezen kell végigmennünk, és ebben segítenek bennünket az őrző angyalok. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizzél meg. Életemben légy vezérem, halálomkor állj mellettem. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, melyeket szent angyalai tiszteletére hozunk eléd. Add, hogy az ő szüntelen oltalmukkal megszabaduljunk a jelen veszélyektől, és szerencsésen eljussunk az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mi angyalaidban és főangyalaidban is téged áldunk, a te nagyságodnak és dicsőségednek hódolunk, amikor teremtményeidet, a hozzád hűséges angyalokat tiszteljük. Bár őket is nagy tisztelet illeti, te végtelenül nagyobb vagy náluk, így mindennél fölségesebbnek vallunk téged, Krisztus, a mi Urunk által. Az angyali seregek ő általa mondanak néked áldást, és téged imádva mi is lelkesen hozzájuk társulunk. Velük együtt dicsérünk, és hálás szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szól: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent őrző angyalainkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kérései, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, aki az örök élet táplálékát nyújtod nekünk e nagy szentségben, vezess minket angyalait szolgálatával az üdvösség és béke útjára, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, és a Fiú, és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, küldetésetek van. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Szent misét közvetítettünk az újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templomból. A szertartást Alpeth Gergely atya mutatta be.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: pont. A közjó feltételezi az emberi személy, mint olyan tiszteletben tartását, a maga elidegeníthetetlen alapjogaival, amelyek teljes kibontakozásához szükségesek. A közjó igényli a szociális jólétet, a biztonságot és a különböző közbülső csoportok fejlődését a szubszidiaritás elvének alkalmazásával. Ezek között különösen kiemelkedik a család, mint a társadalom alapsejtje. Ugyanakkor a közjó megkívánja a társadalmi békét, vagyis egy bizonyos rend állandóságát és biztonságát, amelyet nem lehet megteremteni az osztó igazságrasságra való különös odafigyelés nélkül, amelynek megsértése mindig erőszakot szül. Az egész társadalom, és benne különösen az állam, köteles védelmezni és előmozdítani a közjót. 158. pont. A világ társadalmának jelenlegi körülményei között, amikor nagyon sok az igazságtalanság, és egyre több az emberi alapjogoktól való megfosztott, kidobhatónak ítélt ember, a közjó alapelve közvetlenül, logikus és elkerülhetetlen következményként, szolidaritásra való felszólításá és a legszegényebbek első helyre helyezése melletti elkötelezettségé válik. Ez az elkötelezettség megkívánja a föld javainak közös rendeltetéséből fakadó következtetésének a levonását, miként megpróbáltam azt megfogalmazni az evangélii gaudium apostoli buzdításban. Mindenekelőtt pedig azt követeli meg, hogy figyelembe vegyük a szegények mérhetetlen nagy méltóságát legmélyebben hívő meggyőződéseink fényében. Elegendő a valóságra tekinteni, hogy megértsük, ez az elkötelezettség manapság alapvető etikai követelményt jelent a közjó tényleges megvalósulása szempontjából. 159. pont. A közjó fogalma magában foglalja a jövő nemzedékeit is. A nemzetközi gazdasági válságok élesen megmutatták, milyen káros hatásai vannak, ha nem ismerjük el közös rendeltetésünket, amelyből nem lehet kizárni azokat, akik utánunk jönnek. Már nem beszélhetünk fenntartható fejlődésről a nemzedékek közötti szolidaritás nélkül. Amikor arra a helyzetre gondolunk, ahogyan a bolygót hátrahagyjuk a jövő nemzedékek számára, egy másik logikába lépünk. Az ingyenesség logikájába, az ajándékéba, amelyet kapunk és továbbadunk. Ha a Föld adatot nekünk, akkor már nem gondolkodhatunk pusztán az egyéni hasznot szolgáló hatékonyság és termelékenység haszonelvű szempontjai szerint. Nem egy szabadon választható hozzáállásról beszélünk, hanem az igazságosság egyik alapkérdéséről, hiszen a Föld, amelyet kaptunk, azoké is, akik utánunk jönnek. Portugália püspökei az igazság e követelményének felvállalására biztattak eképpen. A környezet az átvétel logikájához tartozik. Minden nemzedék kölcsön kapja a környezetet, és minden nemzedéknek tovább kell adnia a következő nemzedéknek. Az átfogó ökológiának ilyen széles látószöge van.
1: Enciklikák.
0: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
3: Kedves Mária Rádió hallgatók, október hónapja van, Zsuzsanyának a hónapja templomainkban, de otthon is, beteg ágyakon. Kezünkbe veszük a rózsafűzért és imádkozzuk. Mi az, ami a rózsafűzér titka? Talán ezt is mondhatnánk, hiszen végigkísérheti az életünket, különböző élethelyzetben imádkozhatjuk. Talán azt mondhatjuk, hogy a rózsafűzér az egy utitása az embernek, mindig vele lehet, előveheti, imádkozhatja, ilyen szempontból is utatás, de ugyanakkor olyan szempontból is, hogy minden élethelyzetben megkaphatja Istennek a válaszát, Istennek a kegyelmét, jóságát, hogy tudja viselni az életnek a terheit, vagy meg tudja osztani valakivel az örömét. Hiszen a rózsafűzérnek a titkai, mint az ablakok, úgy rányítják a szemünket Isten szentségre, Isten jóságára különböző élethelyzetekben. Igyon Szent Lajos egy nagyon szép képet használ, amikor idézi az egyik egyházatját, Nüsszai Gergelyt, aki az imádságról mondja általában, ez igaz a rózsafűzére is, hogy amikor imádkozunk, akkor arra törekedjünk, hogy Jézus Krisztusnak az arcképét úgy megrajzoljuk a szívünkben és a lelkünkben. A rózsafűzér pedig lehetőséget ad arra, hogy ezt az arcot színesen megfessük, hiszen rózsafűzér Jézus életének a különböző élethelyzetét mutatja be. És ha valaki ezen elmélyül, akkor azon keresztül fölragyog előtte Jézusnak az arca, és lehetősége van arra, hogy ezt a kegyelem által kapott ecsetet, amitán a Szentlélek ennek segítségével ezt a rajzot, ezt részleteiben meg tudjuk festeni a lelkünkbe, szívünkbe. Tehát egy nagy lehetőség számunkra ez a hónap, meg a rózsafűzér imádkozása. Különösen a Mária Rádióban fontos az, hogy erről beszéljünk, hiszen a Boldogságos Szűz Mária segítségével tudjuk megközelíteni a legjobban Jézust. A Máriás lelket az annyit jelent, hogy Mária szemével nézzük életét, és azon keresztül tehát felragyog előttünk az ő gazdagsága, szépsége. Ezáltal mi életünk is gazdagodik. Használjuk ki ezt a lehetőséget minden nap, és vegyük kezünkbe a rózsafűzért, bízunk abban, hogy egyszerre megerősít minket a szenvedésben, de ugyanakkor, ha az örvendetes rózsafűzért imádkozunk, akkor pedig Máriával együtt egyre közelebb kerülhetünk az Istenhez, aki a növekedés, a lélek növekedésének a boldogságát adja meg számunkra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.

0: Hírpercek.
1: A hit franciaországi újjászületése remény az egész egyház számára, vallja Leó pápa. Európai Mária kegyhelyek vezetői találkoztak Vilniusban. Bemutatták Lucsok Miklós püspök Életem kalandja című könyvét Budapesten. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A franciaországi apostoli útját idézte fel szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa a Szent Péter térjen, írja a Magyar Kurír. A Szentatya az út egészét egyetlen szóval foglalta össze, újjászületés. Jelképének a párizsi Notre-Dame-ot nevezte, amely a tűzvész után újjáépült. Újjáépítése pedig megmutatta az egyház, az állam és a civil társadalom együttműködésének lehetőségét. A pápa a Stade de France ifjúsági virasztást a remény nagy jelének nevezte, és utait a keresztséget kérő fiatalok és felnőttek növekvő számára is. Lourdesban minden emberi élet sérthetetlen méltóságát hangsúlyozta, és találkozott visszaélések áldozataival. Metzben Európa keresztény gyökereire, a párbeszéd és a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. A kihallgatás végén Etiópia Tigré régiójában a párbeszédre szólította a harcoló feleket. A Hajdúdorogi Főegyházmegye tájékoztatása szerint a litvániai Vilniusban tartották az Európai Mária Háló éves találkozóját szeptember 22 és 25-e között. A konferencián részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Mosolygó Péter Mária Pócsi kegyhely igazgató. A hálózatot 2003-ban Jacques Perrier volt lourdi püspök alapította, hogy a kegyhelyvezetők és az ott szolgáló lelkipásztorok találkozhassanak és tapasztalatot cserélhessenek. A találkozónak az Auschwitz vártály, azaz hajnalkapu kegyhely adott otthont. 13 ország 14 kegyhelye képviseltette magát, köztük Mátra Verebély Szentkút és Mária Pócs. A résztvevők megvitatták a kegyhelyeket érintő gazdasági, logisztikai és lelkipásztori kérdéseket. Találkoztak Ginteras Grusus vilniuszi érsekkel, és vele együtt szentmisét mutattak be a székesegyházban Szent Kázmér sírjánál. Lucsok Miklós munkácsi megyéspüspök Életem kalandja című könyvét mutatták be szeptember 29-én a budapesti Párbeszéd házában, írja a Magyar Kurír. A kötet két domonkos szerzetes, Paweł Kozacki és a püspök beszélgetéseiből született. A püspök 2023 óta vezeti a munkácsi római katolikus egyházmegyét. A beszélgetésen Tornya Erika, a Szív főszerkesztője kérdezte a Kárpát-alján született főpásztort, aki gyermekkorától több nyelvű környezetben élt, ezért elsősorban kárpát-aljainak tartja magát. Az identitás kérdésére azt válaszolta, Isten szeretett fia, és ebből a tudatból tud nyitott lenni mások felé. Beszélt az életét végig kísérő keresésről és a krízisekről is. A háború szerinte leegyszerűsíti az életet, megtisztítja az értékrendet. Hangsúlyozta, nem szabad, hogy félelem irányítson, még háborús országban sem. A hídépítés a feladatunk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót, és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Ilyenkor, szeptember legvégén, október elején egy picit mindig örömtelibb szívvel hallgatom ezt a felvezető éneket, ki Szent Teréz gondolatát zenésítette meg a Bonerges együttes, anyámnak az egyháznak szívében szeretet leszek, s valahol ezzel a szeretettel szeretnénk újra és újra itt a Mári Rádióban is a kedves hallgatók felé fordulni, hogy az Isten üzenete, az Isten szava elhangozhassék a rádió hullámain keresztül, és éppen ezért vagyunk hálásak mindig, amikor megtapasztaljuk a kedves testvéreknek a segítségét, azt, hogy újra és újra támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését. Angyalok között vagyunk ezekben a napokban, hiszen nemrég ünnepeltük kedden a szent főangyalokat, ma pedig az őrző angyalokat ünnepeljük a mai napon, és éppen ezért érdemes egy kicsit azt végig gondolni, hogy kik is az angyalok, mit tudunk róluk, mi az, ami fontos. A mai világunkat a racionalizmus jellemzi, és éppen ezért minden, ami túl van az emberi érzékkel megtapasztalhatón, fölfoghatón, ami túl van a kézzel foghatón, azzal nehezen tudunk mit kezdeni. Az angyalok világa pedig ilyen nehéz kérdés, éppen ezért, mert nem ennek a földi világnak a részesei az angyalok. Kik is az angyalok? Mit tudunk az angyalokról? Az apostoli hitvallás azt vallja, fogalmaz a katekizmus, hogy Isten a mennynek és a földnek a teremtője, és a nicai konstantinápolyi hitvallásban ez is benne van, hogy minden láthatónak és láthatatlannak a teremtője. Mennyi és a föld a Szentírás világában azt jelöli, hogy mindent, ami létezik a kettő között itt, a ég, mennyi és a föld között itt mutatja be, és rámutat a kapcsolatra az egész teremtésben, ami egyszerre egyes ítés szétválasztja az eget és a földet. A föld az emberek világa, menny, vagy a mennyek, tehát lehet az egek, jelölheti az égboltozatot, az Isten helyét is. Az angyalok létezése hitigassága számunkra. A szellemi lények létezése, akik nem testiek és a Szentírásban angyalok néven szerepelnek, ez hitigasság. A Szentírás tanúsága annyira nyilvánvaló, mint amennyire az egybehangzó, a szent hagyomány is ezzel kapcsolatban. Szentírás többször emlegeti az angyalokat, többször emlegeti azokat Jelenések könyve látomásaiban, például akik az Isten trónja körül állnak, akik az Isten világához tartoznak. Szent Ágoston ezt mondja, az angyal szó hitvatalukat jelöli, és nem a természetüket. Azt kérdezett, hogyan nevezzük természetüket? Szellem. De ha azután kérdezel, mi a hivataluk? Angyal. Aszerint, ahogy van szellem, aszerint, hogy amit tesz, az angyal. Egész létüket illetően az angyalok Isten szolgálata, szolgái és hírvivői. Ennek folytán mindenkor látják az Atya arcát, aki a mennyben van. Ők parancsainak a végrehajtói, figyelmesek szavának meghallgatására, és Zsoltárok könyve is említi ezt. Tiszta szellemi teremtmények értelemmel és akarattal bírnak, mint minden teremtmény, személyes lények és halhatatlanok. Minden látható teremtmény felülmúlnak tökéletességben, erről tanúskodik a dicsőségük ragyogása. Ők a teremtéstől fogva az üdvösség történelmének a folyamatában közel vagy távolról hirdetői voltak ennek az üdvösségnek, szolgálták Isten üdvösség tervének megvalósulását. Bezárták a földi paradicsomot, támogatták Lótot, megmentették Hágárt és gyermekét, feltartóztatták Ábrahám karját, a törvény és az angyalok szolgálata által adatott át. Ők vezették Isten népét, hírül vitték Isten választottainak különböző születést, meghívást, segítették a prófétákat,
Gábor angyal hozta a hírt az előfutár születéséről, és magáról Jézusnak a születéséről is ő hozta a hírt. A megtestesüléstől a mennybe menetelik, a megtestesült ige életét imádattal, szolgálattal vették körül az angyalok. Amikor Isten bevezette elsőszülöttjét a világba, azt mondta, imádják őt, Isten minden angyalai. Zsidó levélben olvassuk. Krisztus születésénél elhangzó dicsőítő éneküket nem szűnünk meg visszhangozni az egyház dicsőítő imájában, dicsőség a magasságban Istennek. Tehát a Szentírás világában számos módon vannak jelen az angyalok. Az egyház egész élete a fentiekhez hasonlóan örvend az angyalok titokzatos és hatalmas segítségének. Liturgiában az egyház az angyalokhoz társul, hogy imádják a háromszor szent Istent. Gyermekkortól fogva egész a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik őrizetükkel és közbenjárásukkal. Tehát az angyalok világáról ilyesféle dolgokat tanít számunkra a szent hagyomány és a szentírás világa. Ugyanakkor az is világos a számunkra, hogy nem csak ilyen jó angyalok vannak. Ugye a bűnbesés történetében a kígyó megszemélyesíti a sátánt, a gonoszt, aki el akar bennünket választani az Istentől, aki hazugságot állít az Istenről, aki azt akarja, hogy az ember ne bízzon az Istenben, és ez okozza végül is az ember bűnbeesését. Kik ezek a gonosz lelkek, a sátán és angyalai, így nevezi őket a Szentírás. Annak hátterében, hogy ősszüleink az engedetlenséget választották, ott áll a kísértő szava, amely szembehelyezkedik Istennel, és ezek a szavak

nem javulnak, a gonosz lelkek már nem javulhatnak meg, és a jó angyalok se válhatnak már rosszá, mert ez a döntéshelyzet már lezárult az angyalok világában. Az angyalok választásának jellege az, hogy visszavonhatatlan, ám ez nem a végtelen isteni irgalom gyengességére mutat, hanem arra, hogy ők olyan bűnt követtek el, amely megbocsáthatatlan. Bukásukat nem követhette bűnbánat, ahogy az ember halála után sincs lehetőség a bűnbánatra. A Szentírás állítja annak a rombolni akaró befolyását, akit Jézus úgy hív, hogy a gyilkos kezdettől fogva, aki megkísértette Jézust és el akarta téríteni a küldetést, amit az atyától kapott. Isten fia azért jelent meg, hogy szétrombolja a sátán művét. Művében pedig a következményét illetően legsúlyosabb az volt, hogy hazug módon az embert Istennel szembeni engedetlenségre csábította. A sátán hatalma azonban nem végtelen. Ő nem több, mint teremtmény. Hatalma van áll mindazt megtenni, ami a tiszta szellem megtehet, de mindig csak teremtmény marad, nem tudja feltartóztatni Isten országának épülését. Bár a sátán a világban Isten ellen és a Krisztusban fennálló országa ellen ténykedik, bár tevékenykedésének súlyos következményei vannak minden egyes ember, mind az emberi közösségek életében, mivel hogy szellemi létező közvetlenül hat, mint a fizikai természet, de tevékenykedését az isteni gondviselés engedte meg, amely az ember és a világ történelmét erőteljesen gyengétséggel irányítja. Nagy titok az, hogy Isten miért engedi meg a sátán ténykedését, de mi tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Tehát a katekizmus így beszél az Istenről, az angyalokról, így mutatja be az angyalok világát a számunkra.

folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. Szent Bernát apát egyik beszédében a 90. Zsoltárhoz fűzi a gondolatait, ez a mondathoz angyalainak parancsot adott, hogy őrizzenek minden utadom. Őrangyalokhoz kapcsolódó ez a Zsoltár idézet, és ezzel kapcsolatban fogalmazza meg Szent Bernát apát, magasztaljuk az Urat irgalmasságáért, csodáért, amelyeket az emberekért cselekedett.

magasztaljuk az Urat és hirdessük a nemzetek közt, hogy nagy dolgot cselekedett velünk. Uram, mi az ember, hogy megemlékezel róla? Miért fordított felé szívedet? Felé fordított szívedet, íme törődöl vele és gondját is eled. Sőt, elküldött hozzá egyszülöttedet, kiárasztod rá szent lelkedet, megígéred neki azt is, hogy színről színre fog látni téged. És szent angyalaidat küldött szolgálatunkra, hogy legyen az égiek között, aki gondoskodik rólunk, arra rendeled őket, hogy őrizzenek minket, rájuk bízva nevelésünket. Angyalainak parancsod adott, hogy őrizzenek minden utadon. Ezek a szentírási szavak milyen nagy tiszteletre köteleznek irántunk téged, milyen nagy hűségre indítanak, milyen nagy bizalomra sarkalnak. Tisztelettel tartozol nekik jelenlétükért, hűséggel jó akaratukért, bizalommal őrizetükért. Itt vannak, hogy védelmezzenek, melletted állnak, hogy javadra legyenek. Bár mindezt Isten parancsára teszik, de nagy szeretettel engedelmeskednek neki, és segítenek rajtuk mindenféle bajainkban. Ezért nem lehetünk hálátlanok irántuk. Legyünk tehát hűségesek hozzájuk, legyünk hálásak az így nagy őrzőknek. Szeretetükre válaszoljunk mi is szeretettel, adjuk meg neki azt a tiszteletet, amelyet csak tudunk, amivel tartozunk neki. De a tiszteletünk és szeretetünk teljességét egyedül Istennek adjuk meg, hiszen az angyalok és mi is tőle kaptunk mindent, azt is, hogy tisztelhetjük és szerethetjük őt, és hogy az angyalok és mi is szeretetre és tiszteletre méltók vagyunk. Testvéreim, igazi szeretettel szeressük tehát Istenben az ő angyalait. Ezek egykor társaink lesznek az örökségben, addig azonban mennyi atyán gondviselőinké, gyámolítóinká, vezetőinké rendelte őket. Isten gyermekei vagyunk ugyanis, noha ez most nem látszik, mert még gondviselők és gyámolok vagyunk felett, vannak felettünk, mint gyermekek felett, mintha most még semmiben sem különböznénk a szolgáktól. Annak ellenére azonban, hogy olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek, még ha nehéz is, és nagyon nagy és nagyon veszélyes út áll előttünk, miért félnénk ilyen hatalmas védelmezőnk oltalma alatt? Nem lehet legyőzni vagy rászedni azokat, akik minket őriznek minden utunkon, még kevésbé kell attól tartanunk, hogy ők maguk akarnának bennünket megtéveszteni. Hűségesek ők, bölcsek és hatalmasok. Akkor hát miért aggódjunk? Csak kövessük őket, ragaszkodjunk hozzájuk, maradjunk meg boldogan az ég istenének ebben az oltalmában. Tehát Szent Bernát apát fogalmaz így a gondolataiban, amikor az szent angyalok ünnepéhez kapcsolódik, ez a mai napunknak, ez az olvasmányos imaórájának a második olvasmánya lesz, ez az olvasmány. Nagy Szent Gergely pápa, az amikor az evangéliumokról beszél, akkor írja ezeket. Tudnunk kell, hogy az angyal szó tisztséget jelent, nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont egyáltalán nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket. Valójában csak akkor angyalok, vagyis küldöttek, amikor valamilyen Isten üzenet közvetítői. Azokat, akik kisebb jelentőségű üzenetet hoznak, nevezzük angyaloknak. Azokat pedig, akik fontosabb üzenetket adnak át, főangyaloknak. Ezért van az, hogy a boldogságos Szűz Máriához nem akármelyik angyalt, hanem Gábor főangyalt küldte az Isten. Úgy illet, hogy erre a szolgálatra főangyal jöjjön, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta. A főangyalokat az említett okból külön névvel is megjelöljük. A szavak jelentése ugyanis feltárja, hogy működésükben mire van leginkább adottságuk. Abban a szent országban a mindenható Isten színelátása tökéletessé teszi a tudást. Ott tehát kiki nem azért kapja a saját nevét, mintha név nélkül nem lenne ismeretes a személye, hanem azért, mert amikor valamilyen szolgálat ellátására hozzánk jönnek, ennek a küldetésnek megfelelő nevet viselnek. Ezért egyikük a neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké pedig Ráfael, Isten orvossága. Tudomásunk szerint valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést, hogy tevékenységéből és nevéből egyaránt kitűnjék, senki sem tehet olyan nagyszerű dolgokat, mint amilyeneket Isten megtehet. Éppen azért van megírva,
hogy az ősi ellenség Mihály főangyallal fogja a végső csatáját megvívni. Ezt Szent János révén tudjuk. Akkor nagy harc számadt Mihály főangyallal, tudnélik, amikor a világ végén a maga erejére hagyja Isten a bukott angyalt, és letaszítja a végleges kárhozatba. Ő az az ősi ellenség, aki gőgében hasonló akart lenni Istenhez, mondván, én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat, hasonló leszek a fölségeshez. Ugyanígy, azért te Isten Szűzmáriához Gábort, mert a neve Isten ereje. Krisztust jött ugyanis hírül adni, aki láthatatlan világ gonosz hatalmasságainak letörésére kegyes volt nyomorúságos külsőnkben megjelenni. Ugyanakkor erős Istenként, győztes harcosként is jött a földre, ezért jelentette be Isten erejének nevezett angyal. Végül Ráfel nevének jelentése Isten orvossága. Ennek az a magyarázata, hogy amikor gyógyító beavatkozással megérintette Tóbiás szemét, megszüntette a vak emberre borult sötétséget. Természetes tehát, hogy akit Isten gyógyítás céljából küldött, az méltán viseli az Isten orvossága nevet. Tehát a főangyalokról beszél ebben a gondolat sorában Nagyszent Gergely pápa. Itt egy picit meg is állhatunk a főangyalok körénél, hiszen ugye Mihály az Isten ereje, valamilyen az Isten, ki olyan, mint az Isten harcaiban működik közre, és amikor a jó harcot meg kell harcolnunk, akkor Mihály erejére támaszkodhatunk. Gábor Isten ereje nagy híreket tud hozni, és mi is ilyen hírvívők lehetünk, amikor az üdvösség örömhírét szeretnénk elvinni a körülöttünk élő emberek számára. Rafael pedig Isten gyógyít, Tóbiás könyvében olvassuk az ő történetét, amikor elkíséri Tobitot Ráguelhez, hogy a pénzt visszahozza, és ott Ráguelnél találja meg Sárát, akit azután feleségül vesz, akit szintén egy démon gyötör, és mindkettőket meggyógyítja. Végül pedig Tóbiás szemét is meggyógyítja, hogy újra lásson. De Rafaelnek még egy érdekes tulajdonságát felfedezhetjük, hiszen nekünk valószínűleg ilyen jellegű gyógyító erénk nincsen, bár a megbocsátás, a bocsánatkérés sok minden gyógyíthatja a másik ember lelkét, de talán leginkább azzal lehetünk a másik ember gyógyítói, ha elkísérjük őt útján. Ahogy Rafael elkísérte az útra kelő fiút, úgy kell nekünk is elkísérnünk a másik embert azon az úton, amelyen ő jár, mellette állva, segítve, támogatva őt. Így tudunk egyre inkább közel kerülni Jézushoz. Így tudjuk egyre jobban megmutatni Krisztust, akinek arcát igyekszünk szemlélni. Krisztust, aki végigélte földi életünket, és segít bennünket lelke erejével, hogy végigjárva útunkat érkezhessünk el abba az országba, melyet Jézus maga készít a mi számunkra. Angyalaival segít és támogat bennünket Isten, angyalaival mutatja meg számunkra az utat, amely az örök élet országába vezet el bennünket. Ezen az úton szeretnénk haladni, ezen az úton szeretnénk járni. Ez az út az, ami az örök életbe vezet bennünket, nem egyedül, Isten kegyelmével és a közösség erejével akarjuk ezt az utat végigjárni.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban, és egyrészt lehet telefonálni, hozzászólni a műsorhoz. A 374-0904-es telefonszámon angyalai lehetünk másoknak. Érdekes játék, hogy legyél az angyala valakinek, úgy kísérd azt a napját, vagy azt az időszakát, hogy ne vegy észre, hogy te vagy az, aki őt segített, támogatott, de mégis legyél a közelében, kísérdőt a nap folyamán. Október hónapnak a nagyon szép imádsága a rózsafüzér imádság. Persze sokan nehéznek gondolják ezt az imádságot, hiszen ugyanazt az üdvözlőjét ismételjük, és tízszer egymás után, meg megint tízszer egymás után, és ez olyan nehéznek tűnik. Nem azért, mert az imádság szövege lenne nehéz, hanem azért, mert a mai pörgő, felgyorsult világunkban ugyanazt az imát ismételgetni, az nem mindig egyszerű, nem mindig könnyű a számunkra. És talán sokan, magam is kicsit úgy vagyok vele, hogy jobban szeretem azt, amikor csöndben oda tudok ülni az Isten elé, amikor az imádságom nem kifejezett szavakból áll, hanem egy csöndes jelenlétből, és a kettő nehezen fér össze, bár nyilván nagy szükség van a rózsafüzér imádságra is, meg a zsolozsmára, meg a többi szóban megvalósul imára, de jó, hogyha van mellette ilyen egészen elcsöndesülő imádság. Persze a rózsafüzér azért nem csak abból áll, hogy az üdvözlőjéket ismételgetem, hanem minden egy-egy tizedhez kapcsolódik egy titok, úgy nevezzük, hogy titok, kapcsolódik egy gondolat Jézus életével, vagy esetleg Mária életével kapcsolatban kapcsolódik egy-egy gondolat, egy-egy esemény, amire egy picit odafigyelhetek, és talán az is már kicsit tapasztalatunk, hogy az üdvözlégy imádsága az olyan módon megy fejből, hogy nem baj, hogyha közben egy kicsit a gondolatom másfelé jár, de azért az imát azt magát tudom mondani, vagy ha közösségben mondjuk a rózsafüzér imádságot, akkor az sokat segít abban, hogy akkor egy kicsit el tudjak gondolkozni azon a titkon, ami éppen előttünk áll az adott rózsafüzérben, és éppen ezért fontos, meg szép ez az imádság a számunkra, éppen ezért jó, hogyha ezt az imádságot újra és újra tudjuk gyakorolni, újra és újra meg tudjuk tenni. Persze érdekes dolog, én a kedvemben oda menni, amikor egy autónak a visszapillantó tükrén látok rózsafüzért lógni, hogy megkérdezném, hogy tudja-e mi ez és mire kell használni, és nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, aki ezt oda kiteszi, tudja, hogy mire kell, meg hogyan kell használni. De mi szeretnénk a rózsafüzéren keresztül is tanúságot tenni arról a világról, amelyben élünk, arról a hívő világról, amely körülvesz bennünket. Valamikor a tavasz folyamán került ez a felhívás ki az internetre. Fábri Kornél atya egy fiatal javaslatára hirdette meg, hogy június kezdetétől imádkozzunk el 15 millió rózsafüzért, és ezáltal is az imádság világába emeljük be hazánkat, nemzetünket. Most már ott tartunk, hogy 11.725.000 rózsafüzér fölajánlás érkezett. Én nyilván gondolom, hogy ennél sokkal több, csak nem mindenki regisztrálta be egy-egy imádságát, amelyet a hazáért végzett. És ma már a zarándok.ma applikációján keresztül be lehet regisztrálni egy üdvözlégy Mária imádkozását, de be lehet azt is, amikor egy tizedet végzett valaki, vagy be lehet azt is, amikor egy teljes rózsafüzért imádkozott el hazánkért, és ezáltal léphetünk újra és újra előre, haladhatunk az Istennek az útján, az imádságnak az útján, és imádkozhatunk hazánkért, imádkozhatunk nemzetünkért, hogy olyan módon tudjunk jelen lenni a világ életében, hogy az valóban az országunk javát,
valóban a világ békét, békességét tudja szolgálni. Ugye a rózsafüzér eredetileg három körből állt, ez 150 üdvözlégyet jelentett, és egy kicsit az a kép is mögötte volt, hogy akkor a 150 Zsoltár helyébe imádkozunk el 150 üdvözlégy Máriát, és ez egy szép gondolat. Második János Pál pápa, amikor a rózsafüzér évét meghirdette, akkor kiegészítette még 5 titokkal, a világosság titkaival a rózsafüzér imádságot, hogy ezáltal is teljesebbé tegyük a Jézusnak az életét, teljesebbé tegyük azt, hogy Jézus életére figyelve forduljunk az Istenhez, és erősödjünk meg Isten iránti szeretetünkben, hiszen az örvendetes szentolvasó Jézus gyermekség történetét öleli föl, a fájdalmas, a szenvedés történetet, a világosság, a nyilvános működést, a dicsőséges pedig a feltámadás időszakát, környékét járja körül. És ezért érdekes, ezért fontos számunkra az üdvözlégy, hogy ilyen módon tudjuk egyre inkább Jézus életében megerősödni, így tudjunk egyre jobban Jézus kegyelmével megerősödni, így tudjunk Jézus szeretetében egyre jobban jelen lenni, és megtapasztalni az ő kegyelmének erejét. A rózsafüzér imádság azzal, hogy ismétlődnek az üdvözlégyek, lehet olyan helyzet, olyan fájdalmas helyzet, amikor az embernek nincsenek külön olyan nagyon szép gondolatai, hanem csak ismétli ugyanazt, és akkor a üdvözlégy Máriát ismételgetve tud az ember egy kicsit helyre zökkenni, megnyugodni, tud egy kicsit az ember megerősödni abban a nehéz helyzetben is. Ez is lehet a rózsafüzérnek egy szépsége, a rózsafüzérnek egy értéke, és ilyen módon tudunk Jézushoz egyre jobban közel kerülni. A rózsafüzér imádság tehát egy szép imádsága keresztény életünknek, szép imádsága mindennapjainknak, és most az október folyamán újra és újra elővesszük ezt az imádságot, és legtöbb templomban, közösségben meg szépen közösen igyekszünk imádkozni ezt az imádságot, igyekszünk ennek az imádságnak a mélyére hatolni, hogy egyre jobban Krisztus szeretete legyen közöttünk bennünk, Krisztus szeretetét tudjuk egyre inkább megtapasztalni, megérezni, és ilyen módon tudjunk Jézus szeretetével közel kerülni mindazokhoz, akik körülöttünk vannak, mindazokhoz, akikért imádkozni szeretnénk. A rózsafüzér imádsága tehát ilyen nagyon szép imádsága számunkra, ilyen szépen megerősít bennünket abban, amiben újra és újra Krisztussal szeretnénk járni. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: 90 éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. Európai Mária kegyhelyek vezetői találkoztak Vilniusban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Don Bosco nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szabó József, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Don Bosco és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST Krk verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az 1000 éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sport Régió Rice című alkotása külön díjat nyert. A Hajdúdorogi Főegyházmegye tájékoztatása szerint a litvániai Vilniusban tartották az Európai Mária Háló éves találkozóját szeptember 22 és 25-e között. A konferencián részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Mosolygó Péter Mária Pócsi kegyhely igazgató. A hálózatot 2003-ban Jacques Perrier volt lourdi püspök alapította, hogy a kegyhelyvezetők és az ott szolgáló lelkipásztorok találkozhassanak és tapasztalatot cserélhessenek. A találkozónak az Auschwitz-Wartei, azaz hajnalkapu kegyhely adott otthont. 13 ország 14 kegyhelye képviseltette magát, köztük Mátra Verebély Szentkút és Mária Pócs. A résztvevők megvitatták a kegyhelyeket érintő gazdasági, logisztikai és lelkipásztori kérdéseket. Találkoztak Ginteras Grusus vilniuszi érsekkel, és vele együtt szentmisét mutattak be a székesegyházban Szent Kázmér sírjánál. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érintsd meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké. Amen. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, segítsen, irányítson, s járjon közben értünk. Amen. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hoffer József atya és Bellovics Gábor jezsuita szerzetes beszélgetését hallják a Szent Őrző Angyalokról.
2: Október 2-a van a Szent Őrangyaloknak az ünnepe. Szeretettel köszöntjük a hallgatókat innen a stúdióból. Bellovics Gábor barátom, Hoffer József vagyok, mindketten jezsuiták. A mi beszélgetésünknek a témája az, hogy miként is látjuk mi az angyaloknak, az őrangyaloknak a szerepét így az életünkben. Hát egy érdekes kérdés, amikor így először megtalált a feladat, hirtelen nagyot nyeltem, hogy vajon tényleg milyen az én kapcsolatom az angyalokkal, az őrangyalokkal. Egyrészt egy, hát a teológiában azért ez egy perifériális téma, hogyha nézzük a dogmatikát, akkor hát mondjuk a krisztológiával nincs azonos súlyban, jelen a stúdiumokban, ugye egy nevezett ilyen angeológia, hát inkább az ezoterikus filozófiákban kap ez nagy szerepet. Minél titokzatosabb egy téma, annál jobban szeretnek azokról a dolgokról beszélgetni. Ugyanígy tehát a teológiában a halál utáni életben, az is egy izgalmas feladat, ugye semmit nem tudunk pontosan, de hát mondjunk róla valamit. De azért az őrangyalokhoz elég, hát szoros viszonyunk van, meg az angyalokhoz, hát Gábor, ugye? Rögtön hát rájöttem, hogy itt az én beszélgető partnerem, talán két szóba mutatkozzál be.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat, Bellovics Gábornak hívnak, jezsuita szerzetes vagyok, és így a hónap végén fognak pappá szentelni, diakónus vagyok. Úgyhogy hát most így a napjaimat, meg a heteimet, miután hazatértem Münchenből, ahol 2 évig voltam tanulmányaim miatt, most így próbálok megérkezni és készülni a szentelésre, készülni arra, hogy valahogy talán az én védőszentemnek a nevéből is egy kicsit így Isten embere, Isten ereje, vagy valaki, aki Istenről beszél, lehessek aztán később papként, mint ahogy az angyalnak az önmagában vett értelme. Főleg mondjuk az én nevemnél Gábriel, vagy akár Ráfael és Michael, akikkel együtt ünnepeljük őket, ugye 29-én szeptemberben, tehát néhány nappal ezelőtt. Hát ők, nekik az él, az mindegyik jelzi a végén, hogy Istenről akarnak valamit elmondani. És talán ez lehet a nagy különbség, József atya, nem, hogy hát míg az ezoteriában általában jönnek, mennek ezek az angyalok, zavart keltenek, meg én nem tudom mit magukért beszélnek, azért a teológiában az angyal mindig Istenről akar valamit elmondani.
2: Igen, hát egy pozitív, személyes létező, akik hát a Isten szolgálatában, illetve az emberek szolgálatában tevékenykednek. Igen, hát Gábor, nem kaptál új nevet a formációban, illetve a szentelés során. Nálunk jezsuitáknál ez nem szokás, hogy új nevet adnának nekünk, tehát úgyhogy a Gabriel név ez továbbra is foglalkoztathat téged, de viszont hát van egy közös nevünk, Jézus, ugye Jézus társasága, tehát azért csak a jezsuitáknál is van valami névbeli megjelenése a közösségnek. Új nevet kaptunk, Jézushoz tartozóak vagyunk. Szeretnénk úgy, mint Jézus tevékenykedni, ez a jezuita, úgy, mint Jézus, és hát egy Gábor angyal lelkületével. Egyébként így belegondoltam, hogy hát ha már a saját nevemet, a József, ugye ő pedig hát így az álmok embere, és az álmokban sokat kommunikált az angyalokkal. Ugye egy picit ez eszembe jutott, amikor így készülöttem erre a beszélgetésre. Na, nézzük meg, hogy is vagyunk mi az őrangyalokkal. Már kicsi gyermekkorunkban így felidéztem ezeket a gyermekkori imáinkat, a reggeli imát vagy az esti imát. Ó, édes Istenem, hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Szűzanyám is őrangyal legyetek én velem, hát ez pont az esti ima, nem a reggeli ima, de hogy ugye a kisgyerek, aki talán látja is az angyalokat valahol, a gyerek az még a titkoknak a világában él, és gyönyörű, hogy ugye a szentek, az őrangyalok, a jóisten, tehát egy nagyon pozitív erőtér, de reggel is szívem első gondolata, te vagy édes Istenem, te őriztél meg az éjjel. Maradva is én velem, Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmaz meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagy. Amen, így legyen. Tehát a gyermeki éveinkben hozzuk magunkat így az őrangyaloknak ezt a világát, ezt a tapasztalatot. Hogyan viszonyultál te így gyerekkorodban? Viszont, vagy most mit jelentenek számodra az angyalok?
3: Egyébként ez azért érdekes, mert most, pont most, hogy így beszélsz róla, és ez, erről nem is beszéltünk itt a műsor előtt erről, de hogy egész régóta már szerintem olyan 14 éves koromban, vagy talán még annyi sem voltam, kaptam én az akkori káplánunktól egy kis ikont, ami a Szent Gábor főangyalt ábrázolja, és érdekes módon azóta akárhány helyen is voltam, pedig most már azért az elmúlt években elég sok helyen, városban, országban voltam, ez az ikon most is egyébként a Horánszky utcai rendházunkban mindig ott van az ágyam fölött. És hogy ez egy teljesen öntudatlanul, automatikusan viszem magammal, és még két ilyen dolog van ezen kívül, amit mindenhova viszek, a kis keresztem meg a szűzanya ikonom, de ez a Gábor angyal ikon, ez mindig a fejem fölött kap helyet. És igazából soha nem gondolkodtam el ezen mélyen, hogy én ezt miért csinálom, valami mély összekötöttségből jön ez, hogy valahogyan nagyon hiszek és bízom abban, hogy hát emberekként is szükségünk van egymás pártfogására. Hát nem tudunk létezni úgy, hogy ne támogassanak bennünket más emberek, más teremtmények, és azt hiszem, hogy ez ennek a gyönyörű kifejeződése a transzcendens világban, hogy az angyal, az őrangyal, vagy a védőszent, mint teremtménye az Istennek, mint aki őt már színről színre látja, mint egyfajta, mint hogyha közelebb lenne hozzá egyfajta szószóló, vagy pártfogó, ez a katolikus teológiában ez egy jelen való valóság, hiszen hogy szűnne meg a teremtmények közti közösség azzal, hogy valaki meghal, ha valóban az Isten jelenlétében él tovább.
2: Ez most nagyon tetszett nekem, amit mondtál, főleg ez a kép ott az ágy fölött. Talán nem is tudod, de így többször, hát sokszor voltam Püspök Szentlászlón, és Váci Jenő atya még élt, és egyik alkalommal nagyon sokan voltak, Jenő atya valamerre járt, és hát mondta, hogy használd a szobámat. És akkor bementem a szobájába, és volt egy falvédő angyalokkal, és oda volt írva, angyalok őrizzék álmodat. Hát ez valahogy megmaradt, nagyon mélyen a szívemben, hát ha valaki tudott álmodozni, az a Jenő atya volt. És neki nagy hívű álmai voltak, tényleg úgy. Én hiszem azt, hogy ő egy angyali ember volt, egy angyali, tüneményes ember volt, és hát meghatározták az ő álmait is, úgyhogy na, és köszönöm ezt a képet, mert tényleg szóval ezek biztos, hogy nem véletlenszerű események. Most jut eszembe még, hogy gyerekkorunkban, de hát így, ha mentünk hittantáborba, hogy a gyerekek nagyon szeretik az őrangyalosdét, hogy minden reggel húztunk egy nevet, és akinek a nevét kihúztam, arra kellett vigyáznom. És akkor hát a nap végén ki kellett találni, hogy ki volt az én őrangyalom. Hát ezek ilyen kedves emlékek, de valóban az ember szinte, hogy kívánja, óhajtja, hogy tehát egy pozitív erőtérben élni. Brutális, amikor csak egy ilyen ellenséges környezetben élünk, kibírhatatlan. Tehát ezért hatalmas ajándék ugye a szülők jelenléte, vagy a szenteknek a jelenléte, ugye a szentekről alkotott képeink, fogalmaink, tehát vagy a Szentlélek, tulajdonképpen a, hát ki tudja, hogy ezek a, az angyalok, lehet, hogy ott is a Szentlélek működik, vagy hogy látod ezeket?
3: Pontosan.
2: A szentek, Szentlélek, tehát ezek nagyon összetartó erők.
3: Pontosan ez jutott eszembe most egy szó még így, az a, jó, hogy a szülőket említetted, hogy valahogy a, az őrangyalok, vagy a pártfogók, szentekben vagy, tehát az önzetlen segítség, amikor valaki a másik mellé úgy tud odalépni, hogy nem akar tőle semmit, csak adni szeretne. Hogy ez, amikor az ember talán erre eljut néhány nagyon kevés cselekedetébe, és talán erre azért az édesanyja, vagy a szülői szeretet, igen, az egy jó példa lehet, az adni, odaadni, önzetlenül, nagyvonalúan, nem várni cserébe semmit. Ezekben a pillanatokban, mint hogyha talán hasonlóvá lennénk ezekhez az égi erőkhöz, akik odalépnek, akik igazából tartják a kapcsolatot köztem és a teremtő között, és hát ez az, amit egy édesanyja csinál, egy édesanyja nélkül nem tud létezni az a csecsemő. Hát mi már igen, de a csecsemő igen, nem, és hogyha ő nincs ott, akkor ő nem tud felnövekedni az
2: Isten. Azt mondják, hogy hát tulajdonképpen ez az ősbizalmi állapot ott az anyatestben, ez egy kicsit, hát egy ilyen születés előtti, de még ami inkább a transzcendenshez tartozik, mint sem az evilági immanens valósághoz, és hozzuk magunkkal. Nyilvánvaló, hogy valahol a háttér tudatunkban ott van ez az Angelus történet. Nem is tudom, ugye hol volt a szemináriumban, volt, hogy Angelusa volt valakinek?
3: Igen, igen.
2: Mi volt ez? Vagy
3: hát akik bevezetik a friss szemináristákat az életnek, mutatják, kísérgetik őket, hogy mi hol van, hogyan kell használni a Zsolozsmás könyvet, így mikor, van, mire igen kell menni, és tehát egyfajta ilyen kísérő, igen, akik ott vannak, önzetlenül bevezetik őket. De tényleg azt gondolom, hogy főleg tényleg ebben a szülői szeretetben ez egy csodálatos példa, és nem akarom elvinni a témát.
2: De, hát ez szerintem ez annyira ebből a lelkületből fog.
3: Így van, tehát hogy azt látom, hogy most már azért a pszichológiában is tudjuk eléggé, hogy és micsoda sokat jelent az, hogyha ott sérül ez a fajta ősbirzalom. Hogyha nincs meg ezekben az első hónapokban vagy években az önzetlen anyai vagy apai szeretet. Hogyha más fontosabb, mint a gyerek, akkor ezekben a legcsecsemő időszakokban, hogy ezeknek micsoda következményei lehetnek később. És nem kevésbé, és talán ez az, ami számomra leginkább mutatja az összefüggést, hogy az Isten képünk kialakulása mélységesen gyökerezik abban, hogy megtapasztaltuk-e valaha, hogy önzetlenül, feltétel nélkül szeretnek bennünket, és ezeket nem kell feltétlenül tudjuk így kognitíven a fejünkben, de egyszerűen ez az ős érzés, hogy hát hogy képzelje el valaki, hogy az Isten mindig ott van, mindig feltétel nélkül szereti, ha nélkülöznie kellett ezt a fajta anyai odafordulást.
2: Itt vannak ugye, tehát a dogmatikai hittételek rendkívül kevés fogódzó pontot ad a hittudománya számunkra. Amit hirdetünk, hogy az angyalok léte hitigasság, teremtmények, szellemi lények, és hát a szent hagyományban is az atyák nagyon sokat hivatkoznak rá. Jóformán majdnem, hogy ennyi az a történet. És hogyha tényleg, ha megnézzük a szent iratokat, itt is leginkább a főangyalok, ugye ez a Mihály, Rafael, Gábor azok, amelyek hát megjelennek az írásokban, és valóban ez a pozitív légkör, ugye a Gabriel a hírnök, meg amiket említettél, vagy a Rafael a gyógyító erő, és hát Szent Mihály hát a ellenséges erőket próbálja elhárítani. Tehát nekünk így a katolikus egyházban talán inkább ez a három nagy főangyal az, akik úgy igazán hát az életünket úgy kísérik. Bár a kánonban meg az imádságokban sokszor ugye a prefációban is emlegetjük a, hát a kerubokat, a szeráfokat, meg az arkangyalokat, de hát az arkangyalok állítólag, mint tehát a egyik legmagasabb rendje az angyaloknak, ami nagyon fontos, hogy Isten és az ember közötti hát, kapcsolatot próbálják ápolni. Na, ha megnézzük Jézus életét, tehát azt látom, hogy az ő életében is van egy pozitív erőtér. Tehát, hogy az életemnek minden egyes eseményében van valami pozitív hatás. És ezt angyalinak tartjuk, de mit tudom, a születésnél rögtön, ugye, hát, vagy a fogantatásnál már Gábriel, akkor a születésnél hát az angyalok serege ott a pásztoroknak hirdeti, dicsőség a magasságban Istennek és a földön, békesség a jó akaratú embereknek, amikor menekül a szent család, akkor amikor jön egy nagy váltás Jézus életében, és megkezdi a nyilvános működését, ott is egy erős tapasztalat a pusztában, vadállatok közt él, de angyalok szolgáltak neki, írja hát a Márk evangéliuma erről a 40 napos lelki gyakorlatról. Akkor a Getsemáni kertben, hogy Jézus vért izzad, és ott van vele egy angyal. Tehát ezek a, hogy így az életünknek forduló pontjain úgy jelen vannak az angyalok. Nem tudom, hogy volt-e valamilyen forduló pont, amikor, tehát talán személyeket élünk meg. Tehát egy kicsit lehet itt egy a saját élményeinkből behozni, hogy bizonyos esetekben egy, tudom, édesapád korábban meghalt, hogy azért ilyenkor belépnek ilyen angyalok, és az ember, amikor így visszagondol, hogy kik voltak az én idézőjelvetében angyalaim, tehát nem mindig szárnyas fifiket várjunk, hogy megjelenek, hanem én hiszem azt, hogy ez a Jóisten küldi ezeket a jó lelkeket.
3: Talán ez erre kapcsolódnék vissza, hogy mondtad, hogy jött egy angyal és megerősítette. Hogy ez a megerősítés, ez az, én úgy képzelem, amikor valaki így ráteszi a válladra a kezét, és azt mondja, hogy jó vagy, itt vagyok melletted, nem vagy egyedül. Ez egyfajta angyali jelenlét, amit sokszor nem csak utólag tudunk megtapasztalni, vagy megfogalmazni, hogy mi is lehetett ez. Amikor bizonytalanok voltunk, amikor kételkedtünk abban, hogy képesek vagyunk-e rá, amikor erőtlennek, amikor kilátástalannak látunk egy helyzetet, és azt látjuk, hogy mégiscsak túljutottunk rajta. És hogy ott kell egy... Szent Ignác szerintem, hogyha szabad ezt így összefüggésbe hoznom vele, akkor magát ezt a vigasztalás szót is sokszor úgy használja, hogy utólag jövünk rá arra, hogy az Isten úgy segített át bennünket valamin, hogy észre se vettük, hogyan oldódott meg a dolog, és hogy ez az angyali jelenlét valahogy egyfajta ilyen megerősítés számomra. Legyen az akkor, amikor tényleg bizonytalanság, vagy akár a tanács, a jó tanácsnak, annak az éles látásnak a megszemélyesítése is lehet. De még visszacsatolnék, ha szabad, arra, amit mondtál a liturgiáról. Ez nagyon fontos, és ez számomra például a teológiai tanulmányaim alatt, amikor az eukarisztiával foglalkoztam, főleg egy olyan kurzusban, amikor az eukarisztikus imákkal foglalkoztunk, hogy mennyire központi része a szent vagy éneklése, ugye, amikor a háromszor szent Istent dicsőítjük minden angyallal, a mennyei seregekkel együtt. Még most is emlékszem, hogy milyen ábrát rajzolt fel a professzor a táblára, hogy ez az egész akkor összekapcsolódik az, ami ott a földi oltáron történik ebben az egyénekben. Mindenki együtt zengi ezt. Mert az összes többi részének az eukarisztikus imának az áldozati, főleg az elején ugye mi dicsérjük az atyát, és elmondjuk, hogy mi mindentet értünk, van ez a szent, háromszor szentének, és utána fordul a hangvétel. Addig dicsértük, és azt mondtuk, hogy ő mi mindentet kértünk, és van utána egy tehát, és most pedig onnantól kezdve csak arról beszélünk, hogy mi mindent kérünk. És hogy amíg dicsértük, és a kérő közé bejön ez a mindent összekapcsoló imádság, ez nekem nagyon fontos, így ma is még. Ugye nyilván a temetésen is mennyország örömébe vigyenek az angyalok, ott is segítségül így hívjuk. Így. És hogy igazából a bizánci liturgia talán még szebben, a kerubénekben, ugye a kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk, hogy mennyire szépen megénekli ezt az egészet. Hát ezek egészen konkrét megjelenítődései a liturgiában.
2: Így rácsodálkoztam, hogy a szentségek és az angyalok közötti viszony. Tehát, hogy ez a 7 számmal jelzett szentség, ugye, tehát 5 szentség kimondottan az életünk nagyobb fordulóinál köszöntenek minket, hogy egy plusz energiát adjanak. Tehát a születés, akkor a kamaszkorból a felnőtt korba, akkor egy új életmód, a házasság vagy a papság, és amikor megfogyatkoztak az erőink, megint egy szentséggel erősít meg az egyházunk. Gyanítom, hogy ilyenkor, amikor a Szentlélek jön és megerősít minket, életünknek nagy fordulóin,

0: legyen bátorságom odaadni a szívemet, tehát a hétköznapokban, hogy és ugyanígy a eukarisztia, a mindennapi kenyér, ami hát nem a 2 kiló szezámmagos, hanem ím az angyalok kenyere, utonjárók eledele, és nem ebeknek szánt valami, ahogy Aquinoi Szent Tamás énekli, tehát ez is gyönyörűen kifejezi. Tényleg, hogy most a szentségek, az angyalok, a szentek, tehát ez egy fantasztikus védőburokban élünk, és az ember úgy néha azt mondja, hogy hát de nagy szerencsém volt meg, hát a Jóisten most velem volt meg. Ez olyan dolog, mint az Ószövetségben is, azt mondják, hogy amikor az angyalról van szó, tulajdonképpen az Isten energiája az, ami valójában hát megjelenik. De kétségtelen, hogy van egy pozitív erőtér, ami bennünket hát rendkívül hát motivál. Egy másik gondolat, nem tudom, hogy éled meg, ugye, mint ha néha feltalálnánk a spanyol viaszt, ugye, a újdonságot, ugye, hogy hát a gyónás valahogy így a nyugat-európai kultúrában, hogy háttérbe szorult, de a pszichológusok utáni igény hát az sokszorosan növekedett, hogy tehát szükségünk van lelki beszélgetésekre, és tehát a lelki gyakorlati tapasztalataink, tehát hogy, na most ugyanígy azt látom, hogy hát az Angelus után kiállt ez a korszak, hát most már ilyen képzések vannak, hogy coach, vagy mentor, vagy hát doktor, vagy különböző ilyen vezetői pozíciókat tanulunk, ami tulajdonképpen az angyal hitünk által ápoltunk. Nem tudom, hogy van ebben valami? Vagy?
1: Én pont azon gondolkodom most, hogy így erről beszélsz, hogy tulajdonképpen ezt még tettem volna hozzá, hogy angyalokról beszélni, meg ilyen szellemi erőkről beszélni, mi azért engedjük meg magunknak ennyire felszabadultan, mert mi hiszünk a meghalt és föltámadt Jézus Krisztusban. Csak sokszor azt érzem, hogy például most említett az önismeret pszichológia, ezek szerintem fantasztikus segítő mankói a mi modern életünknek, hogy megismerjük azt, hogy hogyan működünk, az önismeret és különböző ilyen lehetőségek segítségével tényleg egyre inkább meg tudjuk érteni, hogy mi minden megy bennünk végbe, hogy mi mindenre kell ránézni, akár gyerekkorunk óta, vagy hogyan működnek a bizonyos sémáink, mintáink. És azt gondolom, hogy mégiscsak a legfontosabb, hogy ehhez kapcsolódik a mélységes Jézus Krisztusban, mint az Isten fiába vetett hitünk, aki gyógyít. Tehát önmagában az, hogy valamire rájövök, vagy valamit kimondok, már önmagában felszabadító, de én abban hiszek, hogy az igazi gyógyulást az tényleg az Isten adja. Nyilván jobban tud gyógyítani, hogyha én jobban megismerem azt, hogy hogyan működik. Pontosan.
0: Ez volt az.
1: És hogy azt gondolom, hogy ma így volt egy tapasztalatom, volt valamilyen nagy összejövetel, ahova én is belecsöppentem így valami halotti tor kapcsán, vagy nem is tudom mi, és ott megismerkedtem egy ilyen, hát magát kineziológusnak tituláló úri emberrel, hát én nem tudom, hogy mi az a kineziológia, de már el tudom képzelni, de hát ilyen mindenféle ingá, szóval érdekes módon ő is ott angyalokról beszélt, és hát így mondta a végén, hát, hogy így jó angyalok meg úgy, de hát ő ilyen egyháztól távol tartja magát, de hát ő így gyógyít meg, beméri valakinek a feje fölött, hogy hány gyereke lesz, szóval ő mindent tud. Én azon gondolkodtam, hogy amikor azt mondta nekem egyszer csak, hogy de hát mi ugyanabban hiszünk. És akkor viszont azt mondtam, hogy hát azért nem. Nem ugyanabban hiszünk, mert mi azért beszélünk az angyalokról, mert majd újra mondom, mert hiszünk az evangéliumban, a Szentírásban, és főleg a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban, és ez a mi hitünknek az alapja, hogy kezdtük az egész beszélgetést, hogy nem lárd-pullárd önmagáért az angyalokról beszélünk, hanem azért merünk a mennyei seregekről beszélni, mert hát maga a Szentírás és maga a kipróbált evangélium, a feltámadt Krisztus az, aki ehhez nekünk bátorságot ad. És szerintem ebben az összes függésben lehet beszélni erről. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy nagyon

0: produktív az, hogyha mindenféle ilyen ezoterikus irányba megyünk el.
1: Szegény kínai zoológusok ne érezzék, hogy el akarjuk venni.
0: Ne Isten mentsen!
1: De teljesen ugyanígy érzek, és hát talán így most a hallgatóknak említeném, ugye, hogy a Szentmisében mindjárt a mise elején van egy szándék, amiért bemutatjuk a Szentmisét, és nagyon sokszor kérjük a szentek közbenjárását. Hát mondhatnám azt, hogy az angyalok közbenjárását, vagy a szentek, vagy az én elhunyt szent életű nagyszüleim, amikor kérem az ő közbenjárásukat, hát hogy tudnak közbenjárni, gondolom, hát ők már jó barátságban vannak az angyalokkal. És hát a mamikám meg küldjétek el a ti szent angyalaitokat nekünk, ne feledkezzenek meg, ha mennek szentmisére, amikor egy szentmisén kérjük a szentek közbenjárását, biztos vagyok benne, hogy ezen szent őrző angyalok által avatkoznak pozitív módon be az életünkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Viszont
1: további
0: lehetes.
1: Szép napot kívánok Önöknek.
2: Hoffer József atya és Belovics Gábor jezsuita szerzetes beszélgetését hallották a szent őrző angyalokról.

Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Teremtő Isten, szent örök, száraz föld, tenger, ég, ura, igazságod mér érdemet, jutalmaz bűnnek ostora. De sok társával elvetett, fellázad büszke angyalod, de szolgáiddá rendeled, a többi híven hódolod. Most hittel bízva kérszavunk, ilyen védőket küldj nekünk, hogy üdvösségre általunk, vezesse jobbod életünk. Vigasszal látogassanak, tisztítva jóra incsenek, tanítva lángra gyújtsanak, kísértőt messze üzzenek. Őrangyaloknak, Istenem, így biztosítsd a jótat, hogy égbe jutva általuk meglássuk egykor arcodat. Dicsőség néked, Istenünk, ki trónoz angyalok felett, és köztük készítesz nekünk a mennyben boldog lakhelyet. Amen.
2: Uram, ne büntess haragodban engem! Uram, ne fedj meg felindulásodban, és ne büntess haragodban, mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett kezed. Nincs testemben épp hely, mert haragszol én rám, nincs nyugta csontjaimnak, mert sok a vétkem. Gonoszságaim fejemre gyűltek, súlyos teherként nehezednek rám. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, ne büntess haragodban engem. Uram, előtted van minden kívánságom. Üszkösödnek gennyed sebeim, oktalanságom miatt. Nyomorúságomban meggörnyedtem, naphosszat szomorúan járok kelek. Ágyékomat gyulladás gyötri, nincs testemben semmi épség. Elgyöngültem és levert vagyok, keserűen jajgatok szívem fájdalmában. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs elrejtve előtted sóhajom. Reszket a szívem, elhagy az erőm, elhomályosul szemem világa. Barátaim és szeretteim dermedten állnak bajom előtt, rokonaim messze maradnak. Csapdát állítanak, akik vesztemre törnek, rossz akaróim álnokul szólnak, és egész nap cselt szűnek ellenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, előtted van minden kívánságom. Gonoszságom, őszintén megvallom előtted. Ne hagyd magamra, Uram, én menedékem. Én meg, mint egy süket, semmit sem hallok. Mint egy néma, nem nyitom föl számot. Olyan vagyok, mint aki nem hall, mint aki nem tud válaszolni. Mert, Uram, én benned remélek. Meg is hallgatsz, Uram Istenem. Így szóltam ugyanis. Rajtam senki ne nevessen, és a lábam tántorul, senki se dicsekedjék. Mert bár a bukás küszöbén állok, a szenvedés nem marad el tőlem. Ezért gonoszságomat őszintén megvallom, és bánkódom bűneim miatt. Ellenségeim azonban erősebbek nálam, és sokan vannak, akik gonoszul gyűlölnek engem. Rágalmaznak, és a jóért rosszal fizetnek, mivel mindig a jót akarom. Ne hagyj magamra, én Uram! Istenem, ne távozz el tőlem! Siess, oltalmazz engem! Uram, én menedékem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gonoszságom őszintén megvallom előtted. Ne hagyj magamra, én Uram, én menedékem. Pilláim elernyednek, míg segítségedet várom, és igazságodat, melyet megígértél.
3: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvérek, kövessétek a példámat minnyájan. Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon látjátok. Hiszen, mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom, sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, Istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják. A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. Ezért szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám, így álljatok helyt az Úrban, szeretteim. Evodiát és Szintihét nagyon kérem, értsenek egyet az Úrban. Téged is kérlek, igaz munkatársam, légy segítségükre azoknak, akik velem együtt fáradtak az evangélium hirdetésében, Kelemennel és a többi munkatársammal együtt, akiknek neve föl van jegyezve az életkönyvében. Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, és veletek lesz a béke Istene. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Figyelmeztetlek titeket az Úrban, néljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket, hanem törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel, mert Isten ezt kívánja minnyájatoktól Krisztus Jézusban. Legyetek derűsek, imádkozzatok szüntelenül, adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja minnyájatoktól Krisztus Jézusban.
4: Olvasmány Szent Bernát apát beszédeiből. Angyalainak parancsot adott, hogy őrizzenek minden utadon. Magasztaljuk az Urat irgalmasságáért, és csodáiért, amelyet az emberekért cselekedett. Magasztaljuk az Urat, és hirdessük a nemzetek közt, hogy nagy dolgokat cselekedett velünk. Uram, mi az ember, hogy megemlékezel róla? Miért fordított feléje szívedet? Felé fordított szívedet, íme törődöl vele, és gondját viseled, sőt elküldött hozzá egyszülöttedet. Kiárasztod rá szent lelkedet, megígéred neki azt is, hogy színről színre fog látni téged. És szent angyalaidat küldött szolgálatunkra, hogy legyen az égiek között, aki gondoskodik rólunk, és arra rendeled őket, hogy őrizzenek minket, rájuk bízva nevelésünket. Angyalainak parancsot adott, hogy őrizzenek minden utadon. Ezek a szentírási szavak milyen nagy tiszteletre köteleznek irántunk téged, milyen nagy hűségre indítanak, és milyen nagy bizalomra sarkalnak. Tisztelettel tartozol nekik, jelenlétükért, hűséggel, jó akaratukért, és bizalommal őrizetükért. Itt vannak, hogy védelmezzenek, melletted állnak, hogy javadra legyenek. Bár mindezt Isten parancsára teszik, de nagy szeretettel engedelmeskednek neki, és segítenek rajtunk sokféle bajainkban. Ezért nem lehetünk hálátlanok irántuk. Legyünk tehát hűségesek hozzájuk, legyünk hálásak az ilyen nagy őrzőknek. Szeretetükre válaszoljunk mi is szeretettel. Adjuk meg nekik azt a tiszteletet, amelyet csak tudunk, és amivel tartozunk nekik. De tiszteletünk és szeretettünk teljességét egyedül Istennek adjuk meg, hiszen az angyalok és mi is tőle kaptunk mindent. Azt is, hogy tisztelhetjük és szerethetjük őt, és hogy az angyalok és mi is szeretetre és tiszteletre méltók vagyunk. Testvéreim, igaz szeretettel szeressük tehát Istenben az ő angyalait. Ezek egykor társaink lesznek az örökségben, addig azonban mennyei atyán gondviselőinké, gyámolítóinká és vezetőinké rendelte őket. Isten gyermekei vagyunk ugyanis, noha ez most nem látszik, mert még gondviselők és gyámok vannak felettünk, mint gyermekek felett, mintha most még semmiben nem különböznénk a szolgáktól. Annak ellenére azonban, hogy olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek, és még ha nehéz és nagyon nagy és nagyon veszélyes út áll előttünk, miért félnénk ilyen hatalmas védelmezők oltalma alatt? Nem lehet legyőzni vagy rászedni azokat, akik minket őriznek minden utunkon. Még kevésbé kell attól tartanunk, hogy ők maguk akarnának bennünket megtéveszteni. Hűségesek ők, bölcsek és hatalmasok. Akkor hát miért aggódjunk? Csak kövessük őket, ragaszkodjunk hozzájuk, és maradjunk meg boldogan az ég Istenének ebben az oltalmában. Angyalainak parancsot adott, hogy őrizzenek minden utadon. Tenyerükön fognak hordani, hogy kőbe ne üsd lábadat. Nem eshet semmi bajod. Otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás. Tenyerükön fognak hordani, hogy kőbe ne üsd lábadat.
1: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogás. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áll. Szívünket békét járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és szent lélek vigasztalunk,

0: jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy megígérted. Jobbot teremtett és formált meg engem, adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat. Jámbor híveid engem látva örvendeznek, mert nagyon remélek igéidben. Jogosan ítélsz te, Uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál. Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy szolgádnak megígérted. Jöjjön el hozzám irgalmat, hogy éljek, mert törvényed a gyönyörűségem. Jussanak szégyenbe, akik galádul bántak velem. Én akkor is parancsaidról elmélkedem. Jöjjenek hozzám, akik félnek téged, akik intelmeidet ismerik. Jó és tiszta szívvel hadd járjak végzéseid szerint, hogy soha meg ne szégyenüljek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy megígérted. Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem. Ments meg Istenem ellenségeimtől. Te légy oltalmazom támadóim ellen. Ments meg engem a gonosztevőktől. A vérengző emberektől szabadíts meg. Mert íme leselkednek életemre. Rám rontanak a hatalmasok. Nincs bennem vétek vagy bűn, Uram. Nincs bűnöm, mégis sietnek, hogy rám roncsanak. Ébredj fel, jöjj ide és lássad. Te vagy erősségem, te rád figyelek. Mert Istenem, te vagy erős várom. Szeretetével Istenem elém siet. Isten megadja, hogy elnézzek ellenségeim fölött. Én meg hatalmadról énekelek. Már korán reggel örvendezem jóságod miatt. Mert te lettél az én erős bástyám, gyötrelmem napján az én menedékem. Te vagy erősségem, rólad szól énekem. Te vagy Isten az én erős váram, az én jóságos Istenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Támadóim ellen te légy oltalmam, Istenem. Boldog az az ember, akit Isten fenyít, se betűt rajta, de be is kötözi. Elvetettél minket, Istenünk, és magunkra hagytál. Megharagudtál ránk, fordulj felénk újra. Megráztad a földet úgy, hogy meghasadt. Gyógyítsd meg töréseit, mert megingott. Népedet kemény próbára tetted. Kábító borral itattál minket. De jelt adtál azoknak, akik félnek téged, hogy megmeneküljenek az éjjelől, hogy megszabaduljanak azok, akiket szeret. Szabadíts meg jobboddal, és hallgass meg minket. Isten így szól szentélyében, újjongva osztom fel szihemet. Szukkot völgyét is felmérem. Gileád az enyém, és enyém Manassze is. Efraim sisak lesz fejemen. Júda királyi jogarom, Moab az én mosdó tálam. Sarumat Edomra ráteszem, és csata kiáltásom Filisztea fölött hangzik. Az erős városba kivezet el engem, Edomba kirányítja léptemet. Csak te Istenünk, aki elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel, Istenünk. Adj nekünk segítséget gyötrelmeinkben, mert az emberi segítség mit sem ér. Istennel nagy dolgokat viszünk végbe, ő tiporja porba ellenségeinket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Boldog az az ember, akit Isten fenyít, se betűt rajta, de be is kötözi. Egyszerre csak megjelent az Úr angyala, a helységet pedig fény árasztott el. Az angyal oldalba lökte Pétert, s fölébresztette, kelj fel gyorsan, mondta. Erre a láncok lehúltak a kezéről. Az Úr elküldte angyalát, és kiszabadított Heródes kezéből. Könyörögjünk. Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

dicsértessék a Jézus Krisztus. Nézzük a Mári Rádió mai délutáni és esti műsorait. Délben az Úr angyalát imádkozzuk közösen, majd pedig Imalátsz című műsorunkban ima szándékokat fogadunk telefonon. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor, amely a magyar nyelvű Mári Rádió közös imádsága lesz. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-ra 10 perckor. Lelkiségi irodalom 13-ra 15 perckor. Szövetség az életért, beszélgetés Bőte Csaba atyával 13-ra 25 perckor. A nap evangéliumáról emlékedünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14-ra 15 perckor. Napi útravaló, jezsuita emlékedés 14-ra 30-kor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Első pénteki szentmisét közvetítünk Óbudáról a Szentvér kápolnából 15-ra 15 perckor. Hitvaló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató, Helm Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. Lélek jelenlét, a Váci Egyházmegye podcast műsora 16 óra 35 perckor. Barátnővér, Csaba Veronika nővér műsora 17 óra 15 perckor. Családegyház, Berán Ferenc atya műsora 18 órától. Az igézés a hírpercek után a Zsolos Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Isten jelenlétében Varga László püspök atya emlékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Szólj be a papnak, bátor kérdések és őszinte válaszok fiataloknak 20 óra 16 perckor. Iránytű, Pál Ferenc atya előadás sorozata 21 óra 5 perckor. Életkérdések, Brückner Ákos atya műsora 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek, Schindler Mátyás atya homiliái 23-ra 20 perckor. A Zsolos ma befejező imaórát imádkozzuk 23-ra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23-ra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Hírpercek.
1: Assisi Szent Ferencre irányítja a figyelmet az Adoremus októberi útravalója. 90 éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Idén ünnepeljük Assisi Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulóját. Ennek apropóján az Adoremus liturgikus kiadvány októberi útravaló elmélkedései a ferences lelkiség ma fontosnak tartott főbb pontjait és azoknak az egész egyház számára hordozott üzenetét mutatják be, írja a Magyar Kurír. Kálmán Peregrin ferences szerzetes, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót. A jubileum alkalmából 14. Leó pápa rendkívüli jubileumi évet hirdetett a kisebb testvérek rendjének, és lehetővé tette a teljes búcsú elnyerését a ferences család tagjai és minden hívő számára 2027. január 10-éig. A feltételek Szent Jónás, Szent Áldozás, ima a Szentatya szándékára, és zarándoklat egy ferences templomba. A betegek lélekben kapcsolódhatnak be, imádkozzunk új ferences hivatásokért és a magyar ferences vértanúk boldoggá avatásáért. A Don Bosco nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szábú Joseph, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Don Bosco és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST Krk verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sport Régió Rice című alkotása külön díjat nyert. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Kedves hallgatóink! A Felvidéki Mária Rádió stúdiójában ima szándékokat fogadunk a 035 7 72 72 72-es telefonszámon, Magyarországról a 00 421 35 7 72 72 72-es telefonszámon vagyunk elérhetőek. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy telefonálás közben rádiókészüléküket halkítsák le, vagy kapcsolják ki.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és mivel ez most egy különleges nap, mivel a négy magyar nyelvű Mária Rádió közösen fogja imádkozni a hamarosan következő fájdalmas rózsafüzért, ezért négy országból, Szlovákiából, Magyarországról, Délvidékről és Erdélyből szintén fogadunk telefonon ima szándékokat. A szlovákiai hallgatóink 035 772 72 72-es telefonszámon hívhatnak bennünket, míg külföldről a 00421 35 7 72 72 72-es telefonszámon vagyunk elérhetőek. Ezen kívül Délvidékről, mivel nekik külön tarifás lenne a hívás, ezért Viberen is elérhetővé tettük stúdiónkat. Viberen a Mária Radio Miriam Felvidék azonosítóval lehet bennünket megtalálni, illetve a 00421 948 975 496-os telefonszámokon, amiket még a közeljövőben meg fogok ismételni, de meg is érkezett az első hívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké amen!
1: Szeretettel köszöntöm Önöket! Szeretnék hallaimat kérni beteg papfiamért, nagyon beteg férjemért, lányomért, anyukámért, saját magamért, Szakal és Peres úr és testvéri, Marika Gyuri, Léva, Bajrika, Demendre, Irénké és Elizre és családja, és az összes betegé és az orvosokért, Mária Radio munkatársakért és a műsorvezetők és mindenkiért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, imádkozni fogunk az elhangzott szándékra. Tehát telefonszámunk 00421 35 7 72 72 72. Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
2: Imád szeretnék kérni idősbeteg házaspári, családomé, lányomé, fiamért, menyemért, vejemért, drága jó unokáimért, szomszédasszonyaimért, és minden betegért fölajánlom ezt a rózsafűzért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük szépen a hívást, imádkozni fogunk ezekre a szándékokra is. Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
3: Imád kérnék fiam nagy betegségéből való felgyógyulásáért. Szent atyáért, öt unokom hitben való megmaradásáért, és a nagyon óhajtott világ békéért. Én is önökkel fogok imádkozni. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük szépen. Az erdélyi, délvidéki és magyarországi hallgató kedvéért Viber azonosítunk, Mária Radio Miriam Felvidék, telefonszáma 00421 948 975 496-os. Másik központi vonalunk száma 00421 35 7 72 72 72. Hamarosan fogjuk imádkozni a fájdalmas rózsafüzért, azokra a szándékokra, amiket itt önök felajánlanak, illetve természetesen azokért is imádkozunk, amik a szívükben fogalmazódtak meg. Van még néhány percünk. Biztatom önöket, hogy hívjanak bennünket. Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
4: Imád kérek fiam gyógyulás, lelki békéért, hogy munkát találjon, a másik fiamért, megértést a családba, unokáimért és fiaim kibéküléséért. Imád kérek nővéremért, családjáért, unokájáért. imád kérek magamért, lelki eljövőt és türelemért, és megértés a családom. Mária Rádió minden munkástársáért, önkétteseit, és békét a világban, a háború megtűnéséget. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen a hívást. Imádkozni fogunk mindenképpen erre a szándékra is. Mária Rádió.
5: Ja.
0: Dicsértessék-e Jézus Krisztus? Igen, igen, tessék mondani, lehet mondani az ima szándékot. Hallgatjuk.
5: Gyermekeim egészségéért, saját magamért, hogy meggyógyuljak, és akkor a unokáimért, dédunokáimért, a Mária Rádió kedves beszédjükért minden. Köszönöm szépen, dicsérjük a Jézus.
0: Mindörökké dicsérjük. Köszönjük szépen a hívását, Isten áldja.

0: és aztán elkezdjük az imádságot a négy magyar nyelvű Mária Rádióval egyetemben. Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én a szándékot szeretnék kérni a családom egységéért, szeretetéért és a családi békéért, valamint a testi-lelki betegek gyógyulásáért, a segítő szűzanya tiszteletére fogom felajánlani ezt a fájdalmas rózsafüzért és önökért, a Mária Rádióért, egy állandó hallgatójuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja. Kedves hallgatóink, ennyi fért bele mai Ima Szándék, Ima Lánc című műsorunkba, ahol ima szándékokat fogadtunk. Minden elhangzott, de aki nem mondott és a szívekben megfogalmazott szándékokért is felajánljuk a hamarosan következő rózsafüzért. Arra kérem önöket, önök is csatlakozzanak az imádsághoz, rádiókészülékeik előtt, mellett. Szólítsuk meg együtt az Urat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a négy magyar nyelvű Mária Rádió Magyarország, Szlovákia, Erdély és Délvidék közös rózsafüzér imádsága következik. Kapcsolódjanak be önök is.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatói családját, szerte az egész Kárpát-medencében. Isten kegyelméből ma itt Komáromban együtt lehet a négy magyar nyelvű Mária Rádió képviselete, és arra készülünk, hogy elimádkozzuk szokásos első pénteki közös rózsafüzérünket. A technika segítségével most összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, és közösen hívunk mindenkit imára nemzetünk és népünk megmaradásáért, boldogulásáért és lelki gyarapodásáért, rádiónk fejlődésért, valamint testvéri kapcsolataink megerősödéséért. Szeretettel hívjuk önöket is, kapcsolódjanak be ebbe a határokon átívelő imaláncba, amely összeköti Felvidéket, Erdélyt, Délvidéket és Magyarországot. Mária, magyarok nagyasszonya, imádkozz velünk és könyörög érettünk. Esd ki számunkra Szent Fiat irgalmát, oltalmát és áldását. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélek.

0: Hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg mindenünket, bocsáss meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsaküzér első titka, aki érettünk vére verítékezett.
2: Az apostolok nem virrasztanak együtt vért verékező mesterükkel. Elalszanak. Mi is így teszünk sokszor, amikor másokért imádkozunk, amikor fele barátunknak szüksége van ránk. Jézus, erőt kérünk tőled, az érted, országodért, testvéreinkért való éberségre és virrasztásra.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigyázz meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk megostoroztak.
2: Mária tehetetlenül nézi Jézus iszonyatos kínjait, minden ostorcsapás sebzi szívét, minden gyalázatot átérez, átszenved, de tudja, hogy Jézus ezzel akar eleget tenni a test és a vér szörnyű bűnéért. A legtisztább szűz egyesíti fájdalmát fia engesztelő áldozatával. Könnyein keresztül is ezt suttogja. Legyen meg a te akaratod.
4: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövistel koronáztak.
2: A katonák levetkőztették őt, és vörös köpenyt adtak rá. Tövisből koronát fontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megalázásból, meggyalázásból szőtt bíbor köpenye soha se felejtesse el velünk néma hallgatását. Akkor is örökre értette szem ember, hogy tanuld meg a földig meghajló, megbocsátó, mindvégig szerető alázatot.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halál óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érvelmára.
1: A fájdalmas rózsatüzé negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: A mi megmentésünkért viszed bűneinket, hogy megsemmisítsd azokat ott, fenn a Golgotán. Drága Jézusom, add, hogy én is hordozni tudjam mások terheit.
6: Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsaközér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Isten nem hagy bennünket erőnkön fölül megkísérteni. Jön, s átveszi bennünk a harcot. Ő, aki küzd bennünk. A kereszt után jön a megdicsőülés. Add, Uram, hogy mindig ez legyen a szemünk előtt. A kereszt győzelme letiporta a halált. Győzött az élet, s ha bízva Istenben a végsőkig kitartunk, benne mi is győzni fogunk.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom,
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorultak irgalmadra.
1: Imádkozz el, érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Kedves hallgatói család, köszönjük, hogy bekapcsolódtak közös imádságunkba. Örömmel és hálával tölt el bennünket, hogy ismét egy határokon átívelő imaláncot alkothattunk a Kárpát-medencében. A Rózsafüzér első tizedét a Felvidéki Mária Rádió munkatársa vezette, a második tizedet a Magyarországi Mária Rádió képviselője, a harmadikat az Erdély Mária Rádió munkatársa, a negyedik tizedet budapesti kollégáink, az ötödik tizedet pedig a Délvidéki Mária Rádió munkatársai vezették. Kívánjuk, hogy Isten áldása és a Szűzanya oltalma kísérje mindannyiunk életét, közös szolgálatunkat, erőfeszítéseinket és imáinkat. Mária, magyarok nagyasszonya, oltalmaz népünket, erősíts közösségeinket, és vezess bennünket mindig Szent Fiathoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
8: Közös rózsafüzért imádkozott a négy.
9: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A hit franciaországi újjászületése remény az egész egyház számára, vallja Leó pápa. Európai Mária kegyhelyek vezetői találkoztak Vilniusban. Bemutatták Lucsok Miklós püspök Életem kalandja című könyvét Budapesten. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A franciaországi apostoli útját idézte fel szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa a Szent Péter térjén, írja a Magyar Kurír. A Szentatya az út egészét egyetlen szóval foglalta össze, újjászületés. Jelképének a párizsi Notre-Dame-ot nevezte, amely a tűzvész után újjá épült. Újjá építése pedig megmutatta az egyház, az állam és a civil társadalom együttműködésének lehetőségét. A pápa a Stade de France ifjúsági vírasztást a remény nagy jelének nevezte, és utait a keresztséget kérő fiatalok és felnőttek növekvő számára is. Lourdesban minden emberi élet sérthetetlen méltóságát hangsúlyozta, és találkozott visszaélések áldozataival. Metzben Európa keresztény gyökereire, a párbeszéd és a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. A kihallgatás végén Etiópia Tigré régiójában a párbeszédre szólította a harcoló feleket. A Hajdúdorogi Főegyházmegye tájékoztatása szerint a litvániai Vilniusban tartották az Európai Mária Háló éves találkozóját szeptember 22. és 25-e között. A konferencián részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Mosolygó Péter Mária Pócsi kegyhely igazgató. A hálózatot 2003-ban Jacques Perrier volt lourdi püspök alapította, hogy a kegyhelyvezetők és az ott szolgáló lelkipásztorok találkozhassanak és tapasztalatot cserélhessenek. A találkozónak az Auschwitz-Wartei, azaz hajnalkapu kegyhely adott otthont. 13 ország 14 kegyhelye képviseltette magát, köztük Mátra Verebély Szentkút és Mária Pócs. A résztvevők megvitatták a kegyhelyeket érintő gazdasági, logisztikai és lelkipásztori kérdéseket. Találkoztak Ginteras Grusus vilniuszi érsekkel, és vele együtt szentmisét mutattak be a székesegyházban Szent Kázmér sírjánál. Lucsok Miklós munkácsi megyéspüspök Életem kalandja című könyvét mutatták be szeptember 29-én a budapesti Párbeszéd házában, írja a Magyar Kurír. A kötet két domonkos szerzetes, Paweł Kozacki és a püspök beszélgetéseiből született. A püspök 2023 óta vezeti a munkácsi római katolikus egyházmegyét. A beszélgetésen Tornya Erika, a Szív főszerkesztője kérdezte a Kárpát-alján született főpásztort, aki gyermekkorától több nyelvű környezetben élt, ezért elsősorban kárpát-aljainak tartja magát. Az identitás kérdésére azt válaszolta, Isten szeretett fia, és ebből a tudatból tud nyitott lenni mások felé. Beszélt az életét végig kísérő keresésről és a krízisekről is. A háború szerinte leegyszerűsíti az életet, megtisztítja az értékrendet. Hangsúlyozta, nem szabad, hogy félelem irányítson, még háborús országban sem. A hídépítés a feladatunk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Kérdezzük csak, mit ért el Ábrahám testi ősatyánk. Ha ugyanis Ábrahám tettei révén igazult meg, akkor volna dicsekedni valója, csak nem Isten előtt. Mert mit is mond az írás? Ábrahám hitt az Istennek, és ez megigazulására szolgált. Márpedig, aki tetteket mutat fel, annak a bér nem kegyelemből, hanem tartozás címén jár. Aki ellenben tetteket nem visz végbe, hanem hisz abban, aki a bűnöst igazzá teszi, annak a hite számítódik be megigazulására. Ilyen alapon már Dávid is boldognak mondja az embert, akit Isten tesz igazzá tettek nélkül. Boldog, akinek a bűne megbocsátva, akinek be van födve gonoszsága. Boldog ember, akinek az Úr vétkeit fel nem rója. Vajon-e boldogsághoz csak a körülmetélt juthat hozzá, vagy a körülmetéletlen is? Ezt mondjuk ugyanis, Ábrahámnak a hite szolgált megigazulására. De hogyan szolgált? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotban? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotban. A körülmetélés jelét, mint a körülmetéletlenségben nyert hitbeli megigazulás pecsétjét azért kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hadd legyen nekik is részük a megigazulásban, és hogy atya legyen a körülmetéletleneknek is. Tehát nem csupán a körülmetélteknek, hanem azoknak is, akik még körülmetéletlen atyánk, Ábrahám hitének nyomán járnak. Az az ígéret ugyanis, hogy Ábrahám és utódai öröklik a világot nem a törvénnyel, hanem a hitbeli megigazulással kapcsolatban hangzott el. Mert ha a törvény alá rendeltek az örökösök, akkor a hit hiába való, az ígéret pedig érdektelen. A törvény ugyanis büntetésre szolgáltat alkalmat. Ahol nincs törvény, törvényszegés sincs. Tehát azért hitből, hogy ugyanakkor kegyelemből is legyen. Így lesz az ígéret minden utód számára biztos, nem csak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Ő mindannyiunknak atya, Isten előtt, ahogyan az írás mondja róla, sok nép atyává rendeltelek, mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, és létre hívja a nem létezőket. Ő a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atya lesz. Az ígéret ugyanis így szólt. Így lesz nemzetséged. Nem gyengült meg a hite, bár majdnem 100 esztendős volt, nem gondolt életerejét vesztett testére, sem sára elapadt méhére, nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, hanem erőt merített hitéből, és magasztalta az Istent. Meg volt győződve, hogy elég hatalmas ígéretének teljesítésére. Ez szolgált megigazulására. De nem csak miatta van megírva, hogy megigazulására szolgált, hanem miattunk is. Nekünk is üdvösségünkre van, ha hiszünk abban, aki a halottak közül feltámasztotta Urunkat, Jézust, aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzobiblia.hu

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Október 2. Megtaláltuk a messiást. Ezt János evangéliumában olvassuk, az első fejezet 41. versében. Megtaláltuk a messiást. Ravasz László református püspök Szent Ragálynak nevezi azt a titokzatos folyamatot, ahogy a Jézus Krisztusba vetett hit terjed. Ez az ige szakasz, János első fejezetének 41. verse, ebbe a folyamatba enged bepillantást. Megtaláltuk a messiást. Keresztelő János megismétli Jézus Krisztusról szóló hitvallását két tanítványa előtt. Íme az Isten báránya. Ezek ketten utána mennek Jézusnak. Az egyiket megnevezi az evangélista, Andrásnak hívták. A másik tanítvány neve rejtve marad, ő az elbeszélője ezeknek az eseményeknek, személyes átélője a történéseknek. Jézus megkérdezi őket, hogy mit keresnek. Az emberek keresnek valamit, amiért élnek, ami hiányos életüket teljessé teheti. Ez a két tanítvány visszakérdez. Mester, hol laksz? Jelezve, hogy szeretnék az Urat jobban megismerni. Aztán őnála maradtak azon a napon. A megtérés napja volt ez számukra. A névtelen tanítvány még az időpontokat is feljegyezte, hogy kifejezze a fordulat élet megújító jelentőségét. Ők is megtalálták a Krisztust. Jézusnál nem azért lakozunk, hogy csodálkozzunk. Nem azért lakozunk nála, hogy tanuljunk, hogy élvezzük, vagy nem azért lakunk nála, hogy vitatkozzunk, még azért sem, hogy szertartást üzzünk, hanem azért lakozunk Jézusnál, hogy megtaláljuk ő benne a Krisztust. Nem a nap és az óra feljegyzése az elvárás, de Krisztus megtalálása igen. A Szent Ragály terjed. András ugyanis viszi tovább az örömhírt a testvérének. Mi sem hallgathatunk. A Szentlélek pedig munkálkodik. Megtaláltuk a messiást. Amen.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Szabadok vagyunk. Azt mondhatjuk, hogy Isten látásban látása, szemlélése azt jelenti, hogy megbecsüljük az ő létmódját, és olyan nagyra értékeljük szeretetének stílusát, hogy mindig képesek vagyunk azt felismerni. Amikor ez a bizalom legyőzhetetlen fényként támad fel szívünk mélyén, felfedezzük, hogy mindent egy nagy és nyugodt béke körvonalain belül élhetünk meg. És rájövünk, hogy meg akarjuk tapasztalni, és alá akarjuk írni azt a szeretet sorsot, amelyet minket megelőzően más férfiak és nők megéltek, és életük vérével tanúsítottak. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, abban benne marad az Isten, és ő is Istenben. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet. És aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad. És az Isten is benne marad. Ezt olvassuk az 1. János levél 4. fejezete 12-16. Versében. Milyen következményekkel jár, ha valaki eléri Isten arcának és titkának a látását? Emberi voltunk, lassan és megállíthatatlanul átalakul afelé az Istenhez való hasonlóság felé, amelyet a Szentírás kezdettől fogva meghirdetett. Míg a nyugati keresztények erről a folyamatról a megszentelődés fogalmával beszélnek, addig a keleti keresztények inkább az ember valódi divinizációjáként, istenivé válásaként határozzák meg. A Bibliában két olyan jelzés van, amely feljogosít bennünket arra, hogy elhiggyük. Valóban az a rendeltetés, amelyhez a hűséges és szüntelen imádság művészete vezet. A divinizációhoz. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók. Mert látni fogjuk, amint van. Ezt az 1. János levélben olvasjuk a 3. fejezet 2. versében. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók. Mert látni fogjuk, amint van. Isten látása, amely a világban kezdődik, és az örökké valóságban teljesedik be, átváltoztatható esemény. És átváltoztató esemény. Ahogy szemünket Isten természetére szegezzük, amely az Atyának és a Fiúnak a szeretete az egy lélekben, ami szeretett gyermek természetünk alakot ölt, és kibontakozik. És így mi is képessé válunk arra, hogy megéljük ugyanazt a szeretetet. Erről Szent Pál meg van győződve olyannyira, hogy az Úr dicsőségét olyan erőhöz hasonlítja, amely képes újra húzni mindennek a körvonalait, különösen a mi vonásainkat. A második korintusi levél 3. fejezete 18. versében olvasjuk ezt. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át. Az Úr lelke által.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Kedves, szeretett testvérek! Istennek mindenkivel van kapcsolatban egy szép terve, egy gyönyörű pályája. Mit azt szeretné, hogy befussunk, megjárjuk? A mi Urunk Jézus Krisztussal kapcsolatosan is volt egy elképzelése. Gyerekeknek azt úgy mesélem, hogy mennyei atya szólt egyszer a Szent Fiának, és azt mondta, nézd meg, drága fiam, hát ezek megint háborúznak lent a földön. Adják, veszik egymást a piacon, mint a marhákat. Hát borzasztó, még nézni is rossz. Menj el, és tanítsd meg nekik a szeretet parancsát. Mondd el, hogy sokkal jobb békében, szeretetben élni, mint háborúzni. És milyen szép, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus erre nem azt mondta, hogy menjél, atyám, ezeknek. Hát verjek döglött lóra patkót, hát úgy se fogják megérteni, hát nézzek, hol az eszük. Nem. Na, hol az a világ, váltsuk meg. 3 kiló 20 deka már is kezdte, nem? Mi volt az első dolga? Rámosolygott anyukájára, jól összekócolta József szakálát, elkezdődött a világ megváltása. Kem annyira tetszik, itt sok gyerek van, hogy nagy Isten mielőtt egy csodát is tett volna a földön, vagy pitta egyet, nagyot prédikált volna, mi volt az első dolga, amit csinált Jézus Krisztusnak? Elment bolyocskázni Názáret poros utcáin a gyerekekkel. Szaladt elő kis Jézus, utána a többiek, épi apacski vagy ütve Jézuska. Na, nem baj, következő, én kaplak el titeket. Játszott velünk, örömmel együtt volt, közénk jött, integrálódott az emberiségbe. Igen, ez volt a mennyei atya akarata. Tanítson minket játszani, szeretetbe, jó testvérekként, békébe élni, Isten országát együtt, vál a vál mellett építeni. Ez volt a mennyei atya akarata Jézus Krisztussal, és bizony az út azért nem volt könnyű. Tudjuk, hogy ez az út azért a Golgotán keresztül vezetett. Az olajfák hegyi Jézus imádkozik, atyám, múljon el a kehely. Egy B-terv nincsen. És a mennyei atya, a szeretet, a nagyobb szeretete senkinek nincs, mint ki életét adja övéért. És Jézus kimondja, hogy legyen az atyám akarata szerint. És ott a kereszten utolsó leheletével mit mond? Beteljesedett. Teljesíteni tudtam a mennyei atyám akaratát. Döbbenetes, nem? Igen, vajon mostan veled kapcsolatosan Istennek van terve? Én emlékszem, mikor ugye a teológiára mentem volna, az volt nekem a legnagyobb problémám, hogy hát pont velem fog foglalkozni a mennyei atyám, hát neki jobb ízlése van. Hát annyi nagyszerű, okos ember van, hát pont velem, hát azt most van, mennyei atyám, tényleg nem szórakozzál, hogy engem hívsz, feladatot akarsz rám bízni. Egyfelől éreztem a kicsinségemet, másfelől éreztem a hívást. És azt gondolom, hogy nagyon sokan így vagyunk. Igen, minden egyes embernek a nevét, azt mondja a Szentírás, örök szeretettel szeretlek, nevedet a tenyerembe írtam, a tiédet is. Célja van Istennek velünk, feladatot akar ránk bízni, és nem hátrál meg. Nekem annyira tetszik, ugye, amikor szöllő munkásokat keres az Úr, és reggel korán kimegy, aztán délbe, délután, este naplenyugta előtt is újból kimegy, gyertek. Hát ha nem jön egyből össze, nem jön kettőből össze, nem adja fel. Öreg nyugdíjas embert is, gyere, van egy jó ötletem. Gyere, építsük együtt Isten országát. Igen, feladatot akar ránk bízni az Isten. És Jézus olyan szépen mondja, az én eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött engem. És azért bátran mondhatja is, hogy azt akarom, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen. Tehát nem fog összeszorítva jár Jézus Krisztus a mennyei atya útján. Nehéz, meredek, de örömről beszél. Tudjátok, olyan érdekes, hogy 2026 Romániában Márton Áron éve. Maga a román parlament, alsóház, felsőház, nekünk jól vagyunk keresztve politikusok felől, tehát úgy döntöttek, hogy 26 bingo Márton Áron éve. És ez azért olyan döbbenetes, mert ugye tudjuk, hogy 1938-ban szentelték őt püspöké, kezdődött a világháború. Nagyon nehéz évek voltak Erdélyben. Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz. Körülbelül 10%-a, vagy talán még annyi sem maradt délen. Gyulafehérvár is délen maradt. És a püspök ott maradt a kicsik mellett, a szórványban. Kinevezett egy ordinárius Kolozsváron. Ez is egy olyan nagyon szép gesztus. Úgy érezte Isten is, mindig a kicsik mellett dönt, a bajban lévők mellett dönt, és ő is ott maradt. Aztán annyira tetszik nekem, ugye, amikor megtudja, hogy hát biza világháború poklába, hát etnikai alapon egyeseket Kolozsváron például a téglagyárba zárnak, Auschwitzbe visznek, zöld határon átment Kolozsvárra, és a Szent Mihály nagy katedrálisába szószékre állt, és elmondta a véleményét erről. Nagyon világosan le is írta, el is küldte mindenkinek. Egy keresztény ember nem lehet tétlen, amikor mást bántanak. Nemzetiségű, vallási, bármilyen alapon nem lehet tétlen. És ez olyan szép, mert ugye a mai ember sokszor, hogyha bántanak egy kutyát, egy cicát, vagy akármit, mindjárt odaáll melléje. Ugyanígy. Nekünk is oda kell állnunk a bajban lévő emberek mellé. De nem csak a zsidók mellé állt oda Márton Áron. A román görög katolikusokat ugye 48-ban feloszlatják. Püspököket zárnak be minden. Egy nagyon szép levelet írt a román nagy nemzetgyűlésnek, hogy igen, ez így nem jól van. Hagyta, hogy Isten vezesse. Képzeljétek el, hogy 1946 tavaszán, 10 nappal a pünkösdi búcsú előtt, hát ugye kijön a hír, mindenütt arról hangzik, hogy vissza fogják állítani Erdélybe a 38-as határokat. Tehát az azt jelenti, hogy Erdélyt újból anektálja Románia. És összegyűl 150 ezer ember a pünkösdi búcsúra. Állj ki és prédikálj azoknak. Hát egy rossz szó, és ottan elindul egy gyűlölet, háború, bármi. És nagyon bölcsen Márton Áron azt mondta, népem sorsa, sorsának alakulása nem lehet közömbös számomra. És elmondja, hogy amit amúgy le is írt, hogy ő azt szeretné, és az lenne bölcs dolog, hogyha Erdélyből Kelet-Svájcát hoznák létre, ahol 8 felekezet van, több nemzetiség együtt él, békébe épít Isten országát. Nagyon szép ez a gondolatsor, transzilvanizmus. Nem kell nekünk csatlakozzunk se ide, se oda. Hát, él Erdélyben 8 millió ember, miért ne tudná Isten országát építeni? És utána elmondja azt is, hogy testvérem, mindenki azt mondja, milyen rossz idők járnak. De nem az idők rosszak, hanem az emberek. Változzunk meg, tartsunk bűnbánatot. Mindenki külön-külön figyeljen a mennyei atya akaratára. És akkor az idők is meg fognak változni. Hát persze, hogy ez a bátor, nyílt, őszinte hang, hát hogy mondjam, a kommunista diktatúrában az idegenen csenget, ahol mindenki csak saját érdekét, vagy pártérdeket nézett. Márton Áron nagyon őszintén, nagyon tisztán, világosan beszélt. A pünkösdi búcsú után összehívta a papjait, és elmondta, hogy a Vatikánból, nyugatról semmi bíztatót nem hallottam, nem kaptunk. A kötél a nyakamon, hogy mikor húzzák meg, nem tudom. De én úgy döntöttem, hogy hűséges leszek Istenhez, hűséges leszek az egyházhoz, és nektek se tudok más tanácsolni, mint tartsatok ki. Kemény beszéd. Aztán letartóztatják. Hazaárulás, mindenféle innen-onnan elirángatott váddal bizony elítélik halálra, életfogytiglan. Annyira döbbenetes, ugye letartóztatás után 2 évvel az a hír járja, hogy nem kaptak semmi jelt tőle, nem tudott levelet írni semmit, hogy meghalt. Ki is adtak egy ilyen könyvet 52-ben, hogy hát, hogy Márton Áron elhunyt püspök úrnak az életrajza. Aztán kiderült, hogy mégse halt meg, él. A börtön évekről Csíkszentdomokoson, az ő szülőfalujába fel van írva a falra, hogy Isten jónak látott, elvigyen a szeretet iskolájába, a börtönbe, ahol megtanultam tisztelni és szeretni a más felekezethez, más nemzetiséghez tartozó embereket. Ott vegyesen, Máramarosz szigeten, minden vegyesen voltak bezárva. És Márton Áron így látta a börtönéveket. Aztán, mikor első alkalommal, ugye hosszú évek után Gyulafehérváron megint a szószékre felment, azt mondta, hogy vagyok, aki voltam, Isten megőrzött engemet. És nagy kegyelemnek tekintem azt, hogy a börtönből nem hoztam magammal gyűlöletet. A gyűlölet földjéről nem gyűlöletet hozott, hanem szeretetet. Igen, testvéreim, milyen jó lenne, bármi történik körülötted, azt igen nem jogosít fel arra, hogy te letérj a szeretet útjáról. Másik mondhat akármit, a feleséged, gyermeket, szomszédod. Neked egy parancsot adott az Isten, a szeretet parancsát. Olyan sokszor megtapasztaltam, hogy gyerek, bármit is csinál, kolléga, oda tudok menni, és meg tudom ölelni. Megkérdezem, jól érzed magadot te? Azt mondja, nem érzi jól magát. Hát akkor mit csinálod, nem? Hát szívatod a tanárokat, ő megbuktat, ez jó neked, tényleg? Hát ha jól esik, akkor csináljad. Hát nem esik jól, hát akkor ne csináld. Megölelem, na gyere, ígyunk meg egy, mit tudom, egy fajlaltot. Általában azt láttam, hogy a gyerekek olyanok, mint a felnőttek. Felnőttekkel megiszok 1-2 sört, már mindjárt jobban tudok kommunikálni. Megértsük jobban egymást. A gyereket elviszed, megeszel 2-3 gombóc, fagyit, esetleg egy dobos tortát. Mindjárt sokkal egyszerűbb a gyereket nevelni. Én ezt láttam, úgyhogy ez érdemes ezt felírni és gyakorolni. Hogy mielőtt valamit tényleg meg akarsz magyarázni a gyereknek, menj el vele egyet fagyizni. És hidd el, hogy pedig a fajlalt az hideg, de mégis felmelegíti az ember lelkét. Na, térjünk vissza Márton Áronhoz. Ki tartott? Hűséges volt. Mindenféle rágalmat, szallagcímek jelentek meg, hogy mit tudom én, Csíkszentdomokoson hány lányt, mit a asszonyt becstelenítettek meg a papjai Márton Áronnak, meg ő maga is, meg mindenféle szallagcímek voltak ezek. Kérdezték is egyszer tőle ott, amíg a rendőrsége, hogy hát miben bízik? Hát a Vatikánnak hány hadosztály, tank hadosztálya van? Hát mondta, tudtával egy se. És akkor elkacagva elmondták, hogy de a Vörös Hadseregnek annak hány tank hadosztálya van? Igen, abban az időben, hát például Mária Radnán közvetlen a templom mellett egy orosz tank hadosztály volt. 58-ig Romániában is voltak orosz katonák. És nemrég jártam arrafelé, és ez a kaszárnya be van zárva, az ablakai be vannak törve, nem őrzi senki, nagy gaz van az udvaron, nem láttam jónak bemenni oda, de láttam másokat, akik, hát ugyan ócskovas gyűjtés céljából ugye tiszteletüket tették ennél a kaszárnyánál, és ugye elgondolkoztam, hogy érdemes kitartani a jóba. Az a Románia, amelyik annyit üldözte, amely annyi frosszat, fájdalmat okozott Márton Áronnak, az ma, 2026-ban Márton Áron évet tart, nem? És Márton Áronnak ott van Erdélyben, szinte minden utcában, vagy minden városban képe, szobra, utcákat, iskolákat neveznek el róla, méltán. Miért? Mert teljesítette a mennyei atya akaratát. Mert nem tért le se jobbra, se balra Isten útjáról. És ezért mondom, testvéreim, hogy nekünk is megvan, érzed, lelkiismereted be, hogy mit kér tőled az Isten. Egyik fiú mondta, de honnan tudja? Hát mondom, te egy lány, aki mellett neked szárnyaid nőnek. És úgy tudod, úgy érzed, hogy érte le tudnád hozni az égről a csillagot, hát az az Isten akarata, vedd el feleségül. Na, virágot vinni neki, mosolyogni, jó vicceket mondani, hódíts meg. Ugye Erdélyben úgy mondják, a lányokat és a várakat ostrommal veszik be. Népi bölcsesség. Vagy a hivatás, hogy mi a te hivatásod? Ha minél szebbet nem tudsz elgondolni, az a te hivatásod. Itt az atya is, a harmadikos gyerekeket, ugye hittomban benne van, hogy szól Isten hozzánk. Eszünkbe juttatja, amit mondani akar nekünk. Pont. Harmadikos gyerekeknek így tanítsuk. Eszedbe jut. Mi a te feladatod? Isten szolgája akarsz lenni? Orvos akarsz lenni? Tanár akarsz lenni? Lelked mélyén biztos érzed, hogy ne nyúlj hozzá a máséhoz. Legyél ajándék, áldás. Családodra, néped számára. Érzed ott lelked mélyén, és mikor az Úr útján jársz, akkor bingo. Te gyerek hazajön az iskolából, és kérdez, feleltél, és azon nem. Adsz egy puszit a homlokára, na mondom, és mégis, na, tudom én, és akkor elkezd sírni, és azt mondja, de nem is én voltam a hibás, meg ez történt, meg az történt. Hát na mondom, jó van, na gyere akkor, hogy is hívják, küszöröljük ki a csorbát, oldjuk meg ezt a problémát. Nem tud hazudni, mert letérte az igazmond a Isten útjáról. De legyünk őszinték, valami jó sikerült, tehát, hogy valami szépet tudsz csinálni, lehet észre se veszik, tapsot se kapsz, meg se köszönik, és mégis ott lelked mélyén érzed, hogy bingo, ez jó volt, ezt érdemes volt megcsinálni. Isten visszajelez, és ezért nevezzük azokat az embereket, akik Isten akarata szerint élik életüket, boldognak, szentnek, igaz? Márton Áron az egyház egy kicsit Isten malmai lassan őrülnek, úgy mondják, még nem avatta boldogá, de a nép, az biztos, hogy már rég, hogy Isten szentjének tartja. Na, nem tudom, sikerült-e meggyőzzünk. Rálépünk Isten akarata szerinti életútra. Kimeljünk a szöllőbe, az Úr odahív? Vagy aratni, ahogy odahív? Kivetjük a hálót, hogyha az Úristen mondja. Hát akit meggyőztem, az álljon fel, a többi az üldögéljen tovább, lássuk nagy. Visszajelzés nagyon fontos. Na, cserkészek, azok még gondolkoznak, felálljanak-e, nem-e? Na, de nem is tudok felállni. Egy döntést hoztak önök azzal, hogy most felálltak. Isten mellett döntöttek. Isten akarata mellett döntöttek. Kérjük erre Isten áldását.
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió egy különösen szép és szent nevet visel. A szűzanya nevét. Amikor kimondjuk, hogy Mária Rádió, nem csupán egy rádióállomást nevezünk meg. Egy küldetést is kimondunk. Mária egész életével Jézusra mutatott, és mi is ezt szeretnénk tenni. Krisztus örömhírét, az imádságot, a vigasztalást és a reményt elvinni minél több emberhez. Szent Ambrus egyházatja Mária életét olyan tükörhöz hasonlította, amelyben felragyog az erény szépsége, és amelyből megtanulhatjuk, mit érdemes követnünk. Mária Rádió is ilyen tükör szeretne lenni. Márián keresztül Krisztusra mutatni. Ehhez azonban az ön segítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden felajánlás, még a kisebb is, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megszólalhasson az evangélium, a közös ima, a katekézis és a szentmise közvetítése. Lehet, hogy éppen az ön adományának köszönhetően jut el egy vigasztaló szó egy beteghez, egy imádság egy magányos emberhez, vagy egy műsor valakihez, aki éppen újra keresi Istent. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Segítsen, hogy rádiónk méltón viselhesse azt a nevet, amelyet kapott, Mária nevét, és vele együtt újra és újra Jézushoz vezethesse hallgatóit. Szűz Mária, Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk, és áld meg mindazokat, akik imáikkal és adományaikkal segítik ezt a küldetést.
3: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az Óperenciás tengeren is túlra.
4: Kedves hallgatóink! Októberben a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egész napos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói család tagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
5: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
6: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet életboldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őr angyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre, a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
5: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírek.
1: 90 éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. Európai Mária kegyhelyek vezetői találkoztak Vilniusban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Don Bosco nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szábú Zsózerf, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Don Bosco és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST Krk verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sport Régió Rice című alkotása külön díjat nyert. A Hajdúdorogi Főegyházmegye tájékoztatása szerint a litvániai Vilniusban tartották az Európai Mária Háló éves találkozóját szeptember 22 és 25-e között. A konferencián részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Mosolygó Péter Mária Pócsi kegyhely igazgató. A hálózatot 2003-ban Jacques Perrier volt lourdi püspök alapította, hogy a kegyhelyvezetők és az ott szolgáló lelkipásztorok találkozhassanak és tapasztalatot cserélhessenek. A találkozónak az Auschroz Vártály, azaz hajnalkapu kegyhely adott otthont. 13 ország 14 kegyhelye képviseltette magát, köztük Mátra Verebély Szentkút és Mária Pócs. A résztvevők megvitatták a kegyhelyeket érintő gazdasági, logisztikai és lelkipásztori kérdéseket. Találkoztak Ginteras Grusus vilniuszi érsekkel, és vele együtt szentmisét mutattak be a székesegyházban Szent Kázmér sírjánál. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Lukács könyvéből vesszük. Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt. Jaj neked, Korozain, jaj neked, Betszajda! Ha a pogány Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tírusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéletem, mint nektek. És te, Kafarnaum, vajon az égig emelked el? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni. Majd így folytatta. Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem. Mai napon a Szent Őrzangyalok emléknapja van. Ennek a napnak van egy sajátos szentírási szakasza, evangéliumi szakasza, amely arra utal Máté evangéliumából, hogy Jézus gyermekeket állít közéjük, és azzal fejeződik be a szakasz, hogy angyalaik az égben szüntelen látják mennyei atyám arcát. Erre hívja föl a figyelmet az ünnepnek, az emléknapnak az evangéliuma. Mi viszont a hétköznapi rend szerinti, a folyamatos olvasásban következő Lukács evangéliumából való szakaszt vesszük és gondoljuk végig ebben a mai műsorunkban. Jézus figyelmezteti a tanítványokat, figyelmezteti azokat a városokat, amelyben oly sok csodát tett, amelyben újra és újra megfordult, ahol a tanításai jelentős része elhangzott. Korozain, Betszajda, Kafarnaum, azok a városok, ahol Jézus rendszeresen jelen van, ahol Jézus rendszeresen tanít. És persze nagy kérdés az mindannyiunk számára, hogy mit kezdünk a jézusi tanítással. Mit kezdünk azokkal a dolgokkal, amiket hallunk napról napra, vagy hétről hétre az evangéliumban. Mennyire alakít, mennyire változtat meg bennünket az, hogy halljuk az Isten szavát, azt, hogy halljuk Isten igéjét. Újra és újra hallhatjuk mindezeket, de nagy kérdés, hogy mennyire szürkültem már bele a hétköznapokba, hogy mennyire tudok túllépni mindazon, ami bennem van, amit megszoktam, mennyire tud alakítani, formálni bennünket az evangélium szava. És ez nagyon sokszor nem egy nagy változást jelent. Nem azt jelenti, hogy holnaptól kezdve egészen másképpen kezdek el élni, hanem nagyon sokszor apró változásokat, apró formálódásokat, apró alakulásokat jelent. Lehet ez olyan is, amikor elindulok egy úton, aztán egy kicsit visszacsúszom, aztán újra elindulok, és szép lassan erősödik meg, alakul ki bennem az, amiben szeretnék változni, alakulni, formálódni. Éppen ezért érdemes időnként egy kicsit megállni, és visszatekinteni az elmúlt éveinkre, az elmúlt akár 10-20 évre is, hogy milyen módon éltem, hogyan éltem 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, és miben sikerült változnom, alakulnom, formálódnom, miben sikerült megerősödnöm, mi az a folyamat, az az út, amelyet bejárok a mindennapjaimban, bejárok az életemben, hogy ilyen módon is keresztényként járva életünk útját folyamatosan tudjuk alakulni, formálódni. Manapság sok olyan helyzetet látunk, amikor valakinek fölemlegetik a sok évvel ezelőtt mondott mondatait, és sokszor nem foglalkozunk azzal, hogy az illető mennyit változott, hogy vajon ma is úgy gondolja azt a dolgot, ahogyan sok évvel ezelőtt elmondta, kimondta, mert nagyon sokszor ez inkább egy vádként, inkább egy megbélyezésként akar hatni, semmint a magát, az embert, az emberi fejlődést akarná figyelni, akarná követni. A gyermekeket tekintjük, erre utal egy kicsit Máté evangélium a mai emléknap kapcsán, a gyerekeknél sokszor látszik, könnyebben látszik a fejlődés, hogy valamit most már meg tud tenni, amit addig nem tudott megtenni, hogy valamiben tudott előrelépni, mert ez a tanulásnak az időszaka, amikor még sok minden változik, alakul, formálódik, nevelődik az a gyermek, felnőtté kezd válni az a gyermek. De felnőttként már sokkal kevésbé látványosak ezek a változások, ezek az alakulások. Felnőttként már sokkal inkább hosszú távra kell visszatekinteni, hogy észrevegyünk egy-egy változást, alakulást, formálódást. De újra és újra azért hallgatjuk, azért halljuk Isten szavát, azért figyelünk az evangéliumra, hogy lassú léptekkel, de újra és újra tudjunk egy kicsit formálódni, alakulni. És akkor megerősödünk abban a hitben, amelyen járunk. Akkor felfedezzük, hogy a keresztény hitünk nem csak szép szavak hallgatása, hanem egy komoly életforma, egy komoly életmód. Felfedezzük azt, hogy egész életünket kell alakítsa formája a Szentírás szava, alakítsa formája a Szentírás üzenete. És akkor vagyunk igazán jó úton, ha ez az alakulás egyre inkább meglátszik, egyre inkább megvalósul az életünkben, a mindennapjainkban. Nem könnyű sokszor ezt az életet élni. Nem könnyű sokszor vállalni az erőfeszítéseket, hogy én most alakulni, formálódni szeretnék, hogy én most egy kicsit másképp gondolok már dolgokat, mint annak idején, ahogyan sok évvel ezelőtt gondoltam dolgokat. Érdemes egy kicsit tehát a magunk életét végig gondolni, átgondolni. Annak idején már sok-sok évvel ezelőtt kezdtem el azt, hogy csöndes imádságra átmegyek a templomba. Azelőtt is megvolt a magam imádságos rendje, de elkezdett ez alakulni, formálódni. Aztán egy darabig ment, akkor egy kicsit nem ment. Aztán megint jobban ment, és akkor végén pár év alatt beállt az a rend, hogy igen, minden reggel ott kell kezdjem az időt a templomban. Mert hogy ez papként fontos a számomra, hogy ilyen személyes kapcsolat is legyen Jézussal, hogy ne csak a zsolozsmát meg az egyéb imádságokat mondjam el, végezzem el, hanem valóban legyen egy személyes találkozásom Jézus Krisztussal. És persze ez se mindig egyszerű. És van, amikor könnyebben megy belemélyülni az imádságba, belemélyülni a Jézussal való kapcsolatba, felfedezni a jelenlétét, felfedezni a közelségét, máskor nehezebben megy mindez. Van, amikor könnyebb megtalálni rá az időt, a módot, a lehetőséget. Van, amikor ez nehezebben megy, mert olyan helyzet van, ahol mondjuk nincs a közelben olyan templom, ahol be lehetne menni egy nyaraláson, egy találkozón, egy valamilyen programon. De ilyenkor is az elcsöndesülés helyét fel lehet fedezni, meg lehet találni. Erre kérdeztem rá valakitől, hogy ezt hogy csinálja olyankor, és mondta, hogy nem is a feltétlenül az oltári szentség előtt közvetlenül, de mindenképpen a csöndes idő, a csöndnek az ideje, az szükséges a mindennapoknak az indításához, hogy napról napra ezzel induljon el az a feladatunk, az a napunk, amelybe belecsöppentünk, amely elkezdődött a mindennapjainkban. És Jézus ebben újra és újra segítséget és erőt ad a számunkra. Újra és újra megmutatja azt az utat, amelyen hív, amelyen vezetni, amelyen erősíteni akar bennünket, és így tudunk egyre jobban közel kerülni Jézushoz, így tudjuk egyre jobban fölfedezni azt, amit Jézus számunkra meg akar mutatni az életünkben, a mindennapjainkban. Bátor szívvel keressük tehát napról napra, hogy mit üzen számomra Jézus Krisztus. Újra és újra keressük a csöndet, a lehetőséget arra, hogy egy-egy gondolat, egy-egy mondat, egy-egy szentírási szó, vagy egy-egy szentírási történet elkezdjen hatni belül, elkezdjen alakítani, elkezdjen formálni bennünket. És akkor nem fogjuk ezeket a kemény szavakat hallani Jézustól, hogy jaj neked, Betszajda, jaj neked, Tírus, jaj neked, Kafarnaum, hanem sokkal inkább azt fogjuk majd hallani tőle, hogy jó van, te derék és hűséges szolga, a kicsiben hű voltál, majd sokat bízok rád. A Jézussal való kapcsolat újra és újra megerősít, segít és támogat bennünket, hogy ezáltal váljunk egyre inkább jellé a világban. Megmutatni Jézus jelenlétét az életünkben, megmutatni azt, ahogyan alakul, ahogyan formálódik az életünk, ahogyan alakít bennünket az evangélium olvasása, a Jézussal való kapcsolatunk. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 라디오.
1: 좋은 희락. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják. 400 évvel ezelőtt jelent meg a Káldi Biblia, az első teljes katolikus magyar nyelvű Biblia fordítás. Ennek kapcsán kamara kiállítást rendeztek a budapesti Pierista Gimnázium és a 9-es diákok múzeum pedagógiai foglalkozáson fedezték föl a Szentírás és a Biblia fordítások történetét október 1-én. Erdő Péter bíboros, a gimnázium öreg diákja részt vett a programon, majd az óra után kötetlenül beszélgetett a fiatalokkal. Rendhagyó hittanóra keretében került sor erre az eseményre a Piarista Gimnáziumban. Az 1626-ban megjelent első teljes magyar nyelvű katolikus Biblia, a latin vulgáta alapján készült fordítás több mint két évszázadon át meghatározta a magyar katolikus Biblia olvasást, és jelentős hatást gyakorolt a magyar nyelv és irodalom alakulására is. A gimnázium épületében a jezsuita és pirista rend magyarországi gyűjteményei, valamint a Budapest belvárosi főplébánia közreműködésével létrejött kamara kiállítás, a Káldi fordítás illusztrációit, a későbbi képes bibliák történetét mutatja be. A tárlatot úgy állították össze, hogy a régi könyvek mellett a diákok számára is felfedezhető legyen, milyen szerepet töltött be a Szentírás a különböző korokban. A szervezők tervei szerint az anyag jezsuita és pirista iskolákba, valamint az érdeklődő katolikus oktatási intézményekbe is eljut majd. A hittanóra elején Zsódi Viktor, a Piarista rend tartományfőnöke köszöntötte a részvevőket, Erdő Péter bíborost öreg diákként és az egyházmegye főpásztoraként üdvözölte. Felidézte, hogy a jubileum a bíboros kutató munkájához kapcsolódik, az esztergomi könyvtárban talált, a fordítás kéziratának történethez kötődő forrásokról korábban tanulmányt is írta a bíboros úr. A tartományfőnök elmondta, a Piarista levéltárnak és könyvtárnak gyűjteményében 10 példány található az 1626-os kiadásból. Ezek közül 3 a kiállítás központi tárolójában látható. A közös tárlat célja, hogy a diákok ne csupán megismerik a Káldi Biblia fordítást és a fordítások történetét, hanem közelebb kerüljenek a Biblia üzenetéhez is. A köszöntés és a bevezető közös ima után a 9-esek 3 csoportra osztották, 10-15 percenként váltották a 3 állomás között a gyerekek egymást. Egyik foglalkozás jezsuita munkatársak, a másik 2 piarista levéltárosok vezették. A különböző állomásokon a fiatalok a Szentírás, a Biblia fordítások, képes bibliák történetét más-más részletével ismerkedhettek meg. Erdő Péter is bekapcsolódott a foglalkozásba, és megtekintette a kiállítást. Utána a bíboros részvétele az óra után is folytatódik, megnézte az iskola tablóját, amelyen egykori piarista diákként szerepel, majd kötetlenül beszélgetett a diákokkal. Fiatalok a szünetben is odaléptek hozzá, kérdeztek tőle, szelfit készítettek vele. Találkozás így az iskolai emlékek felidézése mellett személyes beszélgetésekre is alkalmat adott. A részletekről a Magyar Kurír beszámolott, elolvashatjuk ezeket, és egy képgaléria is kapcsolódik hozzá. Tegnap ünnep

0: Feltük Lizieui Szent Terézt. Az ő kis útja sokak számára ismert, az talán kevésbé, hogy Teréz az utolsó másfél évében lelki sötétséget élt át, ami az önéletrajzi írásából kiderül, bár az nővérek, nővértársai ezekbe az önéletrajzi írásokba módosításokat hajtottak végre, hogy ne legyen olyan nagyon szörnyű az, amit Teréz leír. Görföl Tibor Lelkemet körülvevő sötétség címmel a Magyar Kurír oldalán ír erről a tapasztalatról, amelyet Teréznek a naplója, önéletrajzi írása tár föl elénk. Ennek a külső sötétségnek tanúja is van, hiszen Goldferrari Madeleine premontrei szerzetes 1896. októberében lelki gyakorlatot tartott a Lizieui kármelitáknak, meghallgatta Teréz gyónását. A boldogavatási eljárás során tanúsította, hogy ezekben a sötét hónapokban Teréz a teljes elveszettség állapotában érezte magát. Rendtársai is megrémültek ezektől az átélt tapasztalatoktól. Fontos kiemelni, hogy nem csak egy nagy szent tapasztalatainak megítéléséről van szó, bár az sem lenne mellékes, halálnak 100. évfordulóján 1997-ben Teréz az egyháztanítók sorába lépett, ez a kivételes tekintély minden szavát különleges súllyal ruházza föl. Az átélt éjszakának végső soron pedig teológiai jelentősége van, azaz nem csupán szubjektív élmény. Teréz a kereszten szenvedő Krisztus gyötrelmének lehetett részese, mégpedig kifejezetten a modern kor összefüggésében, a hittől elzárkózók, az ateisták érdekében. Teréz tehát nem pusztán átélte az Isten elhomályolását, a hit eltűnését, saját korának ateista légkörébe merült bele, azért, hogy osztozzon az Istent elutasító modern ember belső világában, és belülről segítsen azt átalakítani. 16. Benedek pápa 2011-es egyik beszédében is beszélt erről, a karmelita nővér tudatában volt, hogy a modern világ összes ateistájának üdvösségi érdekében éli át ezt a hatalmas megpróbáltatást, azok érdekében, akiket testvéreinek nevezett. Görföl Tibor írását tehát a Magyar Kurír oldalán részletesen is elolvashatják. Szintén a Magyar Kurír oldalán olvashatunk Varga Kamil Ferenc egy szerzetes írását, amelyben Szent Terézhez való kapcsolódását olvashatjuk el, hogyan találkozott Szent Terézzel, és hogyan élte meg Szent Teréznek a segítségét, támogatását, közbenjárását papnövendékként, szerzetes növendékként, majd pedig fiatal papként. Ezt az írást is szeretettel ajánljuk kedves hallgatóink figyelmébe. Assisi Szent Ferenc október 4-i ünnepe idén azért különleges, mert éppen 800 évvel ezelőtt hunyt el Ferences rend alapítója, Isten szegénykéje, akit nagyon sokan tisztelnek és szeretnek. Az Adoremus liturgikus kiadvány e havi útra való emlékedései a szent ünnepéhez kapcsolódva a ferences lelkiség ma fontosnak tartott fő pontjait, azoknak az egész egyház számára hordozott üzenetét tárja az olvasók elé. Kálmán Peregrin, ferences atya, a pesti ferences templom igazgatója írta ezeket az útravalókat, az Adoremus kiadványban ezt szépen el lehet olvasni. A 800. évforduló kapcsán 14. Leó pápa meghirdette a kisebb testvérek rendjének rendkívüli jubilómi évét, és lehetővé tette a teljes búcsú elnyerését a ferences család tagjai és minden hívő számára. A búcsú kiváltságok 2027. január 10-éig lehet élni ezekkel a búcsú kiváltságokkal. A Magyar Kurír oldalán megnézhetjük a búcsúnyerés feltételeit, hol kik nyerhetik el ezt a búcsút. A hétvégén ünnepeljük tehát Szent Ferenc halálának a 800. évfordulóját. Ennek kapcsán Esztergomban lesz ünnepi szentmise szombaton Ferences család számára, de a nagymarosi találkozón is szombaton Szent Ferencről is megemlékezünk majd a Szent Misében, az Adorémus, tehát októberben Szent Ferenchez kapcsolódóan ad útravalókat napról napra a számunkra, a Magyar Kurírban pedig elolvashatjuk a búcsúnyerés feltételeit. Számos Mária kegyhely van Európában, a Mária kegyhelyek képviselői most már több mint 20 éve összejárnak, évente találkoznak, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. Szeptember 22-e és 25-e között Litvánia fővárosában, Vilniusban tartották meg az idei éves találkozót. Konferencián részt vett Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek, metropolita, és Mosolygó Marcell, a Máriapócsi kegyhelyi igazgató. A 2003 óta zajló találkozókat azzal a céllal hozták létre, hogy lehetőséget adjon a kegyhelyvezetők és a kegyhelyen szolgáló lelkipásztorok számára a találkozásra és a tapasztalat cserére. Nem csupán a programokról számoltak be, gazdasági, infrastruktúrális, logisztikai, lelkipásztori szempontból is megvitatják a kegyhelyeket érintő kérdéseket. A részletekről a Magyar Kurír oldala számol be. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mári Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Ahogy imádkozni kezdek, tudatosíthatom, hogy Isten jelenlétében vagyok. Itt, ahol ülök, állok, megyek vagy fekszem, az Úr is jelen van. Rábízhatom magamat erre a jelenlétre, így léphetek be az imádságba.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt: Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tiruszban és Szidonban történtek volna a bennetek végbe ment csodák, már régen zsákban és hamuban ülve tartottak volna bűnbánatot. De Tirusznak és Szidonnak könnyebb lesz a sorsa az ítéleten, mint nektek. És te, Kafarnaum, ugye az égig emelkedtél, az alvilágba süllyedsz. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött.

Kemény szavakat hallottunk Jézustól. Nem a gondoskodó, bíztató, vigasztaló Jézust látjuk, hanem a kihívásokat adó, szembesítő, kemény Jézust. Ismerem őt? Elfogadom őt is Istenemnek? Akkor vagyok igazán Istennél, ha apai és anyai karja is tart engem. Apai kezével int, nevel és utat mutat. Anyai kezével simogat, óv és vigasztal. Próbálhatom megérezni, melyiket ismerem jobban, melyiket fogadom el könnyebben. És igyekezhetek mindkét karjába belehelyezkedni. Jézus kritikája a kemény szívűségnek szól. Mindazok a csodák után, amik történtek, mégsem hisznek, mégsem tartanak bűnbánatot. Felsőbbrendűnek képzelik magukat, mint akiknek már nincs szükségük Istenre. Most próbálhatom megérezni a saját szívemet. Mikor vagyok nyitott szívű? Nyitott az újra, a bizonytalanra. Nyitott másokra. És hol vagyok kemény szívű? Bezárt félelemtől megkötözött vak. Kérhetem Istent, hogy ő tárja fel az én szívemnek titkait.

0: Ahogy másodszor is meghallgatom az evangéliumot, figyelhetem Jézus szándékát, törekvését.
1: Egy alkalommal Jézus így szólt: Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betsaida! Mert ha Tiruszban és Szidonban történtek volna a bennetek végbe ment csodák, már régen zsákban és hamuban ülve tartottak volna bűnbánatot. De Tirusznak és Szidonnak könnyebb lesz a sorsa az ítéleten, mint nektek. És te, Kafarnaum, ugye az égig emelkedtél, az alvilágba süllyedsz. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött.

Uram, szeretnék most őszintén nyitottan állni előtted. Te ismersz engem. Kérlek, formáld szívemet, hogy minél inkább nyitott legyek rád és embertársaimra. Kérlek, alakítsd bennem a bizalmat és az igazi bűnbánatot.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Habzsoljuk a tárgyakat, és kevesebb lett a kapcsolat. Szeretet helyett csak önzés, öröm helyett üresség. Tudod-e, hogy léphetsz tovább? Mi a megoldás?

0: Hírek.
1: Assisi Szent Ferencre irányítja a figyelmet az Adorémus októberi útravalója. 90 éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Idén ünnepeljük Assisi Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulóját. Ennek apropóján az Adorémus liturgikus kiadvány októberi útravaló elmélkedései a ferences lelkiség ma fontosnak tartott főbb pontjait és azoknak az egész egyház számára hordozott üzenetét mutatják be, írja a Magyar Kurír. Kálmán Peregrin ferences szerzetes, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót. A jubileum alkalmából 14. Leó pápa rendkívüli jubileumi évet hirdetett a kisebb testvérek rendjének, és lehetővé tette a teljes búcsú elnyerését a ferences család tagjai és minden hívő számára 2027. január 10-éig. A feltételek Szent Jónás, Szent Áldozás, ima a Szentatya szándékára és zarándoklat egy ferences templomba. A betegek lélekben kapcsolódhatnak be, imádkozzunk új ferences hivatásokért és a magyar ferences vértanúk boldoggá avatásáért. A Don Bosco nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szábú József, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Don Bosco és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST Krk verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sport Régió Rice című alkotása külön díjat nyert. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
2: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
1: A szegedi család élő és elhunyt tagjaiért kérünk imát, köszönjük szépen!
2: Imád szeretnék kérni, drága nagyapám, lelke üdvéért, akit 50 éve hívott magához a Jóisten. Köszönöm szépen!
3: Imádkozzunk közösen meghalt és élő jótevőimért. A megholtaknak adjon az Úristen örök nyugodalmat, az élőknek pedig segítse életük folyamán. Köszönöm mindenkinek az imáját.
4: Szeretnék közösen átkérni, hogy a tisztít olyan szenvedő lelkezét. Kérjük szívanyánkat a világ békéért, Gabiért és családjáért, Istvánért és családjáért, Lilláért és családjáért, egészségem javulásáért, Esőért és jó időért, Élő Andrásért, meghalt János, és ilyen a szülőkért, és elhúny családtagjaikért. Köszönöm szépen!
2: Dicsértették a Jézus Krisztus! Köszönöm a szűzanya sok segítségét, és közös imát szeretnék kérni unokáim egészségéért, lányom komoly munkájának elismeréséért, drága szüleim lelkizvéért, és a világ békéjéért. Nagyon szépen köszönöm!
5: Idős, beteg, házas párért szeretnék imát kérni. Nagy szükségük van a segítségre. Az égiek adjanak nekik erőt az egymás támogatására. Nagyon szépen köszönöm az imát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmet az Úr Jézusnak és a drága szűzanyának. Közös imád kérnék szépen elhúgy férjem lelküdvéért, élős elhúgy hozzátartóink, tisztult tűzben szenvedő lelkekét, azokért és akikért soha senki nem imádkozik, Mária Rádió fennmaradásáért, összes dolgozóért, támogatóért, önkéntesei, papi szerzetesi hivatásokért, Magyarország és a világ békéért, István és Viktor testvérünknek, valamint jó magamnak testi lelki erőjét, egy beteg kérő imája, boldogságos szűzmája hathatós közbejárását kérjük, hogy járjunk közben Szent Fiánál. Hálás szívvel köszönöm imájukat és valamint dolgozó áldozatos munkáját. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
7: Jó szándékot kérek szépen elhúnyt Miklós szomszédom lelkizéért. 26-án volt a temetése. Kérem a drága édes töményeket, hogy irgalmazzanak neki, és adjanak örök nyugodalmat számára. Kérek szépen egy nagyon keves ismerős román családnak a lelki üdvéért, családja részére a békességet és megtérést és szerencsés haza érkezésükért. Kérek imád. Kérek szépen imád még a gyermekeim testi-lelki gyógyulásukért, megtérésükért, a türelmükért mindenhez, és az én egészségem javulásáért, az elhunyt családtagjaimért. Férjem most szeptember végén halt meg, és október 20-án temettük egy éves. Ő neki a lelke üdvéért is kérek szépen imád. Az elhunyt keresztülőkért, nagyszülőkért, szülőkért és a keresztgyermekeimért.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én Szaniszló Márta vagyok, aki már sok imád kért önöktől, és mindig nagyon hasznosan imádkoztak. Legutoljára a pótapukámért, aki 91 éves és súlyos demenciát állapítottak meg nála, és nagyon szépen köszönöm az imáikat, mert jobban van, és képzeljék el, ezt mindenkinek jó tudni, hogy azért volt annyira rosszul a mostani napokban, mert a vér oxigén szintje nagyon lement, nagyon lement. És kórházba került, kapott injekciót és egy infúziót, és így helyrehozták őt. És nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek, a jó Isten áldja meg önöket, és legyenek mindannyian nagyon egészségesek. Köszönöm szépen.
9: Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni. Már egy rádiójáért, dolgozókért, egészségükért, a csodálatos, gyönyörű szentbeszédeikért, ahogyan elmondják, megszerkezték, ez mind-mind idő. Én 20 éve azért csak hallgatom, most is kijöttem, éppen mondtam, a kettőbe is becsöppentem, kettőbe is, és hálát adok a drága összüzenyámnak, hogy ez a Mária Rádió mit közvetít, hogy az embernek a lelkét megnyugtatja, hogy jobban vagy. Ezért mind hálát adok a drága jó szüzenyámnak, meg a Mária Rádió összes dolgozójának. Imádkérnék a családi békéért, imádkérnék a Vivian unokámnak jobbulásáért, Roland unokámért, hogy ő is békében sikeres legyen, légilezáratlan problémás ügy megoldása, a Vanessa unokámért, hogy szerencsésen hozzáért a drága összüzanyámnak, a Martin unokámért, az Anna unokámért, az anyjukért, az apjukért, hogy jobban vannak. Imád szeretnék kérni jó magamért, hogy jobban legyek.
10: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak, Szanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
0: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallott, hogy hármat üt az óra, merülje teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyit meg teljesen a lelkek számára. Ez a nagy irgalom órája a világ számára.
2: Napról napra hirdessétek Isten üdvösségét, hirdessétek dicsőségét a nemzetek között.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

Magasztallak, Istenem, Királyom, és áldom nevedet, mindörökkön, örökké. Naponta áldalak, és nevedet magasztalom, mindörökkön, örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet. Nemzedékről nemzedékre dicsérjé tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat. Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csodatetteidet. Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat. Terjesszék végtelen jóságod hírét, és igazságosságodat újongva áldják. Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszan tűrő és nagy irgalmú. Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak. Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek, hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat és nagyszerű országod dicsőségét. Örökkévaló ország a te országod, uralmad minden nemzedéken át megmarad.

Én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesszők, mondja az Úr. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz.

Testvéreim, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a türelmet. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Tanítsátok és intsétek egymást telve.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mária Rádió.

0: Ajánljuk föl rózsafüzérünket hazánkért, a békéért, plébániánk megerősödéséért, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Mindenek kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: aki a halálból föltámadt, hitünk alapja, hogy Jézus nem maradt a halál hatalmában, feltámadása az örök élet kapuját nyitotta meg nekünk, a feltámadás fényében látjuk életünket, örömeinket, nehézségeinket. A feltámadás útján akarunk járni hétköznapjainkban.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyed. A gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszony Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és
1: üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk most és
1: üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miként a kezdetben, most és mindörökké.
1: Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vitamíj be a lelkeket,
2: különösen azokat,
1: akik legjobban rászorulnak
2: irgalmadra.

0: aki a mennybe fölmen, Jézus mennybe menetel a reményt erősíti meg bennünk, ahová a fülre jutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test az egyház reménységben. Ezt a reményt szeretnénk megmutatni környezetünkben.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: aki nekünk a szent lelket elküldte, pünkösd eseményével elindul az egyház élete, ettől kezdve megállíthatatlanul terjed az örömhír, a szent lélek ma is munkálkodik leginkább rajtam, rajtunk keresztül. Fogadjuk be napról napra a szent lelket, induljunk bátran erejével, a magunk helyén és magunk módján tanúságot tenni a feltámadás örömhíréről.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.

0: Aki téged szent szűz a mennybe fölvett, Mária a legközelebb Jézushoz, mint édesanya, szinte magától értetődő, hogy Jézus maga mellé emeli őt. Miután a kereszten János apostol által mindannyian édesanyjává lettünk, bízunk abban, hogy fia mellett édesanyaként viszi elé ügyeinket.
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, írd a

0: aki téged szent szűzamennyben megkoronázott, Jézus a mindenség királya, édesanyja pedig királyné, természetesen ott is édesanyaként viseli gondunkat, királynői címét fia által kapja. Nagyra értékeljük Mária szerepét az üdvösség művében, így lesz életünk királynőjévé.
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott. Asszonyom Szűz Mária, Istenünk szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott.
2: Asszonyom Szűz Mária,
1: szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Urunk Istenünk, Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, s elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Szent József! Könyörögjünk! Szentséges Szűz Anyád jegyesének érdemeiért add meg nekünk, Urunk, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közbejárására elnyerjük, kész és uralkodol, mindörökkön, örökké.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Hírpercek.
1: A hit franciaországi újjászületése remény az egész egyház számára, vallja Leó pápa. Európai Mária kegyhelyek vezetői találkoztak Vilniusban. Bemutatták Lucsok Miklós püspök Életem kalandja című könyvét Budapesten. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A franciaországi apostoli útját idézte fel szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa a Szent Péter térjén, írja a Magyar Kurír. A Szentatya az út egészét egyetlen szóval foglalta össze, újjászületés. Jelképének a párizsi Notre-Dame-ot nevezte, amely a tűzvész után újjá épült. Újjá építése pedig megmutatta az egyház, az állam és a civil társadalom együttműködésének lehetőségét. A pápa a Stade de France ifjúsági virasztást a remény nagy jelének nevezte, és utait a keresztséget kérő fiatalok és felnőttek növekvő számára is. Lourdesban minden emberi élet sérthetetlen méltóságát hangsúlyozta, és találkozott visszaélések áldozataival. Metzben Európa keresztény gyökereire, a párbeszéd és a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. A kihallgatás végén Etiópia Tigré régiójában a párbeszédre szólította a harcoló feleket. A Hajdúdorogi Főegyházmegye tájékoztatása szerint a litvániai Vilniusban tartották az Európai Mária Háló éves találkozóját szeptember 22. és 25-e között. A konferencián részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Mosolygó Péter Mária Pócsi kegyhely igazgató. A hálózatot 2003-ban Jacques Perrier volt lourdesi püspök alapította, hogy a kegyhelyvezetők és az ott szolgáló lelkipásztorok találkozhassanak és tapasztalatot cserélhessenek. A találkozónak az Auschwitz-Wartei, azaz hajnalkapu kegyhely adott otthont. 13 ország 14 kegyhelye képviseltette magát, köztük Mátra Verebély Szentkút és Mária Pócs. A résztvevők megvitatták a kegyhelyeket érintő gazdasági, logisztikai és lelkipásztori kérdéseket. Találkoztak Ginteras Grusus vilniuszi érsekkel, és vele együtt szentmisét mutattak be a székesegyházban Szent Kázmér sírjánál. Lucsok Miklós munkácsi megyéspüspök Életem kalandja című könyvét mutatták be szeptember 29-én a budapesti Párbeszéd házában, írja a Magyar Kurír. A kötet két domonkos szerzetes, Paweł Kozacki és a püspök beszélgetéseiből született. A püspök 2023 óta vezeti a munkácsi római katolikus egyházmegyét. A beszélgetésen Tornya Erika, a Szív főszerkesztője kérdezte a Kárpát-alján született főpásztort, aki gyermekkorától több nyelvű környezetben élt, ezért elsősorban kárpát-aljainak tartja magát. Az identitás kérdésére azt válaszolta, Isten szeretett fia, és ebből a tudatból tud nyitott lenni mások felé. Beszélt az életét végig kísérő keresésről és a krízisekről is. A háború szerinte leegyszerűsíti az életet, megtisztítja az értékrendet. Hangsúlyozta, nem szabad, hogy félelem irányítson, még háborús országban sem. A hídépítés a feladatunk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Betlen Farkassal, a Julianus Alapítvány elnökével Rózsa Katalin beszélget.
4: Egy pár hónap után azért csak mindig járt az agyam, hogy igen, de ezen túlmenőleg még mi a dolgom. Bizony 99-től elindítottam egy olyan programot, hogy minden évben minimum egy közteret rendbe teszünk, és egy köztéri szobrot állítunk. Hisz a kereszténységet és a magyarságot úgy lehet a legjobban erősíteni, ha az emberek minden áldott nap találkoznak vele az utcán. Az első 99-es év a Velőcén, a Kismaros felül oldalon egy nagyon szép kőtámfalat építettünk, és egy fa keresztet. Ez volt az első, a második már kicsit nagyobb lélegzetű volt, mert a falu központjában felállítottunk augusztus 20-án a Géza fejedelem lovas szobrot. Na hát akkor ugye mit kaptam a falutól, hogy minek ide szobor, és minek ez, miért nem járda, és miért nem ez, miért nem az. Hát csak leszidást kaptam, és csak visszahúzást, még a testület is 9-2 arányba leszavazta. Nos, ha egy képviselő testület a pénzről dönt minden önkormányzatnál, ha a testület leszavazza, akkor ez ugye azzal jár, hogy pénzt az önkormányzat nem áldozhat erre. Tehát én 99 őszén és 2000 tavaszán 12,5 milliót össze kellett szedjek arra a célra, hogy törvénytelenül fölállítsak egy Géza fejedelem lovas szobrot, hisz testületi döntés nem volt róla. De érdekes módon nem szólt senki érte, fölállítottam a szobrot, azon képviselők, akik leszavazták, azért részt vettek az ünnepségen. Egyik gyermek a zászlót tartotta, a másik az énekkarba énekelt, és érdekes módon büszkék voltak. És utána a falu azért ezt elfogadta. Elfogadta, és minden évben tényleg szobrokat állítottunk, az állomásnál a Szent Kristóf, ahogy a vállán viszi a kis Jézust, a katolikus templom egyik oldalán, a lábánál keresztelő Szent Jánost, egy középső köven áll keresztelő Szent János, a kőbe ki van faragva egy bárány, és a bárány szájából egy ivókút van, tehát víz folyik, és két oldalon egy-egy nagy kötöm még, az egyik oldalon az van ráírva, hogy akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincsen. A másik oldalon pedig igen, az van, hogy és akinek van mit ennivalója, az hasonlóan cselekedjék. Tehát még írásokkal is próbáltam mindig nevelni az embereket. Aztán a katolikus templom másik oldalán 2005. december 5-én megemlékeztünk Velőcén a 2004. december 5-ei nagyon érdekes állomásról, egy bizonyítványosztás volt akkor. Én ezt mondom, mert nem csúnya dolog az, de rossz bizonyítvány kapott a magyar, az anyaországban élő ember, vagy magyarság, de megemlékeztünk a 2004. december 5-ei népszavazásról, és üzentünk az elszakított területen élő magyarságnak, hogy igen, de itt azért vagyunk olyanok, akik másképp képzeljük és gondoljuk, és itt volt Böjte Csaba, Tőkés László, Barta József tiszteletes úr, tehát ilyen embereket hívtam meg, hogy az ittenieket megmozdítsa, egyáltalán egyfajta igazságot mutassunk, hogy mi is történt egy évvel korábban, és akkor felavattunk Vas Albertnek a szobrát. De mondhatnám, a Hősök teréről meg tudtam szerezni a 7 gyönyörű haranglábat, azt én elneveztem a 7 vezér harangjának, azon, ahogy beérkezünk Budapest felől a bal oldalon, a Dunaparton, tényleg nagyon-nagyon impozáns, de van hátrafelé íjazó honfoglaló lovasszobor, aztán 2010. június 4-én a Trianonra való emlékezve átadtuk a Kárpát-haza templomát. Tehát ezek mind, én azt gondolom, hogy valahol a nevelő hatással vannak, erőt adnak a magyar érzelmi embereknek, egyáltalán a múltba visszatekintenek. Én azt gondolom, hogy vélhetőleg sok-sok háborúval, de jól tettem, és egyiket se bántam meg. Többek között egy nagyon kedves pici jelenetet most elő tudok adni, amit a Vas Albert kapcsán. A szoboravatás után egy verőcei mezőgazdasággal foglalkozó ember elmegy egy lakatoshoz, aki lakatos engem nem nagyon szívlel. előtte, most már azóta nagyon jóban vagyunk, vagy viszonylag jóban vagyunk, de nem szimlelt. És akkor munka közben, hogy ez falun ugye szokás, mondja a lakatos, hogy hát ez borzasztó azért, hogy a polgármesterünk még egy ilyen, nem tudom, rasszista, vagy fasiszta, vagy ilyesmi szót használt, hogy még egy ilyen embernek is szobrot állít. És erre megszólal a mezőgazdasággal foglalkozó ember, hogy te ne haragudjál, de te tudod, ki volt ez a Vasalbert? Olvastál tőle? Azt mondja, nem. És mondott egy pár gondolatot a Vasalbert munkásságából, és erre a lakatos mondja, ja, akkor jó. Tehát ez szörnyű, hogy, és itt van lenne nagyon nagy jelentősége a tévéknek, rádióknak, újságoknak, hogy igenis teremtsenek rendet, és az embereket tanítsák, ugyanúgy mondhatnám a Turul, a Árpád Sáva zászló, ezeket mind rendbe lehetne tenni, főleg rádión és tévén keresztül, de ugye ez mind nem történik meg. Ebből adódóan nincs információ.
5: Torz információ
4: van, és a magyar embercsoportnak talán az egyik legnagyobb hibája ma, hogy olyan könnyen ítélkezik. A másik oldalon az egymás elfogadása szűnik meg. És talán ez az egyik legnagyobb baj ma itt Magyarországon.
5: Éppen azt írtam föl kérdésnek, hogy könnyű ma magyarnak lenni Magyarországon?
4: Hát én nem tudom, hogy könnyű vagy nehéz. Hát mindenki, amit otthonról kapott, azt cipelje, azt vigye. Nagyon érdekes ez, hogy könnyű magyarnak lenni Magyarországon. A világ bármelyik országába, bármelyik nyelvén van olyan szó, hogy magyarkodni. Hallottunk már ilyet, hogy németkedünk, meg nem tudom, sorolhatnám az államokat. Tehát nagyon érdekes, hogy aki itt Magyarországon egy kicsit is magyarnak érzi magát, és ezt mondjuk valahogy megjeleníti zászlóval, vagy egy-egy szóval, vagy egy-egy cselekedettel, olyan könnyen ráfogják, hogy magyarkodik. Mi az, hogy magyarkodni? Én nem tartoztam soha egyik párthoz se. Talán egy kicsit olyan félpogány, félkeresztény vagyok, mert minden vasárnap nem járok templomba, akkor megyek templomba, amikor a lelkem kívánja, hétköznap is, vagy vasárnap is, de ha vasárnap az istentisztelet alatt nekem éppen favágáshoz van kedvem, és ott nyugszik meg a lelkem, és jönnek a gondolatok, akkor én azt csinálom. Tehát nem vagyok egy bigott vallásos ember, iparkodtam, hogy amit a szüleimtől kaptam, és ami bennem van, hogy ez valahogy jöjjön ki, és az emberek hasznára legyen, lelki, anyagi, bármilyen hasznára legyen. Én nem hiszem, hogy én magyarkodtam az életemben.
5: Az ön családját szinte mindentől megfosztották, erről már beszéltünk, hogy mégis megőrizték az egyenes gerincüket, nem törtek meg. Nekik mi adott ehhez erőt?
4: Hát én azt gondolom, hogy abszolút hit.
5: Hit.
4: Hit. Az, hogy mennyire nem törtek meg, ugye szó volt a 10 perccel ezelőtt talán, hogy nagyapám 8 évet ült börtönbe. Kijött a börtönből. Kolozsváron kapott egy mondjuk 25-20 négyzetméteres kicsi szükségkét lukat, ott élt nagymamámmal. Egy hónap elteltével besétált a Farkas utcai református templomba, és adományt adott. Pedig fahordás, szénhordás, csak ilyen munkákat kapott, semmi más. Nagyon nagy ünnep volt, amikor elhívták kertészkedni, és fákat metszedett. Az volt a kedvence. Mert a börtönben sok helyen azt csinált a kertészkedet. Egy hónap után már adott a köznek.
5: Ön a könyvében is megfogalmazza ezt, hogy hit nélkül nem tudja elképzelni az életét. Lát-e összefüggést abban, hogy nem elég erős a magyarok hite, a magyar emberek hite, nagyon sok a hitetlen, ezért az embereket elkeseredettnek látjuk, elfásultak?
4: Feltétlenül. Ugye hasonlítsuk össze kicsikét, ugyanaz a kommunizmus volt Magyarországon, mint Lengyelországban. Magyarországon talán még inkább üldözték, ugye a parasztságot tönkretették, nemességet kinyírták, és az egyházakat, papságot abszolút, ha az a pap nem állt be a sorba, ugye, mert ilyenről is tudunk nagyon sokat. Tehát itt valószínű az egyházaknál, azért a családoknál és az egyházaknál sokkal nagyobb kárt tudott okozni, és ez a különbség meglátszik ma is a Lengyelország és Magyarország között. Sajnos igen, a magyar embercsoport mindenféle kishitű, szűklátakörű, én azt gondolom, hogy depressziós valamelyest, boldogtalan, keserű, és ez nem helyes. A világ legfantasztikusabb népe mi vagyunk. Nézzük meg csak a nyelvünket. Ilyen nyelv nincs még egy a földkerekségen. A gondolkozásunk, az agyunk működése leleményesek vagyunk, talánékonyak vagyunk, fantasztikus az Isten hitünk, vagy az ezer előtti Isten hitünk. Mert az azért egészen más volt, és abban az Isten hitben benne voltak a gyökerek, és benne volt a természet. Nagyon erősen. Ma nincs benne a természet. És mert a természetben, amit tisztán a Jóisten teremtett, ott minden igazság megvan. És ott olyan szigorú törvényszerűség van. És a természettől is eltávolodtunk. Tehát nem csak az Istentől való eltávolodás eredménye, hanem a természettől való eltávolodásnak is az eredménye a mai helyzet.
5: Kértem, hogy hozzon egy bibliai idézetet, és beszéljen arról, hogy miért erre esett a választása.
4: Igenis, hoztam. Hoztam a most vasárnap, mint minden évben, most már 10. alkalommal Verőcén a Kárpátházat templománál Pap Lajos szívsebész professzor barátom szervezi az Ima Magyarországért rendezvényt, ami elindult a Hősök teréről, és most ez a 4. év, hogy Verőcén nálam van szerencsére ez a rendezvény, és én adtam a helyszínt. Amikor köszöntöm az embereket az elején, akkor érdekes módon nem tudok eltávolodni attól a gondolattól, hogy persze kell imádkozni, de az nagyon kevés. Dolgozni is kell. Csak akkor mehetünk előre, hogyha imádkozunk és dolgozzunk. Már csak fekszünk és imádkozunk, abból semmi nem lesz. Annyiszor megtapasztaltam a saját rendezőmnek a munkáját. Ha én kitűztem egy célt, és szorgalmasan, a nagyon nagy alázattal dolgoztam, ő mindent elintézett. Előttem járt és sepregetett. És mindent, és olyan egyszerűvé vált. De ha mi nem tesszük meg, és ez érvényes minden egyes emberre külön-külön, ha ő nem teszi meg azt a lépést, hogy akárcsak ugye kinyitja az ajtót a Jóisten felé, de ez is egy képletes dolog, azért én ebben többet látok, hanem minden áldott nap azt a dolgot, amit ő meg kell tegyen, ha nem teszi meg, akkor a Jóisten semmit nem fog csinálni. Ő egy utálatos fráter. Semmit. Csak akkor, ha az adott egyén megmozdul, és ami rá ki van rova, azt ő megteszi. Vérrel, verejtékkel, izzadsággal. Akkor utána meghallgattatik, és megkapja a segítséget. És ezért én azt gondolom, hogy mindig nagyon-nagyon fontos a munka, és mindig nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember ismerje meg önön magát, a talentumait, a képességeit, és azzal a végén tudjon valahogy elszámolni, és ezért is hoztam a Bibliából a példázat a talentumokról. Mert éppen úgy van ez, mint az ember, aki útra akarván kelni, elhívatá az ő szolgáit, és amilyen volt, átadá nekik. És ad az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek erejéhez képest, és azonnal útra kele. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta vala, kereskedik azokkal, és szerze más 5 talentumot. Azonképpen, akié a 2 vala, az is más 2 nyere. Aki pedig az 1 kapta vala, elmenvén elássá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velük. És előjövén, aki az 5 talentumot kapta vala, hozza más 5 talentumot, mondván, Uram, 5 talentumot adtál vala nékem, ímé más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta néki, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a 2 talentumot kapta vala, mondta, Uram, 2 talentumot adtál, volt nékem, ímé más 2 talentumot nyertem azokon. Mondta néki az ő ura, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta vala, mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, ímé megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondanéki, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kell

0: mindent tudunk irányítani, még a jó kedvet is. Az elején lehet, hogy látszólagos. De ezt begyakoroljuk, és érdekes módon eltelik egy hét, két hét, egy hónap, megváltozik a családi életünk, megváltozik a munkahelyünkön a megítélésünk, egyáltalán, ha folyamatosan sugárzunk és szorgalmasan dolgozunk, megváltozik az életünk. És ha minden ember ezt tenné Magyarországon, mindenkinek megváltozna az élete, és így a magyarságunk elkezdene feltámadni.
1: Ön ezt minden nap meg is éli.
0: Én meg. Én este már úgy fekszem le, hogy jaj, már mikor lesz reggel, hogy újra tehessem a dolgomat.
1: Sok a tennivaló hazánkban, kikopnak az életből olyan szavak, mint hit, hazaszeretet, magyarság, tenni a közösségét, áldozatvállalás, becsület, tovább sorolhatnám. Befejezésül azt kérem, fogalmazza meg, ha meg lehet, mihez kérjük a Jóisten segítségét. Sok múlik rajtunk, tudom, mert erről beszélt.
0: Nem sok múlik. Minden rajtunk múlik. Ne várjuk a másikat, ne várjuk, hogy a politikusunk rendbe teszik, ne várjunk, hogy majd az Európai Unió Brüsszelben rendbe teszi. Nem. Mindenki csak a saját életében foglalkozzon, hogy neki mit kell és mit nem szabad megtennie. És mindezt jókedvvel, vidáman és teli szeretettel. És ha ezt minden ember megteszi, akkor még egyszer mondom, a saját környezete is, és a magyarságunk is elindul fölfelé, és megváltozik a világ.
1: Van-e valami, amit még szívesen elmondana Mária Rádió?
0: Én azt gondolom, és azt üzenem mindenkinek, hogy senkinek eseredjem egy nagy ajándék ez a kicsi élet a Földön. Mindenki vidáman, boldogan, ilyen teli hittel, szeretettel, és bízzon abban, hogy ezáltal mindenkinek az élete megváltozik.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a Mária Rádió stúdiójában. Jó egészséget kívánok, további erőt, alkotó kedvet minden napjához.
0: Köszönöm szépen.
2: Bethlen Farkassal, a Julianus Alapítvány elnökével Rózsa Katalin beszélgetett. Quand tu t'en iras, voudras nous laisser la tendresse. Pour pas qu'on ait froid dans tous nos matins de faiblesse. Quand tu t'en iras, faudra

Vas Albert üzenet haza, részletek. Üzenem a földnek, csak teremjen. Ha sáska rágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, és nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak, az idő lemarja a gyomokat. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csonkból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kézi szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain, jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőműves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: 90 éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. Európai Mária kegyhelyek vezetői találkoztak Vilniusban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Don Bosco nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szábú Zsózerf, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Don Bosco és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST Krk verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sport Régió Rice című alkotása külön díjat nyert. A Hajdúdorogi Főegyházmegye tájékoztatása szerint a litvániai Vilniusban tartották az Európai Mária Háló éves találkozóját szeptember 22 és 25-e között. A konferencián részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Mosolygó Péter Mária Pócsi kegyhely igazgató. A hálózatot 2003-ban Jacques Perrier volt lourdi püspök alapította, hogy a kegyhelyvezetők és az ott szolgáló lelkipásztorok találkozhassanak és tapasztalatot cserélhessenek. A találkozónak az Auschwitz vártály, azaz hajnalkapu kegyhely adott otthont. 13 ország 14 kegyhelye képviseltette magát, köztük Mátra Verebély Szentkút és Mária Pócs. A résztvevők megvitatták a kegyhelyeket érintő gazdasági, logisztikai és lelkipásztori kérdéseket. Találkoztak Ginteras Grusus vilniuszi érsekkel, és vele együtt szentmisét mutattak be a székesegyházban Szent Kázmér sírjánál. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.
0: Mária Rádió.
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
4: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra. Inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkunkra. Ismételjük meg a feladatot, két karral egyszerre nyújtózkodjunk meg az ég felé, vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, közben záródik a lapocka. Egy utolsó, még egyszer megnyújtózkodunk, elkapjuk a felhőt, erőteljes mozdulattal lehúzzuk a tarkóra, közben tartjuk a hasat, fújjuk a levegőt, nyújtózkodunk fejtetővel, majd leengedjük a két kart a test két oldala mellé. A hasat és a farizmot megfeszítve tartjuk, és következnek a válkörök. Mindkét vállat húzzuk fel a fülhöz, és egy szép nagy kört írjunk hátra, és aztán hosszan engedjük le a karokat, vállakat a sarkak irányába. Folyamatosan mehet még négy nagy kör. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk. Szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz. Tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra ügyelve billentsük a fejet a jobb váll irányába, közben bal karral rézsutosan lefelé hosszan nyújtózkodjunk, majd középen keresztül billentsük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal hosszan lefelé nyújtózkodjunk. Ismételjük meg még egyszer a feladatot, ezt is egy picit megtartjuk, majd hozzuk vissza középállásba a fejet. Törzsforgatások következnek, tarkóra tartással végezzük a feladatot, megnyújtózkodunk hosszan nagy levegővel, majd forgatjuk a törzset jobb kéz felé, nézünk hátra, medencét nem fordítjuk el, és fordítjuk a törzset balra, és közben végig nyújtózkodunk. Minden egyes forgatásnál fújjuk a levegőt, és húzzuk a hasat. Jól jövünk vissza középre, medence billentésekkel zárjuk a mai tornát, megkapaszkodunk a térthajlatban, billentsük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Utolsó következik, billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Jöjjünk vissza függőleges testtartásba, vegyünk egy nagy levegőt, beszívjuk a levegőt két kar magas tartásba, majd hosszan leengedjük, nyújtózkodunk és fújjuk a levegőt. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

0: Lélek jelenlét. A Váci Egyházmegye podcast műsorát hallják.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az Éter majd minden hullámhosszán. Miért vállalnak missziót? Mit jelent a missziós tevékenység, és hogyan néznek ki a missziós évek? Ezeknek próbálunk a mai adásban utána járni. A Bakonyi házaspár a vendégem, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Gábort és Melindát. Mielőtt belevágnánk a misszióba, szerintem érdemes arról beszélni, mi volt előtte. Én azt olvastam, hogy könyvvizsgáló iroda és egy többek között egy bank. Érvényes mondatok ezek?
2: Érvényesek. Igen. Mind a kettő érvényes. Ki kezdje? Igen, mind a ketten közgazdászok vagyunk, és ebben a szakmában is kezdtük el a tevékenységünket, a munkát. Úgyhogy Melinda valóban egy könyvvizsgáló cégnél dolgozott, könyvvizsgáló asszisztensként gyakorlatilag, és hát én pedig a gyakorlatomat egy elég nagy banknál kezdtem, illetve annak is egy alapkezelő részlegénél. És aztán hát utána még volt egy-két állomása ennek a karriernek.
1: Mindketten egy ilyen multivilágban szocializálódtak?
3: Én kevésbé, mert én egy családi vállalkozásnál dolgoztam 10 évet, és annak azért volt másfajta légköre van. Több cégnél is dolgoztam. Könyvelőként, könyvvizsgálóként, tehát a multit azt inkább nem mondanám az én munkás éveimre.
1: A bankra akkor ráhúzzuk.
2: Húzzuk rá. Arra ráhúzhatjuk.
1: Elégedettet voltatok a munkátokkal?
3: Én szerettem. Szerettem a munkámat. Nagyon jó közegben is dolgoztam. És utána, hogyha áttérünk ugye a misszióra, ott is használhattam az itteni tudásomat. Tehát nem véletlenül választottam ezt a főiskolát, tehát ugye ott is ismerkedtünk meg, mert együtt jártunk.
2: Igen. Nekem meg azért nem leges a válaszom, én nagyon nem éreztem otthon magam. Magát a szakmát sem azért választottam, mert ez volt a szívem csücske, hogy én közgazdász lehessek. Valójában arról volt szó, hogy érettségre sem tudtam eldönteni, hogy mi legyek. Ugyanakkor egy elég jó iskolába jártam, matematikával nem tudom hány ezer órát eltöltöttem. Ráadásul a testvérem, a bátyám is közgazdász lett, és akkor akkor én is megpróbálom. Hamar kiderült igazából, hogy ez nem áll közel hozzám. Úgyhogy sokszor Melinda segített abban, hogy a lelkesedésemet annyira nevezítsem el, hogy azért eljussak a diplomáig. És de mivel ebben diplomáztam, ezért aztán ebben is kezdtem el dolgozni. És a munkahelyemen nem éreztem azt, hogy ez itt a végcél, sőt, inkább azt éreztem, hogy igen, ez valószínűleg egy állomás, és merre tovább. És ez aztán persze az is hozzájön, hogy én egy felnőtt megtérő vagyok, Melinda pedig beleszületett, és a megtérésem az pedig pont ott a diplomázás tájékán, illetve éppen előtte történt.
1: És ebben egyébként Melindának volt része, hogy te megtértél?
2: Nagyon nagy része volt neki abban, hogy megtértem. A vágyakozás, a megtérése már őt megelőzően bennem volt, viszont a Jóisten őt küldte hozzám, hogy ez formát kapjon, és hát a világ leghálásabb embere vagyok, hogy én most egy katolikus ember vagyok, mert ilyenkor, amikor úgy spirituálisan nyitott az ember, mert érzi, hogy szükség, tehát valami betöltetlen, van egy vákum bennem, akkor ilyenkor aztán lehet, hogyha jön egy bárki más, egy buddhista, egy bár tudom kicsoda, akkor én most valami hasonló tájékon vagyok. De ez a Jóistennek az irgalma, meg a kegyelme, hogy a legjobbat kaptam.
1: Melindát küldte. De mit tudtál adni így utólag? Összeállnak kép, hogy mi volt az, amire szüksége volt, vagy ami miatt bizonytalan volt, de érezte a hiányt, érezte, hogy valamit meg kell találni, és te vagy általad van meg a válasz? Uh-huh.
3: Azt hiszem, hogy a családunk nagyon sokat számított Gábornak. Tehát egy nagyon összetartó családunk van, népes család, és hoztuk a hagyományokat, a hazaszeretetet, a hitet, és az összetartást, és ezáltal közösséget is kapott. Tehát nem csak a család által, hanem a plébániai közösséget is. És azt hiszem, hogy ebben sikerült őt. Talán ez volt az, ami vonzó volt. Persze először én voltam a legvonzóbb, és utána...
2: Ez így van.
3: Tartsuk a sorrendet.
1: Nem volt feltétele mondjuk a szövetségkötésnek, hogy társuljon, és lélek alapon is egy gondolkodások legyetek.
3: Nem.
2: Sőt, ez annyira úgy volt, hogy az éjség az akkora volt bennem, hogy én már azt váltam, hogy kit fogok kapni. Igen. És tulajdonképpen én kérdeztem meg, amikor kiderült, hogy katolikus, hogy segíts nekem, hogy kell.
1: De szép.
3: Igen.
1: Ha menjünk akkor egy nagyot előre. A ismerkedéseket tisztáztuk, de azt azért nem tudom, vagy nem feltétlenül tudom megérteni, hogy ha valaki még akkor is nem teljesen elégedett a munkájával, de biztos egzisztenciája van, miért dönt úgy, hogy elindulok egy úton, ami hát nem biztos, hogy járt, vagy kevésbé kitaposott?
3: Hát ezt nehéz megérteni. Ez a Jóisten kegyelme. Igazából egyszerre ültette a szívünkbe. Ez az egész úgy kezdődött, hogy egy ilyen Szent Ignáci lelki gyakorlatra mentünk, ugyanis a plébániáról többen, és ott találkoztunk olyan fiatalokkal, akik már benne voltak ebben a misszióban, fiatal fiúk, és olyan lelkesek voltak, és olyan mosolygósak, és olyan, szinte árad belőlük ez a, hogy jó helyen vannak, hogy olyat csinálnak, amit szeretnek, és amikor meséltek a misszióról, akkor ez nagyon átjött nekünk is. És utána Gábor többször találkozott velük, a lelki gyakorlat után is, sőt, már akkor Budapesten volt egy kis központ, ilyen tanoda jellegű központ, ahol hátrányos sorsú gyerekekkel foglalkoztak, és a munkahelye mellett bejárt önkéntesen segíteni, hát több mint 2 évet. Én meg ugye mellette dolgoztam. És annyira olyan lelkesen jött haza, mindig mesélt, oda jártunk utána már vasárnaponkénti szentmisére, és ez így formálódott bennünk, míg nem az akkori vezetőnk, ott a mozgalomnak a vezetője, megkérdezte tőle, hogy nem szeretnél-e itt dolgozni. Hogy gyere hozzánk akkor, és akkor szakmádat is, mert meg kell csinálni az adminisztrációs, a könyvelési dolgokat is, de mellette ugye itt vannak a gyerekek is. Félve jött haza, és hát nagyon-nagyon úgy kérdezte meg, hogy figyelj, hát ez történt, és hogy hát mit mondjak erre, és én meg rávágtam, hogy igen. Tehát, hogy egyszerre, a Jóisten egyszerre ültette a szívünkbe ezt a vágyat. Tehát, hogy kerestük a folytatást, hogy hogyan tovább. És ez mind a kettőnk számára egy nagyon-nagyon vonzó dolog volt.
1: Nem féltettek, hogy ez mi lehet? Tehát belecsapni valamibe, ami... És ugye itt még földrajzi ugrásunk is lesz.
3: Igen, de az még akkor nem volt benne a képbe, tehát hogy egyelőre csak a 8. kerületig ugrottunk. Az igen kimondását szerint nem, akkor nem volt félelem, tehát bennem egyáltalán nem.
2: Én erre nagyon emlékszem erre a pillanatra, hogy hazamegyek, és akkor tényleg így félszegem, hogy hát fú, tehát ez történt, hogy lehetne oda menni, és akkor ott dolgozni, ami egyenlő volt azzal, hogy akkor hát ebből nem lesz karrier, tehát hogy ahogy említetted, vagy föltetted a kérdést, hogy emberileg ez itt nem stimmel, az emberi logika nem ez diktálja, pláne nem, hogyha az ember hatékonyságról tanul éveken keresztül, mint ahogy ugye a közgazdász társadalmon végignyomták ezt az ideológiát, hogy minden minél hatékonyabb legyen. Tehát nem az emberi logika érvényesült, és itt viszont Jóisten helyt adott annak, hogy ő dolgozzon, vagy hát talán mi is, azt reméljük, hogy mi is helyt adtunk annak, hogy ő dolgozhasson a szívünkben. Ilyen értelemben azt hiszem, hogy nagyon jó időzítés volt az, hogy én egy felnőtt megtérő vagyok, és Melinda pedig ebbe egyszerűen társam lett, elfogadott ezzel.
3: Peru egyelőre nem volt a képe ilyenkor, tehát...
2: Nem, ez a 8. kerületi kis központ, ahol egy csodálatos kis hely volt, ezt az maga az alapító, alapította itt Budapesten is, és ilyen tanoda jelleggel, tehát a gyerekek a környékbeli remek iskolákból érkeztek hozzánk, és aztán délután velük tanultunk, katekézist tartottunk, aztán táborok, szabadidős foglalkozások hétvégén is. Egy intenzív jelenlét volt, családuknak a látogatása, rendkívül nagy hálával gondolok vissza ezekre az évekre, és hát igen, ez egy teljesen más út volt.
1: Hogy jött a következő lépcsőfok, tehát...
3: Hát ugye én folytattam tovább a munkát, aztán utána lassan megérkezett az első gyermekünk, és akkor otthonról tudtam segíteni a Gábort. Aztán egy idő után ugyanúgy a vezető Gábor inkább megkérdezte tőlem, hogy nem szeretném-e én csinálni az adminisztrációs munkát és ezt a könyvelési részt, mert ő szeretne teljes idejében a gyermekekkel foglalkozni. Uh-huh. És őt ez vonza. És hát mondtam, hogy de szívesen, mert hát ugye azt is beszéltük itt az elején, hogy hozzám meg közel áll ez a szakma. Úgyhogy akkor átkerült hozzám a papírmunka, és Gábor meg teljesen, a teljes idejében tudott ott segíteni, dolgozni. Megszületett az első gyermek, a második gyermek közben sikerült egy saját lakásba költözni, felújítani, kalákába építkezni a szüleim mellett. A szüleim is lassan kezdtek feloldódni, mert ez nagyon nehéz volt azért elfogadni. De végig-végig támogattak minket, mind a két oldalról. De nehezen értették meg ezt az igent. És egy idő után megfogalmazódott bennünk, hogy szeretnénk megnézni Peruban az anyaotthont. Mert ott olyan nagyban működik. Uh-huh. Ott megnézni, hogy hogyan működik ez, és ezt hazahozni ide Magyarországra, és itt folytatni. És megkérdeztük első évben, és mondták, hogy most nincs lehetőség kimenni. Második évben is megkérdeztük, harmadik évben is megkérdeztük, egy pár év eltelt, és mindig mondták, hogy nem, most nem alkalmas. Nem alkalmas, hogy oda is fogadjanak minket, itt sem volt most, hogy itt hagyjuk az itteni központot. És ezt így elfogadtuk, folytattuk tovább. És olyannyira, hogy ez olyan kényelmes is volt már. Tehát már két gyermekkel, már kezdtünk a tetőteret, hogy hogyan csináljuk meg. Szépen belaktuk a lakást is, amikor egyik pillanatban, amikor pont elkészült, és minden új volt a felső részen.
1: Végre annyira lehetett volna élvezni a munkagyümölcsét.
3: Nagyon emlékszem erre a pillanatra, amikor megkérdezték, hogy na, most van itt az idő. Ez volt augusztusban, és hogy na, mit szóltátok, hogy mennétek-e ki? És akkor ott álltunk, hogy akkor volt egy ilyen nagy levegővétel. Tehát arra nagyon emlékszem, hogy pont most, annyira kényelmes, annyira jó most megélni ezeket a pillanatokat. Tehát jó Istennek nagyon jó humora van. De nem tartott sokáig ez a levegővétel, úgyhogy másnapra igent mondtunk, és februárban indultunk ki.
1: És akkor ti tudtátok, hogy mennyi időre mentek?
3: Igen. Az első időszakban két évet beszéltünk meg, hogy két évre megyünk ki. Könnyebb is volt otthon is az elválás, mert két év az belátható idő. De mindenki tudta, hogy akkor visszajövünk. Sikerült elintézni, ugye, hogy kiköltözzön oda a lakásunkba, és hát minden szépen alakult. Nagyon jó időben mentünk ki szerintem, mert annak is volt ideje, hogy a család megalakuljon. Tehát, hogy családdá váljon, úgymond a házaspár, és annak is idő kell az összeszokásra az, hogy kialakuljon ez a... És ugye a második gyermek már egy éves volt, és így teljesen nagyon könnyedén vették.
1: Az fölmerült bennetek egyébként, ha és amennyiben máshogy alakul, de akkor még nem tudhattátok, hogy lehet, hogy hazát váltotok, és a gyermeketek nem magyarul fog majd a jövőben érvényesülni?
2: Benne volt a lehetőség, hogy így alakul. Igen, tehát, hogy előttem már megjelent az, hogy a Bakonyit mondjuk ilyen enyével fogják írni. De egyikünkben sem volt meg az a vágyódás házasságunk előtt sem, meg utána sem, hogy mi szeretnénk máshol élni, külföldön élni. Egyszerűen ez hiányzott. Mind a ketten nagyon szeretjük a hazánkat, Magyarországot. És ez igazából egy hívás kellett. Tehát, hogy ha viszont Isten hív, hát az egészen más. És hogyha Isten arra hív, hogy más házaspárokhoz hasonlóan mi is ott éljük le az életünket, akkor valószínűleg mi most ott ülünk, vagy ott vagyunk. Vannak ott olyan házaspárok, akik már 30 éve franciák, kolumbiaiak, más házaspárok, akik már több évtizede ott élnek, ott is születtek a gyermekeik, és aztán ők ott is maradtak, mert ők így érezték és érzik, hogy ott van a hivatásuk.
1: És ott rögtön újra kellett kezdeni mindent? Tehát építeni újra otthont, vagy pedig azért ebben volt segítsége számotokra? Tehát mennyire kellett a nulláról indulni?
3: Hát ugye egy olyan helyre érkeztünk, ahol minden családnak, tehát akkor 12 család volt, ugye a családos közösségben, és mindenkinek megvolt a maga háza.
1: Aha.
3: Tehát, hogy egy szép házba tudtunk beköltözni. Nyilván az embernek üres, tehát, hogy azt el kellett képzelni, hogy most akkor itt leszünk az elkövetkező két évben. De pont az előzőhez visszakapcsolva, hogy az első etapban, az első időszakban mi úgy mentünk, hogy két évre megyünk ki. Tehát akkor bennem például nem merült föl most, hogy hazát váltunk, mert azért megyünk ki, hogy tanuljunk, és visszajöjjünk utána. Csak aztán másképpen alakult.
1: Erről mindjárt majd beszélünk, hogy mi alakult másképpen. Mi volt az első két év tapasztalata számotokra? Tehát, mert valószínűleg ott valami megint kialakult, ami miatt újra föltettétek a kezeteket. Tehát, hogy mit éreztetek, ami pozitívabb volt, vagy másabb volt, mint ami itt?
2: Hát itt nem lehet kihagyni az első részt, ami egy eszenciája volt gyakorlatilag, azt nem mondja te.
3: Mondjam, jó, hát amikor megérkeztünk, ugye a nyelvet Gábor azért jobban beszélte, én még kevésbé csak egy évet tanultam spanyolul, de azzal biztattak minket, hogy itt a szeretet nyelve van, úgyhogy mindent érteni fogunk. Hát azért ez nem, tehát hogy nagyon fontos a szeretet, és tényleg nagyon, nagyon jó közösségbe érkeztünk, de a nyelvet azért azt igencsak gyakorolni kellett. Közben az történt, hogy februárban érkeztünk ki, és májusban Gábor édesapja meghalt. És a szüleink közül ő volt az, aki nagyon-nagyon támogatta a kimenetelünket. Így nagyon, hát ez egy nagyon nehéz pont volt, és ő akkor hazajött két hétre, hogy itthon legyen az édesanyjával, a bátyjával, a családjával. Én meg kimaradtam a két gyermekkel egyedül. A közösségben. Tehát nem voltam egyedül, de mégis ugye hozzászoktam, hogy Gábor azért segít fordításban is, vagy bármiféle egyéb dologban.
1: 12 családot volt
3: azért. Igen, 12 családot volt. És az első pár hónap az nekem úgy telt, hogy már mondtam, hogy most akkor vegyük elő azt a bőröndöt az ágy alól, és csomagoljunk, mert megyünk haza. Tehát ez itt nekem nem. Tehát ez nem fog működni. És ez volt az a pont, amikor valahogy így átbillent, hogy egyedül maradtam ott kint a gyerekekkel, és olyannyira felkaroltak, olyannyira befogadtak, meg előtte is, csak az embernek is úgy valószínű, nekem is engednem kellett, hogy megérintsen ez a fajta közösség, hogy teljesen átbillent bennem ez az érzés. És a mindennapoknak a feladatai, a munkái, a közösség, az együttélés, az, hogy egy nagyon szoros napi rendünk volt ott kint, amiben a szentségimádás, a rózsafűzér, a szentmise egy alappillért jelentett. És emellett a munka, a vidámság, a gyerekeknek a játékai, az, hogy úgy élnek egymás mellett, mint a régi falvakban az unokatestvérek, hogy esténként, délutánonként úgy kell egymást hívogatni, figyelj, nem láttad, de nálad vagy, ja nem, kint az udvaron, mert ez egy ilyen bekerített kis rész volt. Nagyon jó volt ezt megélni. És nagyon nehéz volt, tehát egyre jobban közeledett a második évnek a vége, és akkor éreztük, hogy hú, most azért nehéz lesz hazamenni. És akkor kértük, hogy hát hagyj maradjunk még egy évet, mert úgy éreztük, hogy az első év az minden új. A második évben kezdtük azt, hogy na most már ismerjük, hogy milyen program jön, mi fog jönni, mit kell csinálnom, magabiztosabb vagyok. És akkor a harmadik évben már az olyan rutinos lesz, és hogy maradhassunk. De nem jött össze csak fél év, mert közben az útlevelünk az lejárt. Valamelyikünk, én már nem emlékszem, hogy ki, úgyhogy 2,5 évet maradtunk így az első időszakban.
1: Említetted, hogy nagyon feszített volt a napi rend. Ezt így távolról az ember nehezen tudja elképzelni, hogy az mit jelent. Tehát miből állt egy napotok?
2: Igen, ugye Cuscóban vagyunk, 3400 méter magasan, és magában Cuscó városában található a nővéreknek az anyaháza. Az még talán nem hangzott el, hogy itt a szegények szolgái misszionáriusoknak a négy közössége van, tulajdonképpen van a férfiaké, ugye atyák testvérek, örökfogadalmas testvérek, szerzetesek, aztán vannak a nővérek, és van egy szemlélődő mag, szemlélődő kis csapat, és akkor vannak a misszionárius házaspárok. És mindegyik külön-külön él egymástól, földrajzileg is elkülönülten, de a munka az összeköt bennünket. Úgyhogy mi is egy ilyen Via Názaret nevű kis egyhektáros helyen éltünk, és még talán az előző kérdéshez visszacsatolva, hogy nem kellett előről kezdeni, mert hogy vannak házak ugye családonként, és minden család szépen ott éli az életét, meg egy kápolna tulajdonképpen, ami ezen a területen megtalálható, és akkor reggel viszonylag korán fölkelünk, mondjuk egy átlagos munkanapon, hölgyek nekilódulnak Cuscónak, ez egy olyan 40 perces út körülbelül autóbusszal, és olyan 6 óra 30-kor elindulnak, indulás, és akkor mi pedig megyünk a Andahuaylas nevű falu, ahol mi éltünk egyébként, és ott található a fiúk városa, ez egy elég nagy terület, ahol megtalálható a, ugye az árva fiúknak, atyáknak, testvéreknek a közössége, ott van az iskola étkezővel, sportpályákkal, illetve a szakmai, a szakképzés is, így mondanánk magyarul, és meg az állattenyésztés, mezőgazdaság, ez mind ott egy helyben megtalálható. Tehát a férjek azok ide mennek reggel dolgozni, kényelmesen kerékpárral. A hölgyek pedig, ugye korábban kelve, vagy hát indulva, a lánygyerekekkel pedig mennek be, és ott segítkeznek. És akkor hogy ezeken a helyeken találkozunk, ugye a édesanyák, vagy a feleségek, meg a lánygyerekek, a nővérekkel, illetve hát a világi munkatársakkal, és akkor a férfiak pedig a fiúgyerekekkel, atyákkal.
1: Azt olvastam valahol, hogy annyira sűrű volt a menetrend, hogy ti is csak úgy tudtatok szinte találkozni a Szentmisén, mondjuk összefutottatok. Tehát, hogy körülbelül annyira kevés, úgymond én időtök maradt, mert hogy annyi volt a feladat.
2: Igen, ez való igaz, hogy aztán utána nagyjából, hát a lányok ők hamarabb hazaérkeznek, olyan 3-4 óra között a munkából, iskolából, a férfiak meg inkább olyan 5 óra tájékán, és 17:30 szokott lenni az esti szentmise ott a Via Názáretben, és ezt követően pedig ugye a szentségimádás. Ezeken inkább ugye mi veszünk részt, a gyerekeknek ez teljesen szabad, hogy ők jönnek-e vagy sem, de tudják, hogy ott vannak a szüleik, hogyha ott vannak. És ez nagyon érdekes, hogy Melinda szokta ezt megfogalmazni, hogy most itt vagyunk Magyarországon, itt a fővárosban élünk, és hát minden ilyen tudjuk, akiknek gyermekkel vannak, de ha nincsen gyermekünk, akkor is, hogy milyen lüktetés van gyakorlatilag itt a mi civilizációnkban, hogy a gyerekeket erre, arra, kinek mi a programja, mit kell egyeztetni, most változott valami, tehát hogy tényleg egy multi gyakorlatilag a család úgy magában is. És gyakorlatilag most úgy érezzük, hogy mintha kevesebb lenne az én időnk.
3: Itthon.
2: Mert az az én idő, amit lehet, hogy a Szentmisén egy munka után, de odafordulunk Krisztushoz. Lehet, hogy egy csöndes szentségimádáson, ahol ott vagyunk együtt, de egymás mellett, egymás rezdülését egészen máshogy érezzük. És egyébként meg emellett is természetesen volt én idő, de az tény, hogy egy komoly beosztott idő sík ez. Persze a gyerekekkel ott kell lenni, szintén házi feladatot oldani, a háztartási munkák, a vacsorázás, a fürdetés, a mi egymás. Tehát, hogy ilyen szempontból gyakorlatilag ez bárhol megélhető, mégis valahogy egy megtartó ereje volt ennek a közösségnek. Mi ezt most itt nem tudjuk itt megélni Magyarországon, és azt gyanítjuk, hogy ennek gyakorlatilag ez a hiánya, hogy nincs meg az a megtartó közösség, ahol az összes többi család, akik egyébként teljesen más kultúrából jöttek, és emiatt más nevelési szokások, tehát hogy gondolhatnánk, hogy ott azért vannak súlyok, persze, hogy vannak is, de mégis az, hogy egy irányba tekintünk, és azt a szekeret, amit nevezzünk evangelizálásnak, egy klasszikus misszió, ahol a szentségekre akarjuk a ránk bízottakat rávezetni, miközben mi magunk is ezt akarjuk járni, ezt az utat, úgy kéz a kézben. És ez önmaga egy olyan megtartó erő, és egy olyan ritmust ad mégis ennek az életformának, amiután sóvárgunk.
1: Miért van szükség Dél-Amerikában missziós tevékenységre? Tehát az ember sok mindent látott, olvasott, filmeket is látott. Ha azt megvizsgálom, akkor azt mondom, hogy feltűnhet, hogy ott a szegénység van, feltűnhet esetleg az, hogy különböző szenvedélybetegségek vannak, feltűnhet az, hogy a férfiak nem éppen a családjukkal élnek, mert a munkahelyi adottságok azok nem lokációban ott vannak, és ezáltal a férfi elvándorol, lehet egy új családot hoz létre. Tehát azért sok-sok olyan tényező van, amit így érzünk, de itt meg tudjátok így, miért van szükség.
2: Igen, innen nagyon könnyen merülnek fel bennünk romantikus gondolatok azzal kapcsolatban, hogy milyen
1: lehet Amerika. Azokat nem is mondtam.
2: Hogy erre gondolunk, hogy mi van. Persze, igen, valószínűleg szegénység is van, és akkor itt nagyjából be is fejeződik, illetve azért nagyon sok turista van Európából is, akik pont emiatt a vadromantika miatt célozzák meg ezt a kontinenst. Látnivalóból van rengeteg. És ugyanakkor kevesen tudják azt, hogy Latin-Amerika, és ezen belül is ez a Peru, Bolívia, akár Kolumbia is, az a szöglete a világnak, ahol a legkevesebb pap jut adott embermennyiségre. Tehát hatalmas területek vannak, például magyarországi terület konkrétan ott a perui őserdő tájékán, hol van 12 pap? Persze nem ott a legnagyobb a népsűrűség, de mi ott a hegyekben voltunk, és ugye nem csak ott 3400 méteren van missziónk, hanem megyünk a hegyekbe, és főleg egészen pici falvakba, kis közösségekbe, ahol látszik, hogy a több száz évvel korábban érkezett misszionáriusok milyen munkát végeztek. Egyszerűen látszanak azok a vastag vályogfalak, amiből épült a templom, nagyon sok helyen már romjaiba dőlve, elmosva az esőtől, de látszik, ezek mind magukra hagyatott falvak most. Nem megy oda senki. És ezért van szükség erre a misszióra. Ugyanis ahol meg nincsen, ott pedig hát az egy lelki nyomor, aminek megvannak aztán a fizikális következményei is. Peruban óriási méreteket ölt. Hát nem csak az éhezés, ne Afrikára gondoljunk, tehát olyan képeket nem fogunk csak ritkán látni, lehet azért olyat is elkapni, de családon belül erőszak, gyermekrabszolgaság, prostitúció, szervkereskedelem, ezek mind nagyon komolyan jelen vannak. Az alkoholizmus, hát mindenből lehet alkoholt készíteni. Ugye krumpli, kukorica, tehát hogy ez ott mind adottság. És bizony, ahol nincs meg ez az emberi méltóság, vagyis az, hogy Isten gyermeke vagyok, herceg, és jövőm van, ott bizony nagyon-nagyon szomorú következményei vannak ennek. Hát ezért van szükség, méghozzá nagyon nagy szükség arra, hogy érkezzenek misszionáriusok, mert szószorosan lelkeket mentenek, igen.
1: Biztos, hogy rá fogom még kérdezni, hogy hány lelket mentetetek, de még előtte, jussunk el eddig a kérdésig, az pedig nem más, mint hogy nem 2,5 évet voltatok távol.
2: Igen, mi ezt 8-ra szoktuk kerekíteni, mert 7,5 év, de majd, na igen, 8 évet voltunk összesen Peruban.
1: Hazajöttetek, meg lett az útlevél, és mentetek vissza, hogy...
3: Kicsit megpihentünk.
2: Ott is lehetett volna.
3: Itt de... voltunk 2 évet után. Uh-huh. 2 évet, és addig egy másik magyar család ment ki. Ugyanide a Via Názáretbe, és az a 2 év alatt pedig itt folytattuk a munkát Budapesten a 8. kerületben.
1: És akkor megint kopogtattatok, hogy mennénk vissza?
2: Nem, vagy... nekünk kellett, mi úgy jöttünk haza, hogy könnyes szemmel, hogy mi már soha többet az életünkben nem fogjuk Peru földjére emelni a lábunkat, mert hogy ez volt a terv, tehát ez nem a mi tervünk van, igen, hanem ezt az alapító atyával együtt volt ez a terv. Nagyon szerette ő is Magyarországot, egy szicíliai származás, egy ilyen mafiózós kinézetű emberről beszélünk, és nagyon, nagyon szerette volna, hogyha itt Magyarországon is ez belobban, ez a misszió. Úgyhogy amikor hazajöttünk, azt gondoltuk, hogy ez már nem lesz, és igazából ők hívtak bennünket aztán 2017-nek a nyarán, hogy nem mennénk-e vissza még, azért, hogy együtt is eltöltsünk a másik családdal időt, és akkor úgy érkezzünk, hiszen az eredeti terv az volt, hogy itt Magyarországon is, hát ha sikerül egy ilyen Via Názáretet létrehozni. Nem mondtuk le róla.
3: Helyes. A második elmenete már nehezebb volt a családnak. 2 évet voltunk újraként, és akkor megint dönteni kellett.
2: Igen, mert ez is egy ilyen kötött lett volna, hogy 2 évre maradunk, viszont a másik magyar család ott nem tudták ezt tovább folytatni, és ezért felmerült a kérdés, hogy akkor most mi lesz. Ráadásul közben elindult egy olyan folyamat, hogy a mozgalom kérelmet indított Vatikán felé, hogy vizsgálja meg, hogy ez akkor szintet lépete, magyarán, hogy befogadja a katolikus egyház a kebelébe hivatalosan is ezt a addig egyébként magántársulásként titulált lelkiségi mozgalmat, És akkor ebben meg már nem fért bele az, hogy egy házaspár hazajön és folytatja azt a 8. kerületi kis központot, mert ezek letisztultak gyakorlatilag, hogy hogyan lehet ezeket majd folytatni esetleg később, de nem ennek a vizsgálati időszaknak az idejében. Úgyhogy ott felmerült a döntés, hogy hát, ha viszont ezt így nem tudjuk csinálni, akkor pedig maradunk. És akkor így történt az, hogy ott maradtunk.
1: Feladat ugyanaz volt, gondolom, Covid-dal nehezítve, tehát hogy azért az egy
3: más... Tehát egy nehéz időszak volt. Tehát egy kicsit másképpen volt, mint Európában, mert ott 2 évig tartotta ez a covidos időszak, és 2 évre leállt az iskola. Tehát nem ez a 3 hónap, 1 hónap, hanem 2 évig. Tehát nagyon fel kellett építenünk. Az első évben akár a katonai rendőri jelenlétek voltak az utcán. Tehát ugye mi a legszegényebbekhez fordulunk az iskoláinkkal. Tehát olyan gyerekeket tanítunk, akik tényleg a perifériára szorultak. És a szülők nem dolgoznak, akkor ott mindenféle jövedelemtől elesnek. És ezért nagyon nehéz volt kiépíteni ezt az első évet, hogy hogyan tudunk nekik segíteni. Az első évben a szülők ugye ott voltak még a gyerekek mellett, úgyhogy valamennyire ott tudtak ülni a tanulnivaló mellett. Az internetet is a telefonjukra, tehát egy családban mondjuk van egy ilyen okos telefon, aminek a képernyője mondjuk össze van törve, és fel kell futni, nem tudom, esetleg a hegynek a tetejére, hogy befogjuk az internetnek az internetet, vagy le kell szaladni éppen óra közben a kisboltba, hogy rárakjanak egy szólért internetet. Tehát nagyon nehézkes volt. És első év az tényleg nagyon szigorú volt, és a második évben oldódott fel már ezek a szigorú szabályok, viszont ugyancsak nem tudtak a gyerekek iskolába járni, tehát egyedül voltak otthon. A 2 év letelte után meg olyan gyerekek jöttek vissza az iskolába, 4-esek, 5-esek, akik írni, olvasni szinte nem tudtak. Úgyhogy teljesen más terepet kaptunk ebbe a 2 évben. Tehát más fajta feladatokat, nekünk is erre készülni kellett, hogy hogyan tudjuk őket jobban segíteni.
1: És ez főként gondolom a nőknek volt feladat, tehát a gyerekeknek ilyen irányú segítése.
3: Nem, mert ugye a fiú iskolánk van, meg lányiskolánk, tehát és az édesapák meg a fiúkkal foglalkoztak, igen. Igen.
1: Akkor ez szém. Azt mondhatom egyébként, hogy ha az egészet nézem, akkor ennek alapja a Krisztus követése?
2: Így van, Kempis Tamásnak a Krisztus követése című könyv. Az alapító, hogyha ezt választotta, mint regulát, ez a napi olvasmányunk, és hát valóban egy pompás eszköz arra, hogy ezen az úton haladjunk. Így van, ez egy szemlélődő rend tulajdonképpen, azt mondhatjuk, contemplation en action, tehát, hogy ez a cselekedet közbeni szemlélődés, mert ha ez nem így lenne, akkor nagyon könnyen elcsúszna egy jótékonykodásba, ami szép, de az marad jótékonykodás, és semmi más. Akkor, amikor ezt a megfeszített, megostorozott, leköpött Krisztust szemléljük ezekben a gyerekekben, akik nem is csak a szegények, hanem valóban a legszegényebbeket választjuk arra, hogy tanuljunk, illetve Isten őket vezeti hozzánk, hát akkor ez teljesen másról szól, mint arról, hogy tanítsuk őket, mint arról, hogy kapjanak ennivalót az iskolákban, mint hogy felruházzuk őket. Ennek mélysége van.
1: Ebben a cselekvő szemlélődésben, ebben hogy látjátok, hogy Magyarország, akkor mit fogtok tudni ennek érdekébe tenni? Mennyit tudunk mi előrébb lépni? Mert azért, ha megnézzük, hogy hol dolgoztok most, ott is hasonlóan nagy problémakörökkel találjátok szembe magatokat, sejtem én.
2: Most is küldetésben vagyunk. Amikor jöttünk hazafelé, hozzátartozik, hogy az utolsó évünket azt ott odaszegeztük nagyon a kértést az úrnak, hogy de te mit akarsz? Ugye ezt a hivatást, ezt a házas pár kapja. Ezzel tisztában van mindenki, ezt jól fejünkbe is vésték. Ezt nem a gyerekek kapják, hanem ez egy különleges dolog a házasság szentségén belül. Ráadásul a házasság szentsége az az elsődleges nekünk. És akkor érkezik egy ilyen hívás, aminek persze az a különlegessége, hogy nem egy emberről van szó, hanem kettő, tehát az, hogyha kimegyünk belőbb, az tényleg nem azért, amiatt van, mert drágámmal láttam egy olyan jót, hogy menjünk, hanem azért, mert mind a kettőben egyszer.
1: Hát ez az egészség, ugye? Tehát,
2: igen, hogy... így van, ez csodálatos magyar nyelvünk, igen, igen.
3: És ugye a legnagyobb gyermekünk az meg gimnáziumi korba került, tehát 15 éves volt, amikor visszajöttünk.
2: Igen.
3: Igen, tehát 15 éves lett, és azért el kellett gondolkodni rajta, hogy ha ott fejezi be az iskolát, a gimnázium éveit, akkor már biztosan az egyetem is ott lesz, és akkor viszont már abszolút elgondolkozhatunk, hogy a Bakonyi az ennyien lesz írva.
2: Nyitottak voltunk erre.
3: Igen, így van.
2: Ami valahogy kialakult itt az évtizedek alatt, hogy azt hiszem, azt mondhatom, hogy már leszoktunk arról, hogy a magunk akaratát keressük. Ez a legizgalmasabb igazából.
1: Ez egy nagyon nehéz mondat, ez a legyen meg a te akaratod.
2: Igen. És ez sem érdem, hanem ezt is a Jóistennek köszönjük. Tehát nem mi vagyunk bátrak, meg, nem, valahogy a Jóisten megadta ezt a kegyelmet, hogy hát valahogy sikerült igen mondani.
1: Van az egy évben neki szegeztétek a kérdést.
3: Igen, és nem kaptunk választ.
2: És nem jött a válasz.
3: Nem. Hát, és akkor jött a szokásos szabadság, mert 3 évente lehet hazajönni vakációra, 1 hónapra. És pont letelt a 3 év, ugye fél évvel előtte, vagy 3 hónapra előtte meg volt a repülőjegy, és jövünk haza karácsonykor, és az előjárók olyan bölcsen azt mondták, hogy ne izguljatok, majd hazajöttök, és akkor itt majd nyomás nélkül eldöntitek, hogy hogyan legyen tovább. Na, családi körben eldönteni az sem egy nyomás nélküli döntés. És akkor hazajöttünk, de addigra mi már úgy le is tettük ezt, és valahogy úgy voltunk vele, hogy de nekünk ide van a hívásunk, és maradunk, és jövünk vissza majd.
2: Hát nem jött válasz, hát nem jött válasz.
3: Nem jött válasz, hát akkor maradnunk kell. És akkor leérkeztünk Limába, a fővárosba, kértünk 1 hetet, hogy már mégiscsak télben jövünk haza, hogy itt, ott még egy kicsit 1 hetet még úgy a melegben eltöltsük. És akkor az alapító atya, Giovanni Salerno atya kórházba került, és ezt így utólag már tudjuk, hogy az utolsó hónapját töltötte akkor. És Gábornak ebben az időszakban, hozzátartozik, hogy nagyon nagy fellángolások voltak, akkor ilyen forradalmi állapotok voltak Peruban. Nem azért jöttünk haza, mert menekülni kellett, forradalom volt, hanem egyszerűen pont akkorra szólt a jegyünk. Úgy indultunk el a Via Názáretből, hogy megvolt, hogy mikor indul a repülő, de már 3 nappal előtte szóltak, hogy most menjünk ki a repülőtérre, mert a Arequipában már elfoglalták a repülőtelet. A Limában nem lehet tudni, hogy mikor indulnak járatok. A repülőtéren, a falak mögött katonák ott aludtak már bent, 500 katona volt beállomásozva. Tehát egyszerűen bizonytalan volt minden. Nem volt időnk összecsomagolni sem rendesen. Kimentünk, hogy majd amelyik repülő jön, és pont fölférünk így 6-an, akkor már addigra megszületett a 4. gyermekünk, azzal fogunk majd lemenni Limába. Tehát az egész egy ilyen nagyon bizonytalan volt, egy nagyon-nagyon feszült időszak volt. Előtte az iskolákban sem lehetett menni, volt olyan nap, hogy már leállították az utakat, ez a pán-európai út, tehát nagyon kétsávos csak, és elfoglalták. Felgyújtottak hatalmas nagy ilyen kocsi abroncsokat, ilyen toronyban, és ilyen nagy lángokban égtek. Tehát nagyon veszélyes volt. A közbiztonság nagyon rossz volt ebben az időszakban. És akkor lejutottunk Limába, és Gábornak volt lehetősége meglátogatni Giovanni atyát a kórházban. 2-szer is bejutott hozzá, és Giovanni atya mondta neki, hogy Gábor, most amit mondok, az vedd föl telefonra. Melindának is meg tud mutatni. És ő mondta nekünk azt, hogy Gábor és Melinda, maradjatok otthon. És otthon keressetek hivatásokat a misszió számára. Hát ez egy hirtelen villámcsapás volt, ugyanúgy, vagy nem villámcsapás, nem rossz kifejezés mondok, tehát hirtelen jött ez az üzenet.
2: Már beléptünk magunkat, hogy visszajövünk.
3: Megint ugyanabban a szituációba kerültünk, mint amikor, nem tudom, jó pár év kérdés után azt mondták, hogy na most lehet kimenni. És én, mint jó feleség, abszolút, mint struc politikát folytattam, bedugtam a fejemet a homokba, hogy nem mondta Giovanni, hogy mikor menjünk haza. Úgyhogy most hazamegyünk vakációra, és majd visszajövünk. És folytatjuk. De aztán rájöttem időközben, hogy Giovanni atya biztos, hogy tudta, hogy miért mondja ezt, és hazajöttünk, és utána egy hónap múlva akkor mondtuk a vakáció végére, hogy itthon maradunk.
2: És hogy mi itt a feladat, hogy mivel tudunk foglalkozni? Hát most elsősorban azzal, hogy ahova hívnak bennünket, ott nagyon nagy örömmel, meg szívesen mesélünk, mutatunk képeket, rövid kis videókat arról, hogy mi az, amivel foglalkozunk ott. És aztán azokat a fiatalokat, akik meg szeretnének kimenni, mert ugye erre van lehetőség fiúknak, lányoknak, meg hát házaspároknak is, csak ők még nem jelentkeztek, de hát várjuk őket, de őket meg felkészítjük arra, hogy kiutazzanak. Eddig 7 fiatal ment ki ebben az elmúlt 3 évben, hogy megnézzék, és eltöltsenek egy pár hónapot.
1: Ígértem, hogy záró kérdésként fölteszem. Hány lelket gondoztatok, mentettetek meg? Össze lehet ezt így adni?
2: Hát olyan 1000 gyerek jár körülbelül az intézményeinkbe, de hogy az elmúlt 35-40 évben mennyi lélek volt ott, azt nehéz megmondani, mint ahogy azt is, hogy mit jelent számukra az, hogy meghívottakká válnak erre, hogy találkozzanak Jézussal, és hogy számukra az ő lelkükben ez mit okoz. Biztos vagyok benne, hogy egy lélek sem távozott úgy a központjainkból, hogy ebben ne részesült volna.
1: Köszönöm szépen Melindának, és köszönöm Gábornak is, hogy eljöttetek hozzánk. Önöknek pedig köszönjük a mai figyelmet, minden jót kívánok!

0: Nő.
1: Kislány.
0: Nagylány.
1: Anya.
0: Barát.
1: Nővér.
0: Itt a barátnővér.
1: A mikrofonnál Veronika nővér.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai témánk a gondviselés, amiről gyakran beszélünk, de mit is értünk alatta? Mit jelent az, hogy Isten gondvisel ránk? A világ állapotát, a sok szenvedést és rosszat, vagy a saját életünk nehézségeit, küzdelmeit látva, tudjuk-e hinni, hogy működik az isteni gondviselés? Ebben a beszélgetésben Karsai Nóra barátnőm fog kérdezni, én pedig a válaszoló székében ülök.
3: Akkor hadd vegyem át a szót, és röviden szeretném bemutatni Veronika nővért. 36 éve szerzetes nővér, a 8 boldogság közösség tagja. Eredetileg történelem francia szakos bölcsész, ezen kívül mentálhigién és lelkigondozó, fókusztréner. A 8 boldogság közösség homokkomáromi kolostorában él, ahol a képzés felelőse. Azt hiszem, amikor a gondviselésről beszélünk, általában anyagi természetű dolgokra gondolunk. Pénzt kapunk, amikor valamire nincs elég, megtaláljuk a megfelelő állást, lakást, házat, autót, valaki segít, amikor a saját erőnk vagy pénzünk nem elég, vagy váratlan helyről segítség érkezik.
2: Sőt, időnként egy kicsit úgy is vagyunk vele, hogy az az igazi gondviselés, amikor nekünk semmit nem kell tennünk, hanem az égből pottyan, mint a manna a sivatagban vándorló hébereknek. Igen, amiket felsoroltál, tehát pénzállás, munka, autóház, segítség, váratlan segítség, ez mind beletartozik, benne van a gondviselésben, de többről van szó. A gondviselés igazából Isten működését jelenti, aki őrzi és irányítja a világot, és ez érvényes a világunk életére és az egyéni létezésünk minden részletére. Tehát nem csak annyi, hogy Isten küld egy kis segítséget, pénzt, ruhát, élelmet, hanem odáig megy, hogy önmagát is egészen nekünk ajándékozza. Úgyhogy ha tőlem azt kérdezik, hogy egyetlen biblikus mondattal hogy foglalom össze, hogy mi a gondviselés, akkor a János 3.16-ot mondanám. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Tehát Istennek úgy van gondja ránk, hogy önmagát adja, hogy egészen az övéi legyünk, hogy elnevesszünk, és hogy vele együtt éljünk örökre. És hogyha keresünk egy részt a Bibliában, ami kifejezetten a gondviselésről szól, akkor általában a Máté evangélium 6. fejezetet szoktuk idézni. Itt Jézus a gondviselésről beszél, és ezt most szeretném is felolvasni, egy kicsit lassabban, hogy úgy ízlelgessük, és engedjük, hogy érintsen minket valamelyik szó, valamelyik mondat ebből a részből. Figyeljük meg, hogy mi az, ami a mai napon hangsúlyos számunkra ebből. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél, s a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek. Mennyei atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan kitolthatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait. Hogyan nőnek, nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kis hitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk. Ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának

0: elég a maga baja. Eddig az idézet. És mi az, ami ma engem ebből különösen megszólít? Talán az, hogy ne aggódjatok, elég sokszor elhangzik a szövegben. Mennyei atyátok tudja, többet értek náluk. Elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek. Nekem most talán ez, hogy elsősorban Isten országát keressétek.
1: Mintha Jézus szavaiban a ruha, az élelem, a szépség, a bőség ajándékozása, mintha ráadásként jelenne meg. És ezekhez kapcsolódik egy mélyebb hívás, ami Isten országáról szól. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá.
0: Hát igen, a gondviselésre való hagyatkozás az Isten kapcsolatunkba ágyazódik. Tehát keresem az ő országát és annak igazságát. Ez azt jelenti, hogy keresem a vele való szeretet kapcsolatot, azt, hogy Istennel éljek, és ehhez képest minden más ráadás lesz. Kicsit most gondolok Szent Pálra is, aki mondja, hogy tudok szűkölködni és bőségben is élni, mindig mindenhez hozzászoktam, mert hogy az Isten kapcsolat van az első helyen, és akkor a bővelkedés vagy a szűkölködés az tényleg egy második helyre kerül. Nem azt mondjuk ezzel, hogy nem fontos, nagyon fontos. Ugye Jézus mondja is, hogy mennyire fontos az éhezőknek enni adni, a ruhátlanokat felruházni. És itt Jézus beszélt arról is, hogy ezeket a pogányok keresik, tehát ezt az aggódó kérdést, hogy mit eszünk, mit iszunk. Tehát, hogyha csak itt megállunk, hogy mit eszünk, mit iszunk, akkor abban nem feltétlenül van Isten kapcsolat. Abban az van, hogy aggódom csak az evés, csak az ivás miatt. És Jézus azt mondja, hogy ez így egy pogány kérés, tehát ő egy mélyebb hívást intéz hozzánk. Keresd az Isten országát, a velem való kapcsolatot, fogadd be a szeretetemet, és akkor minden mást ráadásként megkapsz hozzá.
1: Tehát, hogyha az a hivatásunk, hogy Isten országát keressük, akkor ez nem azt jelenti, hogy passzívan kell várnunk valamit.
0: Igen, a gondviselésre való hagyatkozás semmiképp nem passzivitást jelent. Az biztos, hogy Isten beleteszi, vagy bele szeretné tenni az ő 100%-át, minden nagyon nehéz helyzetbe, akár a történelemre gondoljunk, akár a világ eseményeire, akár a saját életünkre, de vajon mi emberek beletesszük-e a magunk részét, a magunk 100%-át, ami lehet, hogy egy nagyon kicsi dolog egy adott pillanatban, vagy egy egyetlen lépés, vagy egy kicsi gesztus, de mégis, hol van az én 100%-om? A teológia azt tanítja, hogy a teremtés nem befejezetten került ki a teremtő kezéből, hanem úton van a végső teljesség felé, Isten gondviselése a tökéletesség felé vezeti a teremtést, és meghívja az embert, hogy ebben működjön közre. Tehát itt van az emberi közreműködésnek a jelentősége, már a Teremtés könyvében olvassuk, 1.28-ban, amikor Isten így szól az emberhez, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Ez a vonjátok uralmatok alá, ennek jobb fordítása lenne az, hogy és növeljétek, adjatok neki növekedést. Tehát Isten szabad akaratot és felelősséget ad az embernek, hatalmas felelősséget, egyben hatalmas méltóságot is, hogy vele együtt munkálkodjon az ő tervének a megvalósításában. És ahogy az előbb János evangéliumot idéztem, hogy Isten egyszülött fiát adta ezért a világért, ez azt jelenti, hogy Isten maga ajándék, és minket is egy ajándék létrehív. Tehát Isten képmásának lenni azt is jelenti, hogy ajándékként adom magam, és ajándékként fogadom a másik embert, így fogadom a teremtést is, így tudok igazán Isten eszköze lenni, Jézus keze, szava, tekintete, bizalma, hite, imája, és mindezzel kifejezem azt a hitet, hogy Isten szereti a világunkat. Tehát hívásunk van arra, hogy kifejezzük ezt az isteni igét, hogy úgy szerette Isten a világot. Én hogy szeretem a világot? Hogy adom magam szeretetből, hogy fogadom szeretetből. És eszembe jut Ferenc pápának az a mondata, hogy ha úgy adtál egy koldusnak, hogy nem néztél rá, akkor nem adtál semmit. Csak akkor adsz neki, ha ránézel, ha beszélsz vele, ha saját magaddal egyenrangúnak tekinted. És itt eszembe jut egy történet, sok évvel ezelőtt történt, egy franciaországi kolostorunkban éltem akkor, és az volt a szokás, hogy egy estére, egy napra, egy éjszakára fogadtuk a hajléktalanokat, vagy bármilyen vándort, zarándokot, koldust, és egyszer egy este elég későn érkezett egy ember, aki egyébként rendszeresen jött, és hát akkor az ember ugye megmelegíti a levest, eléteszi, és azt láttuk, ott többen is voltunk, hogy nem kezdi enni, hanem beszélni akar a földrajzról, és mondta, hogy ő nagyon jól ismeri a földrajzot, a városokat, a folyókat, az országokat, és hogy kérdezzük őt, hogy melyik folyó milyen hosszú, melyik városnak mennyi a lakosa. És jó, hát akkor kérdezgettük egy darabig, és időnként megszólaltam, hogy de kezdje már enni a levest, mert kihűl. Meg hát késő is volt, már mentünk volna a dolgunkra, és ő nem ette a levest, hanem csak azt mondta mindig, hogy kérdezzenek még, kérdezzenek még. Tehát gondot viselni a másikról, ez mit is jelent? És fontos, hogy a Szentlélekkel éljünk, és Jézus tekintetével éljünk, hogy megérezzük, hogy mi az, amire a másiknak szüksége van. Lehet, hogy nem a levesre, hanem arra, hogy kérdezzük, és ő mondhassa. Szóval egy ajándék létre vagyunk meghívva.
1: A ne aggódjatok, ne féljetek hívás is sokszor kapcsolódik a gondviselés témájához.
0: Igen, hát ez itt általában a botlás köve, hogy szétnézünk a világunkban, vagy az életünkben, és akkor látjuk a háborúkat, a szenvedéseket, a betegségeket, a meg nem oldódó helyzeteket, a gyűlöletet, vagy a saját életünk küzdelmeit, és akkor úgy hitetlenné válunk, hogy tényleg Isten törődik ezzel a világgal. Természeti katasztrófák is vannak, mindenféle balesetek vannak. Akkor hogy lehet, hogy Isten törődik? Úgyhogy Jézus nem véletlenül mondja el annyiszor, ne féljetek, ne aggódjatok, mert tudja, hogy van okunk aggódni és félni. Úgyhogy amikor ezt az isteni szót befogadom egy imaként, egy elmélkedésként, akkor úgy forgatom is magamban, és hagyom, hogy megcselekedje azt, amit mond. Ne aggódj, ne félj, te többet érsz. Tudja a ti mennyei atyátok, tudja az atyát, hogy mire van szükséged. És akkor lehet, hogy a helyzet nem oldódik meg, de hogyha bennem békesség van, egy jelenlétben el tudok helyezkedni, akkor több eszközöm is lesz arra, hogy szembenézzek egy nehéz helyzettel. Akkor a hit perspektívájából tudom majd látni. Jézus nagyon radikális a szavaiban, amikor azt mondja, hogy ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni, hát itt már egy nagyon komoly üldözésről van szó, meg olyan veszélyről is, hogy esetleg megölnek. És azt mondja, hogy ugye a verébnek párja egy fillér, mégsem esik le a földre egy sem közülük, atyátok tudta nélkül, nektek pedig még a hajatok szála is számon van tartva. Ne féljetek hát, minden verébnél értékesebbek vagytok. Tehát kerülhetünk a legnagyobb megpróbáltatásokba, üldöztetésekbe, akár meg is ölhetnek. Ő akkor is azt mondja, ne félj, ne féljetek. A lelketeket nem tudják megölni. Azt az örök életet, amit én akarok adni, nem tudják elvenni tőletek. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az isteni gondviselés karjában vagyunk. Tehát amitől Jézus meg akar szabadítani, vagy az isteni szó meg akar szabadítani, ez a gond terheltség. Sokszor azt érezzük, hogy agyonnyom, lenyom, szétszed a gond, mint teher. És Jézus nem azt mondja, hogy ne dolgozz, ne tevékenykedj. Igen, tedd meg mindezt, amit tőled telik, de azt mondja, hogy ne aggódj. Tehát valahogy el akar vezetni egy olyan állapotba, egy olyan hozzáálláshoz, hogy ne az aggódás legyen, ami agyon terhelés, ami miatt már cselekedni sem tudok.
1: Eddig azért előfordul a mindennapi életben, vagy valamikor az életünk folyamán olyan nehéz helyzetbe kerülünk, amikor tényleg nem látjuk, hogy velünk van az isteni gondviselés, és nem érezzük.
0: Igen, kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem látjuk, nem érezzük, a puszta hit marad, és van olyan nehéz helyzet is, hogy az ember fellázad, nem tud hinni sem. Ezért is olyan fontos, hogy imádkozzunk egymásért, segítsük egymást, legyen kivel megosztani. De valóban vannak olyan elviselhetetlen nehéz helyzetek, hogy tényleg nem látjuk, hogy hol van most az isteni gondviselés. Az isteni gondviseléshez egyébként hozzátartozik az is, hogy Isten képes a rosszat jóra fordítani. És lehet, hogy ez nem egy perc alatt történik, lehet, hogy évek telnek el, vagy sok év távlatából látjuk azt, hogy hogyan illeszkedik ez bele, illeszkedhet bele Isten tervébe. Úgyhogy most hagyj idézzem a Teremtés könyvéből József történetét, 45.-50. fejezet, hogyha valaki szeretné ezeket újra olvasni, vagy elolvasni. József története, aki Jézusnak az egyik előképe. És hát nagyon érdekes, és nagyon hosszan, részletesen le van írva az ő története. Ő Jákobnak az a fia, aki a kedvenc, akinek Jákob az apa egy színes ruhát készített, ami megkülönbözteti a testvéreitől, és a testvérei elkezdik őt utálni ezért. És valószínű, hogy József is egy beképzelt, a testvérei fölött állónak tekinti magát. Úgyhogy ennek hát hamar meg is lesz a drámai kifutása, mert a testvérei meggyűrölik, meg akarják ölni, végül eladják rabszolgának, idegen országba kerül, és rabszolgaként él Egyiptomban. És akkor is próbál kitartani a hitében, de egymás után érik a megpróbáltatások, az árulások, ugye Putifárné története, aztán börtönbe kerül igazságtalanul, akkor a börtönben is jót cselekszik valakivel, az megígéri, hogy majd kimenti, de ott felejtik a börtönben. Tehát nagyon sok év telik el azzal, hogy a puszta hit marad, és az események nagyon-nagyon megpróbálják Józsefet. És sok év után történik meg az, hogy jóra fordul a sorsa, a fáraó első embere lesz, Egyiptom jótevője lesz, most nagyon lerövidítem a történetet, és ő lesz az, aki megmenti a népet az éhínségtől. Egy bölcs József, egy Istenben hívő József. És amikor a testvérei, akik eladták, akik meg akarták ölni, több évtized után megjelennek előtte, hogy élelmet kérjenek tőle, nem zavarja el őket, nem áll bosszút, hanem így beszél hozzájuk. Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. Vigyetek hírt atyámnak az én magas egyiptomi állásomról és mindarról, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide atyámat. Ezután nyakába borult öccsének, Benjaminnak, és sírt. Benjamin is sírt az ő nyakában. Azután megcsókolta bátyjait is, sírt és megölelte őket. József így beszélt hozzájuk. Ne féljetek, vajon Isten helyettese vagyok én? Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy megvalósítsa, ami ma van, életben tartson egy nagy népet. Tehát ne féljetek, gondoskodom rólatok és gyermekeitekről. Tehát József szájából hangzanak el ezek a szavak. Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. Ne féljetek. Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt. Tehát a hit szemével tud látni egy ilyen nagyon drámai helyzetben, amikor ő már évtizedek után meg tudott bocsájtani, és azt tudja mondani, hogy az isteni gondviselés eszköze vagyok így nektek. És az biztos, hogy nem lesz magyarázatunk mindenre, hát ez a Józsefi történet nagyon szépen végződik, és nagyon szép szavakkal tudjuk meg, hogy mi ennek az egész életnek és történetnek az értelme. De biztos, hogy egy csomó helyzet van, amire nem kapunk magyarázatot, nem találunk magyarázatot, és csak egy nagyobb távlatból, időben, térben, nagyobb távlatból, és természetesen a hit távlatából Istenben tud majd értelmet nyerni. Tehát ebben csak hinni tudunk, remélni tudunk. Nem kapunk mindenre magyarázatot.
1: Milyen kérdéseket érdemes feltennünk magunknak, ha szeretnénk mélyebb szinten Isten gondviselésére hagyatkozni?
0: Hát talán azt, hogy mi segít engem abban, hogy Isten gondviselésére hagyatkozzam? És itt mindenki keresse meg az egyéni válaszát. Nekem az segít, ha hűséges vagyok az imához, az Isten kapcsolathoz, és nem arra fajta imára gondolok most, amikor aggódom és kérek és könyörgök, hogy Isten változtasson meg valamit, hanem az az ima, amit táplál, amikor gyönyörködni tudok az Úrban. Ugye a 36. Zsoltárnak van egy ilyen sora, ami nekem nagy kedvencem. Gyönyörködj az Úrban, s ő betölti szíved vágyait. Tehát amikor igazán el tudok mélyülni az imában, megmaradni Isten jelenlétében, amikor Isten felé fordítom a tekintetemet, és nem a probléma felé, ami lehúz, ami aggaszt. Tehát az imádság. Aztán az is a kérdésem, hogy hogyan keresem én Isten országának az igazságát, mit teszek, hogy a gondviselés eszköze legyek a másik ember számára. És akkor itt elgondolkodhatunk, hogy egészen konkrétan ez mit jelent a mai napon, ezen a héten, ebben az évben, az életemben általában. Nagyon fontos eszköz a hálaadás. Kis Szent Teréz mondja, hogy ha egy valamiért hálát adunk, akkor ez Istent úgy megérinti, hogy még 100 kegyelmet ad, amiért újra hálát adhatunk. Úgyhogy a hálaadás, amit a közösségemben is gyakorlunk, a liturgiáknak mindig van egy része, ami egy dicsőítő rész, egy szabad dicsőítés, és ez tényleg Istenben gyökerezteti meg a lelkünket. De a hálaadás része az is, hogy átnézni az életemet, és hálát adni azért, hogy ki volt számomra gondviselés eszköze, mi az, amiért hálát adhatok, ki az, akiért hálát adhatok. És Nóri, most te ülsz itt velem szemben, úgyhogy egy nagyon vicces kis történet jut eszembe, mert én érted is hálát adok sok mindenért, de pár évvel ezelőtt, még a Covid utolsó hullámában, volt, hogy egy nagyon picit covidos lettem, ugye akkor már be voltunk oltva, de hát mégis valami így elkapott, és volt hőemelkedésem, meg gyengeség, és akkor megkérdezted telefonban, hogy mit tehetek érted. És hát ilyen nyáridő volt, mint most is, és mondtam, hogy rajtam már csak egy 10 kilós dinnye segítene. És akkor te azonnal megjelentél egy 10 kilós dinnyével, beadtad az ablakon, és éreztem, hogy én most ettől meg fogok gyógyulni.
1: És meg is gyógyultál?
0: És meg is, persze, hogy meggyógyultam. Megettem a dinnyét, mire elfogyott, meggyógyultam. Tehát hogyan tudunk egymás számára a gondviselés eszközei lenni? Nekem nagy segítség a lelkivezetőm is, mert segít abban, hogy folyamatában lássam Isten útját az életemben, jobban meghalljam Isten hangját, érzékeljem a hívásait. Isten igéje is nagyon sokat segít. A napi elmélkedés Isten igéjén, és hagyni, hogy Isten szava lakjon bennem.
1: Akkor az emberi kapcsolatoknak is nagy szerepük van az Isten kapcsolat mellett, hogy ebben a gondviselésben és a gondviselés művében.
0: Igen, nagyon nagy szükség van nem csak az Isten kapcsolatra, hanem az emberi kapcsolatokra is. Igen, nagyon nagy jelentősége van az emberi hozzáállásnak, a cselekvésünknek, legyen szó nagyon nagy dolgokról, mint a háborúk, vagy a tűzvész megállítása, mostanában sok tűzvész van Európában, a másik ember kimentéséről, egy nagy veszélyből, de nagyon nagy jelentősége van a cselekvésünknek, az imánknak, a hozzáállásunknak, a mindennapi élet apró dolgaiban is, mert általában azért ilyenekből áll az életünk, hogyan törődünk a másik emberrel, hogyan segítjük. És hát eszembe jut ez a drámai mondat, amikor Jézus beszélget a béna emberrel, aki sosem jut be abba a medencébe, ahol meggyógyulhatna, és azt mondja Jézusnak, nincs emberem. Tehát a gondviselés ezt is jelenti, hogy egymásnak emberei legyünk, hogy senkinek ne kelljen azt mondani, hogy nincs emberem.
1: Köszönöm neked ezt a mai beszélgetést. Ez a műsor és a Barátnővér korábbi adásai is visszahallgathatók a Mária Rádió hangtárában.
0: Én is köszönöm ezt a együtt gondolkodást, beszélgetést, és kívánok mindenkinek áldott nyarat, pihenéssel, feltöltődéssel, sok jó találkozással, jó találkozásokkal Istennel és emberekkel is, csendekkel is, jó tevékenységekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
2: Nő.
3: Kislány.
2: Nagylány.
3: Anya.
2: Barát.
3: Nővér.
2: Itt a Barátnővér.
3: Veronika nővér műsorát hallották.

Szülők imája rossz útra tért gyermekükért. Jézus, emberek megváltója. Aki az elhagyott anyának visszaadtad egyetlen gyermekét, s aki a tékozló fiú képében oly szelíd kegyességgel fogadtad az eltévejedett gyermekedet, méltóztassál visszahívni, és visszavezetni az enyémet is, akit a szenvedélyei elragadtak tőled, tőlem és kötelességeitől. Ó Istenem, esedezve kérlek, nyisd fel szemét, nyisd meg szívét, tépd szét kötelékeit. Önts belé bátorságot, hogy visszatérjen a családi élet tiszta örömébe. Hogy második Szent Ágostonként keressen újra téged, és mint a bűnbánó Magdolna, átölelje szent lábadat. Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat, a halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ, nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.

0: Hírpercek.
1: Assisi Szent Ferencre irányítja a figyelmet az Adorémus októberi útravalója. 90 éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Idén ünnepeljük Assisi Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulóját. Ennek apropóján az Adorémus liturgikus kiadvány októberi útra való elmélkedései a ferences lelkiség ma fontosnak tartott főbb pontjait és azoknak az egész egyház számára hordozott üzenetét mutatják be, írja a Magyar Kurír. Kálmán Peregrin ferences szerzetes, a pesti ferences templom igazgatója ad útra valót. A jubileum alkalmából 14. Leó pápa rendkívüli jubileumi évet hirdetett a kisebb testvérek rendjének, és lehetővé tette a teljes búcsú elnyerését a ferences család tagjai és minden hívő számára 2027. január 10-éig. A feltételek Szent Jónás, Szent Áldozás, ima a Szentatya szándékára, és zarándoklat egy ferences templomba. A betegek lélekben kapcsolódhatnak be, imádkozzunk új ferences hivatásokért és a magyar ferences vértanúk boldoggá avatásáért. A Don Bosco nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szábú Zsózerf, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Don Bosco és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST Krk verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sport Régió Rice című alkotása külön díjat nyert. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsora.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Ez a beszélgetés, ez pénteken hangzik majd el. 2-án, október 2-án, első péntek is van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy az október az a Szűzanyának a hónapja, Rózsafűszér királynőnek a hónapja. És úgy gondoltunk, hogy ezen a mai estén egyrészt elmélkedünk magáról Rózsafűszérről, tehát, hogy miért annyira közkedvelt, meg mi az a kincs, amit tartalmaz, és ugyanakkor pedig hozzákezdünk ahhoz, hogy a fájdalmas rózsafűzéről is elvékedjünk, hiszen pénteken mindig ezt mondjuk itt a templomainkban. Mindig eszembe jut, amikor Rómában tanultam, és lelkileg teológiával foglalkoztunk, akkor valaki idézte 23. János pápát, a Szent pápát, aki azt mondta, hogy számára a rózsafűzért az olyan, mint egy napi újság. Tehát mindig talál benne valami újat. És olaszul hallottam ezt, hogy magyarázta az a professzor, és elgondolkoztam azon, hogy hát, hogy mi az az új, mert ugyanazokat egy titkokat mondjuk. És az benne az új, hogy ezek a titkok, ezek kimeríthetetlen titkok. Tehát minden egyes titok. Lehet róla beszélni, de érezzük azt, hogy valahogy az égbe nyúlnak. Tehát természet fölötti távlatok nyílnak meg előttünk. És de a titok az ugyanaz, de aki átéli ezt a titkot, az mindig másképpen éli át, más élethelyzetben éli át, más az, amiről jobban odafigyel. És ezért mondhatjuk azt, hogy a hétköznapi egyszerű emberek is kifejezetten szeretik imádkozni a rózsafűzért. Nem csak nagy templomokban, kis vidéki templomokban, imaházakban is, sőt, hát az is elő szokott fordulni, ha valaki hosszabb útra indul, akár autót is vezet, vagy ül a vonaton, látom, hogy kezében van a rózsafűzér, és azt imádkozza. Tehát van valami különleges érték benne, sőt, egy időben divattá is vált, hogy az ablak autóknak a visszapillant a tüknére, hogy ráakasztották a rózsafűzért. Nem biztos, hogy annyira vallásos volt az az illető, de úgy érezte, hogy van valami a hatása a rózsafűzérnek, ami esetleg őt az élet nehézségeitől, vagy ütközéstől, hogy valami megóvja. Tehát mindenféleképpen egy olyan csodálatos dolog a rózsafűzér, aminek segítségével Istenhez közelebb kerülhetünk. És ez az, ami csodálatos ebben, hogy ezek a titkok, a szenvedésnek a különböző titkai. Tehát erről fog ma elmélkedni. De az úrvendetes rózsafűzérnek a titkai, vagy a többi rózsafűznek a titkai is mind-mind olyan, hogy megvilágítanak egy helyzetet, egy szentírási helyzetet, egy olyan helyzetet, amiben az Istennek a kegyelme, szeretet, hogy kiárad a környezetünkre. És az ember, amikor ezen eltöpreng, akkor érzi azt, hogy ő is lehet ilyen hasonló helyzetben. Sőt, lehet, hogy ilyen hasonló helyzetben is van. És ezért nagyon ajánlja az egyház, hogy gyakran imádkozunk. Talán még egy gondolatot így bevezetőképpen, hogy az imádságnak nagyon sok fajtája van, de a két alapimádság, az egyik az elmélkedő imádság, a másik a szemlélődő imádság. Az elmélkedő imádság az azt jelenti, amikor az ember találkozik egy titokkal, például egy vasárnapi evangéliumotnak az üzenetét próbáljuk meg, fogalmazni, és az eszével egyrészt megpróbálja megragadni ezt a titkot, mi az üzenete ennek a evangéliumi szakasznak, és megint az értelmével megpróbálja a saját életére alkalmazni. Ez az elmélkedés. Itt a hangsúly az emberi törekvésen van, az erőfeszítésen van hangsúly. Persze aztán, amikor az ember a saját életére alkalmazza, akkor ez a fölismert igazság, ez az érzelmeire is hat, belső lelki világára is hat. De a szemlélődés nem ez a fajta az imának, hanem amikor az ember nem akarja az értelmével rögtön megragadni annak a szentírási szakasznak a lényegét, üzenetét, hanem engedi azt, hogy hasonl rá az a titok. Tehát anélkül, hogy rögtön verifikálná, vagy rögtön alkalmazná az egyes élethelyzetekre, hanem egyszerűen örül annak, hogy ott lehet Jézus közelében, amikor ezen úgy elmélkedik. Tehát egy nagyon magas rendű imádság, mert a szemlélődés, a szenteknek az imája, a szemlélődés, azt tudjuk, akik tudnak hosszú időn keresztül teljes csendben, anélkül, hogy tördik a fejüket valamin, ezt a Isten jelenlétében lenni. És lehet, hogy egy kép van előttük, az lehet egy ringó búzatábla is, vagy bármi, egy falevél is, vagy nem tudom, Jézusnak a keresztre feszítése, vagy bármi, de az megpróbálja annak az üzenetét valahogy az ő életére alkalmazni, és hat rá ez, és alakítja, formája, anélkül, hogy reflektálna rá, hogy most akkor mi történik, anélkül, hogy megragadná annak az üzenetnek a lényegét. És ezért van az, hogy a legegyszerűbb emberek is képesek erre. A falusi embereknek különösen hiszem, érzéke van ehhez, akik a természetben nőttek föl. A természetet azt az ember nem gondolkozik azon, hogy miért ilyen a természet, meg miért ilyen egy levél, meg miért ilyen egy naplemente, egyszerűen élvezi, ahogy van. Áll, és akkor csak úgy érzi, hogy hat a lelkére, és boldoggá teszi a lelkét. Tehát valami ilyesmi a szemlélődő ima is. Egy ilyen befogadó imádság, aminek a következtében az ember gazdagabbá válik, tehát belülről gazdagabbá válik. És a rózsafűzér egy ilyen imádság. Tehát egy nagyon magas rendű imádság. Tehát nem olyan, amit könnyen elsajátítható, mert van, aki könnyen elsajátítható, mert ilyen alkatú, tehát ilyen szemlélődő alkatú. De vannak olyan emberek, hogy az eszük mindig elrángatja a gondolatait valamilyen különböző irányba, és nem tud valamire odafigyelni. Tehát nem tudja azt a mélységében vagy átélni. És egész biztos, hogy ez hiányként is jelentkezik nála. Ugye az igazi nagy misztikusok azok nagyon sokat is szemlélődtek az Isten jelenlétében. És aztán olyan élményeket éltek át, amit aztán később el is mondtak az embereknek. De amikor ezt átélték, akkor nem azzal a szándékkal érték át, hogy fogja ezt elmondani, hanem egyszerűen annak Isten jelenlétében van, hogy Istennek a megnyilvánulását valahogy szemlélheti, érezheti. Tehát ez az, amit talán bevezetőképpen így megpróbáltam elmondani ezzel kapcsolatban. De hogyha valakinek ezzel kapcsolatban van valami gondolata, rózsafűzérrel, azt, hogy valahol hogyan imádkozzák, vagy milyen hatással van rájuk, akkor ezt nyugodtan elmondhatja, vagy hozzáfűzheti. És itt megragadom az alkalmat arra is, hogy elmondjam, hogy az elmúlt egy-két évben itt a plébán alakult egy imacsoport, akik bejárnak a Bonum televízióba egy hónapban egyszer pénteken, kis pénteken, és akkor közösen imádkoznak. Úgyhogy a hívekkel együtt nyilván látják az arcukat is, hallgatják a hangukat is, hogy én még sose voltam ilyen helyzetben. Tehát, hogy több százezer ember, vagy nem tudom, hányan nézik a Bonum televíziót. Tehát, hogy ott látnak engem, és akkor én ott mások jelenlétében imádkozom. Csak megkérdezem ennek a vezetőjétől, hogy milyen érzés ez.
5: Hát eleinte kicsit izgalmas volt, hogy élőben bemegyünk egy ilyen műsorba, mert ez szerintem egyikünknek sem volt szokásos, de aztán az imára koncentráltunk, és nem arra figyeltünk, hogy ez most egy felvétel, hanem az imában elmélyedtünk, és mindnyájan úgy elcsendesedtünk, és figyeltünk egymás szavára, és átéltük ezeket a titkokat, és egy nagyon jó élmény volt, és főleg az is, hogy ezzel sok olyan embernek, aki nem jut el esetleg templomba, olyan helyzetben van, vagy kórházban van, de a televíziót tudja nézni, vagy idős otthonban van, és tudja a tévét nézni, és akkor mégis egy rózsafűzér imába be tud kapcsolódni, és ez a szolgálat is, ez örömmel tölti el az embert, hogy ezt csinálhatja.
4: Azt se felejtsük el, hogy a rózsafűszér, ugye az egy közösségi ima. Tehát egyéni ima is lehet persze, mert nagyon sokszor utazom, akkor közben imádkozom, de vagy akkor is érzem azt, hogy nem egyedül mondom az imát, hanem az egyházzal együtt. De amikor valaki úgy érzi, hogy százezrek vagy ezrek imádkozzák vele együtt, és az ő arcát nézik. Nem tudom, hogy a televízió az behozza az arcukat, amikor imádkoznak.
5: Keveset?
4: Keveset. Mert nagyon sokszor előfordul az, hogy sikerül annak a operatőrnek megragadni egy arcot, hogy imádkozik valaki, és akkor már az is elgondolkoztatja az embert, az az arc, aki átadja magát az imának. Rómában tanultam, akkor hát ugye másik János pápa volt a pápa, és ők, ezek a riporterek, vagy ezek a kamerások nagyon sokszor egész közel hozták az arcát, amikor imádkozik. És én mindig azért mondom ezt a történeten, mert amikor azt mondta, hogy pregiám vagy orémus, és összetette a kezét, akkor lehet látni, hogy nem csak egyszer egy liturgikus előírást teljesített, behunyta a szemét, és lehetett látni, hogy imádkozik. Azt jelenti, hogy imádkozzunk. Akkor imádkozott, és az emberek meg azt az arcot látták. Tehát nem távolról ott van a pápa, hanem egy imádkozó arcot láttak. És ez nagyon fontos, nem csak a papok számára, hanem azok számára is, akik így részt vesznek egy ilyen közös imában, hogy az arcát látják, és hogyha észrevesznek benne olyan mi vonást, ami vonzó számokra, akkor lehet, hogy ők is elgondolkoznak azon, hogy talán az imádság nem elég mély. Tehát tehetnek még azért, hogy összekulcsolják a kezeket és imádkoznak, akkor valóban Isten jelenlétében legyenek. Ugye a mai napra ilyen előkészített, talán így legalábbis így gondoltam rá, hogy ilyen imádság az a fájdalmas rózsafűzérnek az imája lenne, hiszen péntek van, ráadásul első péntek is, és megpróbáljuk ezeket a titkokat hogy közel hozni hozzánk. Így magam előtt, amikor ezen úgy elmélkedtem, akkor úgy elgondolkoztam azon, hogy akik azt így megalkották ezt az imádságot, hogy mennyire odafigyeltek arra, hogy a szenvedésnek a különböző formáit állítsák elünk egy-egy titokba. Tehát ezt próbáljuk majd így körbejárni külön-külön. Az első titok, amikor Jézus vére verejtékezik, ugye a Olajfák hegyén, a tanítványok békésen alszanak. Tehát úgy tűnik, minden legnagyobb rendben van. Bementek Jeruzsálembe, elköltötték az utolsó vacsorát, átmegyek az Olajfák hegyére pihenni, és aztán Jézus várták azt, hogy Jézus na helyreállítja Izrael országát. És ő meg tudta, szembenézett az, hogy el fogják fogni. Látta előre. Elkezdődik a szenvedés történetének az utolsó fázisa. És ezt a titkot emelte ki az egyház. Ezt emelő, hogy vérelve rejtékezett. Egy döntés előtt állt. És tudta, hogy annak milyen következményei lesznek. Egész biztos, hogy a mi életünkben is lehetnek olyan események, amikor az ember megszenvedi azt a döntést. Szembenéz azzal, hogy annak milyen következményei lehetnek. Tehát például kétszer is voltam ma kórházban, beteget látogattam, sőt a húgomat ma operálták. És ez így közel került hozzám meg kicsit a szenvedés is, hogy például egy komolyabb operáció is, amikor az ember le úgy fölkészül, és hogy vállalja ezt, hogy az is azért egy ilyen vérelverejtékezés. Mert ott van a kockázat. Sokszor gondolhatja az ember azt, hogy ne kockáztassunk, maradjunk így, aztán vagy majd mégiscsak túléljük. De a kockázat, hogy az mindig, egy operáció mindig kockázattal jár. És egészen biztos, hogy ezt mindjárt átéltük. Egyszer engem is operáltak a hátamon. Akkor én is emlékszem, hogy ezt a belső küzdelmet átéltem. Hogy tudunk-e életünkben, nem csak operáció lehet, én azért ezt a példát mondom, mert ma mondom, többször is voltam kórházban betegnél, de tudunk az életünkben olyan példát mondani, ahol, ahol ezt a vérelverejtékezést, ezt átéltük. Tehát, hogy szembenéztünk a döntésünknek a következményével, és hogy az esetleg a környezetünkben milyen hatásokat fog kiváltani. Egy ilyen felzaklatott világban élünk, és hogyha ja, én is átélem ezt, hogyha én most kimondok itt egy igazságot, amit a keresztény igazsága sokaknak nem fog tetszeni. És lehet, hogy még a róla alkotott véleményüket is meg fogják változtatni. Csak mondom, hogyha nagyon radikálisan kiállok az egyház tanítása mellett. Tehát az is elgondolkoztatja az embert, hogy merje a keresztény hitnek ezt a radikalitását így élesbe kimondani. Az is egy ilyen belső vívódás lehet. Tehát átéltünk-e már ilyen helyzeteket az életünkben, nem csak a betegségek alkalmával, hanem más helyzetben, amikor úgy éreztük, hogy annak a döntésnek nagyon súlyos következményei lehetnek. És ezzel szembenézve, hogy azokat a szavakat mondtuk, mint Jézus, hogy mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Tehát itt van ez a keserű pohár, én eltolnám magam előtt, de ha ez a te akaratod, akkor én igent mondok el. Tudunk erre példát mondani az életünkben?
6: Példát mondani éppenséggel így közvetlenül nem tudok, de az teljesen igaz, hogy ez az első fájdalmas titok, azért ez megrázó.

0: Tehát én ezt a Lóraféle titkot néha szinte háladásként mondom el, igen, amikor már utána vagyok valami problémának, igen, nem előtte.
1: Hogy kimertem mondani azt, hogy mindazonáltal egyedül te akaratod. Hát ugye a kommunizmusban emlékszem, ott voltak olyan élethelyzetek, amikor az ember úgy átgondolt egy szituációt, ami várt rá, és akkor, hogy igen mondott. Tehát azt, hogy igen, vállom azt, hogy keresztény vagy. Mivel egészen vállalt, mellém álltak, és akkor megkérdezték. Mások jelenlétében persze. Egy olyan provokatív módon. Általános iskolában is előfordult, hogy ilyen. Álljon föl, aki templomba jár. És egy nagy megszégyelés volt számomra, hogy nem álltam föl. De te azóta sem tudom elfelejteni, csak mondtam. Ha lett volna időm az, hogy gondolkozzak, akkor lehet, hogy még elmondtam a némi atyánkat, és akkor fölállok. De ott nem mertem fölállni. Nyolcadikosak voltunk. Pályaválasztás előtt.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy akiket igaztalanul üldöznek, azok mellé kimere állni valaki. Tehát kockára téve saját magát is, hogy gondolkodhat azon, hogy a lelkiismerete arra szólítja, hogy ki kell állni mellette, de fél attól, hogy utána ő is a vádlottak között lesz. Én emlékszem, édesanyámékat rendszeresen vitték el az AVH-ra kihallgatni, és hogy kiálltak-e amellett, akit üldöztek, és ítélet előtt állt. Tehát azért emlékszem, hogy édesapám utána gyomorfekéllyel kórházba került, olyan nagy szorongással járt ez, de állt a sarat.
1: Elég jó az űrzavaros világban élünk, amelyek, hogy bármilyen politikai eseményre gondolnánk, de most is azért, ha én személy mellett kiállni, akit esetleg támadnak, nem is biztos, hogy valaki olyan pozícióban van, nem is biztos, hogy olyan könnyű, meg kell gondolnia, hogy vállalja ezt. Nem mondom, ez véleményvezetékezés, de lehet, hogy mit tudom, az állásával kerül, vagy valamibe kerül. De ez minden korszakban így volt, nem csak most. Bizony ez véleményvezetékezést jelentett adott esetben. Én azt hiszem, minnyájan voltunk ilyen helyzetben. Idősebbek azok, talán még inkább. És megkérdezem, hogy van esetleg mi itt valaki közülünk, aki átélt ilyen helyzetet. Biztos, hogy átéltünk, csak legfeljebb mi nem beszélgettünk előről, erről, hogy milyen nagy olyan öröm, amikor végig is az ember kimer állni. Utána olyan megnyugvást érez, hogy igen, akkor mertem vállalni. Vagy hitemet, vagy azt, hogy amit igaznak tartottam, hogy azt kimondtam.
2: Utána csak, hogy itt vannak fiatalok, hogy iskolában kimere állni az ember az osztálytársa mellé, ha csúfolják. Tehát azért ez is egy bátorság kellett.
1: Igen, igen.
2: Mert mindenhol... És utána őt is csúfolni fogják.
1: Igen, tehát mindenhol vannak ilyen bűnbakok, ugye? Tehát valaki beleszorul egy ilyen szerepbe. És mindenki, aki egy kicsit magasabbnak akarja mutatni magát, mint amilyen, akkor tudja azt, hogy a bűnbak nem tudja magát megvédeni. Ugye akkor rajta köszönül a nyelvét, vagy oda szül, és mindenki nevet rajta. Tehát valaki ilyen helyzetbe kerül, de nem könnyű azt, hogy vannak ilyen helyzetek, tudom, de gyerekkorban is vannak ilyen helyzetek. Igen, mert angyalföldön én sok ilyen helyzetet átéltem.
3: Én emlékszem a pályafutásom során az egyik főnököm, hát először puhábban, aztán egyre keményebben nyomás alá helyezett, hogy hát a pártba lépjek be, ugye, műszaki lévén, hát ez előkerült. Hát bizony nagyon nehéz időket éltünk, és emlékszem, hogy amíg ez az egész kérdés elő nem került, addig nagyon jóba voltunk, tényleg nagyon lojális volt minden, és mikor nemet mondtam, 180 fokos fordulat volt, és attól kezdve én a főnökömnél semmi se voltam. Olyannyira, hogy nem sokkal utána távoznom is kellett a cégtől, tehát bizony voltak ilyenek.
1: Voltak ilyenek.
3: Igen. És ott nagyon nehéz volt azt mondani, hogy hát már pedig nem. És akkor ugye még csalafinta is volt, mert azt mondta, hogy hát azért mindig vannak olyan dolgok, amiket az ember nem szívesen csinál, de azért kell. Ugye? Tehát még ravasz is volt. Ennek ellenére én azt mondtam, hogy hát főnök, akkor ezt most hagyjuk, ezt így. És akkor tényleg a távozás mellett kellett döntenem, ami azért volt nehéz, mert ugye az időbe tellett, új helyet keresni, az bizonytalan volt, mire biztos lett, hát addig

0: bizony éreztette velem bőségesen, hogy na, akkor most fordulat van, és most már nem az a hozzáállás, mint eddig. Sajnos volt ilyen.
1: Én is sokan mesélte. Ő nem mondott ilyen eseteket, de egyszer nevetve mondta, hogy egyszer megkérdezi tőlük, hogyha jönnek hozzá, hogy hozzáteszik, hogy most a szezon végén. Tehát ez annyit jelent, amikor már a kommunizmus úgy gyengült, jönnek hozzá, hogy most a szezon végén. Ugye? Tehát nem hiszem, hogy merte vállalni ezt, csak mondjuk egy ilyen viccnek hangzott ez, de nem biztos, hogy örült volna az ember, aki nekezt hallja.
2: Tudom, hogy az a tervünk, ugye, hogy stációról stációra végig menjünk. Én mégis az egészet látom egybe, és ilyen szempontból tudok mondani olyan tapasztalatot, ami már az első stációs dolgokban is jelen volt, ugye még az előző, tehát a kommunizmus idején volt az, hogy a ciszterci nővéreknek a kismarosi központját, vagy monostorát kellett valamilyen módon megoldani, akkor persze illegálisan, nyilvánvaló módon. Ugye a csapatban én voltam az építész, hát az volt a feladat, hogy akkor tervezzük meg ezt a ilyen kis, az első monostori épületet, és aztán szépen meg is terveztem, meg is kaptam rá az építési engedélyt 4-es ikergyaralóra, tehát ez volt az álneve a ciszterci nővérek monostorának, és ugyan azt mondta mindenki, és valószínűleg így is volt, hogy azért ez a 80-as éveknek a közepén nagyjából, hogy úgyis volt, valószínűleg mindenki tudta, hogy miről van szó, tehát azért ez az a része volt a világnak, amikor már így működik, de azért úgy volt benne, és hát nem mondjuk akár baj is lehet. És végül is azt gondoltam magamban, és ezért mondom azt, hogy az összes ember egy pillanat előre látja, nem úgy, mint Jézus, de előre látja a folytatási lehetőséget, jó, hát akkor vállaljuk. Szóval azért van ilyen az emberben, de nem feltétlenül, hogy mondjam, feszültségmentes, és itt jön be a rózsafüzér. Mert az most... Bocsánat, tényleg nem akarom szétbontani ezt a dolgot, hogy stációnként haladjunk, de az egy fantasztikus dolog, hogy az ember a rózsafüzérnek, akár a négy közül, persze akkor még csak a három volt ismert, valamelyiket végigmondja, és több szinten működik egyszerre a dolog. Ugye rettenetesen fontos, hogy a szűzanyához fordulunk. Most ez szintén ide tartozhat, hogy mielőtt idejöttem volna, néztem még, hogy Leó pápa visszaindul Franciaországba, és az egész franciaországi látogatásának a fő üzenete tulajdonképpen majdnem egy rózsafüzér körül forgott kis túlzással, de a szűzanya és a béke körül forgott. Tehát úgy gondolom, hogy most nagyon-nagyon aktuális, hogy most itt erről beszélünk, nem csak az októberi rózsafüzér hónap, vagy szűzanya hónapja miatt, hanem tényleg azért, mert ez egy olyan, hát azért ez egy fegyver. A béke fegyvere, tehát ez sokkal jobb, mint bármilyen más, akármi, és mehetünk vissza persze rögtön a stációkhoz, ott azt is látjuk, hogy ott egész más fegyvereket használta Krisztus ellen, de nekünk meg itt van a rózsafüzér. Ez nagyszerű.
1: A második stáció, akit megostoroztak, ez a fizikai fájdalom. Hát én fizikai fájdalmat még a hitem miatt nem éltem, hát nem vertek meg soha emiatt. Tehát szavakkal igen, még megverhetnek. Úgy mutatja a boxálását a Tamás. Tehát így nem, de inkább a megszégyenülés volt az, vagy, de ami utána persze megnyúvással is járt együtt, sőt, ilyen belső örömmel is. De ezt a részt én nem éltem át, még a kommunizmus idején se. Kifejezetten bántottak volna szavakkal, igen, de fizikailag nem. Tehát tudjuk, voltak olyan korszakai az egyháznak, amikor ez volt jellemző. Az első 300-ban négy olyan császár volt, akit keresztény üldöző császárnak neveztek, és ott bizony, ha valaki úgy kiállt a hite mellett, akkor könnyen, különféle módon kivégezték, mondjuk a leváltásabb az volt, hogy vadállatok elé vitték őket. De sokfajta más egyéb módszer is volt. Keresztelfejtés, mágián égették el. Volt, akit mágián égettek el. De nekem erről nincs tapasztalatom, és nem tudom, hogy van-e valakinek, hogy valakit bántottak, vagy vertek, amiatt, hogy keresztény volt. Én azt hiszem, hogy a mi korosztályunkra ez így nem jellemző. Viszont a harmadik titok, hogy az Jézus tövissel koronázzák. Tehát gúnyolják. Ja. Ez még nem publikus ott azon az udvaron, ahol hát a katonák verték, ugye aztán végén tövisből egy koszorút készítették, és a fejére tették, és hát gúnyolottak rajta. Hogy ilyen azért volt. Most nem tudom, hogy velem-e, de egyik ismerősöm mesélte, hogy velem is volt, mert tettek megjegyzéseket, hogy általános iskolában. Iskola hittalra jártam, mondja a földön. Tehát nem is a templomi hittalra, mert azt úgy könnyebben elviselték volna, mert nem látták, de 57-ben kezdtem az iskolát, 57-58-ban első áldozási hittalra jártam be az iskolába, mondja. Oda jött be a pap. Tehát nem lehet egy jó pont azért ennek az angyalföldi iskolának. Az egyik tanítónéném hát is vallásos volt, senki nem tette szóvá, sőt, tehát biztos, hogy értékes volt a szemébe, de volt olyan tanárnéni, aki, hogy szóvá tette ezt, egy-két gúnyos megjegyzéssel, hogy majd meggyónott például, valaki rossz volt. Nem nekem mondták, de hallottam ilyet. Nem nekem mondták. Rossz volt, és hát mert majd meg kell gyónnod, de ezt gúnyosan mondta, tehát nem úgy, hogy valóságosan. Tehát tettek megjegyzést a hitére vonatkozóan. Tehát ilyet könnyen el tudok képzelni. Ahogy meg emlékszem, akkor miért jártam, akkor nem tudom, hogy jó a szándéka, levő rossz szándéka le. Az egyik csoporttársam, az elém állt, azóta furcsa, hogy 4-5-en hallgatták a kérdését. Elém állt, és akkor mondta azt, hogy te vallásos vagy? És nem volt időm gondolkodni, meg bennem volt az, hogy általános iskolában nem álltunk föl, akik templomban jártak, és nyugodtan mondtam, hogy, és vissza is kérdeztem, hogy miért gondolod. Azt mondja, mert, és akkor ő lepődött meg, hogy visszakérdeztem, azt mondja, a beszédetből következtettek arra, hogy nem használsz csúnyos szavakat. De hárman ingyen hallgatták azért. Ugye, tehát kis tagok meg. Én is az voltam, mert mindenki kis tag volt. Tehát nem is lehetett nem kis tagnak lenni. Mert legalábbis a mi csoportunkban mindenki az volt, olyan természetes volt. Tehát nem jelentett semmi előny se, hátrányt jelentett volna biztos, hogy valaki nem kis tag, de előny nem jelentett, mert mindenki az volt. De akkor nem lett bőle megszégyenülés. De el tudom képzelni azt, hogy mondjuk én elkezdek, elpirulok, meg elkezdek dadogni, ugye, hogy miért, hogy meg, mert tulajdonképpen azért templomban járok, de mégis vannak kísértéseim. Tehát akkor már elkentem volna a dolgot. Így azt mondtam, hogy igen. Csak visszakérdeztem. Tehát ez egy ilyen megszégyenlős is lehetett volna, de igazából nem volt az. De el tudom képzelni, hogy voltak olyan esetek, amit te mondtál, az is egy kicsit a megszégyenlés volt. Csak mások nem voltak jelen, ugye?
3: Nem, akkor ketten voltak.
1: Ketten voltatok.
3: De mondom, itt az volt a
0: nehézség, hogy egyáltalán nem volt, hogy mondjam, korrekt olyan szempontból, hogy ugye próbálta elkenni, hogy hát nem is olyan nagy dolog az, ugye, igen, a pártagság. Hát de az. Igen. És akkor az a 180 fokos fordulat, hogy attól kezdve kritika kritikát ért részéről, igen, velem szemben. Úgyhogy hát sajnos a távozás mellett kellett dönteni.
1: Igen, és azokat a kritikákat már mások is hallgatták, nem csak te.
3: Azokat már más is hallgatták.
1: És akkor mégiscsak még szégyenlés volt azért.
3: Tudták rólam, hogy milyen választottam.
0: És akkor hát az már nyilvános volt. Ott már nem csak ketten voltunk, hanem terjedt, hogy hát ugye én nem vállaltam.
1: Igen. És azt nem tudom például, hogy a orvosi körökben, hogy ennek milyen jelentősége volt, mert én úgy hallottam, hogy csak egy-két olyan kórház volt talán olyan, ahol egy nőgyógyásznak nem kellett, vagy nem volt kötelező küretet végezni. Vagy minden kórházban szükséges, vagy kötelező volt?
4: Hát, mint a házi orvos vagyok, nem tudom, de én úgy tudom, hogy itt például az Irgalmas Rendi Kórházban nem végeztek, tehát nem is volt nőgyógyászati osztály. Hát inkább most merült fel, hogy nem akarta valaki kiadni az esemény utáni tablettát, aha, valamelyik gyógyszertár, és azt itt közhírré tették, és
1: megszégyenítették,
4: holott a Szent Jobb gyógyszertár volt ráadásul, tehát az nem az, igen, tehát ez mennyit tudok. Igen. És ott hát ez kérdés, hogy esemény utáni tablettát is fel lehet-e írni, ugye?
1: Igen.
4: Nem, akkor meg. Igen.
5: tartozhatnak.
1: Igen. Mert az egyháza esemény előtti tablettát se fogadja el.
5: De azután itt meg
1: végképp. De végképp nem. Amikor megfogan, azt egyház azt tanítja, hogy amikor a két ivarsejt összeolvad, attól a pillanattól kezdve életről beszélünk. És hogy az egyház ugye, azt már úgy tekint rá, mint életre, hát ezt ugye, az esemény utáni tabletta az, ezt a kibontakozó életet akadályozza meg. Ugye ez például olyan, hogy bizonyos körökben, hát el tudom képzelni még baráti körökben is, hogyha valaki nagyon radikálisan kiáll emellett az egyházi álláspont mellett, akkor lehet, hogy másképpen néznek utána rá, túl szigorúnak tartják, vagy bigotnak, vagy nem tudom én, valami ilyesmi. Bár a bigot szó, az bájgot, az annyit jelent, hogy nem sértő, az annyit jelent, hogy Istennél levő. A bájgot. Istennél a bájgot.
5: Bájgot, tényleg?
1: Igen, Isten azt jelenti, hogy vannak itt német szakos tanárok is, én azt hallottam. A bigot a bájgotból. Az nem sértő egyáltalán, nem. Közel van az Istenhez.
5: Én hozzászólhatok, Ferenc atya. Köszönöm szépen. Én a megszégyenülésről nekem most az jutott eszembe, hogy kis gyermekünk is van, és első osztályos, és nem tudja kimondani az R betűt. Van, előfordul, igen, majd a logopédus foglalkozik vele, de nálunk, tehát édesapámnak is van ezzel problémája, de hát ez nem probléma, csak hogy egyik kisfiú úgy mesélte egyik nap, hogy oda megy hozzá szünetbe, és akkor mondja neki, hogy mondd, hogy róka. És hát ugye ő nem úgy tudja kimondani, hogy róka. És akkor, hát igen, tehát ugye én is így ezen gondolkoztam, hogy valami frappáns, ahogy Ferenc atya is mondta, hogy visszakérdezni, hogy miért mondjam ki, vagy hogy a gyereknek milyen eszköztára tudunk adni. Arra jó volt Ferenc atya példája is, hogy meglepődtek a többiek, hogy visszakérdezett, hogy én is pont ezt mondtam neki, hogy kérdezd vissza, hogy miért mondjam ki. Hogy így ez jutott eszembe, hogy hát sajnos ez benne van a mindennapi életben most is, hogy kicsit bántják egymást az emberek ilyennel, sajnos.
1: De Jézus is volt, hogy visszakérdezett. Igen. Tudjuk azt, hogy nem mondod se igen, se nemet, hanem meg kell add ide, ha van nálad egy ilyen pénz. Igen, az a megszégyenlés volt, mert az rajta volt a császárnak a képe, tehát ő már eldöntötte, hogy fizet adott a császárnak. Már számára nem volt kérdés, ugye, akitől elkérte, attól a, nem tudom, milyen farizeustól vagy valakitől. Tehát ezt már előtte eldöntötte szépen, úgyhogy mutatta azt, hogy törbe akarták csalni, csak ezt nem hagyta visszakérdezni. Persze az se jó az ember, mint a visszakérdezni. Időnként, igen, ha le akarom leplezni a másiknak a rossz szándékát, akkor megtehetem azt, hogy visszakérdezek. Uh-huh. Igen.
2: Még a hármashoz, Ferenc atya, hogy mondtad, hogy különféle fájdalom vagy szenvedés típusokat jelenítek meg az egymás után következő stáció, és a hármas az valóban egy ilyen megszégyenítés, de azért belegondolok el a tövéskoszorúba, és nyilván valamelyen ismertek Szent Ritának a történetét, aki azt gondolta, hogy legalább egy kis szenvedést át szeretne érni, és egy tövést kapott a homlokába, és hát ahogy leírják, ez elég borzasztó volt. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez egész tövéskoszorúzás dolog, ez valami fantasztikusan értelmetlen, borzalmas, és ez azért valami, tényleg a megszégyenítés célja volt ennek a dolognak, hogy minél védtelen és védhetetlen állapotban minél nagyobb fájdalmat okoznak, ehhez képest pláne a fejből az ugye elég jó vérzik is, vagy ha muszáj neki, úgyhogy itt azért elkezdtek keveredni ezek a különféle szenvedés típusok. Az a jó hír ugye, hogy Szent Rita végül is kigyógyult ebből, de engem ez mindig megrendít, hogy jó, hát akkor persze szenved, meghal, megváltozik, de miért kellett ezt a borzasztó megszégyenítést? Ez teljesen elfogadhatatlan.
1: De gonosznak a bűne volt egészen biztosan. Még két, hát ilyen titok áll előttünk, az egyik az, hogy aki érettünk, a keresztet hordozta. Itt, ami új, az, hogy az első három, az első az igazából csak egy-két ilyen alvó tanítvány jelenlétében volt, azt nem is látták, nem is hallották, hogy a másik kettő, ugye az egy szűk körben, amikor verték őt, amikor megszényítették a töviskoszorúval, de a negyedik és az ötödik titok, ugye az már publikus. Tehát egy olyan titkot áll előttünk, olyan eseményt áll előttünk, amikor ezt sokan nézték. Tehát nem egy szűk körben szenvedett, hanem az utca népeből válthatott ki, akár hogy félelmet vagy részvételt, de az is lehet, hogy indulatokat. Ez az egyik, amikor Jézus viszi a keresztet. A másik pedig az, amin sokszor gondolkoztam, hogy nem bírta vinni a keresztet. Tehát, hogy egy férfi számára, ugye az, hogy tudja viselni az életnek a keresztjeit, az ilyen tartást ad. Még akkor is, hogyha nagyon nehéz vinni, de azért viszem. De az, hogy Jézus háromszor is elesett vele. Tehát ez a megszínlés egy másik formája, amikor én viszem azt a keresztet, amit az Úr, ha nem is közvetett, tett rám, de azt kívánja, hogy viseljem ezt a keresztet, és nem bírom viselni. Micsoda megszégyenülés, mondom, egy férfi számára. És akkor oda hívnak ugye egy fáradt embert, aki jön a mezőről, végigdolgozta az egész napot, és akkor neki kell cipelni a keresztet. Ugye ez is egy ilyen elgondolkodható dolog, hogy segíteni viselni, vagy vinni a keresztet. Tehát ez a férfiak számára jelenthet egy ilyen nagy megszégyenülést, hogy valamit vállal, és aztán nem tudja teljesíteni, vagy legalábbis segítségre szorul. És akkor az, hogy elfogadja a másiknak a segítségét, ja, az már a gyengeségnek a jele. Legalábbis bennem biztos benne van azért, nem az alázat van benne, egy kicsit a rátartiság vagy valami, hogy amikor valamit vállalok és nem tudom elvégezni, akkor nem tudom elég alázattal elviselni ezt, hanem megpróbálok magyarázkodni, meg nem benne. De pedig az lenne a jó, hogyha az ember ilyenkor, hogy akkor, hogyha nem én vállaltam úgy, hogy ebből valami nagyot akarok józni, és akkor azt akarom, az emberek lássák, hogy én milyen nagy terheket tudok viselni, de amikor a hétköznapi élet terhét kéne viselni, de amit az élet rakott rám, nem amit én büszkeségből magamra vettem, vagy hősiességből, vagy nem tudom, látszatát keltve, hogy nem tudom viselni ezt a keresztet, és az öregedéssel ez együtt jár. Én 75 éves vagyok, még szerencsére az életnek ilyen terheit azért tudom viselni, de el tudom képzelni, látom azokat az erős embereket, akikkel mindenki úgy fölnézett korábban. Nemrégen volt itt osztálytalálkozó itt ezen a helyen. 75 éves vagyunk, és van, aki lehet látni, hogy ezeket a terheket, amik közöttünk a legerősebb volt, a legterbíróbb volt, és most meggyengült. És biztos nem könnyű neki látni azt, hogy mások, akik meg olyan törékenyebbek voltak, könnyebben tudják viselni az életnek a terheit, mint ő. Legalábbis egy férfi számára ez mondjuk megszínítő lehet. Ilyenkor azt hiszem, az alázat azt jelentés, ez a keresztény érték, hogy engedem, hogy más segítsen ebben. Tehát nem görcsösen, mégis meg akarom mutatni, akkor nevetségesen is válhatok. Görcsösen.
6: Vagy közben meghal. Felült el a keresztfáj.
1: Igen, az is előfordul. Persze, az is. De igen, de akkor valaki azt mondja, inkább meghalok, mint hogy a gyengeségemet megmutassam. Uh-huh. Volt ilyen. Ugye, tehát akkor már az hősiességnek tűnik, hogy vagy a másik pedig az, hogy állandóan bukkácsolok, meg mit tudom, azt el akarom kerülni. Tehát vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy nem akarnak hosszú ideig élni, szenvedni, mert az egy állandó megaláztatás. Inkább meghal korábban. Sokan mondják. Uh-huh. És akkor ezt a kiszolgáltatottságot nem éli át. Pedig a kiszolgáltatottságnak is lehet üzenete mások számára, hogy a másik, tehát én nehezebb helyzetben vagyok, mint ő, és mégis vállom a keresztet. És akkor elgondolkoztatja őt azt, hogy akkor miért nem akarja vállalni. Tehát ennek a bukdácsolva kereszthordozásnak is van lehet üzenet a környezetünk számára, hogy az alázatnak a jel, hogy ezt vállaljuk. Nem akarunk mindig erősnek mutatkozni, meg hősnek mutatkozni. Az ember élethez hozzátartozik ez a fajta alázat is, amikor az ember roskadozik az életnek a terhe alatt.
7: Amikor II. János Pál pápa már olyan nagyon beteg volt, és mindig megjelent a képernyőn, akkor én magamban azt gondoltam, hogy hát miért csinálja? Hát ez olyan borzasztó, úgy elrettenti az embereket. És később értettem meg azt, hogy ez micsoda fantasztikus példakép mindenki számára. És az jut eszembe, hogy mi nagyon régóta lakunk ezen a környéken, és mindig ugyanazzal a busszal megyünk, és ugyanazokat az arcokat látom, én most már hány éve, 40 éve körülbelül, és akkor nézem, hú, milyen szép fiatal volt ez, és milyen öreg lett, és ezt rengeteg embernél így végignézem, és akkor ez tulajdonképpen tükröt tart előtt elém, hogy lám-lám, én is ilyen vagyok. És még egy ilyen primitív dolog jutott eszembe, hogy a Kisszeli utca nagyon meredek, és régenben csináltam azt, hogy jól bevásároltam, és akkor nem busszal mentem haza, hanem azért is gyalog mentem, és vittem a csomagokat, és magamban arra gondoltam, hogy aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Amíg az ember fiatal, adhat magának ilyen penitenciákat, de amikor már idősebb, akkor inkább melyet adjon.
5: Igen. Hogy én hétről hétre így a imakörön, amit édesanyákkal imádkozunk, megtapasztalom azt, hogy milyen sokat segít az is, hogyha meg tudjuk osztani egymással a nehézségeinket. Sokszor már annak is olyan gyógyító ereje tud lenni, hogy esetleg valaki a saját példájával tud ehhez csatlakozni, vagy ő már ezt átélte, és meg tudja osztani, hogy lehet ezen úrrá lenni, vagy hogy lehet ebből kijönni. Szóval én nagyon, tehát hogy Ferenc atya is mondta, hogy Cirenei Simon is segít Jézusnak, tehát hogy az egymás segítése azt szerintem nagyon fontos, és hogy hát ez kell a nyitottság és a Jóisten segítsége, hogy megnyíljunk egymás előtt.
1: És egy gondolatot mondok ehhez, hogy az ember változik, a bőtnek a formáját is változtassa meg. Mert én is próbáltam olyan bőtöket 70 év fölött gyakorolni, mint korábban könnyen ment. Aztán a házi orvosom mondta azt, hogy ezt hagyjuk. Válaszol magának valami más bőtök. Hát egy egész kis időnk maradt, annyi se. Lehet, hogy ezt egyszer másik alkalommal előveszünk, hogy Jézus meghal, a keresztre feszítik. Tehát nagyon sok ilyen élethelyzet van, amikor az ember úgy érzi, hogy keresztre feszítették. Én két helyzetben is voltam kórházban, az egyik ilyen helyzet ilyen volt, hogy ilyen keresztre feszített helyzet, amikor már az ember mozogni se tud. És akkor kell igazából kimondani azt, amit Jézus kimondott, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, amikor már mindent adott az ember. Tehát még a szabadságát is teljesen le van korlátozva egy kórházi ágyra, hogy akkor is ki tudja mondani azt, hogy Uram, kezedbe ajánlom lelkemet ebben a helyzetben. De ez a beszélgetésünk, ez lassan lejár, vagy le is járt már. Megköszönjük a jelenlévőknek, hogy ilyen őszintén hozzá szóltak ezekhez a titkokhoz, mert mindegyiket titok hordoz magában, és hát reméljük, hogy a Mária Rádó hallgató is tudtak ebből úgy erőt meríteni. És amikor az ember hallja, hogy a másik viseli a terhet, és erővel viseli, és megerősít a számára, akkor egészen biztos, hogy mi is érezzük azt, hogy megkaphatjuk azt az erőt, ami segítséget ad ahhoz, hogy ezt a utat, amit előttünk jár, és minden ember előtt jár, ezt úgy végig tudjuk járni. Köszönjük szépen a figyelmet, velünk való imádságot. Dicsértessék a Jézus Krisztust.
8: Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották. Mária Rádió.
9: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17 840 000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra.
12: Kedves hallgatóink! Októberben, a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói család tagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
13: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
14: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

A többi jó földbe hullott, s termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik meg 30-szorosat. Nagyon sok emberrel találkozom. Nagyon sok emberrel kell úgy beszélgetnem, hogy viszonylag rövid idő alatt meg kell ismernem, és el kell érnem azt, hogy ő nyitott legyen felém, és fontos dolgokat mondjon. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. A portrékészítés az szerintem már picit pszichológusnak is kell lenni. És nekem nagyon sok gondot okozott az, hogy hogy van az, hogy jó szándékú emberekkel körülvéve, tényleg jó emberek, és mégis ennyire mások, hogy szándékuk ellenére az egyik sokkal kevesebbre képes, mint a másik, az egyik sokkal könnyebben adja fel, mint a másik, az egyik sokkal sikertelenebb, mint a másik, és nekem ez erre egy megoldás. Ezt Jézus is látta már, hogy ha szétszórjuk a magot, az egyik a kőre esik, nem fog tudni kihajtani, a másik egy köves talajra kihajt, de nincs elég táplálék ahhoz, hogy életben is maradjon, kiszárad. A harmadik ráesik egy termékeny talajra, de annyi dudva van körülötte, hogy egyszerűen elveszi az életerőt előle, és akkor a negyediknek mondjuk szerencséje van, egy jó termőföldre esik. És ez nekem nagyon segített az elfogadásban, meg a megértésben, hogy ez az élet ilyen, ez a rendje, ez így van jól.

0: Orbás Mária, televíziós műsorvezető gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2015-ben.
1: Mária Rádió.
0: Hírpercek.
2: A hit franciaországi újjászületése remény az egész egyház számára, vallja Leó pápa. Európai Mária kegyhelyek vezetői találkoztak Vilniusban. Bemutatták Lucsok Miklós püspök Életem kalandja című könyvét Budapesten. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A franciaországi apostoli útját idézte fel szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa a Szent Péter térjen, írja a Magyar Kurír. A Szentatya az út egészét egyetlen szóval foglalta össze, újjászületés. Jelképének a párizsi Notre-Dame-ot nevezte, amely a tűzvész után újjá épült. Újjá építése pedig megmutatta az egyház, az állam és a civil társadalom együttműködésének lehetőségét. A pápa a Stade de France ifjúsági vírasztást a remény nagy jelének nevezte, és utait a keresztséget kérő fiatalok és felnőttek növekvő számára is. Lourdesban minden emberi élet sérthetetlen méltóságát hangsúlyozta, és találkozott visszaélések áldozataival. Metzben Európa keresztény gyökereire, a párbeszéd és a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. A kihallgatás végén Etiópia Tigré régiójában a párbeszédre szólította a harcoló feleket. A Hajdúdorogi Főegyház megye tájékoztatása szerint a litvániai Vilniusban tartották az Európai Mária Háló éves találkozóját szeptember 22 és 25-e között. A konferencián részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Mosolygó Péter Mária Pócsi kegyhely igazgató. A hálózatot 2003-ban Jacques Perrier volt lourdesi püspök alapította, hogy a kegyhelyvezetők és az ott szolgáló lelkipásztorok találkozhassanak és tapasztalatot cserélhessenek. A találkozónak az Auschwitz-Wartheim, azaz hajnalkapu kegyhely adott otthont. 13 ország 14 kegyhelye képviseltette magát, köztük Mátra Verebély, Szentkút és Mária Pócs. A résztvevők megvitatták a kegyhelyeket érintő gazdasági, logisztikai és lelkipásztori kérdéseket. Találkoztak Ginteras Grusus vilniuszi érsekkel, és vele együtt szentmisét mutattak be a Székesegyházban, Szent Kázmér sírjánál. Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök Életem kalandja című könyvét mutatták be szeptember 29-én a Budapesti Párbeszéd házában, írja a Magyar Kurír. A kötet két domonkos szerzetes, Paweł Kozacki és a püspök beszélgetéseiből született. A püspök 2023 óta vezeti a munkácsi római katolikus egyházmegyét. A beszélgetésen Tornya Erika, a Szív főszerkesztője kérdezte a Kárpát-alján született főpásztort, aki gyermekkorától több nyelvű környezetben élt, ezért elsősorban kárpát-aljainak tartja magát. Az identitás kérdésére azt válaszolta, Isten szeretett fia, és ebből a tudatból tud nyitott lenni mások felé. Beszélt az életét végig kísérő keresésről és a krízisekről is. A háború szerinte leegyszerűsíti az életet, megtisztítja az értékrendet. Hangsúlyozta, nem szabad, hogy félelem irányítson, még háborús országban sem. A hídépítés a feladatunk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Szent őrző angyalok emléknapján az esti dicséret zsoltárait a második zsoltárhét pénteki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány a Jelenések könyvéből. Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádságával tegye az oltárra, amely az Isten trónusa előtt állt. Az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádságával felszállt az Isten elé.

0: Kérjük az Urat, hogy az angyalokkal együtt, akik teljesítik akaratát, mi is készségesen hallgassunk szavára. Mondjuk hálatelt szívvel.
1: Angyalaiddal együtt zengjük dicsőséget, himnuszát.
0: Istenünk, te angyalaidat csodáid hírnökeivé tetted, add, hogy segítségükkel mi is hirdessük az embereknek nagy tetteidet.
1: Angyalaiddal együtt zengjük dicsőséget, himnuszát.
0: Felséges Istenünk, angyalaid szünet nélkül szentnek hirdetnek. Engedd, hogy egyházad is mindörökre zengje dicséretedet.
1: Angyalaiddal együtt zengjük dicsőséget, himnuszát.
0: Angyalaidnak te parancsoltad, hogy őrizzék útjaikon szolgáid.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor élvezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rosszul, és vezessen el az örök életre.
0: Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
2: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
1: Az első szentírási hely, amiről néhány gondolatot mondanék, ez a Máté, illetve a Lukács evangéliumában található. Jézus elküldi a tanítványait, a 72 tanítványt, és azt mondja nekik, hogy menjetek és hirdessétek, közel van hozzátok Isten országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszátok fel a halottakat, űzzétek ki az ördögöket, tisztítsátok meg a leprásokat. Összefoglalva, mutassátok meg, hogy Isten szeretet uralma elérkezett a földre. Mutassátok meg Isten szeretetét a szenvedőknek és az embereknek. És hirdessétek, hogy itt van, megérkezett. Adjátok a jelét ennek, és hirdessétek, hogy Isten szeretet uralma elérkezett. Minden gyógyítás, amit Jézus végez, ennek az örömhírnek a kinyilvánítása, hogy Isten szeretet uralma olyan erővel van jelen Jézusban, hogy az egész teremtett világot, világ fölött hatalma van. A tanítványok elmennek, és nagyon lelkesen jönnek vissza, újságolják Jézusnak, hogy a te szavadra még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk. Ez hatalmas tapasztalat volt, mert csak Isten tudta kiűzni az ördög, a démonokat. És ekkor Jézus azt mondja nekik, láttam a sátánt, mint villám bukott le az égből. Mégse annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek, hanem annak, hogy a nevetek föl van jegyezve a mennybe. Erről külön elmékelést lehetne tartani, hogy mit jelent nekünk az, vagy jelente nekünk valamit az a vastag hétköznapok küzdelmei között, hogy nekünk van jövőnk. Akármi van, nekünk van jövőnk, és el van rendezve. Mert valaki följegyezte a nevünket a mennybe. Valaki, aki értünk, meghalt. Aki értünk, jött. És aki el akar vinni bennünket oda, ahova a helyet készített számunkra. Utána ezt a történetet Lukács így folytatja az evangéliumában. A 10. fejezetben, Máténál is a 10. fejezetben van ez a történet, és a Lukácsnál is. Abban az órában Jézus fölújjongott a Szentlélekben. Nem csak egyszerűen elmondott egy imád szép szolidan, hanem újjongott. Tele erővel, tele örömmel, tele lelkesedéssel, mert a legnagyobb dolog történt. A tanítványok megtapasztalták, hogy az ő nevének mekkora hatalma van. És mertek vele élni, mert hittek abban, amit Jézus mondott. Áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és a kisgyereknek jelentetted ki. Igen, atyám, itt tetszett neked. Mindent átadott nekem, atyám. Senki más nem ismeri a fiút, csak az atya. És az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Ebben az imában a Szentlélek az atya szeretetének a megnyilvánulása, a Szentlélekben újjong Jézus, a Szentlélek erejével űzik ki a tanítványok az ördögöket, támasztják föl a halottakat, és az atya a Szentlélek által nyilatkoztatja ki Jézust azoknak a kicsinyeknek, akik be tudják fogadni, akik rászorulnak Isten szeretetére. Az atya Isten országának a titkát, vagyis magát Jézust nyilatkoztatja ki a kicsinyeknek. Isten országa, ezt már többször említettem, nem földrajzi hely, nem terület. Isten országa egy személy. Isten szeretet uralma egy személyben, Jézus Krisztusban jelent meg. És ott van jelen, most is, az egyházban és a világban, ahol hisznek Jézus Krisztusban, élő kapcsolatban vannak ezzel a személlyel, akiben megjelent Isten szeretet uralma. Jézusnak az egész lényét időzi el be, uralta Isten szeretete. A gondolatait, a vágyait, a tetteit, a szavait, a szívét, az akaratát, mindent lefoglalt magának az Atya szeretete. És ezt jelenti az, hogy Isten szeretet uralma elérkezett valakiben. Itt van közöttünk. Az Atya mindent átadott a fiúnak, a fiú mindent átadott, visszaadott az Atyának, és ez az egymásnak való ajándékozás a Szentlélekben történik. Mi is a kicsinyek közé tartozunk. Azok közé, akiknek az Atya kinyilatkoztatta országának titkát, az Úr Jézus Krisztust. Ezt egyikünk sem érdemelte ki. Nem a jó cselekedeteink miatt történt. Ingyen kaptuk kegyelemből. A hit és a keresztség által. A Szentlélek által mi is ugyanolyan mély kapcsolatban lehetünk a mennyi Atyával, amilyen bensőséges kapcsolat volt Jézus és az Atya között. Mi is felújunkhatunk a Szentlélekben, és Istent Atyánknak szólíthatjuk, mint a gyermekei. És a gyermeki bizalommal tudunk ráhagyatkozni mi is, ahogyan Jézus ráhagyatkozott az Atyára. És amikor elkezdünk imádkozni, bekapcsolódunk a Szentlélek bennünk működő imájába, akkor a Szentlélek mindig ebbe az irányba szeretne vinni bennünket, hogy gyermeki bizalommal hagyatkozzunk rá a mennyei Atyára. És ebből az következik, ebből a gyermeki bizalomból, hogy át kell adni magunkat teljesen. Ez a kis Szent Teréznek a kis útja. Hogy egyszerűen az Atya karjaiba vetem magamat, mondja Teréz, és minden rendben. Jézus is teljesen ráhagyatkozik az Atyára. És ez a ráhagyatkozás, ez a bizalom, gyermeki bizalom egészen a halálig megvan. Amikor vérrel verítékezik a Getszemánéba, akkor is kimondja azt, hogy ne az legyen, amit én akarok. Vedd el tőlem, nem akarom kínni a szenvedés kelyhét. Háromszor elmondja. De ne az legyen, amit én akarok, hanem az történjen, amit te akarsz. És a kereszten kimondja, hogy Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ez is egy Zsoltár vers, érdemes elolvasni, elimádkozni, ami a Zsoltárban van. Mert ezt Jézus ott nem csak ezt az egy mondatot mondta, hanem elimádkozta a Zsoltárt, amiben ez az mondat szerepel. A teljes önátadás imájához tartozik a másik ima, amit Jézus Lázár sírjánál imádkozik. Oda mennek a sírhoz, kéri, hogy vegyétek el a követ, Márta tiltakozik, hogy már a szaga van, hiszen negyednapos, és akkor, mikor elveszik a követ, akkor Jézus elkezd imádkozni. De nem azért imádkozik, hogy Lázár támadjon föl, hanem elkezd hálát adni, hogy Lázár föl fog támadni. Tehát nem kéri, hanem hálát ad valamiért, ami még nem történt meg. De tudja, hogy meg fog történni. Égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem. Elkezd hálát adni azért, hogy az Atya meghallgatta múlt időben. Nem, hogy meg fogsz hallgatni, meghallgattál. Teljesen átadta magát az Atyának, és tudja, hogy meg fog történni. Ezért késlekedik, ezért nem megy azonnal, amikor hívják, hogy akit szeretsz, az beteg, és azt mondja a tanítvány, hogy örülök, hogy nem voltam ott. Miattatok örülök. Mert meglátják az Isten dicsőségét, amit kimond Mártának is, meg Máriának is. Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. És ő hisz abban, hogy az atya most föl fogja támasztani. Jézus köszönetet mond azért, ami majd történni fog. Nem később köszöni meg, hogy Lázár föltámadt, hanem már előre hálát ad azért, hogy föl fog támadni. A Szentlélek jelenléte abból ismerhető fel, ahogy a Jézus a sírhoz közelít. Azt olvassuk az igébe, hogy sír könnyekre fakadt Jézus. A tömeg kommentálja, hogy mi történik. Nézzétek, mennyire szerette a barátját. Könnyedik. De a biblikusok azt mondják, hogy nem csak emiatt könnyedik. Ezek örömkönnyek. A fölött, az öröm fölött könnyedik, hogy most meg fog dicsülni az atya. Ez akkora ajándék és akkora öröm számára, hogy elkezd sírni örömében, meghatottságában. Mind a kettő igaz, hogy szerette Lázárt, a barátját, de sokkal inkább ez a változat az igaz, hogy ő tudta, hogy föl fog támadni. Ő nem a halottat siratja. Mert az előbb imádkozta az, hogy tudom, hogy meghallgattál. Ő az öröm könnyeit mutatja, afölött az öröm fölött, hogy meg fog történni, és az atya meg fog dicsülni, soha nem látott mértékben, mert halottakat már támasztott föl, de negyednapos halottat. Azt még nem. Aki egyébként a barátja volt, és a tanítványok is szerették Lázárt. A Lázár feltámasztása fölötti öröm könnyeit hullatja Jézus. Öröm a fölött, hogy az atya megdicsőíti a nevét, és öröm a fölött, hogy ennek láttán, amit meg is jegyez a Szentírás, nagyon sokan hittek Jézusba. És ekkor az a zsidók elhatároztak, hogy nem csak Jézus törik meg, még Lázárt is megölik, mert ez akkora csoda, hogy rengetegen hittek emiatt Jézusban a körülállók közül. Még mielőtt föltámadt volna Lázár, Jézus a Szentlélek által már előre megköszöni az atyának mindazt, ami történni fog, hogy higgyék, őt az atya küldte. És ezáltal az atya fog megdicsülni. Mielőtt még megtörténne, hála. De ez a teljes önátadás imája. Hogy átadom magam, és hálát adok azért, amit még nem éltem át, de hiszem, hogy meg fog történni. Még nem támad fel Lázár, de Jézus már átadja mindenét az atyának, és tudja, hogy az atya meg fogja hallgatni. Tudja, hogy az atya föl fogja támasztani Lázárt. Ez a teljes önátadás megszünteti a halál hatalmát Lázár fölött. Mindez Jézus föltámadásának is az előképe. Jézus föl akarja támasztani a körülötte állókban a hitet, hogy az atya az élet ura, és hogy az atyának minden fölött van hatalma. Ezért jött, hogy felébressze a hitet a körülállókban is, meg bennünk is. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: 90 éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. Európai Mária kegyhelyek vezetői találkoztak Vilniusban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Don Bosco nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szábú Zsózerf, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Don Bosco és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST Krk verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az 1000 éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sport Régió Rice című alkotása külön díjat nyert. A Hajdúdorogi Főegyházmegye tájékoztatása szerint a litvániai Vilniusban tartották az Európai Mária Háló éves találkozóját szeptember 22 és 25-e között. A konferencián részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Mosolygó Péter Mária Pócsi kegyhely igazgató. A hálózatot 2003-ban Jacques Perrier volt lourdi püspök alapította, hogy a kegyhelyvezetők és az ott szolgáló lelkipásztorok találkozhassanak és tapasztalatot cserélhessenek. A találkozónak az Auschwitz Vártály, azaz hajnalkapu kegyhely adott otthont. 13 ország 14 kegyhelye képviseltette magát, köztük Mátra Verebély Szentkút és Mária Pócs. A résztvevők megvitatták a kegyhelyeket érintő gazdasági, logisztikai és lelkipásztori kérdéseket. Találkoztak Ginteras Grusus vilniuszi érsekkel, és vele együtt szentmisét mutattak be a Székesegyházban, Szent Kázmér sírjánál. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Az igazság keresés módja a vita is. Istenhöz nemzetünkért kiáltva sokszor mondjuk, hogy egység és egyetértés az előrelépés feltétele. Az egység és az egyetértés azonban nem adódik könnyen. Ma sokaljuk a vitákat, sokaljuk a vélemények harcát, pedig ez a véleménycsere természete. Ha meghallgatunk mindenkit, látni fogjuk, mindek van egy kicsi igazsága. És az igazságok egységesítéséhez éppen a véleménycsere vezet. A jó akaratú közös keresés hozhat egységet. Széchenyi István is arról tanít bennünket, hogy a nézetek ütköztetése elkerülhetetlen. Oppozíció nélkül emberek közt szinte semmi sem fejlődhetik ki, csak félig meddig is. Minthogy annyira elfogult, egyoldalú és szenvedélyes még a legjobb velejű, legtanultabb és leghidegebb vérű is. Felhívni kellene a oppozíciót ennek okáért, hol nincs. Oppozícióra legnagyobb szükség van, mert a való, azon egyetlen egy célra vezető kalauza az emberségnek, csak elmesurlódások által szokott lépni a halandók közé. Hanem oly ellenzés, mely a tárgya ismerete előtt határoztatott már el, vagy csak kicsinségek körül bíbelődik, soha nem idézheti fel az igazságot. Mindenkor erős meggyőződéssel hittem, a való csak kölcsönös vitatás és mindenoldalú vizsgálat által fejlődhetik ki egész világosságra. És ennél fogva az Auditur et Altera Parsnak, hallgassuk meg a másik felet is, mindig barátja voltam, és azt tartottam, minél többen nyilatkoztatják ki valamely célra vett tárgy iránti véleményüket, annál bizonyosabb annak sikeres végrehajtása.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók! Nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért. A döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt. Jaj neked, Korozain, jaj neked, Betszajda! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, melyek náltok történtek, már rég szörzsákban és hamuban tartottak volna bűnbocsánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te, Kafarnaum, vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni. Majd így folytatta. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! Jézus kemény szavai ma arra figyelmeztetnek, hogy könnyű megszokni a jót. Sokszor csak akkor veszük észre, mennyi mindent kaptunk Istentől, amikor valamit elveszítettünk. Korozain és Betszaida látta Jézus csodáit, mégsem változott meg igazán az emberek szíve. Velünk is megtörténhet, hogy halljuk Isten szavát, imádkozunk, templomba járunk, mégis minden marad a régiben. A hit akkor válik élővé, amikor Isten szava nem csak eljut hozzánk, hanem meg is mozdít bennünk valamit. Urunk Jézus Krisztus, te ma bennünket is arra hívsz, hogy nyitott szívvel hallgassuk szavadat. Őrizd meg bennünket a gőgtől, amely nem engedi belátni hibáinkat. Adj alázatot, hogy felismerjük, amikor tévedünk, bátorságot, hogy tudjunk változtatni, és erőt, hogy újra tudjunk kezdeni. Add, hogy nemzetünkben mindig a te dicsőségedet keressük. Megéljük mindazt, amit őseink, és különösen a szentek ránk bíztak, hogy a te országodat építsük életünk mindennapján. Magyarok nagyasszonya, járj közben értünk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Szolga a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek. Kedves hallgatók, ez itt a Szolga a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
2: Na, szóval a mai napon arról szeretnénk beszélgetni ezen a Szólj a pap alkalmon, hogy mit tudunk, vagy mit gondolunk az önkéntességről, és akik most ebben segítenek nekem, ők ennél sokkal-sokkal járatosabbak ebben a történetben, hiszen mindannyian egy-egy segítő szervezetnek a kötelékében dolgoztok. Majd az elején szeretnék kérni tőletek az első kérdésnél egy gyors bemutatkozást. És az első kérdésem nekem az lenne, hogy ti hogyan tapasztaljátok, mi motivál arra valakit, hogy amikor már ledolgozta a heti 40 óráját meg a kicsi aprót, akkor utána még elmenjen, és valahol még a szabad idejéből is áldozon arra, hogy valamilyen egyébként talán hasznos tevékenységet folytasson valakiért. Nem tudom, honnan kezdjük. Hölgye ki az elsőbség.
3: Akkor kezdem én. Akkor egy bemutatkozással kezdek. Juhász Noémi vagyok, én az Ökumenikus Segélyszervezetnek vagyok a vállalati és közösség.

0: pedig a keretet adjuk meg, hogy ő részt tudjon venni ebben a professzionális segítségnyújtásban. Úgyhogy alapvetően ez ilyen személyfüggő.
1: Én Kis Dávid vagyok, a Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgozom több mint 20 éve, elsősorban a felzárkózási programokban, és így nyilván sok önkéntessel is összehozza az élet, meg a napi kapcsolódás. A kérdésre gyors, rövid válasz, így hirtelen, vagy válaszszerűség az, hogy szerintem az emberekben benne van a vágya, hogy előttem is szóló mondta, hogy szeretnének segíteni, és ez a mai világban bármilyen furcsa, de ebben szerepet játszik az, hogy felgyorsult, hogy sok mindent látunk, minden közel van, minden szembe jön, és az emberek szeretnének részesei lenni dolgoknak. És nyilván a különböző programok, amiket a segélyszervezetek csinálnak, minél vonzóbb, vagy minél érdekesebb, annál inkább felkelti az átlag emberek érdeklődését az, hogy szeretnének a részesei lenni. És ha ez mellett még segít is, akkor az egy win-win helyzet, és azt gondolom, hogy onnantól akár visszatérővé is válhat ez az egész, hogyha bejön a dolog. De erről majd talán később beszélünk.
2: Katona Viktória, a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak az ügyvezetője vagyok. Így egyet tudok érteni mindenkivel, és így a sor végén talán az, ami számomra így kiemelkedő, hogy arra gondolok, hogy valaki 40 óra után még miért szánja oda a plusz idejét, és akkor ilyenkor egy kicsit úgy magamra is gondolok, hogy vajon miért szánnám oda bárhova is az időmet azon kívül, hogy egyszerűen van egy ilyen elhivatásom, hogy tegyek, csináljak valakikért valamit, hogy ugyanaz a dolog köt bennünket össze, és ez a belső motiváció. Hogy valamire motiválva vagyok, és tényleg ez, hogy annyira fel van gyorsulva a világ, és amikor megállhatok valaki mellett, ez tud adni egy ilyen megerősítést abban, hogy én is hasznos tagja vagyok az egész társadalomnak, és hogy én is részese vagyok egy nagy egésznek. Másrészt a belső motiváció mellett meg én azt tapasztalom, hogy a kapcsolódásra való vágyakozás. Hogy ez is ott van, hogy valaki mondjuk ha egész nap egy Excel táblázat mellett vagy mögött ül, és eltelik a 40 órája, és azt gondolja, hogy valamit kellene tennem, hogy legyen ne csak azzal egy kapcsolatom, hanem valakikhez oda tudjak menni, és hogy tegyek valakikért valami olyat, ami kézzelfoghatóbb és látványosabb, még talán saját magam számára is.
3: És ez hogy nem válik jó emberkedéssé? Tehát, hogy nem arról fog szólni neki, vagy hogy tartjátok fönt azt, ha ti ezt fönt tudjátok valahogy tartani azokban, akik megjelennek nálatok önkéntesként, hogy ne az legyen, hogy a jobb kezével megveregeti a bal vállát, hogy most én akkor milyen marha jó ember lettem. Vallásokkal nem poénkodok, úgyhogy ezt most inkább hagyjuk. Tehát, hogy ez hogy lehet így fenntartani, hogy ez valóban ez a belső motiváció, mert ha ez így van, akkor ez tök jó, ez nagyon szép. De hogy ez hol válik, vagy hogy lehet azt megtartani, hogy ez ne a lelkiismeret megnyugtatása legyen?
1: Miért probléma az, hogyha valaki segít, akkor este úgy feküdjön le, hogy nagyon menő csávú vagyok, mert ma segítettem ennek a rászorulónak, elmegyek legközelebb is. Ugye ez probléma?
3: Nem tudom.
0: Én amúgy nem gondolom, hogy probléma. Tehát, hogy ő azt gondolja, hogy én jó emberkedek, de ezzel jó célt szolgálok, akkor én is azt gondolom, hogy ez nem probléma. És azért ezek a segélyszervezetek olyan programokba vonják be az önkénteseket, ami valódi segítséget jelent mondjuk az intézményei vagy rászoruló családok, gyerekek számára. Tehát, hogy az mindegy, hogy jó emberkedés, vagy egy elvégzett tevékenység, az valódi segítséget jelent a segélyszervezetnek, és hogy lehet, hogy ő mondjuk kiposztol egy képet, mert büszke arra, de az nem okoz problémát.
2: Ugye egy kicsit a kifele élésben vagyunk, hogy mindig kifele élünk, és közben azért elfelejtkezünk arra, hogy én ugyanez a kérdés, hogy miért lenne ez baj, és eszembe jutott egy teljesen egyszerű, nem tudom, ki szeret a Jó barátok sorozatot, én nagyon, és abban, amikor Phoebe meg akarja mindenkinek magyarázni, hogy hát ő tud az ember úgy segíteni, hogy az ne

0: ki ne essen jól. Van egy ilyen telefonos call centeres történet, és akkor így ott van benne, hogy de hát, de anélkül, és mondja, hogy de nem. Nem tudsz anélkül segíteni, hogy ez neked ne essen jól. És szerintem a Szentírásban sincs ilyen, hogy ne essen nekem jól az, hogy én teszek másokért. Az más, hogyha az ember ebben kezdi el mérni az értékét, vagy az Istennel való kapcsolatát, és azt mondja, hogy hát én annyira nagyon jó vagyok, és ez viszi előre az értékrendjét, és közben pedig elsiklik a lényegi dolgok felett, hogy egy-egy jó programban mi az, ami valójában az ő számára tanító jelleggel ott van. Mert a jó emberség apjával nem hiszem, hogy gond, hanem azt tud nehézséget okozni, vagy azt tud esetlegesen egy torzulást okozni egy-egy ilyen személyiségnél, hogyha nem arra is néz, hogy ott is mit tanulhat ő abból az adott helyzetből.
1: Persze, hogyha 10 percre eljön, meken 2 vajas kenyeret, és aztán elmondja, hogy én máltai önkéntes vagyok, nagy segítője a szeretett szolgálatnak, ott meg nyilván a szervezet felelőssége, hogy ezzel hogy jár el, de nyilván ezek extrém helyzetek.
2: Igen, tehát azért egy, hogy van ez a világ összes vezetője összerepked egy helyre, hogy megbeszéljék, hogy kell zölden élni. Mindezt 61 néhány repülővel teszik meg. Na jó, tehát, hogy igen, ez kicsit sarkítva, ez jutott eszembe példaképpen. Ami nekem még itt menet közben egy izgalmas kérdésem volt, az, vagy ahogy gondolkoztunk ezen a mai eseményen, egy izgalmas kérdésként felvetődött, hogy ezek a szervezetek, vagy ezek a közösségek, és én most direkt használom inkább ezt a szót, ezek a közösségek úgy épülnek fel, hogy vannak benne olyan emberek, akik a 40 órán felül tesznek oda, meg vannak olyan emberek, akik a 40 órán felül tesznek oda, csak az előző 40-et is ezekben a közösségekben töltötték le, vagy végezték el munkaként. Hogy látjátok ennek az egyensúlyát, vagy lehet-e ebben egyensúlyt találni, hogy ez valahogy jól álljon össze? Néha van egy olyan életérzés az embernek, különösen könnyebben koncentrálódik ez, hogyha egyházi közösségekben mozog, hogy de hát ez szolgálat. És hát, hogy ezt akkor is megtennéd, nem? Tehát, hogy igen, de ha ezt visszafordítom, akkor a gyermekeimnek tök mindegy, hogy azért nem vagyok otthon, mert dolgozni mentem, vagy azért nem vagyok otthon, mert presbiter vagyok a gyülekezetemben, hogy egy ilyen nagyon extrém példával éljek. Tehát, hogy szerintetek hol van ezeknek az egészséges határa, vagy van-e ezeknek egészséges határa? Hogy lehet ezt megtalálni? Ez már a bónusz kérdés.
1: Szerintem ez egyénfüggő, tehát nincsen rá definíció, hogy én ma 2 órát önkénteskedhetek még este, és ma 10-re érek haza, holnap csak 1 órát, hát mindenki van, akinek, nem tudom, egy egyedülálló, az tud egész hétvégén menni, egy családos kevesebbet, vagy egy családos viszi a gyerekeit, már eleve arra szoktatja, hogy ők is önkénteskedjenek. Mindenkinek, ahogy ez belefér, szerintem tényleg nincsenek rá ilyen szabályok. És értem, hogy munkavállalóként, tehát, hogy ott dolgozol az adott szervezetnél, akkor utána még mennyit teszel bele? Hát szerintem erre sincs. Nem kötelezzük a munkatársainkat arra, hogy a kötelező előírás, hogy önkénteskedj még a munkaidő mellett 30%-ot. Igyekszünk olyan légkört, olyan munkahelyet teremteni, ez a reklám helye, ahol nagyon jól érzik magukat a munkatársaink, és nagyon szívesen jönnek el a hétvégén egy gyerekprogramra, vagy egy ételosztásra, vagy bármilyen ilyen eseményre, és nem érzik azt kötelességnek, hogy a szervezetünk elvárja, hogy legyél ott. Nem várja el, hanem egyszerűen jó ott lenni, és akkor ebben közösséget vállalunk. Valahol itt érzem ezt a mesdjét.
0: Hát én, mint kényszeres segítésből gyógyuló félben lévő ember, azt mondom, ez az altruizmus, ez egy nagyon-nagyon komoly betegség. Szóval az, amikor valaki kényszeres segítővé válik, és azért behoztad azt, hogy egy házi vonalon ez hogy van. Véleményem szerint, amikor Jézus azt mondja, szeress fel a barátodat, mint önmagadat, akkor azzal nem azt mondja, hogy te fogd magad és zsigereld ki addig a pillanatig, és áldozzál fel érte mindent, miközben Józsué könyvében pedig az van megírva, hogy én és az én házam népe szolgáljuk együtt az Urat. Szóval, hogy az első, akiért én felelős vagyok, az, aki mellettem van, és utána következik mindenki más. És hogy az elhívásban és az elhivatottságban is együtt ez annyira jó, hogy itt behozhat, hogy közösen menni, hogy tanítani, magunkkal, oda szeretni a sajátjainkat egy-egy ügy mellé, és akkor sokkal könnyebbé válik mindenki számára az, hogy én milyen ügyben vagyok benne, hogy én talán még be kell vallanom, és késő este is még fogom magamat, és még egy e-mailt megírok, mert hogy látom mögötte azt, hogy mi történhet, vagy elmegyek ételt osztani a Calvin téri templomhoz, mert tudom, hogy a kollégáim ott fognak lenni, és az mennyire jó, amikor közösen csinálunk valamit, és hozunk létre, és hogy annak a határát, és azt a mesdjét pedig azt úgy lehet megtartani, hogy szerintem, ha valaki családos, akkor az konszenzus alapján mindenkinek kell lehetőséget biztosítani arra, hogyha én rám igény tart XY az ülői úton, akkor ugyanúgy igény tart rám az én gyermekem, vagy az én férjem, vagy az én feleségem, vagy az én szüleim, és ennek a mesdjé, ezt a határt, ehhez nagyon komoly önismeretre van szükség, és arra, hogy valaki ki tudja mondani, hogy nem az, Isten nem várja azt az embert, hogy kizsigerelt állapotba kerüljön, hanem azt mondja, hogy mindenkor örüljetek velem, azt, amit tesztek, abban legyen örömötök, abban legyen az meg bennetek, hogy ezt érdemes tenni, és hogyha én elkezdem magamat kényszeres segítőbe bevinni, nekem ez volt a kérdésem önmagam felé, hogyha személyesen lehet erről így, csak egy személyes példába hozzá. Én azt tettem fel magamnak, amikor még éjjel 2 órakor is egy adott helyzetben benne voltam is, és akkor a 9 hónapos gyerekem szuszogott az ágyba, a férjem meg ott volt bent a szobába, én meg még mindig kint voltam, és még mindig lelki gondoztam éjjel 2-kor az egyik gyereket, egy gyermekotthonba, akkor ezután azért így reggel az volt, hogy hát oké, és ezt kiértetted. Azért, hogy ott Katona Viki, milyen jó lelki pásztor, hát hogy meg tudta lelki gondozni ezt a gyereket éjjel 2-kor is. Vagy azért csináltam, hogy tényleg Isten dicsőségére, és azért, hogy annak a gyereknek jobb legyen. Szerintem ez a határ. Amikor az ember el tudja ezt dönteni, hogy oké, ez azért, hogy én magamat nagyobbra tegyem, azért nem lesz érdemes, mert akik mellettem vannak, pedig szétesnek, kihúzódnak a periféria és a szélére, és valójában egyszer majd nekik fog valaki segíteni, hogy helyreálljon az életük, mert én nem tudtam rájuk jó gondot viselni, ami pedig kellene, hogy tegyek magánemberként.
3: Én lehet, hogy most egy kicsit más oldalról fogom ezt a kérdést megközelíteni, mint ahogy ti. Hogy alapvetően én az Ökumenikus Segélyszervezetet, mint egy közösség nézem egybe, és hogy hol van a határ, az azt határozza meg, hogy én milyen szerepet töltök be ennél a segélyszervezetnél. Tehát, hogy ugye ez egy nagy közösség, amiben mi dolgozunk, amiben vannak ugye a munkatársak, akik azt gondolom, hogy az a szakmájuk, hogy ők professzionális segítségnyújtók, vannak az alapító egyházak, a vállalati partnerek és az önkéntesek. És én azt gondolom, hogy a határt azért ez is meg tudja határozni, hogy nekem az a szakmám, hogy én egy segítségnyújtó vagyok, és én se vagyok azt, hiszen én a háttérből támogatom a professzionális segítségnyújtókat, vagy én önkéntesként csatlakozok a segélyszervezethez, és én a szabad időmet azzal szeretném tölteni, hogy elmegyek egy ételosztásra, elmegyek, nem tudom, egy festésre, egy családok átmeneti otthonában, és a szabad időmet szánom rá, és ezt én egyben vizsgálom, és én is a határokat ott húzom meg, hogy én nekem ez a munkám. És a napi 8 órámat azzal töltöm, hogy én hátrányos helyzetű rászoruló családoknak segítek. Ha önkéntesként megyek el, akkor a szabad időmből veszem el ezt az időt. De a határt azt szerintem ez határozza meg, hogy én a közösségnek melyik részétben vagyok, és azt gondolom, hogy ez csak úgy működik, hogy együtt csináljuk. Tehát egyik nélkül sem tudom másik működni, és közös erővel, az összefogás erejével tudunk tényleg hatékony segítséget nyújtani.
2: Köszönöm szépen. Én még bármeddig tudok kérdezgetni, nem, de egy ideig még biztos. Nem tudom, hogy az itt jelenlévők szeretnének-e kérdezni, vagy megnyithatjuk-e ezt a kört, ha nem, akkor még kénytelenek lesztek engem szenvedni. Tamás.
4: Hogy érzitek, hogy mennyit változott az önkéntesség fogalma mára? Hogy ezt látjátok el, hogy az utóbbi időben, hogy ez divatos, nem divatos, mióta ezzel foglalkoztok, vagy mitől függ? Nyilván egész mást jelentett mondjuk az előző évszázadban, egészen más jelentett mondjuk a szocializmus évejét és a rendszerváltás idején, de csak az elmúlt időszakot nézitek, hogy mi az, ami az önkéntességben változott.
3: Hát amit mondjuk mi látunk az utóbbi időben, hogy egyre nagyobb így a segélyszervezetek felé is a nyomás, mert hogy kötelező önkéntes dolgok vannak, mert hogy van egy plusz szabad nap, amit a vállalatok arra biztosítanak, hogy elmenjenek a munkavállalók önkénteskedni, ott vannak az X-es diákok, az is egy kötelező szolgálat, tehát hogy nagyon sok a kötelező önkénteskedés, és alapvetően szerintem a segélyszervezetek, és erősítsetek meg, hogy annyira nincsenek felkészülve ennyi tevékenységre, amit kötelezően el kellene végezni. És nem is szeretnénk olyan tevékenységeket kitalálni, ami nem valódi segítséget jelent a segélyszervezetnek. Tehát, hogy nem fogjuk 28-adjára ugye ugyanazt a kerítést lefestetni valamelyik, nem tudom, vállalati önkéntes csapattal, mert hogy az nincs rá szükség, nem szeretnénk ilyet kitalálni. De hogy én azt látom, hogy ha az arányokat is nézzük az ökumenikus segélyszervezetnél, nagyon eltolódott például a vállalati önkéntesség és az egyéni önkéntesség, mert kötelező a vállalatoknak azt az egy napot megvalósítani, és nagyon nagy a nyomás rajtunk, hogy még milyen programra tudnak jönni, még mit tudunk megvalósítani, hogyan tudunk, mert akkor most ezt az egy napot mivel fogjuk kitölteni. Tehát, hogy én ebben látom a nagy változást, hogy az egyéni önkéntesség átment erre a kicsit ez a kötelező önkénteskedés felé, de és ezt nem rossz értelemben mondom, mert ennek is megvannak az előnyei, hogy megismerik a segélyszervezet munkáját, hogy utána mondjuk tényleg ő mondjuk adományozóként fog fordulni a segélyszervezet, vagy valamelyik szervezet felé, vagy tényleg jobban, hogy mondjam, egy ilyen kötelező keretek között megismerkedik a segítségnyújtásnak a szépségével, és ez mindegy, hogy az iskolai keretek között, vagy egy vállalati önkéntes program keretében, mert kicsit olyan, mint a tesi óra szerintem, hogy adunk neki egy keretet, és hogyha van egy jó tanárom, akkor én meg fogom szeretni a mozgást. Ha van egy rossz tanárom, akkor lehet, hogy az egész életre utálni fogom a sportot. És egy kicsit ez a kötelező önkénteskedés is ilyen, hogyha megszerettetjük, és jó példát mutatunk, és azt mondja, hogy ez egy jó dolog segíteni, és most mindegy, hogy kötelezően jövök, akkor utána én egyéni önkéntesként is szeretnék csatlakozni egy-egy ilyen tevékenységhez.
1: Mi máltaiak ilyen legendaként kezeljük, hogy ugye az alapításunk után Imre atya a kelet-német menekülteket, ugye ezt befogadta a zugligeti kápolnába, és a 15 ezer kelet-német menekültet szállásolt el a templom kerthegy 15 ezer kelet-német menekültet, úgyhogy nem, hogy Facebook nem volt, telefon se. Tehát nem kellett TikTokon neki stand-upolni a szegénynek, hogy akkor most adjatok pokrócot meg élelmiszert, hanem valahogy megszerveződött és működött. Aztán a romániai forradalom, amikor meg már nemzetközivé vált, aztán a délszláv válság, ahol ő vezet mindegy, ezek nekünk ilyen nagyon fontos események, nem is vicces, tehát ami mutatja, a golyó ütötte nyomot az autójában, amikor rálőttek, miközben embereket mentett ki, ő egymaga is mondta, hogy hát, hogy én megyek, mert rám úgyis mások vigyáznak, vagy más vigyáz, de hogy ezek mentek, és amit Tamás kérdezett, hogy úgy önmagában a segélyszervezetek is, a szeretetszolgálatok is nagy változáson mennek keresztül, hogy az emberek is, miközben hülyeség, bocsánat, mert hogy a rászorulók, ők rászorulók. Tehát, hogy ma is olyan egy rászoruló, mint 10 éve, azzal a különbséggel, hogy most küld egy üzenetet a Messengeren, a WhatsAppon, az Instagram felületünkön, postán, akiket ismer, jó sok helyen megbombálsz, hogy érkezzünk, mert van, aki erre szakosodik, van, aki csak élelmes, van, aki ügyes, van, akinek nagyon kell a segítség. És ez a világ, tehát, hogy muszáj látszódni a rászorulónak is, persze nyilván ez nem ilyen egyszerű, nem fekete vagy fehér, de a segítés is, tehát az önkéntesség is szerintem változik, igen. Van ami divat, hogy ó, én önkénteskedek a máltaiaknál. Hát nem tudom, hogy az jó vagy rossz. Nem látom. Amíg nem káros, addig ez belefér, vagy hogy...
2: Tessék? Aki nincs ellenünk, az velünk van.
1: Hát nem tudom, máshogy kell reagálni, az tény. Tehát, hogy ne azt mondjuk, hogy mivel foglalkozik a Máltai Szeretett Szolgálat. Megkérdezünk 10 embert, hát ruhát osztanak, meg átveszik a bútoradományt. És hát hogy nem feltétlenül, biztos ezt is csináljuk, vagy csináljuk ezt is. Csináljuk ezt is, csak hogy mellette még másik 8 millió dolgot, és ez már az, nem tudom, az utolsók között van, hogy ezt is csináljuk. Csak nem beszélünk róla, nem mindig arra marad erő, hogy elmagyarázzuk, hogy hú, a Máltai Szeretett Szolgálatnak van 20 szociális naperőműve. Ki a fene gondolná, hogy ilyennel foglalkozunk, vagy hogy miért, kérdezheti Tamás. De hogy mindennek van értelme, persze, és itt az önkéntesség palettája is ezzel tárul, mert azzal, hogy van szociális naperőművünk, lehet, hogy egy mérnök fog odajönni, és azt fogja felajánlani, hogy ő szívesen csavaroz. Mi meg nem tudunk csavarozni, mert az sokba kerül. Ez az olló így folyamatosan nyílik, csukódik, csak kell rá, tehát hogy kell rá reagálni. Szerintem ez nem szabad úgy maradni, hogy már pedig mi nem csináljuk ezt, mi nem engedjük ezt, vagy mi ehhez tartjuk magunkat. Nekünk nem lesz TikTok fiókunk. És ez egy mondás, akkor el fogjuk veszíteni a 18 év alattiakat, szerintem 2 éven belül. És lehet, hogy nem baj. Erre se tudom a választ. Csak hogy a 18 évesek elvesztése baj, a TikTok fiók nem biztos, hogy nem baj, vagy hogy baj.
0: Nem, pont ez, amit most mondtál, hogy annyira széles lett a paletta, hogy ebben sokat változott, hogy mennyi különböző, csak hogyha belegondolok, hogy nálunk is vannak olyan önkéntesek, akik, hát amikor jelentkeznek, hogy így néztem ottkor is, hogy egy bíró volt, egy elismert bíró, és akkor, hogy ír egy e-mailt, hogy tisztelt katona Viktória, szeretnék önkénteskedni, mert tudom azt, hogy hányféle, milyen projekt olyanba vesznek részt, láttam fent a honlapjukon, én nagyon szívesen, amennyiben ez a feladatellátás, hogy nem gondolnánk meg, hogy ilyen dolgokat is van, akinek erre lesz szeme. És talán nőttük ki, hogy csak arra jöjjenek, hogy, és ezt most ezt fogom mondani, amit szoktam használni szót, ez a nyomorpornó, hogy nem csak ezért jönnek már az hogy ez már egy kicsit az ollónyitásban ez is benne van, de szerintem abban változott nagyon sokat az önkéntesség, és nagyon jó volt ez a szó, hogy divat, ami ellen például én folyamatosan küzdök, és én akkor is el fogom érni az etikus adományozást, akkor is, ha nem tudom, mondtam, hogy 2 dolgot elérek, akkor azután felmondhatok, mert egyszerűen az, hogy ne készüljön fénykép. És az önkénteseknél szerintem ez nagyon sokat változott, míg régen valaki elment és segített, és egy tálételt odaadott, anélkül, hogy szelfizett volna szegény hajléktalannal, vagy éppen annak a gyermeknek azért törölte meg az órát, mert látta, hogy taknyanyál össze van folyva. Ma sajnos az önkéntesek van olyan, hogy először lefényképezi, majd utána oda nyújtja neki a zsebkendő, de még azt sem mutatja meg neki, hogy hogyan kell ezt végigcsinálni. Szóval ebben szerintem sokat változott az önkéntes hozzáállás. Hogy ez a divat, hogy akkor most lőttünk, és akkor tovább szaladunk, de hogy mit hagyok a másik embernek az életében, hogy ez az, szerintem ebben van egy nagy változás, és minden másban, amit itt elhangzott.
2: És ebben hogy edukáljátok őket, vagy lehet ebben edukálni az önkénteseket, hogy Sajti Pajti nem a fotó volt a legfontosabb?
1: Szerintem ez is ugyanolyan felelősség, hogy amikor behoznak adományba egy olyan zakót, amit lábtörlőnek se használnál, akkor meg kell tudni mondani, hogy ne haragudjon, nem tudjuk átvenni. Ha probléma, hogy ez lehet, hogy elég egy kályhában is úgy segít, akkor át tudjuk, de nyilván ezek nagyon erős mondatok, meg egy utcáról bejövőnek nem tudod ezt elmondani. Tehát, hogy ez kapcsolat kell, és az önkéntesnek is, amikor szárfizika a földön fekvő elájult beteggel, akkor oda kell menni, és rá kell szólni, hogy ne haragudj, ez nem működik. És ha nem érti, hogy miért, akkor el kell neki magyarázni, és ha akkor se érti, akkor el kell küldeni. Tehát, hogy nekünk a ránk bízott emberek a legfontosabbak. Nincs az az önkéntes, akiért feláldozom azt, hogy az ember, aki benned bízik, az sérüljön. Nem lehet. Tehát, hogy itt nincs pardon, egyszerűen.
0: Én is az edukációban hiszek. Én ugye nagyon-nagyon mielőtt az MRSZ-hez kerültem volna, az egy gyülekezeti lelkészként, én nagyon sok gyűjtés végmenedzseltem. És nálam volt egy szabály, és minden egyes advent első vasárnapján, akkor mindenki készült, ez az, nyilasmisi dobozok, ez az, ez lesz az, és könyvig, oké, egyetlen egy felkiáltással, ne adj szemetet Jézusnak. Ennyi. És még azt sem mondom, hogy olyat adj el, amit a saját unokádnak adnál, vagy olyat adj el, amit magadnak adnál, azért, mert például a gyülekezetben ez egy elsődleges, hogy és ez egy plusz munka a munkatársainknak, hogy átnézzék a rengeteg cuccot, meg mindent, hogy az tényleg méltó legyen. És hogy valójában, amikor valamit adunk, vagy valaminek a részesévé válunk, akkor egyértelműen nekem tisztelnem kell a másikban az, hogy ő is ugyanolyan ember, mint én vagyok. És én ott éppen a tünetet kezelem, de az okát nem tudom, hogy miért került oda. És ugye ez mindannyiunknak az életében egy figyelmeztető jel is. És ezért ez a folyamatos edukálás, és tanítás, és mondás, és odaállás, és ez nagyon-nagyon jó. Felvállaljuk, akkor menj el. Nagyon sajnálom, mi nem tudunk veled. Lehet, hogy máshol ez rendben van, de nálunk nincs.
1: És most csak belelkesültem, hogy a tanítás fontos? Tehát, hogy azért először megpróbálod az önkéntest, vagy az adományozót tanítani. Tehát amikor a karácsonyi cipős dobozban tetőírtószer van és fogkefe, akkor az első felháborodás után belegondolva, hogy lehet, hogy ő jót akart, mert egy tetőírtószer és egy fogkefe nagyon nagy segítség a telepen élő gyereknek, csak gyerek és ő játékot szeretne. Jó lesz neki a használt is? Hát ha nincs semmi jó a használt. Nem, az én gyerekemnek sem jó a használt, neki sem jó. Tehát, hogy ezek viszont visszatanítások, tehát először azért meg kell, egy nagy cég ad egy csomó csomagot, akkor igen, visszaválaszolunk, hogy most 10 csomagból 5-ben lyukas zokni volt, meg fogkefe. És az nem való karácsonykor. Kérlek, vagy add meg a formát, hogy érzékenyítsük a kollégáidat a megfelelő kereteken belül, vagy mondd el nekik te, vagy ne adj többet.
3: És ez fontos, amúgy mondasz, hogy adjuk meg a keretét ennek, hogy hogyan edukáljuk őket. Tehát, hogy teljesen más, mikor mondjuk elmegyünk egy ünnepi ételosztásra, egy szeretett vendégségre, ahol hajléktalanok vannak és szociálisan rászorulók, hogy ott hogyan foglalkozunk mondjuk egy hajléktalannal, hogy ott, nem tudom, az emberi méltóságában tartsuk meg, és hogy neki mondjuk mekkora örömet okoz az, hogy csak azt mondjuk, hogy jó étvágyat és boldog karácsonyt kívánunk, de teljesen másfajta edukációra van szükség egy-egy olyan önkéntes programon, ahol mondjuk egy családok átmeneti otthonában tartunk nekik mondjuk gyereknapot. Teljesen máshogy kell foglalkozni egy ilyen gyermekkel, mondjuk, mint egy hajléktalannal, és ez a mi felelősségünk az, hogy mondjuk ne fotózkodjanak mondjuk egy titkos menedékházban, de ezeket el kell mondani. Tehát, hogy ez az önkénteskedés is szabályozott keretek között kell, hogy működjön, és ennek a segélyszervezetek adják meg a kereteit, és a mi felelősségünk, hogy mondjuk ez tényleg az legyen, hogy valódi segítség, és ne csak arról, hogy posztolgassunk arról a képet, hogy a hajléktalannal ott vagyok, és valódi segítséget nyújtottam. De azt gondolom, hogy erre azért mindannyian fel vagyunk készülve, és minden ilyen önkéntes programot így valósítunk meg.
2: Milyen visszhangja van annak, amikor azt mondod, hogy bocs, te inkább mégse? Vannak, tehát ezt azért kérdezem, mert ennek első körben ettől megszoktunk írni, úristen, de akkor nem jön más.
1: Bocs, de inkább mégse szerintem az utolsó utáni pillanat. Tehát, hogy azért Anna, akkor már ahhoz nagyon sok mindennek.
2: Azt is szokták jobban szeretni, mikor azt mondják, hogy jó, segítettél, csak nem így kéne. Tehát, hogy jó, hogy jöttél, csak picit másképp.
1: Jó, de nem így kell ezt. Elmondani, hogy ne hülyeskedj.
2: Akarjuk érteni.
1: Értjük, tehát, hogy ezek utolsó pillanatok, tehát az önkéntessel először találkozol, beszélgetsz vele, megnézed, nem tudom, hogyha pánk és lila haja van, akkor nem templomi szolgálat. Egy csomó minden előítélet is van, persze, de most ez nem ez a kérdés, de hogy ezekre figyelni kell. Tehát nagy bakancsba, szöges bőrcsökibe alapvetőleg nem a telepre viszem. Közben amúgy lehet, hogy odavaló, miután beszélgetsz vele, lehet, de miután beszélgetsz vele, el tudod mondani, hogy figyelj, tök jó lenne, ha jönnél a telepre, mert nagyon szépen rajzolsz rózsaszín kiskutyát, csak gyere már oda egy mackó felsőben, ne a bőrcsökibe, és akkor már tanítottál, ő nyert, te nyersz, és halasz tovább, hogyha ő segíteni akar, akkor elfogadja azt, hogy a profi, aki a másik oldalon van, azt mondja, hogy ne így gyere. Tehát amikor bemegyünk az autóba, egy gyárba, és azt mondják, hogy ne nyúj hozzá az éles késekhez, mert levágja a kezedet, de te jobban tudod, és hozzányúlsz, és levágta, akkor az szívás. De én elfogadom, aki oda kísér engem, hogy ezen a vékony izén ne menj el, mert be fog akadni a hajad, és behúzza. Tehát, hogy mindig vannak, akik ezt jobban tudják, és őrájuk szerintem hallgatni kell.
3: Azért szerintem ez ritka, hogy ezt mondjuk, ez ahogy ez a bocs mégse.
1: Persze, tehát,
3: hogy
1: azért ez az utolsó.
3: Nagyon-nagyon ritka, és ráadásul azért mi megismerjük az önkénteseket előtte. Tehát minden egyéni önkéntes azért részt vesz nálunk is egy ilyen oktatási sorozaton, és már megismerjük őt annyira, hogy tudjuk, hogy hova tud menni, hova menjen, és hol tud tényleg valódi segítséget nyújtani, és abban ő is komfortosan fogja érezni magát. Tehát, hogy lehet, hogy ő tényleg az a terepe, hogy rendezvényekre jöjjön, más pedig mondjuk mesét olvasni egy intézményünkben. Tehát, hogy azért itt olyan személyes kapcsolat alakul ki az önkéntesek és a segélyszervezet között, hogy nagyon-nagyon ritka az ilyen.
1: Nagyon ritka, én is azt mondtam.
5: Amikor pedig előfordul, el kell tudnunk viselni. Nekünk. Az, hogy ő elviseli, az persze, az nagyon-nagyon nehéz. Hát, hogy voltam én már részese, hogy utána mindennek lehordtak, de hát úgy voltam vele, hogy ez az ővé, ez nem az enyém, ez nem rólam szól, hanem arról szól, hogy ő nem tudja venni a tanítást, az pedig már személyiség kérdése, hogy valaki tudja vagy nem. És tényleg mindig azt szem előtt tartani, hogy kiért vagyok én felelős. Kicsit az önkéntesért is, amúgy, amikor ott van. És nem csak azért, hogy jól végezzel a dolgát, és senkit ne bántson meg, hanem az ő lelkére is egy kicsit figyelni, az ő rezdüléseit is figyelembe venni, mert akkor tudom oda szeretni egy-egy ügy mellé is, hogyha ő érzi, hogy ő nem csupán egy valaki, aki ott megjelent, hanem a valaki, aki megjelent. És hogyha pedig nem jól csinálja, azért... Én nekem az életem folyamán sok más jellegű önkéntességgel is volt már lehetőségem találkozni, és bizony nekem volt egy nagyon erős példám, hogy ahol én dolgoztam, ott szolgáltam, ott a legtöbb bántalmazott családból érkező gyerek volt, és eljött egy önkéntes csoport, akik népzenészek voltak, kézműves foglalkozásokat, egyebet tartottak, és este, amikor szóval mindent megegyeztünk, mindent átbeszéltünk, nagyon jó volt az alkalom, rendben volt, még egy napot ott maradtak volna, hogy még a második napot is végvigyék, és este, amikor mentem be, akkor észrevettem, hogy eltűnt az egyik kerekesszék a folyosón, és néztem, hogy hol lehet, mert hogy tudtam, hogy aki a kerekesszék, ő konkrétan bent fekszik az ágyába, és mindig kint hagyták a széket. És mert hogy nem állandó, csak nem mindegy, kikönnyítette az életét, és nézem, hogy hol van, és hallom, hogy valahol nagy ramazuri, kimegyek az udvarra, és a Macskaköves úton két népzenész hullarészegen tolja az egyik a másikat a kerekesszékbe. És akkor rájuk néztem, és mondtam, hogy egy, feltakarítjátok a mocskot, amit csináltatok, kettő, a kerekesszéket ki fogjátok fizetni, mert hogy az valakinek a lába,
0: és ti elvettétek valakinek a lábát. 3, most felmentek, lefeküdtök aludni, és holnap hívom a főnökötöket, és holnap reggel a legelső vonattal Csapról el fogtok menni vissza Budapestre. És ebből akkora közfelháborodás volt, hogy azután megvontak tőlünk egy támogatást, mert olyan helyről érkeztek, és azt mondtam, hogy egész nyugodtan, pedig az a pénz nagyon jól lett volna, megkiszámoltam, hogy éppen mire jó a gyerek otthonnak, de azt mondom, nem. Nem, mert nem tehetem meg ezt azokkal a gyerekekkel, akik onnan jöttek, hogy akiket az anyjuk meg az apjuk majdnem agyonvert. Nem engedhetem meg. És egy önkéntes, hiába jön önkéntes, tök jó a programja, de tudni kell a határokat, és ki kell tudnunk mondani. És ilyenkor van, azért vannak olyan önkéntesek, akik olyan helyekről érkeznek, hogy utána bizony egy szervezetnek, vagy egy intézmények bárminek vállalnia kell azt, hogy kitart a véleménye mellett, még akkor is, hogyha valamitől elesik annak érdekében, hogy mondjuk a működést tovább vigye. De bocsánat, ezt nem tehetem meg, mert hiába kevesebb lesz a pénz, de attól az értéke pedig csökken az egésznek, amiért évek, évtizedek óta ugye szolgálunk és dolgozunk.
6: A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólybeapapoknak@gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólybeapapoknak@gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
7: Hírpercek. Assisi Szent Ferencre irányítja a figyelmet az Adorémus októberi útravalója. 90 éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Idén ünnepeljük Assisi Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulóját. Ennek apropóján az Adorémus liturgikus kiadvány októberi útra való elmélkedései a ferences lelkiség ma fontosnak tartott főbb pontjait és azoknak az egész egyház számára hordozott üzenetét mutatják be, írja a Magyar Kurír. Kálmán Peregrin ferences szerzetes, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót. A jubileum alkalmából 14. Leó pápa rendkívüli jubileumi évet hirdetett a kisebb testvérek rendjének, és lehetővé tette a teljes búcsú elnyerését a ferences család tagjai és minden hívő számára 2027. január 10-éig. A feltételek Szent Jónás, Szent Áldozás, ima a Szentatya szándékára és zarándoklat egy ferences templomba. A betegek lélekben kapcsolódhatnak be, imádkozzunk új ferences hivatásokért és a magyar ferences vértanúk boldoggá avatásáért. A Don Bosco nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szábú Zsózerf, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Don Bosco és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyház megye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST KRK verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sportrégió Rice című alkotása külön díjat nyert. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
8: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra, lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót. Így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
5: Almási Tamás atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
6: Istenem, add, hogy mindannyian rá tudjunk fókuszálni. Azok az emberek, akik egy picikét a lelkük mélyén te feléd tekintenek, hallják meg a te szavadat, és nem biztos, hogy egy emberi hallható szóra kell itt gondolni, hanem bármilyen jelzésre, amelyet a lelkük mélyén megkapnak. Erre kérlek, Istenem, hogy a Szentlélek sugallata, lelkületek is, szellő fuvallata, láng nyelve érintse ezeknek a fiataloknak a lelkét, hogy bátran induljanak el te feléd, hiszen a döntetlen állapotok nem jók. Döntést kell hoznunk minden pillanatban, hát az életünk legfontosabb pillanatai a pár, vagy választás, vagy a hivatás választás, ebben légy velük, Istenem. Amen.
5: Almási Tamás atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
0: Mária Rádió.

0: iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Csapjunk bele, mert annyi fontos dolog van, és ugye most már az idő szorít. Ez azt jelenti, hogy különösebb ismétlés nélkül a férfinek az archetípusait, az ős típusait nézzük meg, és először vettük a királyt, aztán a harcost, és most a mágust. És a mágussal kapcsolatosan mondtunk 5 pontot, ez pedig azt jelenti, hogy a mágus olyan valaki, aki a papnak a legmélyén lakik, de mert vagy ott lakik, vagy nem, ezért aztán a kereszténységben, a kultúrkeresztény megközelítésében a mágussal szemben komoly fönntartásokat tapasztalhatunk. Sokkal jobbnak tűnik, amennyiben az intézményesülés egy bizonyos fokán, természetesen jobbnak tűnik, ha hivatalnokok vannak a hivatalban, és nem mágusok. Mert a hivatalnokokkal sokkal jobban lehet dolgozni, meg dolgoztatni, mint a mágusokkal. Ezért aztán nyilvánvaló, minél jobban intézményesül valami, annál inkább megvan a veszélye, hogy hivatalnokok legyenek benne, és nem mágusok. A második pont az volt, hogy a mágus a belső változás, átváltozás, fejlődés, önfelülmúlás, transformáció ősképe. A 3, hogy sok alakkal rendelkezik, és a 4, az mágus az ellentétek mestere. Nem lakik valakiben egy élő, viruló mágus, illetve nem tud belőle előjönni, ha a paradoxonokkal nem szívesen barátkozunk meg. A paradoxonok mestere zsonglőrködik az ellentétekkel, és az nem bosszantja őt, hanem éppen abban tud valamit kifejezni. És akkor elkezdtük mondani, hogy ha a mágus felől nézzük az életet, egy nagyon sajátos logikára találunk rá, ami az életnek egy sajátos megközelítése, természetesen nem az egyetlen, azért, mert a mágus úgy látja. És akkor itt mondtunk kijelentéseket, gyorsan nézzük meg, hogy miket. Ha valami valahogy helyes, nem jelenti azt, hogy másképpen nem az. A mágus ezt jól tudja. 2, ha nekem igazam van, az nem jelenti azt, hogy a másiknak nincs igaza, ha egy velem ellentétes dolgot állít plö. Ha képviselek egy értéket, és valaki az ellenkezőjét képviseli, az nem jelenti azt, hogy téved. A 4, ha valakivel együtt érzek, az nem jelenti azt, hogy a másikkal ne érezhetnék együtt, még akkor is, hogyha az a másik éppen ellentétben áll ezzel az egyikkel. 5, ha két ember vagy érték ellentétben áll egymással, az egyik választása nem jelenti föltétlenül a másik elutasítását. 6, egy mélyértelmű igazság és felismerés ellentéte is lehet egy mélyértelmű igazság és felismerés. 7. Irracionális magatartás is tud nagyon logikus lenni. Metalogikus, kvázi logikus, nem tudom én milyen logikus. És akkor a 8. pontnál voltunk, ugyanaz a dolog lehet egyszerre hasznomra és káromra. Ugyanaz a dolog egyszerre lehet hasznomra és káromra. Beszélhetünk a konyhaszagú anyáról. De jó, hogy főz, de kár, hogy csak főz. És a többi, ugye erről azért volt szó. És akkor jön még 5 pont. Azt mondja, nyereségeink nem szüntetik meg a veszteségeinket. Valakivel való kapcsolatunkban, egy helyzetben a nyereségeink nem szüntetik meg a veszteségeket. Ugye amikor valaki azt mondja, kultúrvallásos hevülettől vezérelve, némi elvárásnak megfelelni akarva, igaz, hogy meghalt a gyermekem, tehát ő már jó helyen van. Ő már révbe ért. A jó Isten magához vette. Attól, hogy valaki látja ennek a helyzetnek a nyereség részét, az érték részét, ez nem szünteti meg a veszteség részét. Ezért egy ilyen kijelentés inkább csak azt mutatja, hogy az illető a veszteség részéhez még neki sem bír kezdeni. Még most kapaszkodik abba, hogy egyáltalán van ebbe valami jó, mert különben olyan mértékben elönteni a sötétség, hogy nem bírna vele mit kezdeni. És de nagy dolog az, amikor nem áltatjuk magunkat, nagyon sok gyászmunkát ilyen indokokkal nem végzünk el, hogy megtanulunk pozitívan gondolkodni, nagyszerű, elolvasunk egy-két amerikai könyvet, hogy hogyan kell pozitívan gondolkodni, pozitívan világot látni, ez nagyszerű, képes, ez tényleg nagyszerű, képesek vagyunk lehetetlen, szerencsétlen, nehéz és nyomasztó dolgokban, helyzetekben megtalálni az értéket és a kincset, attól még annak marad egy nyomasztó része, egy veszteség része, egy fájdalom része, azért általában azt magunkon át kell gyűrni, úgy általában. És akkor a nyereség része ténylegesen a miénk tud lenni. Különben aztán papnövendékek, mikor mennek be a papnevelő intézetbe, akkor nagyon bölcsen teszik, hogyha átgondolják azt, hogy ezzel az óriási lehetőség, most pap leszek. Ez nagy dolog, valaki erre a fejét odaadja. Papság! Nézd meg, hogy mit vesztesz el? Ó, anélkül... Vagy azt is lehet, ugye szokták mondani nagyon, jaj, hát a jegyes oktatásnak annyira profinak kéne lennie, hogy a jegyes oktatásban ki kéne szűrni a nehéz dolgokat, ott meg kellene ragadni azt, hogy hol vannak a problémák, és akkor azt orvosolni kéne, meg minden. Hát csak, hát hol van itt a realitásérzék? Hát hogy volna alkalmas 20 éves fiatalokkal végzett jegyes valamicsoda arra, hogy ők egy életre szólóan ott már mindent tudjanak, meg értsenek, meg lássanak, meg bírjanak, meg legyen hozzá erejük. Hát de hogy? Hát dehogy is. Az te egészen elképzelhetetlen, lehetetlen. Lehet adni benyomásokat, meg egyáltalán valami készséget, hogy mit lehet akkor csinálni, hogyha nem tudjuk, hogy mit lehet csinálni. Igen, vagy például óriási dolog, amikor a fiatalok megházasodnak. Ugye nagy dolog. Jaj, de szép az. Ó, az én lányom ott a mennyasszony ruhába. Hú. De szép az. Erről eszembe jutott egy történet. Volt egy vidéken élő protestáns lelkésznő, bár ők nem szeretik, ha így mondja, protestáns, református vagy evangélikus. Ne szórakozzunk itt. Református? Református volt. És akkor azt mondja, hogy ugye ott szintén van esküszöveg, picit más, mint a katolikus verzió, mert abban az esküszövegben így van, hogy és vele megelégszem. Emlékeztek? Ezt erről beszélt, ez milyen szép, és hogy vannak katolikusok, akik azt mondják, hogy ez olyan szép, hogy ők inkább ezt akarják mondani. Vele megelégszem. Igen, ám, de ez egy vidéki parókia, vidéki templom, és bizony szegény lelkésznő a rákcsálóktól sokat szenvedett, ezért a következő képpen mondta elő a szöveget. Vele egerészem. Megtörtént, megnyugtatlak benneteket, a vőlegény nem mondta utána. Nem, megvárták, míg a helyes szöveg elhangzik, és akkor az. Mindenesetre egy szép, hogy mondjam, szövegvariáns. Miért is mondtam ezt el? Mert hogy ugye a szülőnek kötelező örülni. Nagyon nehéz. Beszoktam dobni a jegyeseknél, ugye a negyedik alkalom körül, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha egy egész alkalmat szánnánk arra, hogy milyen konfliktusaitok vannak a szüleitekkel az esküvő és a lagzi szervezése kapcsán. Mindenki meg szokott ennek örülni. Na ez az. Na most elérkeztünk a jelenhez. Tehát észanyú szépeket mondtunk, hogy majd így élünk, meg úgy élünk. Na de ez van most. Két apa, két anya. Nagyon durva. Miért annyira durva? Hát azért, mert hogy az a kedves édesapa és édesanya már csak illemből is nagyon örül, hogy az ő nagy fia, az ő gyönyörű lánya belül meg azt a nem jóját neki. Az a kis pökhendi nyikhaj lenyúlja. Az én gyönyörű lányomat milyen alapon én nevelgettem 20 évig, és ez a semmire kellő, ez, aki még az egyetemet se fejezte be, ez a nulla, ez a nyegle, ez a lehetetlen alak. Tehát a nyereségeink nem szüntetik meg a veszteségeket. Próbáltuk életbe ágyazottan kimunkálni ezt a témát. A gyerek születése szintúgy. Nem tudom, hogy van-e összefüggés, de szerintem van, hogy nagyon sok anyának a szüléssel kapcsolatosan a depressziója, talán éppen abból a konfliktusból is fakad, hogy van egy óriási nyereség, annak örül, és van egy veszteség, amit nem bír elsiratni. Mert ha megjön a gyerek, 1-2 évig nem lehet ugrálni. Én már csak tudom. mikor összeállítják azt, hogy a legjobban traumatizáló életesemények, amelyek a legnagyobb stressz helyzetet jelentik, akkor természetesen a házasságkötés, gyerek születése kifejezetten elől van a listán. Nem csak a válás van elől a listán, meg a szeretteink halála, hanem az esküvő, a gyerekszületés és egyéb nyalánkságok is. Oké, tehát a nyereség nem szünteti meg a veszteséget. Hát nem kell sok ész hozzá, hogy a párját is el akarom mondani, hogy a veszteség nem szünteti meg a nyereséget. A veszteség nem szünteti meg a nyereséget. Például játszma nyereség. Mikor megy előre megírt forgatókönyvszerűen egy lehetetlen párbeszéd a férjemmel, feleségemmel, gyerekemmel, már előre tudom, hogy sehova se vezet, hogy értelmetlen, és akkor jön valaki, és azt mondja, most azt mondd meg nekem, Feri, miért csináljuk 25 éve forgatókönyv szerint ugyanezt a marhaságot, aminek a vége prognosztizálhatóan az, hogy jól összeveszünk. Miért csináljuk ezt? Hát semmi értelme. Ha-ha, csak hiszed. Az lehetetlen, hogy ne lenne benne valami játszmanyereség. Valami jó ott neked, ami miatt csinálod. És de nagy dolog, ha az illető azt mondja, hogy jó, eddig nagyon világosan láttam, hogy mit vesztek, és sosem mertem beismerni, hogy tulajdonképpen, mikor a férjem rám csapja az ajtót, olyan morális fölényre teszek szert, elvesztette a türelmét. Én itt vagyok. Velem lehetne beszélni. Igen, aztán ugye ez az, amit minden évben egy picit körbejárunk egyesek botránkozására, hogy ha egy kontextus, bűnös helyzet, abban is vannak értékek. Különben miért maradnánk benne? Hát miért lennénk benne? Úgy is lehetne mondani, hogy sokszor a szeretet utáni igényünk, a sebzettségeink és a hiányaink oly erősek, hogy még egy bűnös helyzetbe is belemegyünk, hogy ahhoz a picikek is vagy nagyobbnak tűnő valamihez hozzá tudjunk jutni. Hát különben miért mennénk bele, és miért maradnánk benne? Ezt azt gondolom, a legjózanabbak vagyunk, ha elismerjük. De erről sok szó esett, ezt csak példaként akartam mondani. Ugyanígy ide lehetne mondani azt is, ugye, hogy a veszteség nem szünteti meg a nyereséget, de nagy dolog, mikor valaki, épp most olvastam ismét egy jegyzetet, a terápiára menő klienseknek a 9/10 része roppant kritikus a szüleivel. 9/10. Milyen nagy dolog az, mikor valaki ki tudja azt mondani, de érzés szinten is, nem csak a fejével, hogy rengeteg kifogásom van még mindig az apámmal vagy anyámmal kapcsolatban, de egy valamiért biztos, hogy már most hálát érzek. Nem gondolom, nem tudom, érzek. Ez pedig, hogy nélkülük nem lennék. Az nagyon nagy dolog. Tehát lehet, hogy ütöttek, vágtak, de nélkülük éppen nem lennék itt. Ó, igen. És aztán beszéltünk arról, hogy a komplexuson keresztül is hogyan árad az élet. Hát, hogy árad, ez erős túlzás. Csurran cseppen, de hát... 11. Érezhetek egyazon emberrel kapcsolatban ellentétes érzelmeket. Ez tudom, triviálisnak tűnik, de néha nagyon szívesen cenzúrázzuk magunkat, és azt mondjuk, ezt nem érezhetem. Már most, és akkor nekem szegezik a kérdést, most szeretsz vagy nem? Igen. Akkor hogyan lehetsz rám mérges? Így. Ugye, éppen az intimitással kapcsolatban, ahogy beszéltünk, ugye a szakirodalom mondja, az intimitás jele, hogy az érzelmek a kapcsolatban elmélyülnek, és egyre nagyobb ambivalenciákat tudnak mutatni. Hát egy nem szoros kapcsolatban, egy fölszínes viszonyban nem fogok gyűlölködni. Hát nem akarok majd bosszút állni, meg nem tudom micsodát, de féltékeny se nagyon vagyok. Minél mélyebbre megy a kapcsolat, annál nagyobb ambivalenciák és mélységek vannak. Tehát épp az intimitásnak egy sajátos jele ez. Vagy például hány és hány édesanyának, édesapának kéne elmondani, amit most elmondok, hogy amikor serdülő korú lesz a gyermek, és kezd téged utálni, hogy akkor, hát akkor éppen valami fontos történik vele, mert szeretne felnőni és leválni éppen azokról a szüleiről, akiket nagyon szeret vagy szerethet. Na de a leváláshoz erő kell. És miben van a forca? Hát az érzésben. Az érzésben és az érzelemben ott az erő, hogy el tudjak valakit taszítani. hogy aztán föl tudjak nőni. Ezért aztán egy ifjú, 15 évesen, 18 évesen, mikor fölgerjeszti magában a haragot, az utálatot, a megvetést, akkor ez pont az az erő, ami segít.

elérkezik a gyászban az ambivalenciához. Ugye, mert addig azt mondta, hogy de nagy veszteség, hát az apám volt, a társam volt, ez defáj nekem, ez hogy élek nélküle. Csak egyszer csak ugye megyünk ahhoz a ponthoz, hogy azt mondja, hogy és ez nem igaz, hogy képes volt úgy meghalni, hogy hát igen, minden ember valahogy úgy hal meg, hogy. És akkor ezt a mondatot sokféleképp be lehet fejezni. És ugye, és itt ténylegesen kettőből egyszer biztos kimondatik ez a mondat. Jaj, de hát, ugye atya halottról mindent vagy semmit, ez olyan, mintha én lennék. Ugye, arhaikus hit képzetek őre. Hát én felőlem szígyad is hozzád megy éjszaka, hát én nekem... Ja, hozzám nem fog jönni. Itt ez egy arhaikus félelem. Szabad egy picit tovább lépni. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, ha lélektan felől közelítjük, hogy akkor kísért, ha nem jutsz el az ambivalenciának a mind a két oldalához. Na, akkor visszajár. Mert nincs valami elrendezve. Jó? Volt már veletek olyan, hogy valaki, akit szerettetek, elesett? Hát ténylegesen. Emberek olyan ügyetlenül tudnak elesni. Erről is van élményetek? Tehát, hogy ilyenkor derül ki, hogy milyen sok végtagunk van. És hát adott esetben, tudjátok, van egy-két pillanat, mikor azt nem lehet mosoly nélkül. Attól még nagyon szerethetem. De hát az a mozdulat, hát ha én csináltam volna, ő is mosolyogna. Hogy lehet úgy elesni? Hát ezt nem is értem. Hát, 12. Ugyanazt a helyzetet ellentétes érzésekkel, tapasztalatokkal, benyomásokkal is átélhetjük. Nem mondok rendkívüli dolgokat, de mégis az élet gyakorlatában nagyon sokszor azt látom, hogy ezt kizárják. Például mindig a jegyesekkel jövök, mert ott nagyon izgalmasak ezek a gyakorlatok. Ugye, ha azt mondom nekik, tudjátok mit? Írjatok föl 8 óriási, nektek nagyon fontos élményt és tapasztalást a kettőtök kapcsolatáról. A férfi is írja föl a 8 legfontosabb élményt, meg a nő is írja föl a 8 legfontosabb élményt, és beszéljétek meg. Hát mi szokott történni? Elkezdi mondani a férfi. Tudod, mikor 2 évvel ezelőtt ott júniusban azon a kedden elmentünk a Balcsira. Mire a nő azt mondja, nem kedd volt, szerda, nem Balaton, Velencei tó, nem 2 éve volt, hanem 3, és lehet, hogy nem is én voltam. Régen tudom már azt, hogy ezt a gyakorlatot úgy kell megadni, hogy és amikor elkezditek megbeszélni, akkor az egyik végig mondja a 8 pontot, és a másik nem szólhat bele. És akkor megbeszélés, na milyen volt? Hát ez volt a legrosszabb gyakorlat. Hát mindenre tudtam volna valamit mondani, hogy nem úgy volt, az nem... De hát a tapasztalatáról beszél. Hát hagyd legyen már neki az a tapasztalata, hogy... Hagyd, most ne kelljen neki... Na de hát, jó. Sport jutott eszembe. Az egyiknek ugyanaz a verseny győzelem, másiknak vereség. De nagyszerű verseny volt, ja, neked. És akkor az utolsó, ugyanaz a szó jelölhet ellentétes tartalmat is. A kereszténység pontosan ezzel zsonglőrködik, mint egy jó mágus, például a tűz, mint szimbólum. Ja, azt mondjuk a tűz, mint mondjuk valami örök tűz, vagy kárhozat tűzel, vagy most egyáltalán mint szimbólum, és azt mondjuk a tűzzel kapcsolatban húsvéti gyertyalángja, az örök élet fénye és világossága, hogy a tűz a keresztény szimbolikában, gondolkodásban teljesen ellentétes tartalmakat is tud hordozni. Ettől van olyan ereje. A víz, ugye a kereszteléskor nem csak arról van szó, hogy a víz mint éltető elem, hanem arról, hogy a vízbe belefolytjuk a keresztelendőt. Ott éppen a vízből születik meg az élet vize, és a víz, amiben az ember belepusztul. Ugye Jézus maga is, ugye emlék, hát mennyit gyönyörködtünk, hogy a forrás víz fakad az ember szívéből. Ja, a keresztség vizében meg szépen belefulladsz. Aztán mondjuk Lucifer. Lucifer, fényhozó. Tudjuk, Lucifer azt jelenti, ha lefordítjuk, hogy fényhozó. Elég komoly ambivalencia. Aztán kimondunk egy szót, és mindig azt föltételezzük, hogy amögött a szó mögött hasonló tapasztalatok vannak. Isten. És akkor akinek itt vannak mély Isten tapasztalatok, azt mondja, ó, na végre elértünk ide.

0: szép. Akinek meg rettenetes Isten képzetei vannak, azt mondja, na csak ezt ne. Emlékszem, mentem, volt valami ingyen koncert néhány évvel ezelőtt, sváb vagyok, félig. Az Eddának van egy száma, valami nem tudom én micsoda, és akkor ült ott mellettem két, hát olyan elég, hogy is mondjam, olyan meggyötört egzisztencia. És akkor, ahogy előkerül ez, hogy nem tudom, Isten áldjon meg, vagy nem tudom mi, akkor így az egyik kiköpött az űrge, így köpött egyet, azt mondja, na már ez is kezdi. Hát, micsoda más tapasztalat lehet ott mögötte, amit ő persze Istennek nevez. Hát nyilván nem Istenről beszél, hanem valamit azonosít ezzel a szóval. Aztán a nyelvünkben azt mondjuk, hogy valaki valamit összetör, és azt is mondjuk, hogy széttör. Most össze vagy szét? Ez jó, nem? Azt mondjuk, édesfiam, ne töketlenkedj már, hát ne töketlenkedj! Aztán azt mondjuk, ne tökéletlenkedj már, ugyanazt mondjuk. Ugyanaz a szó, ellentétes tartalom. Na most a mágus ismeri a varázsigéket is. Nem de? Hát attól mágus. Tudja, azt kell mondani, hogy szezám, tárulj. Semmi másra nem tárul, de arra igen. És itt vannak nagyon szép történetek. A Mérő László írja azt a történetet, ahogyan együtt beszélget egy idős pedagógussal. A játszótéren vannak, és azt látják, hogy két gyerek homokkal teljes erőből egymást gyalázza. És a homok száll mindenfelé, és a szülők meg ott próbálkoznak. De a homok csak erősebbnek bizonyul. És akkor pedagógus azt mondja, várj egy picit. Föláll, oda megy, és mond egyetlen mondatot, hogy a gyerekeknek megáll a keze, lerakják a homokot, és minden a helyére kerül. És jön vissza. Te mit mondtál? Azt mondta, ez most itt be van fejezve. És akkor hozzáteszi a szerző, hogy na jó, de nem a mondat hat, nem mindegy, hogy ki mondja. Azt mondja, ezt a mondatot hiába mondja el az apa meg anya, dehogy van befejezve, olaj a tűzre, hanem hogy az illető tudja, hogy mikor, melyik mondatot kell mondani pont nekik. Na az a mágus, aki azt a mondatot tudja. Aztán itt van a iharos rózsavölgyi tábori, 1955-ben 10 világcsúcsot futottak. 10-et, ugye ez a nagy, a magyar hosszútávfutásnak az aranykorszaka, és Iglói Mihály volt az edzőjük, mind a hármójuknak. És a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy mind a hárman, mikor futottak, a mester nagyon fontos pillanatokban valamit bekiabált a futóknak. Lett belőle 10 világcsúcs, és akkor kérdezi a riporter, hogy mit mondott a mester? Mint hogy egy mondatot mondott, és egyikük se tudott visszaemlékezni rá. Ezért aztán az illető elment az Egyesült Államokba, ahol a mester lakott, idős volt, és meg lehetett tőle kérdezni, hogy mi volt a mondat? Ez a mondat. Most tudsz erősíteni. A történethez hozzátartozik, hogy úgy indítja őket a futásba, hogy maximális erőbedobással. Oké, tehát a mágus tudja a szót, tudja a mondatot, de ahhoz ő neki az egészet kell értenie és látnia, mert nem a mondatról van szó. Annyira emlékszem, egyszer tanultam homiletikát. Tudjátok mi az? A homiletika szónoklat tan. Ilyet is kell tanulni. És emlékszem, hogy ott morfondírozott magában a homiletika tanárunk, hogy hát tudják azért, az milyen érdekes. Akkor mond egy papot. Ha az a pap azt mondja, hogy testvérek, csöndesedjünk el, hát nézzetek magatokba. Óriási csönd lesz mindenkit, ezerrel megy befele. Ha én mondom, még nagyobb zsivaj lesz. Ez hogy van itt a homiletikával? Tehát nem a mondatom múlik. Valaki ezt az egészet érzékeli. Oké, 14. Egy élet igazság, bölcsesség, az élet más területén tévedés és oktalanság. Ezt egyszer említettem nektek, csak nem jutott eszembe jobb példa. Ugye tedd a jót és kerüld a rosszat. Ez az erkölcs területén valódi alapmondatunk, nagyon fontos. És még a sorrend is jó, meg mindene jó neki. Tedd a jót, a rosszat meg kerüld. Nagyon fontos mondatunk. De például komplexusainkból való gyógyulás szempontjából épp az ellentétére van szükségünk. Tehát egy pozitív anya vagy apa komplexusú valakinek éppen azt a jót kellene kerülnie, ami ez teljesen hozzátapadt. az a jó már mostan kárára van. És a negatív komplexusú, anya-apa komplexusú valakiknek pedig végre azt a rosszat magukhoz kellene engedni és elsiratni. Nem kerülgetni, meg nem elgyászolni, elsiratni olyan mélyen be a sötét éjszakába, ahogyan csak lehet. És akkor kimenni belőle. Tehát az életnek a más területén azt látjuk, hogy ez a mondat, hogy tedd a jót és kerüld a rosszat, pont visszájára fordul. Néha de nagy dolog, hogy valami jót el tudunk engedni, és valamit, ami rossznak tűnik, mert mondjuk fáj, vagy szenvedéssel jár, azt meg magunkhoz engedjük. Ezek lettek volna a 14 pont, hogy a mágusnak a gondolkozása hogyan egészíti ki a hétköznapi logikus gondolkodásunkat. Nem szünteti meg, nem érvényteleníti, nagyon sajátos másik nézőpontot ad. Ez azt jelenti, hogy most visszatérve egy picit a kereszténységben a mágusokhoz, vagy a mágussághoz, hogy úgy tűnik nagyon sokszor a paptól már nem valami életbölcsességet vártok, hanem csak válaszokat. Ezt nagyon szomorúnak tartom. Mikor nem valami valódit várunk egy paptól, hanem egy katekézis kérdésre valami annak megfelelő választ. Első áldozó gyerekeknek a szüleivel csinálok mindig csoportot, és amíg a gyerekekkel a hitoktató beszélget, én beszélgetek a szülőkkel. És sosem tartok ott hittanórákat, meg katekézist, hanem csak beszélgetünk. És most volt az első áldozás vasárnap, és előtte megkérdeztem a szülőktől, mit szóltatok ahhoz, hogy én nem mondtam válaszokat. Legfőjebb elmondtam azt, hogy ez nem egyeztethető össze a kereszténységgel. Vagy ez másképpen van a hitigasságaink alapján. Én ilyeneket mondtam. Vagy hogy én, nekem az a tapasztalatom, hogy. És én mindig csak egymást hallgattuk. Mit szóltok ehhez? Döntő többség azt mondta, hogy de jó, hogy ez így volt. Engem az el tud keseríteni, ha semmi másért nem jönnek, csak valamilyen receptér. Mert hogy nincsen. Eljutottunk most akkor valahova. A paradoxonok kapcsán, meg az egész látás kapcsán, ahol a mágus ellentéteket is egységben tud látni, valahogy eljutottunk a misztikához. A mágus a misztikának a mestere. És emlékeztek, mikor beszéltünk arról, hogy a személyiség fejlődés és a spirituális fejlődés 4 lépése. És legvégül ott van az, aminek a modellje így néz ki, hogy 1+1=1. Ugye, hogy rájövök, hogy az én mögött van valaki, hogy Isten mögött is van valaki, és ezek a valakik egyek. Ugye így fogalmaztuk meg, hogy ők egyek. Ez valójában a misztikus tapasztalatból lepárolt, vagy kipárolt néhány mondat. Mikor valaki rájön, hogy Isten sokkal több, mint amit eddig ő neki, vagy ő róla gondolt, hogy én magam is sokkal több vagyok, mint magamról gondoltam, és ezek ketten ott mindig is egyek voltak. Most is azok, és egyek is lesznek. Arra gondoltam, hogy egy misztikusnak néhány gondolatát idehoznám. Mert valójában a mágusnak az egyik leggyönyörűbb formája a misztikus. És a kereszténység nincsen meg misztika nélkül. Na akkor, részleteket fogok felolvasni. Középkori misztikusról van szó. Azt mondja, mindenfajta hitvilág a legmagasabbnak van alárendelve. Ő ad mindenkinek egy hitformát, nem azért, mintha az belőlünk következne, hanem pont azért, hogy ránk szabja azt. Ha valaki másnak szemrehányást tesz annak vallása miatt, valószínűleg azért teszi, mert föltételezi, hogy a másik szabadon választotta azt. De tudd meg és jól figyelj arra, a különböző hitek különböző nevek és elnevezések. De a cél nem különbözik és nem változik. Imádkoztam a különböző fajta hitről, kértem, hogy megérthessem azokat. Egy és ugyanazon és egyetlen alapra találtam, mely többfelé ágazott. Ezt mondja a hitről, meg a vallásról. Aztán menjünk egy picit tovább, mit mond az Istenről a misztikus. Tudd, az Istenről a szív nem ölelheti át, sem a pillantások nem érhetik utól. A hely nem foglalja magába, a határok nem zárhatják körül. Nincs gondolat, mely elgondolhatná őt. Nincs képzelet, mely megrajzolhatja őt. Nem illik rá a kérdés, hogyan, milyen. Magyarázat nem mondja előt, nem rajzolhatod meg őt gondolattal sem. Ó, boldogtalan te, ki megpróbáltad leírni őt. Ezt mondja a misztikus az Istenről. Megyünk még tovább. Hogyan lehet akkor Istenhez eljutni? Fontold meg. Isten fölfoghatatlan, és éppen ezért ne állapodj meg annál, amit a te tehetségeid képesek megérteni, és érzékeid fölfogni. Nehogy kevesebbel elégedjél meg, s lelked elveszítse azt a könnyedséget, mely szükséges a hozzávaló eljutáshoz. Hogy a lélek Istenhez eljusson, és ő vele egyesüljön, inkább kell haladni a nem értés, mint az értés útján. Satöbbi, satöbbi. És most jönnek aztán a nehéz kijelentések, mert ez eddig szép volt, ugye? Többé, kevésbé. Na de most, misztikus az misztikus. Mondja, ami a tapasztalata. Azt mondja, én megtagadtam Isten hitét, és számomra ez a tagadás kötelesség. Míg más hívő számára ez rettenetesen megvetendő. Márhogy ő megtagadta a hitét. Azt mondja, Istenről a következőt mondja, te vagy a létezésem szíve, létem lényegének lényege. Te vagy az én ékes szólásom, mikor beszélek, te szólalsz meg velem, mikor értek, te vagy az, aki ért, mikor látok, te látsz. Ennyit akartam tőle elmondani. Mit gondoltok, ki lehet ő? Akitől az idézetek voltak, Al-Hallaj, muszlim misztikus. Csak azt akartam volna egy picit mutatni, hogy a misztika az egy. Teljesen mindegy, hogyha az ott egy valódi misztikus, akkor olyasmit mond, ami a világ minden nyelvén ugyanaz. Az úgy szól, és oda szól, és mert hogy egy nagyon mély tapasztalatból fakad. Nagyon mély misztikus tapasztalatból fakad. Ha most megengednétek, akkor egy keresztény misztikustól is egy pücőt. Jó, hogy csak nézzük meg, hogy hát egy világról beszélnek. És ez az a terület, ahol nagyon-nagyon szépen összeérünk, a leginkább éppen az élet. Azt mondja, akkor ezt most elmondom előre, hogy ki mondja. Jó, Eckhart mester. Azt mondja, mikor Istenből kiáradtam, akkor minden így szólt. Isten van. Ez azonban engem nem tehet boldoggá, mert ebben teremtményként ismerek magamra. Az áttörésben viszont, ahol mentes vagyok a magam akaratától, és Isten akaratától, és valamennyi művétől, és magától Istentől is, ott fölötte vagyok minden teremtménynek, és nem vagyok sem Isten, sem teremtmény, sokkal inkább vagyok az, ami voltam, és ami maradok most és mindörökké. Ezzel a benyomással akkora nagy gazdagságot kapok, hogy Isten már nem lehet elég mindazzal együtt sem, ami ő Istenként, s valamennyi isteni művével együtt. Mert ebben az áttörésben az lesz részem, hogy én és Isten egyek vagyunk. Ott az vagyok, ami voltam, s ott nem apadok és nem gyarapodom, mert mozdulatlan ok vagyok, mozgatója mindennek. Itt Isten nem lel helyet az emberben, mert az ember ezzel a szegénységgel azt szerzi meg, ami volt örökkön örökké, és ami marad mindig. Itt Isten a lélekkel egy, és ez a legigazibb szegénység, amit a lélek lelhet. Záró mondat, aki ezt a beszédet nem érti, ne keserítse vele a szívét. Mert amíg az ember nem olyan, mint ez az igazság, addig nem fogja megérteni ezt a beszédet sem. És az utolsó merénylet, el szeretném olvasni Al-Hallaj életútjának a végét. Hát egy muszlim misztikus. Azt mondja, 9-10. Században éli az életét, Perzsiában születik, Irakban él, legfőképp Bagdadban. Azután városról városra jár. Istenről beszél, ennek a következménye az, hogy letartóztatják. Börtönbe kerül, kiengedik, majd megint letartóztatják. 8 évet tört börtönben, Bagdadban, börtönről börtönre jutva. Onnan pedig, ahogy Szent Pál is tette, tanított, és végezte az apostoli munkát. Számos tanítványa volt. Végül is tanításai közben kimondott egy mondatot, amit nem bocsátottak meg neki, és amiért halálra ítélték. A mondat így szólt, én vagyok a teremtő igazság. Sokáig próbálták magyarázni ezt a kifejezését. Hogy mondhatott ilyet, hogy tulajdonképpen én vagyok Isten? Aztán a börtönben megostorozták. 500 ostorcsapással. Levágták a két kezét és a két lábát. Ezután hozzákötötték egy fához, megfeszítették, és egész éjjel rajta hagyták a kereszten. Reggel, amikor levették, még életben volt. Levették és földarabolták, és végül levágták a fejét. Mielőtt a fejét vették, Istent dicsérve fölkiáltott. Ismerjük megrázó mondatait, amelyekben arról szól, hogy megbocsát kínzóinak. Megbocsát azoknak, akik megölik őt, mert azt hiszik, hogy jámbor tettet hajtanak végre. Majd arra kérte kivégzőit, mielőtt a fejét levágták, hogy földarabolt testét égessék el, s hamvait szórja szét a szél. Ez egy klasszikus misztikus sors. Klasszikus. Ugyanis egy misztikus a misztikus tapasztalatról szól, a mágus egy olyan világból beszél, ami a hétköznapi vagy racionális, a törvény és az erkölcs és a fekete és a fehér értelmezhetetlen. De megpróbáljuk értelmezni, és sehova máshova az ilyen értelmezés nem jut el, mint hogy eretnekség eretnegsége. Isten káromlás, Isten káromlása. Ezért a misztikusok nem, hogy mondjam, nem szoktak hosszú életűek lenni. Amikor bennünk a mágus szól, akkor olyan személyes és olyan mély dolgokat tud mondani, amiből nem lehet törvényt alkotni. Csak azt lehet mondani, ezt éltem át. Nekem ez volt a tapasztalatom. Egy misztikus tapasztalást esze ágába sincs egyetlen misztikusnak sem a másikra erőltetni, mert tudja, hogy az nem erőltethető senkire, csak éppen átélhető. Ha a vallásokban több lenne a misztika, vagyis a mágusnak több teret adnánk a harcossal meg a királlyal szemben, kapna egy kicsit több teret, sokkal kevesebb gyilkolászás lenne. Az ötös pont, ugye visszatértünk, négyet mondtunk a mágusról, csak a negyedik az egy alkalmig tartott. Ötös. A mágus segít abban, hogy a valóság egésze a negatívumokkal együtt nekünk dolgozzon. A valóság egésze a negatívumokkal, fájdalmakkal, szenvedéssel, megpróbáltatással együtt nekünk dolgozzon. A gyóntató pap, aki a gyóntatáskor a bűnt a kegyelem eszközévé teszi. A kegyelem lehetőségévé, nem a saját erejéből, hanem megbízatás révén. A gyóntatáskor a szó legtisztább keresztényi értelmében egy nagyon sajátos zajlik. Direkt nem mondtam, hogy mi. Egy nagyon mély tapasztalatban azt mondhatjuk, egy keresztény ember ki tudja azt mondani, hogy semmi vagyok. Nagyon mély keresztény tapasztalat lehet, ami már ebből a szempontból nem is keresztény, egyszerűen csak egy misztikus tapasztalat, semmi vagyok. És ugyanez a valaki következő nap kimondhatja azt, én vagyok az egész univerzum. Minden vagyok. Itt van bennem minden. Egy nagyon szép gondolatot olvastam valahol, az így szól, hogy nem az a tökéletes, ami kizárja a tökéletlent magából. Ez a mi nyugati logikánk. A harcos ezt szeretné. Tökéletes jobbra, tökéletlen balra. Mély árok. A tökéletes az, amely annyira tökéletes, hogy a tökéletlent is magába tudja olvasztani. Ó. Oh. 6. A mágus az, aki segít nekünk azzá lenni, akik vagyunk. A valakivel összeismertet bennünket. Hogy nem csak az vagy, akiről eddig azt gondoltad, ez vagyok én, hanem hogy mögötted és benned van valaki több, aki mindig is több volt, akit a bűn el sem ért, ha már most ebből a szempontból nézzük. A mágus engedélyt és lehetőséget ad, hogy szabadok legyünk a külvilág elvárásaitól. Bizonyára mindannyiunknak megvan az a tapasztalata, hogy milyen bénító tud lenni, mikor az életünket a külvilág elvárásai szerint igyekszünk alakítani, rettene, minden erő kimegy belőlünk. Ez nem azt jelenti, hogy a semmibe vesszük, csak szabadabb viszonyunk van. 7. A mágusnak van bátorsága a sötétséggel és az árnyékkal szembenézni. Erről már több szó esett. A mágus az, aki bennem, engem a sötétségbe bevezet, és sokszor ott is hagy. Azt mondja, innentől egyedül, kis barátom, találj ki a másik oldalon. Az egyik legmegrázóbb tapasztalatom a jó emberekkel kapcsolatban az árnyékuk. Az árnyékuk. Carl Gustav Jungnak volt egy nagyon fontos megjegyzése erről. Azt mondta, hogy egy minél jobb emberrel találkozom, annál inkább föl vagyok szólítva arra, hogy nézzem, hogy hol hozza az árnyékát. Mondanék egy egyszerű példát. Ha valaki, képzeljünk el egy édesanyát vagy egy édesapát, csak másokért él. Magát nem tudja fontosnak, értékesnek látni. Akkor ennek rettenetes árnyéka van ám. Például az, hogy ott is felelősséget vállal, ahol nincs neki. Hogy abba is beleszól, amiben nem kellene. Hogy ott is magára vesz dolgokat, ahol nem róla van szó. De ez mind az árnyékban marad. Ezért néha olyan igazán jó emberek, akik annyi jót tesznek, egészen elviselhetetlenek tudnak lenni. És nekik erről semmi tudomásuk nincs. A mágus akkor jó mágus, ha neki is van mestere. Egy olyan mágus, akinek nincs mestere, Darth Vader irányba halad. Véderizálódik. Most elcsíptünk valamit. Aztán a mágus rettenetesen veszélyes, ha a hatalma alatt tart valakit. A nők tudnak boszorkák is lenni. Úgy megkavarják azt a pasit, és úgy kavarják, és úgy kavarják. Akkor az ott nem jó mágus, nem jó tündér, boszorka. A férfiből is. Például egy férfi, aki nagyon jól érti a nők nyelvét. Tudja, hogy mikor mit kell mondani. Gonosz varázsló, ahogy mondom. A mágus tehát nagyon könnyen fölfuvalkodott lesz. 8. A mágus nevén nevezi a dolgokat. De a mágus engedi, hogy a dolgok legyenek és hassanak rá. Hogy azok olyanok legyenek, amilyenek, és egyszerűen csak megtapasztalja, hogy belerakjuk a főzetbe ezt is, azt is, amazt is, és megnézzük, milyen az íze. Ez a mágus. És ha olyan, akkor olyan. 9. A mágus a szerelmes nélkül beteg. Így jutunk el a következő témánkhoz. A mágusnak hihetetlen nagy szüksége van mágusra, mesterre, és nagyon nagy szüksége van szerelmesre. Richard Rohr azt mondja, egyházainkban rengeteg ilyen-olyan mágusfélék vannak, inkább azt mondanánk, hogy rossz mágusok, szerelmes nélkül. A rossz mágus például arról ismerszik meg, hogy ideákban hisz és nem az emberben. Hogy rengeteg könyve van otthon, és ezekből idézget. Fölolvas. Rossz mágus könyvekkel veszi körül magát, és a könyvek között él és virul, és okosakat mond, könyveibe szerelmes, nem az emberbe. A szerelmes az, aki a mágust megtanítja, hogy ne a tudását istenítse, hogy rakja már le az okosságát, és vegye észre megint azt az embert, akihez küldetett. 20. század egyik legnagyobb teológusa, beszéltek róla, hogy egy zseniális teológus, őt kellene megkérni arra, hogy ezt a témát kidolgozza, és akkor valaki a következőt mondta, igen, valóban ő a legokosabb köztünk, nincs benne elég szeretet. Ne ő dolgozza ki. Ez. Aztán saját tudásának lehet megszállottja és rabja. Azt hiszi, hogy eszmények váltják meg a világot. A rossz mágus az, aki dicsérteti magát, magasztaltatja magát, fényezteti magát. Igen, ő is gyakran csak hivatalnok, nem egyéb. A rossz mágus csak hivatalnok és nem egyéb. A rossz mágus azt gondolja, hogy ő tudja az igazságot és senki más. Ezért lehet rettenetesen kioktató, okoskodó, hát többit tudjátok. A jó mágus ezzel szemben segít növekedni. És ezért tud mindig háttérben lenni. Mindig csak annyira előrelépni, amennyire a másiknak hol szüksége van. És aztán eltűnni, mint egy igazi mágus. Köd előttem, köd utánom, mint ha ott se lett volna. 3 perc, lauf. Na most vége. Jó, 3 perc, egy pöttyös történet. Első áldozók voltak a gyerekek. Ugye első áldozók voltak, és azt kérdeztem, nagyon büszkék voltak a tudásukra, mit jelent az, hogy első áldozó leszel? És akkor hát persze egy csomó jó választ adtak. Szóltam, ó, ez volt a könnyű kérdés. Most jön az, ami miatt ezt a könnyű kérdést megkérdeztem. Mondjátok meg nekem, hogy ha első áldozó leszel, az miért jó neked? Miért jó? Mondd meg, hogy miért jó. Erre nagyon jókat mondtak, de nem elégedtem meg. Azt mondtam, vegyünk egy történetet. A történet így szól, van két gyerek, és van nagyon sok legójuk. Na, erre elkezdtek figyelni. Ez volt az a pont, ahol a misére megérkeztek már most mindnyájan. Képzeljük el a két gyereket, van nagyon sok legó. És az egyik gyerek azt mondja, én várat akarok építeni a sok legóból. A másik, nem ennyire arhaikus, mai gyerek, azt mondja, benzinkút lesz. Azt kérdeztem tőlük, mondjátok meg nekem, milyen befejezése lehet ennek a helyzetnek. Mondták, hogy összevesznek, összeverekednek, azt mondja, építenek egy olyan nagy várat, amiben elfér a benzinkút. Tehát nagyon, tényleg nagyon zseniálisan keverték, kavarták, és akkor... Végül az egyik gyerek elmondta azt, amit nagyon vártam, hogy valaki ezt elmondja. Azt mondja, ó, 10 éves kisfiú gondolkodott, és azt mondja, hát még mielőtt neki látnának, megbeszélik, hogy mit építhetnének közösen. Ezért aztán nem lesz se vár, se benzinkút, hanem vidámpark. Nagyon köszönöm. Ezt akartam az evangéliumban meghirdetni. Ezt. Tehát, hogy most te kicsi pötty, együtt álmodsz az Istennel egy életet. Nem úgy van ez, hogy Isten is akar valamit, meg te is akarsz valamit, és akkor ott van az életednek az építőkockái, és akkor bunyóztok, hogy most melyik legyen. Így ebből nem jön ki egy boldog élet. Kicsit leülünk, első áldozunk, megdumcsizzuk, hogy mondd csak, mit építhetnénk együtt. És hogy ez a gyerek pont ezt mondta, hogy vidám park, hát értitek. Kis mágus. Na hát akkor végig mondtam.
1: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értük is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek. A hit franciaországi újjászületése remény az egész egyház számára, vallja Leó pápa. Európai Mária kegyhelyek vezetői találkoztak Vilniusban. Bemutatták Lucsok Miklós püspök Életem kalandja című könyvét Budapesten. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A franciaországi apostoli útját idézte fel szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa a Szent Péter térjen, írja a Magyar Kurír. A Szentatya az út egészét egyetlen szóval foglalta össze, újjászületés. Jelképének a párizsi Notre-Dame-ot nevezte, amely a tűzvész után újjáépült. Újjáépítése pedig megmutatta az egyház, az állam és a civil társadalom együttműködésének lehetőségét. A pápa a Stade de France ifjúsági virasztást a remény nagy jelének nevezte, és utait a keresztséget kérő fiatalok és felnőttek növekvő számára is. Lourdesban minden emberi élet sérthetetlen méltóságát hangsúlyozta, és találkozott visszaélések áldozataival. Metzben Európa keresztény gyökereire, a párbeszéd és a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. A kihallgatás végén Etiópia Tigré régiójában a párbeszédre szólította a harcoló feleket. A Hajdúdorogi Főegyház megye tájékoztatása szerint a litvániai Vilniusban tartották az Európai Mária Háló éves találkozóját szeptember 22 és 25-e között. A konferencián részt vett Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita, és Mosolygó Péter, Mária Pócsi kegyhely igazgató. A hálózatot 2003-ban Jacques Perrier volt lourdi püspök alapította, hogy a kegyhelyvezetők és az ott szolgáló lelkipásztorok találkozhassanak és tapasztalatot cserélhessenek. A találkozónak az Auschwitz-Wartei, azaz hajnalkapu kegyhely adott otthont. 13 ország 14 kegyhelye képviseltette magát, köztük Mátra Verebély Szentkút és Mária Pócs. A résztvevők megvitatták a kegyhelyeket érintő gazdasági, logisztikai és lelkipásztori kérdéseket. Találkoztak Gintaras Grusus vilniuszi érsekkel, és vele együtt szentmisét mutattak be a Székesegyházban, Szent Kázmér sírjánál. Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök Életem kalandja című könyvét mutatták be szeptember 29-én a budapesti Párbeszéd házában, írja a Magyar Kurír. A kötet két domonkos szerzetes, Paweł Kozacki és a püspök beszélgetéseiből született. A püspök 2023 óta vezeti a munkácsi római katolikus egyházmegyét. A beszélgetésen Tornya Erika, a Szív főszerkesztője kérdezte a Kárpát-alján született főpásztort, aki gyermekkorától több nyelvű környezetben élt, ezért elsősorban kárpát-aljainak tartja magát. Az identitás kérdésére azt válaszolta, Isten szeretett fia, és ebből a tudatból tud nyitott lenni mások felé. Beszélt az életét végig kísérő keresésről és a krízisekről is. A háború szerinte leegyszerűsíti az életet, megtisztítja az értékrendet. Hangsúlyozta, nem szabad, hogy félelem irányítson, még háborús országban sem. A hídépítés a feladatunk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Életkérdések. Brückner Ákos ciszterci szerzetes műsora a legfontosabb kérdésekről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Szeretettel köszöntjük minden idefigyelő testvérünket, köszönjük, hogy annyira vissza-vissza jeleznek, bátorít bennünket. Hát itt egy diákokkal, méghozzá éres előtállókkal vagyunk, ilyen, akik erre adják magukat, és nem idegesek, hogy mikor lesz az érettségi, hanem bár éve le van, de akkor se idegesek, már most se idegesek, hanem figyelnek ránk, és nagyon színezik a mondani valónkat, saját látásukkal, tapasztalatukkal. Itt nincs ostoba kérdés, csak legfeljebb ostoba válasz, de mi szeretnénk jól válaszolni, és bármit föl lehet vetni, adott esetben szívesen állnánk szóval bárkivel, akit ezek a témák fölkevernek. Hát jelenleg Brückner Ákos előtt vagyok, ciszterci szerzetes, aki az egészet így össze szoktam fogni már évtizedek óta. Itt van mellettem
5: Dudra Dorottya.
4: Dudra Dorottya, 12 C, igen.
6: És Belányi Levente.
4: 12 C, köszönöm. És onnan induljunk el, hogy egész törekvésünk arra járt egy idő óta, hogy a 10 parancsolatot, egyáltalán az ember erkölcsi magatartását megfogalmazzuk, a zsinati tanítás, a másik Vatikán zsinat nyomán is annak a nagyszerű lecsapódására alapján
6: a katolikus egyház katekizmusa.
4: Tehát egy olyan kifejtés, az egyház merte egész önmagát, mint egy tükrözni. Mert szóval elmondtuk, első része ugye arról szól, hogy egyáltalán mibe hiszünk, ugye a hitünk, a hiszek egy. A második, hogy milyen erőforrásaink vannak, ez micsoda hét krisztusi szentség, és mondjuk mindenféle imádság is ilyenfajta, tehát ilyen lelkiségi dolgok. Harmadik, hogy hogyan én ezt gyakoroljuk most, és van egy függelék, hogy Isten hogyan lehet beszélgetni az imádságról. Mondok, hogy többféle kiadások van ennek, hosszabb, rövidebb, egy egyetemes és egy ifjúságnak szóló, ezeket fogjuk most igénybe venni. És ennek kapcsán mondanám azt, hogy napokban olvastam, hogy hallottam, hogy Székely János püspök, atya szombatai megyés püspök, aki most jelenleg már a püspök az elnöke, most a vezetője. Ő egy sokat volt Szentföldön, Jeruzsálemben, biblikus művelséget szerzett, ott említett ott el, és ő mondja azt, hogy az a felfogás az ottani művélt embereknek, hogy az Úristen az első szavakkal, amit Biblia most először szerepel a Teremtés könyvének első fejezetében, tízszer szerepel az, hogy szólt az Isten, ugye, hogy legyen világosság, stb. Meg az ember legyen, teremtsünk embert. Tehát tízszer szólt az, ebben az egy fejezetben, meg lehet számítani, tényleg utána néztem, így van valóban, és ugyanakkor a tíz parancs, az emberi magatartás, az ember Istennek válaszol, hogyan kell kifejeznünk azt, hogy mit jelenik az Isten, egymás, a világ, ugye hogyan tud megfelelni az élet kívásainak. Ennek is 10 szava van, 10 parancsolat. De a parancsolat szó helyett inkább azt mondjuk, hogy 10 szó. A kettő egymásra rímel. A 10 szó az alkotó, a létbehívó szó, és a 10 válasz, ami válaszunk, összefüggnek. Jó vagy rossz válaszunk, de mindenkivel összefüggnek egymással. 10 jelent jelenlétet, jövőt, valóságot teremtő szó, az ember is így született, lépett a történelem színpadára, és akkor ennek az a válaszunk, ugye világos. Most Nagymaroson, október 3-án, szombaton a jelen, a lét, hogy jelen vagy-e, ez lesz a nagy téma, nagyobb előadókkal is, Bábel Balázs érdemesült Érsekatyának a szentmise vezetésével. Milyen fontos, hogy az ember ott van, ahol van, hogy az ember egész évvel legyen ott, ahol van. Hogy a jelen egyáltalán csak az, hogy vagyok, vagy hogy valami jelen van, vagy hogy ti most itt vagytok, ez már egymagában nagyon sokat jelent. Ezt jobban meg kell becsülni, tehát nem olyan szélfújt a porszemek vagyunk, hanem valami súlyunk van, személy méltóságunk. Hát ezt szeretném bevezetni az egész mostani témát, és akkor így jöttünk az ötödik parancsolathoz, ötödik szóhoz. Hogy is szól ez?
5: Ne ölj.
4: Ne ölj. Ez nagyon rövid, a lehető legrövidebb, de hallatlan, komoly szó, és mi egy olyan század örökösei vagyunk, amíg nem volt a történelemben, hogy legalább 180 millió embert teljesen értelmetlen gonosz eszközökkel háborúba vittek és megöltek, és mennyibe sebesült, széttört század van még emögött hatalmas számokkal. 20. század volt pedig a legvéresebb század. Érdekes, hogy 13. Leó pápa, Jelen pápának, hogy a kedvenc elődje, akkor találta ki, hogy az 1900-00 pezelem tegyen szép imát, hogy személyen őrangya, ugye vigyázz el, hogy az ő oltalmát kértük, ugye oltalmaz minket. Hát nagyon fontos dolog, megsejtette, hogy egy sok sátáns dolog lesz 20. században, sok gyilkosság, gyűlölködés, háború, és ezért így kezd a század. Tehát akkor most ezért vagyunk így, és nagyon érdekes, hogy az első, amit most megnézhetünk, az a
5: Teremtés könyve, 4. fejezet. Káin és Ábel. Az ember megismerte feleségét, Évát. Ez fogant, megszülte Káint, és így szólt. Isten segítségével embert hoztam a világra. Aztán újra szült. Ábelt, a testvérét. Ábel jó pásztor lett, Káin pedig földműves. Bizonyos idő elteltével történt, hogy Káin a föld terméséből áldozatot mutatott be az Úrnak. Ábel is áldozatot mutatott be, nyája zsenge bárányaiból, azok zsírjából. Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára, Káinra és áldozatára azonban nem tekintett. Ezért Káin nagyon haragos lett, és lehorgasztotta fejét. Az Úr szólt Káinhoz. Miért vagy haragos, és miért horgasztod le a fejed? Ha helyesen teszel, miért nem emeled fel a fejed? De ha nem cselekszel helyesen, nem bűn van-e az ajtó előtt, mint lelkesedő állat, amely hatalmába akar keríteni, s amelyen uralkodnod kell. Káin közben így szólt testvéréhez, Ábelhez. Menjünk a mezőre. Amikor pedig a mezőn voltak, Káin rátámadt testvérére, Ábelre, és agyonütötte. Ekkor az Úr megkérdezte Káint. Hol van a testvéred, Ábel? Ő így válaszolt. Nem tudom. Talán őrzője vagyok a testvéremnek. Erre ő ezt mondta. Mit tettél? Testvéred vére felkiált hozzám a földről. Ezért átkozott leszel, bújdosni fogsz a földön, amely megnyitotta száját, hogy beigy a kezedből testvéred vérét. Ha műveled a földet, nem ad neked termést. Hontalan és bújdosú leszel a földön. Káin így szólt az Úrhoz. Túl nagy a büntetésem ahhoz, hogy el tudjam viselni. Lám, ma elűztél a föld színéről, és el kell rejtőznöm előled, hontalan és bújdosú leszek a földön, s bárki, aki rám talán, megölhet. Az Úr azt válaszolta, semmi esetre. Aki Káint megöli, annak 7-szeresen kell lakolnia. Az Úr jelet tett Káinra, hogy senki, aki találkozik vele, meg ne ölje. Káin azonban elbújdosott az Úr színe elől, és Nod földjén, Édentől keletre telepedett le.
4: Hát ez a történet, mióta ismerős neked ez a történet? Mikor régen hallottad, vagy mostanában, mikor először levetted?
6: Hát én már régebb oda találkoztam vele. A általános iskolában, hogy belenéztem, talán második osztályban.
4: Igen.
6: Volt egy olyan, akkor én még etikára jártam, erkölcstanra, és volt egy olyan óránk, hogy a katolikus és a református hittanosokkal össze voltunk vonva, és akkor filmet néztünk. És akkor osztogatta a katolikus hittantanár egy ilyen kis cetlire ráírva ezt a részt, és akkor hazamentem, aztán kikerestem, és utána megértettem, mert ugye a filmben csak a feldühödött Káint láttuk, aki megöli az Ábelt, és akkor még nyilván nem tudtam.
4: És te ilyen intéges volt már második korodban, hogy utána nézsz, hogy megkerested, ez csodálatos dolog. Hát ez ilyen egy bámulatos. És meghökkentett ez téged, akkor foglalkoztatott?
6: Hát foglalkoztatott.
4: Csak egy történet volt, egy mese, vagy pedig egy izgalmas jel?
6: Igazság szerint akkor még nem voltam annyira érett, hogy nagyon foglalkoztasson. Inkább 8. 9. osztály körül kezdett
4: el. Teljesen stimmeltel, abszolút egészségesen fejlődtél. Neked régóta ismerős ez, vagy csak mostanában?
5: Én is azt mondanám, hogy valószínűleg általános iskolás koromban találkoztam legelőször ezzel a történettel. Pontosan nem emlékszem, hogy katolikus hittanórán hallottam először, vagy pedig a nagymamámtól.
4: Jaj, hívó nagymamád volt. Jaj,
5: igen, van még ráadásul, van, hál' Istennek. Igen. Köszönjük szépen. Úgyhogy szerintem tényleg vagy iskolában, vagy pedig így tőle, hogy igen, felolvasta, vagy mesélt róla régen.
4: És hogyan hatott rád?
5: Egyet tudok érteni én is a Levinek a gondolatával, miszerint akkor még nem annyira fogtam fel ennek a mögöttes jelentését, hogy ez mit is jelent igazából. Nyilván arra emlékszem, hogy ez egy nagyon szomorú történet, a testvérgyilkosság ugye egy borzasztó dolog, de szerintem még én sem fogtam fel akkor ennek a benfoglalt jelentését.
4: Köszönöm. Olvasd részes el, hogy hogyan kezdik ennek a témának a bevezetése magában a nagy katekizmusában, igen.
6: Ne ölj! Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták, ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával.
4: Tehát ez már is egy reflexió, egy visszafélés, és ez ugye Jézusnak a hegyi beszédéből való, tehát egy olyan szakasz, amiben Jézus nagyon módszeresen felüti azt, amit az Ószövetség csak kiállítással mond, mint egy figyelembe venni valóban, mint egy ilyen erkölcsi minimumot. De viszont Jézus ezt tovább finomítja, és az nem csak a tényeket akarja jó irányba terelni, és nem rossz irányba elviselni, hanem még a hozzávezető emberi érzéket, gondolkodó viselkedésmódot is próbál finomítani. Ez egy nagyon fontos időszak a magatartásában, hogy nem csak a tények, hanem az ember egész szellemi beállítottsága, érzékenysége is számít, ugye, hogy amiből kirobbanhat akár jó vagy rossz, igen. Tovább.
6: Az emberi élet szent, mert kezdeteitől fogva Isten teremtő cselekedetét hordozza, és örökre különleges kapcsolatban maradt teremtőjével, mint egyetlen céljával.
4: Nagyon jó, tehát egy rövid összefoglalást ad. Ebben a szakaszban, ebben az egész fejezetben egy jó néhány oldal ebben a katekizmusban, és valami 20 kérdés a lyukkentben, az ifjúsági, az egyház katekizmusában az ifjúság számára, nektek áttransformált, lehet a hozzátok transformált, ugye, alakított hitbemutatás, erkölcsi hitbemutatásban. Milyen témák lesznek? Az első az embernek a tisztelet, az élet a szent, ez azt nem lehet eléggé átgondolni, vállalni, és egymással is megosztani, és minden szempontból ezt terjeszteni. Szerepebb az önvédelem, a szándékos emberes kerülése, a magzatvédelem, az eutanázia, meg kell ezeket beszélnünk, öngyilkosság, tehát mit az életen tenni, ezzel most kicsit foglalkozom, mert ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. Ma az emberi gondolkodás hihetlen ki van csavarva, vagy el van torzítva, mert rengeteg olyan dolgot teszünk, de majd kérem, hogy ezt látjátok-e, vagy ti is így látjátok, ami nagyon életellenes, hogy egy magzatot megölni, vagy mit tudom én, még módszeresen különböző eszközök vannak hozzá, és különféle szerek, ugye? Vagy hogy mit tudom én, rafináltan háborút rendezni, vagy Matthius nem sorom soha, tehát ezek a fajta dolgok, ezek most minden vannak csomagolva. Nem merjük azt mondani, hogy egy gyermekét, egy gyermek megölte, a nőnek joga van a saját testéhez, ugye ez egy nagyon csúnya becsomagolás, egy nagyon hazug becsomagolás. De nem mondjuk azt, hogy az illető, ugye együtt él valakivel, méltatlan, régen ezt az ágy szóhoz kötöttem, mondták, nem is akarom kimondani nektek ezt, volt egy rövid szava, hanem azt mondják, hogy hát összebútoroztak, vagy mit, hogy élettársa életet élnek. Hát a házasság sokkal szentebb ahhoz, és a másik élete, meg az én életem is, hogy csak így ilyen zabi módon, ilyen alkalmilag, vagy ilyen rendezetlenül össze, aztán bármikor lesz hagyni a másikat. Semmi, a nő hihetlen ki van szolgáltatva, de a lányok ugye, akik látják, hogy nehéz fiút találni, ha kezdik nagyon hamisan ugye megfegni a fiút, akkor így aztán áldozatok lesznek, és nagyon sokat, éveik használják ők, és meg eldobják. Hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, úgyhogy bátran kell lenni mind a két nemnek. És a férfinek is meg kell becsülni a férfi becsületet és a másik odafigyelést. Na, szóval csak azért mondom, hogy a téma nagyon el van kenve, nagyon, azt mondtuk, hogy voltunk most délőtt a összes itt tanár, most ilyen még sokan nem voltunk együtt, hatalmon itt Kápolnába, még egy tanár, sőt közénk úgy lehet a hatodik, és akkor egy órát elmékeztünk el a következő vasárnapi evangéliumról. Csak azt mondta valaki a végén, hogy hát az ártatlanság őrületébe élünk. Na, senki nem bűnös, mindenki ártatlan, csak a világ rohadt, csak a problémáink óriásiak, de én nagy ártatlan, semmi, mosom kezeimet. Ugye ez nem igaz, hogy így élni, és akkor ne csak az emberek miért könnyen, mennyi pszichés betegség van, mennyi korai halál, mennyi össze-visszakuszált életsors, válás, stb. Tehát ugye az ember bujócskálik önmagával szembe, mint Káin is megpróbálta, meg Ádám Éva is annak idén leírás szerint, az nem vezet előre. Tehát ezért van jelentősége. És most még egyet szeretnék idehozni, hogy miért fontos nekünk ez a bibliai történet, hogy ezzel indul egy egész nagy fejezet. Miért meg utána ennek egy új szövetségi már csiszolásával találkoztunk itt. Miért fontos ez nekünk? Miért, mire jó ez nekünk? Ez egy történet, egy mese, hogy valami legyen, valami kis történet is benne, vagy hogy van ez? Mi a benyomástok? Ez csak egy ilyen fogás, hogy most ezzel kezdjük, vagy pedig ennek valami jelentése, méltósága van?
6: Hát, igen? Szerintem ez a történet csak egy a kerítése annak, amit a kor embere próbált meg megválaszolni azt a kérdést, hogy mégis honnan és miért van az emberekben harag és irítség.
4: Jó, világos, de most én hadd mondhassam el, én most utazok erre, mert rájöttem, ez milyen fontos, hogy egy szentírási helynek megvan maga ottani súlya. Tehát nem mindegy, hogy mikor, mit olvasunk és miért, mert ez valami jelentést hordoz, és a bibliai olvasásra, a szentmiséken próbálok egy nagyon rövid mondat erre utalni, mert másképp hallgatva tudom, hogy ez most miért fontos, mint rávágják azt a szöveget, ami akármikor régi, vagy nem a régi fogalmazásuk, és akkor ezt értse meg, hogy hogy van. Tehát van súlya. Akkor röviden vegyük a Szentírás, mivel most a mai beszélés, melyik az első könyv a Szentírásban, amit most kinyitottunk a
5: Teremtés
4: könyvbe, világos. Ez miért fontos nekünk? Ez egy történet, egy fizikához összemérhető leírás?
5: Nem,
4: semmiképpen. Ez egy állásfoglalás, ez egy alkotmány, ez az embernek, az világnak az egyszerűen az értékelése és bemutatása. Tehát szó sincs arra, hogy most ezek a képek, hogy Isten 6 napig gürcöl, mint egy napszámos. Hát nem. De az, hogy 6 nap meg egynek ritmusa van, az Isten magas komolyan veszi, az viszont fontos. Tehát egy alapvető, a fundamentum a mindenek. Ádám Éva ezt rúgták föl, ezzel kijelentek szembe. A mai ember, hogyha bűnös és vagy nemzetek pusztulnak, emberek sorsa tönkre mennek, ezt nem veszik komolyan. A világ is van egy alkotmánya. Azt jól tudjuk, hogyha veszünk egy számítógépet, vagy egy mosógépet, azt nem merjük rosszul bekapcsolni, vagy olyan, akkor szerelőt hívunk, vagy mit, ugye arra nagyon adunk, mert sok pénz van mögötte. De az, hogy az ember és az egész történelme mit kell kezdeni, az most nagyon kis betűkkel írják. Nem érezzük el a felelősséget. Ezt most ti érzitek, vagy nem, amit mondtam?
5: Értető.
4: Igen. Te volt ilyen élményed, vagy meghökkentél valamin esetleg, hogy milyen olcsón veszik az emberetet, vagy van-e valamilyen élményed, vagy nézel tévét, vagy nem tudom is, vagy internetet?
5: Hát nekem, mikor az atya felvetette ezt a témát, először az abortusz jutott ugyanúgy eszembe, ugyanis ez egy nagyon megosztó téma, és engem az abortusz.
4: Abortusz, igen.
5: Hogy engem ez a közmédiában sokszor meghökkent, hogy mennyire megosztó ez a téma, és hogy mennyire erőteljesen egymásnak feszülnek az álláspontok és az emberek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy például keresztény

0: volt a 2010-es években volt egy ilyen őrület, ami egyfajta ilyen kihívást állított az emberek a résztvevők elé, ami napról napra, azt hiszem, emlékszem, 20 napig tartott, napról napra egyre nehezebb és nehezebb feladatokat kellett teljesíteni, és az egésznek a legvégén, aki kitalálta, azt hiszem, ami oroszországi hacker csoport volt, aki kitalálta, annak az volt a kívánsága, hogy aki ebben részt vesz, annak meg kell ölnie magát. Ez is, hogy alapvetően az emberek már ilyen szinten kilátástalan helyzetben vannak, hogy és nyilván ilyen semmi pénzeket kaptak a küldetésekért naponta.
1: De hát hál' Istennek te ugye ennek ellenálltál, úgyhogy tudtad, hogy ez egy rettenetes kihívás. Köszönöm, nem is hallottam ígért. Hát akkor bámulatos, bámulatos. Tehát azért mondanám, hogy a Szentpercnek nagyon nagy a súlya, mert Isten szava, és az első 11 teremtés történetében az nem egy történelmi mese, vagy bemutatás, vagy beszámoló, egy riport, hanem az a képszerű megértés annak, hogy egyáltalán mit akar az Isten világa, a teremtéssel, az emberrel, az ember sorsával, első fejezet, mit jelent, hogy Ádám, Éva, hogy a férfi és a nő egymás vonatkozása, hogy miért olyan fontos Ádámnak, hogy legyen egy társa, miért olyan tündér vagy álomszerű valaki az Éva, és így tovább. És hogy az Isten egy próbát, egy valami méltóságukat kifejező alkalomhoz kerülnek, Sátán ebbe beleköp, és akkor ugye ők gyöngék, az Éva ugye szenvedélyesen nem gondolkodik, és a hős Ádám az nem védi meg a feleségét, hanem ő is utána bolondul. Hát ezek azért nem szép dolgok alapvetően. És akkor mégis ebben a szörnyű helyzetben ugye az Isten miatt helyre tenni Ádámnak Évát, és miközben a Sátánt megáll, de csak őt átkozza meg a Sátánt, akkor elmondja az proto-evangéliumot, azt az örömét, hogy amint, na mondjuk, hogy van ez, hogy amint, tehát, hogy ellenséges beteg közé, és az asszony közé, ő a sarkat, utána segedte, pedig szét a fejét, ez egy fantasztikus világos, de nyilván Süz Mária utal és Jézus óta ez a beszéd. Ezt nagyon szeretem mondani, hogy ezt figyeljünk oda, hogy itt a reménység, ugye. Elszünk idén ugye az, hogy az élet nem fenyegetés a jövő, hanem ígéret. Hát ez is egy ilyen, ez a mindenkerült ígéret volt, világos. Tehát ezért mondanám, hogy is ennek a három fejednek a radikális történelmet, sorsot bemutató, hát ilyen mintaszerű kifejtése, után következik, amíg a következőkben 4-től 11-ig, hogy mi lesz abból, hogyha valaki méltatlan Isten nem veszi első helyen, nem figyel rá, vagy nem mer hozzá igazodni, és akkor jön a gyilkosság a családban, a testvérgyilkosság mondtad, akkor utána mi a másik ilyen nagy csapás, bűnközd, milyen építkezés volt a harmadik, tehát a családban a bomlás, egy környezetben a bomlás, az egész emberiséget kifejező esztelenség. Mit akartak építeni? A bábeli torony, ugye világos. Hogy most meg Istennek, hogy mi utána megyünk, elérjük, meg tudjuk fogni őt, ugye, világos. És tehát az, hogy a nyelvek, az nem az, hogy ott kell, hogy a kínai, japán, meg a magyar nyelv, hanem arról van szó, hogy az, nem értjük egymás szavát, azt összevesztünk egymással, meghasonlottunk. Tehát egy óriási panoráma ez a három, óriási bemutatás, ugye az Isten eredeti szándéka, azzal a visszaélés, a bűn, és utána ugye mi a következmény. És ezek már kiálltak Jézus után, meg az ember, hát komolyan vegye önmagát ezután az erkölcsi felelősség után, világos. Tehát ezért olvastuk ezt az elejére. Akkor most világos, ugye? Tehát nem, hogy legyen egy kis kép az elején, az szép, ugye jó művészet, vagy könyvet összeállítani, megfelelő képeket, zenét, vagy adáshoz hozzátenni, de ez nem egy ilyen ügyeskedjünk, hanem ez egy létet érintő, az egész valóságot érintő megrázó. Jó, ez így? Jó. Ezek után akkor nézzünk bele jobban, és akkor most nyissuk ki az lyuketet.
2: Az ötödik parancsolat, ne ölj. Miért nem szabad az embernek saját vagy mások életét elvenni? Egyedül Isten az élet és a halál ura. A szükséges védekezés vagy szükséges segélynyújtás esetén kívül senki sem ölheti meg a másik embert. Az élet megsértése súlyos vétek Isten ellen. Az emberi élet szent, azaz isteni, Isten tulajdona. Még saját életünk is

0: Csupán ránk van bízva. Maga Isten ajándékozta nekünk az életet, csak neki szabad visszavennie. A kivonulás könyvében szó szerint ez áll. Ne ölj. Kivonulás 20.13.
1: Hát nagyon nagyszerűen, szépen magasztak, jól érthetően, hát akkor ezt fogjuk majd kicsit megbeszélni. Van ehhez, ott itt a színen a jegyzet, a lapszín, de okos beszédek vannak, olvasd ezt a kettő képen még hozzá.
0: Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek? Ne ölj! Aki pedig öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre.
1: Na, itt már megvan ez a továbbépítés, hogy nem csak maga a tény, a gyilkolás, hanem ami ahhoz vezet, az ingerültség, a harag, a gyűlölködés, ugye ezt is elítélt. Jézus segít minket abban, hogy emberhez méltóan uralkodjunk magunkon, a bennünk lévő lehetőséget jó irányba használjuk föl.
0: Ez egyébként a Máté 5.21-22 volt. Aztán Isten akarata gyakran saját magunktól is megvéd minket, Páli Vince.
1: Ez egy nagyon nagy karitatív szent volt, ugye? Igen, magunktól is meg kell védeni magunkat sokszor, ugye? Amit te elmondtad meg, fantasztikus tévésztorit erre vonatkozóan. De akkor eddig világos ez. Most akkor a negyedik másik oldal, nézzük most a másikat elolvasni majd, hogy a másik pont hogyan szól.
2: Milyen beavatkozásokat tilt az 5. parancsolat? Tilos a gyilkolás és segédkezés gyilkosságban. Tilos a gyilkolás háborúban. Tilos a magzatelhajtás a foglaltatástól kezdve. Tilos az öngyilkosság, az öncsonkítás és önpusztítás. Tilos az eutanázia, azaz fogyatékos, beteg és haladokló emberek megölése. Ma az ölési tilalmat gyakran humánusnak látszó érvekkel szegik meg. De sem az eutanázia, sem pedig a magzatelhajtás nem humánus megoldás. Ezekben a kérdésekben az egyház álláspontja teljesen világos. Aki magzatelhajtásban vesz részt, más embert erre kényszerít, hogy ilyet tanácsol, épp úgy ki van közösítve, mint más élet elleni vétségek esetén. Ha egy pszichikailag beteg ember öngyilkos lesz, felelőssége nem ritkán csak korlátozott, és nagyon gyakran nem is felelős tettéért.
1: Igen, ez egy izgalmas dolog, ez nagyon, és azért látjuk, hogy ez mennyire fontos, sajnos van erre példánk is. Itt a széljegyzetben megint van egy hosszabb leírás, ami majd a másik oldal is át fog menni.
2: Kezdetben csupán finom hangsúlyátolódások voltak az alapvető magatartásban. Az eutanázia mozgalom azzal az alapfelfogással kezdődött, hogy vannak olyan állapotok, amelyekről elmondhatjuk, hogy így már nem érdemes élni. Ez a magatartás először csak súlyos, krónikus betegekre vonatkozott. Lassanként az ebbe a kategóriába tartozók területtel kibővítették, és ide szentották a társadalom szempontjából haszontalanokat, az ideológiailag vagy fajuk miatt nem kívánatosokat is. Döntő annak a felismerése, hogy a gyógyíthatatlan betegekkel szembeni magatartás volt az apró kiváltó ok, amelynek következménye lett ez a teljes véleményváltozás.
1: Hát nagyon köszönöm, ugye ez egy történeti, közelmúlt történeti bemutatás, hogy mennyire manipulált az egész kérdés, mennyire tovább gerjesztett, milyen gazdasági, vagy mit tudom, milyen társadalmi érdek vannak, ideológiai, tehát egy előző eszmerendszernek, egy gyilkeszrendszernek ugye a térhódítása, valamilyen sötét érdekének vagy a szolgálata, hogy lehet valamit egyre jobban elrontani. Hát nektek ilyen szemben elég izgalmas a történetetek ebben a világban, de fogjátok vállalni, nem? Van mentek szorongás egy ilyen, vagy most elmondtuk, ez érdekes látszik, hogy lehet valamit egy alapvető emberértéket, emberi méltóságot tönkretenni, és rászvenni a társadalmat erre. Ti ebben szorongtok ettől, vagy hogy van ez a nálatok, ez így fiatalok?
0: Úgy érti az atya, hogy szorongunk-e attól, hogy nekünk mondjuk a társadalom ellenében más a véleményünk, hogy is felvállaljuk-e?
1: Igen.
0: Hát alapvetően azt mondanám, hogy talán igen, viszont amikor elkezdek gondolkodni ezen, mindig arra jutok, hogyha nekem van vannak úgymond elveim, egy saját véleményem, ami tudom, hogy jó és helyén való, akkor nem szabad félnem, ugyanis ez így van, és szerintem fontos, hogy akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy talán egyedül vagyunk a véleményünkkel, felvállaljuk és kiálljunk emellett.
1: Köszönöm, mert remek, amit mondtál, és köszönöm, engem is megbátorít, és megnyugtat, nagyon helyes. Nyilván, amit elég szubjektíven fogalmaz, amit én meggyőződéssel láttam, tehát te miért lettél, és mind a kettőt kérdezem, miért van meggyőződések, hol, mire épült a meggyőződésnek? Ebbre születetek, ezt láttátok ki, vagy volt valami olyan háttér, ami miatt így alakult ki a gondolkodástok?
2: A családból látott, kapott és hozott minták, és alapból így, ahogy növök fel az iskolában, óvodában, a környezetem, a barátaim és az osztálytársaim is.
1: Igen, és ők is igazából ilyen esetben mit tükröznek, mi szerint fogalmaznak meg tudva-tudatlan? Hát mi van mögötte végül? Egy emberi erőködés van csak ott mögötte?
0: Nem.
1: Hát mi van mögötte?
0: Isten.
1: Hát amivel mi foglalkozunk, ugye? Az Isten igazság, amit eddig már egy hármed órát ezt nézegettünk, majd fél át, ugye, hogy mennyire az Istentől függnek ezek, vagy belfüggnek ezek a dolgok. Tehát nem arról van szó, hogy az ember ki van köpve a világban, aztán gebegy barátom, a tudsz, és harcolja azokkal, akik megtévedtek, vagy esetleg manipulatíven viselkednek, befolyásolnak téged, vagy tönkre akarnak tenni, hanem hát Isten egész világosan mellettünk, az is, hogy világos látást ad meg, azon esetben segít is. Ugye már sok minden életemben is egy-két dolog már összedomlott, ami nem volt jó, és én mindig azért megvan a küzdelem a történelem hullámzásában, Istenem enged bármit vég nélkül történni, vagy kikészíteni. Igen, jó, akkor ez most világos. Akkor azt szeretnénk egy picit tudunk még tovább menni, most ezen a területen, ebben is nézzük meg, hogy itt azt mondta, hogy a történet tanúságot, tehát a könyv, a nagykönyv, az katekizmus, és értékelem, amit eddig beszéltünk Káin esetéről, illetve abból való következtetésekből.
2: Annak elbeszélésében, hogyan ölte meg Káin Ábelt, a Biblia rámutat, hogy az eredeti bűn következtében az emberi történelem kezdetétől jelen van az emberben a harag és az irítség. Az ember fele barátja ellensége lett. Isten ez testvérgyilkosság gazságáról így beszélt. Mit tettél? Vedd tudomásul, hogy öcséd vére felkiált hozzám a földről. Ezért áthozott leszel, bújdosni fogsz a földön, amely megnyitja száját, hogy beígy a kezedből testvéred vérét. Isten és az emberiség közötti szövetséget átszövi az emberi élet isteni ajándékának és az ember gyilkos erőszakának felidézése. A ti véreteket is számon fogom kérni. Aki embervért ont, annak ember oncsakja a vérét, mivel Isten saját képmására teremtette az embert. Az Ószövetség a vért mindig is az élet szentjeinek tekintette.
1: Ez nagyon fontos, meg is lehet ismételni. Tehát a vérről mi most ugye vért, ugye lehet, mint olyan disznóvágásnál azért felhasználni, meg stb. Meg véres hurka, de azért a vér sokkal nagyobb titok, ugye, meg hát a bajban vagyunk, megsérvanunk, akkor be kell kötözni, megfertőződjük. Műtéteknél ugye pláne izgalmas kérdés. De ugye ennél azért nagyobb témáról van szó, a vér nem csak egy jelképe szentélyek hoz az életet, ugye. Valaki elvérzik, akkor ott nincs már menekülés, ugye. Nézd csak még egyszer, akkor
2: az Ószövetség a vért mindig is az élet szent jelének tekintette. E tanítás örök időkre szólóan érvényes. A Biblia pontosítja az ötödik parancsolat tilalmát. Az ártatlant, és akinek igaza van, ne öld meg. Az ártatlan szándékos megölése ellenkezik az emberi élet méltóságával, az aranyszabállyal és a teremtő szentségével. Az azt tiltó törvény általános érvényű. Mindenkit és minden egyes embert mindig és mindenkor kötelez. A hegyi beszédben az Úr emlékezett erre a szabályra.
1: Tehát az Ószövetség már, igen.
2: Ne ölj, és holt teszi a harag, a gyűlölet és a bosszúállás tilalmát. Sőt, mi több, Krisztus azt kéri tanítványaitól, hogy tartsa oda a másik arcát, hogy szeresse az ellenségét. Ő maga nem védekezett, és azt mondta Péternek, hogy hagyja hátra hüvelyében kardját.
1: Hát világos, tehát rögtön a Jézusi gondolkodás hozzá segít, hogy már gyökerekben legyünk erőteljesek, ellenállók, és ne engedjünk azoknak az indulatoknak, ösztönnek, vagy csábításnak, amik minket érnek. Nagyon-nagyon világos volt ez, igazán örülök ennek, akkor most ez egészen kerek számunkra, remélem, igen. Az, hogy ilyennel foglalkozunk, ez most nektek jelente valamit? Ilyen szoktak-e beszélgetni egymás között például? Mondjuk a világban ma a sok háború, gyilkosság, stb. Ez hogy van most a fiatalokat? Mennyire érdekli ez? Jó kérdés?
0: Az biztos.
1: Inkább menekültök tőle, vagy néha meghökkentek?
0: Hát szerintem sokszor van az, hogy meghökkenünk, de fontos mindenképpen arról, vagy ezekről beszélni, és nem csak mondjuk szülőkkel, hanem ahogy az atya mondta, így a magunk korabeli emberekkel is, hiszen ezek olyan dolgok, amik nagyon is fognak minket érinteni a jövőben, szóval szerintem rossz, hogyha elzárkózunk ezektől az eseményektől, hiszen egyszerűen nem tudjuk majd kiküszöbölni azt, hogy ne találkozzunk velük majd az életünkben.
1: Nekünk olyan csodálatos látni, hogy bejöttök ötödikes gyerekként, és még igazán gyerek vagytok, akkor azért már valami motoszkál a kiskamaszkor fele, és ugye végzős 12-esként olyan elegánsan mentek innen el, vagy olyan elegánsan alkotok itt, tehát döbbenetesen kibontakoztok. Ez Istenek titka, hogy van ez, hogy az ember nem rögtön kerül ki a skatujából, hanem meg kell küzdeni a fejlődését, de végül is nem hiába küzd, mert van eredménye. Tehát nagyon tisztelt ideget, amikor látjuk, hogy hogyan alakult ez ki. Neked mi a vélemény az elvi kérdésről?
2: Igazság szerint mi is, mert ugye barátaimmal szoktunk igen. beszélgetni.
1: Hát jó is baráti köröd van, az biztos, igen.
2: Ezekről a témákról, de mi nem is az, hogy akár megijedünk, vagy félünk ezektől, hanem a legtöbbször megoldást próbálunk rákeresni, akár a történelmismeretével, akár bármilyen más saját magunkat belehelyezni az adott helyzetbe, mert igazság szerint személyesen tudjuk, hogy ami történik, az nyilván nem jó.
1: Igen.
2: És szerintem kicsit ezzel próbálom magad megnyugtatni, hogy de mi legalább tudunk valami megoldást rá.
1: Igen. Nagyon örülöm ez. Veszitek észre talán, minket is meglep egy-két év óta, vagy egy-két fél év óta, hogy olyan dolgok történik köztek itt is, ott is, de nemzetközi síkon is, Amerikában, Párizsban, Londonban, meg mindenféle világon, most a fehér ember világára gondolok elsősorban, amik eddig nem igen voltak. Minden héten mondom, hogy 5-15 vagyok Fehérvár, de még ilyet nem láttam. Ez a fiúra, aki egy hitvallást tett a Tedeumon, emlékeztek a végi mondatot, kiáltozik, meghívtam oda, és mondott egy mondatot. Fantasztikus volt ugye, hogy értelmi, nem találkoztam eddig az értelemben, hogy ő rádöbbent, hogy mit jelent hinni, elkezd igazán hinni. Tehát ezek azért nagyon fontos dolgok a dolgok az élet. Van valami reményünk, hogy az Isten nem csak jónak teremtett, hanem a jövő embernek teremtett benneteket. Hát ha ez majd megerősödik bennetek, jó? Hát nagyon jó. Hát akkor csak egy pár pillanatunk van, akkor azt kérdezem meg, volt-e olyan fogalom, amit nem értettetek, vagy ami nem volt világos ebben a beszélgetésben, bármilyen vissza kéne térni?
2: Hát igaz, hiszen nekem volt egy,
1: na.
2: Ez a, ha jól emlékszem, akkor a Juketben volt.
1: Igen.
2: Itt, hogy a miért nem szabad az embernek saját vagy másokétét elvenni, itt volt az, hogy egyedül Isten az élet is állóra, és azt a részt nem értettem igazán, hogy a szükséges védekezés, vagy szükséges segélynyújtás esetén kívül senki sem öleti meg a másik embert. De ahogy nézni itt a katekizmusban a következő beszélgetésnek a témája, az pont a...
1: Hát már ezzel fogjuk kezdeni a következő alkalmat, mert ez nagyon szépen kívül fejte. Még rajzokat is látod itt közben, hogy a jópofak is ilyen pálcik a rajzokat.
0: Igen, igen.
1: A gyilkolásról, vagy a nem gyilkolásról. Tehát szóval világos, hogy ez nagyon igyekszik a nyelveteken szólni. Tehát ez jó, nyilván én is meglepődött, hogy mennyivel összefogottabb a Juket, mint ez a fölmen. Alapvetően remélik írás a nagy katekizmusa, és majd azt hirdetjük, hogy vannak dolgok az elmúlt években, amit most még keményebben, még egyenesebben akarunk képviselni. És már nem lehet a háborúban alkudozni, a pápa mindnap elmondja, hogy ez majd harmadik téma lesz. Ugye három téma van az egészben, ezt nem mondtuk még el, amiben most belefogtunk. Egyrészt az életnek a megbeszélt életvédelme, másrészt az ember társas mi voltának a a megbecsülés, a másik megbecsülés, a személy méltóság megbecsülés, és a harmadik a háború kérdés, ami legnehezebb kérdés, legszörnyűbb mai napig állandóan, hogy pápa mindáldozom szól erről. Hát azt gondolom, hogy meg kell köszönjük ezt a beszélgetést, és le kell zárnunk, mert most ne kezdjünk bele egy újabb témába. Hát akkor azért az Isten irgalmát kérem, mondjuk egy mi atyánkot, mert legjobb ilyenkor imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
0: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Mondhatjuk, mert tiéd az ország,
0: a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
1: Hát köszönjük, hogy meghallgattak, és mi tovább szólunk felelősen még gondolkodni, beszélgetni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
3: Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották. A legfontosabb kérdés.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária neve napja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink! Októberben a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egész napos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói családtagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
3: Dr. Kálmán Antal atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel, és számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendben vagyunk, Isten előtt csendben vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozzunk ekkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és téged tudjanak követni. Amen.
3: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján. Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
5: Kedves Mária Rádió hallgatók, október hónapja van, Zsuzsanyának a hónapja, templomainkban, de otthon is, beteg ágyakon. Kezünkbe veszük a rózsafűzért és imádkozzuk. Mi az, ami a rózsafűzér titka? Talán ezt is mondhatnánk, hiszen végigkísérheti az életünket, különböző élethelyzetben imádkozhatjuk. Talán azt mondhatjuk, hogy a rózsafűzér az egy utitása az embernek, mindig vele lehet, előveheti, imádkozhatja, ilyen szempontból is utatás, de ugyanakkor olyan szempontból is, hogy minden élethelyzetben megkaphatja Istennek a válaszát, Istennek a kegyelmét, jóságát, hogy tudja viselni az életnek a terheit, vagy meg tudja osztani valakivel az örömét. Hiszen a rózsafűzérnek a titkai, mint az ablakok, úgy rányítják a szemünket Isten szentségre, Isten jóságára különböző élethelyzetekben. Igyon Szent Lajos egy nagyon szép képet használ, amikor idézi az egyik egyházatját, Nüsszai Gergelyt, aki az imádságról mondja általában, ez igaz a rózsafűzére is, hogy amikor imádkozunk, akkor arra törekedjünk, hogy Jézus Krisztusnak az arcképét úgy megrajzoljuk a szívünkben és a lelkünkben. A rózsafűzér pedig lehetőséget ad arra, hogy ezt az arcot színesen megfessük, hiszen rózsafűzér Jézus életének a különböző élethelyzetét mutatja be. És ha valaki ezen elmélyül, akkor azon keresztül, hogy fölragyog előtte Jézusnak az arca, és lehetősége van arra, hogy ezt a kegyelem által kapott ecsetet, amitán a Szentlélek ennek segítségével ezt a rajzot, ezt részleteiben meg tudjuk festeni a lelkünkbe, szívünkbe. Tehát egy nagy lehetőség számunkra ez a hónap, meg a rózsafűzér imádkozása. Különösen a Mária Rádióban fontos az, hogy erről beszéljünk, hiszen Boldogságos Szűz Mária segítségével tudjuk megközelíteni a legjobban Jézust. A Máriás lelköt az annyit jelent, hogy Mária szemével nézzük életét, és azon keresztül hát felragyog előttünk az ő gazdagsága, szépsége. Ezáltal mi életünk is gazdagodik. Használjuk ki ezt a lehetőséget minden nap, és vegyük kezünkbe a rózsafűzért, bízunk abban, hogy egyszerre megerősít minket a szenvedésben, de ugyanakkor, ha az örvendetes rózsafűzért imádkozunk, akkor pedig Máriával együtt egyre közelebb kerülhetünk az Istenhez, aki a növekedés, a lélek növekedésének a boldogságát adja meg számunkra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
7: Hírpercek.
8: 90 éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. Európai Mária kegyhelyek vezetői találkoztak Vilniusban. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Domboszkó nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szábú Zsózerf, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Domboszkó és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST Krk verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sport Régió Rice című alkotása külön díjat nyert. A Hajdúdorogi Főegyházmegye tájékoztatása szerint a litvániai Vilniusban tartották az Európai Mária Háló éves találkozóját szeptember 22 és 25-e között. A konferencián részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Mosolygó Péter Mária Pócsi kegyhely igazgató. A hálózatot 2003-ban Jacques Perrier volt lourdi püspök alapította, hogy a kegyhelyvezetők és az ott szolgáló lelkipásztorok találkozhassanak és tapasztalatot cserélhessenek. A találkozónak az Auschwitz vártály, azaz hajnalkapu kegyhely adott otthont. 13 ország 14 kegyhelye képviseltette magát, köztük Mátra Verebély Szentkút és Mária Pócs. A résztvevők megvitatták a kegyhelyeket érintő gazdasági, logisztikai és lelkipásztori kérdéseket. Találkoztak Ginteras Grusus vilniuszi érsekkel, és vele együtt szentmisét mutattak be a székesegyházban Szent Kázmér sírjánál. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
7: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki műsorunk tartalmából. Leó pápa csütörtök esti rózsafüzér imája gyerekekkel. Békét kérünk minden gyerek számára. A Szent Atya beszéde, a lehetőségek művészete együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. Interjú Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével a csütörtöki pápai audienciáról. Leó pápa rózsafüzér imája gyerekekkel. Kérünk békét minden gyermek számára. Október 1-én csütörtök kora este Leó pápa a vatikáni kertek Lourdes barlangjánál mintegy 700 gyermek és családjaik jelenlétében megnyitotta az 1 millió gyermek imádkozó rózsafüzér kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház pápai Caritas mű szorgalmazott. A világ minden táján élő gyermekeket arra hívták, hogy együtt imádkozzanak a konfliktusok és nehézségek közepete élő társaikért. 50 millió üdvözlégy Mária szállt fél a mennybe, szólt Leó pápa buzdítása. A szép őszi időben, nyapnyugtakor tartott találkozó kezdetén a Szent Atya a gyerekekhez szólt egyszerű szavakkal. Igazán boldog vagyok, hogy veletek lehetek.
4: Sono davvero felice di stare.
3: És ti, gyerekek, mondjátok meg, ti is boldogok vagytok? Mire a gyerekek lelkes igennel válaszoltak. Ma este azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk azzal a két személlyel, akik mindenki másnál jobban szeretnek minket. Tudjátok, kik ők? Jézus, jött a válasz. És ki a másik?
4: E Maria!
3: Felelték a gyerekek. Igen, az Úr Jézus és édesanyja, Mária, akik soha nem hagynak minket magunkra, és akik mindig közel vannak hozzánk. Mi is szeretjük őket, ugye? Akkor mondjuk együtt, próbáljuk meg. Szeretlek Jézus, szeretlek Mária. Ma este egy különleges ajándékot kérünk tőlük. Békét a világ minden gyermekének, különösen azoknak, akik ott élnek, ahol háború van, a föld számos országában. Ezt a békét most a Szent Rózsafüzér imádságával kérjük, amely egy egyszerű ima, és amit bárki elmondhat. Hamarosan

0: kezdjük az imát. Üdvözl légy, Mária!
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
0: Leó pápa a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. A Szent Atya pénteken délben találkozott a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó művészeivel és kurátoraival, amelyet a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma szervezett. A pápa 30 fős művész és kurátor vendégeit az együttjárása a kölcsönös segítségre buzdította. A Szent Atya először is köszönetet mondott a művészeknek és kurátoroknak az együttműködésért,
2: grazie per la collaborazione,
0: amelyet az elmúlt években a Szent Székkel folytattak, különösen a Velencei Biennáli Vatikáni pavilonjának létrehozásáért és a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma által támogatott kortárs művészeti projektekért. Köszöni a bizalmat, amivel elfogadták, hogy az egyház mellett haladjanak, akár új utakon is. Példaként említette Leó pápa a Velence melletti Giudecca szigetén található női börtönben felállított pavilont, amelyet egykor Ferenc pápa is meglátogatott. A pavilon építése elsősorban nem azt jelentette, hogy a művészetek beviszik a börtönbe, hanem hogy a börtön a maga gyakran elfojtott igazságával tanítson valamit a művészetnek és mindenkinek. Hiszen az emberi személynek méltósága van, azon egyszerű ténnyel fogva, hogy létezik, és hogy célja az örökké valóság. Utalta a pápa múlt szombati Lourdesban mondott beszédére. A Szent Atya figyelmét megragadta az idei velencei pavilon mottoja is, amelyet Bingeni Szent Hildegard ihletett. A fül a lélek szeme. Valóban a művészet, mint egy antenna, érzékeli az emberi szív nagy kérdéseit, néha kiáltásként, gyakrabban suttogásként, és hallhatóvá, láthatóvá és megoszthatóvá teszi azokat mások számára. Az egyház soha nem tekintette a művészetet járulékos jellegűnek, hanem úgy tekintett rá, mint a meghallgatás alapvető helyére, ahol tanulhatunk az emberiség vágyairól és sebeiről, a szépség, az igazságosság és a béke iránti szomjúságáról, az értelem kereséséről. A pápa a mai digitális világ kereső motorjait említette hasonlatként, amelyek ezernyi választ kínálnak ugyan, de csak azt adják vissza, ami már létezik, és jobbadán azt adják, amit már akartunk. A veszély már nem is csak a cenzúra, hanem az ellaposodás és a zaj, ami lehetetlenné teszi a hallást. A művészet ellenben másfajta kereső motor,
2: l'arte è un altro genere di motore di ricerca,
0: amely megkérdezéssel működik. Mély figyelmet igényel, amely túllép a tények összegzésén, mélyebbre ás és keresi az összekötő szálakat. Ezért a művészet ellenáll az elszürkülésnek, lelassítja a tekintetet és arra késztet, hogy megálljunk azelőtt, amit már nem lehet elfogyasztani, és ami pedig a kulturális és spirituális megújulás egyik formája. Szent VI. Pál pápa szavai a művészekhez 1964-ben ma is mérföldkő érvényűek. Az egyháznak szüksége van rátok, művészek. Közös együttműködésre van szükség, mert amikor Isten lelkületének, láthatatlan és mondhatatlan jelleginek világát akarja kifejezni, akkor annak hozzáférhető, érthető formákba foglalásának éppen ti vagytok a mesterei. Leó pápa ezt a gondolatot folytatja, az egyháznak ma épp úgy szüksége van rátok. Különösen a mesterséges intelligencia korában, amelyben sürgetővé válik megkülönböztetni az emberi művészetet attól, amit gépek hoznak létre. Ontológiai, sőt több mint esztétikai különbség van a művészet és a között, amit egy gép statisztikai számításokkal képes létrehozni mások millió képeiből. Az algoritmusokból hiányzik az emberi szellem szikrája. A kultúra és a művészet, amikor hiteles, megőrzi ezt a sziklát. Éppen ezért az egyház szeretné megújítani a szövetséget a művészekkel és a kulturális intézményekkel, szövetséget teremtve az emberiség védelméért. Végül Leó pápa nyomatékkal jelezte, hogy az egyház megbecsüléssel, hálával és reménnyel tekint rájuk, együtt akar járni velük, hogy együtt őrizhessük meg a ránk bízott csodálatos emberséget,

0: zárta a művészekhez és kurátorokhoz intézett beszédét a Szentatya. Most hallgassák meg a Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével készített interjúnkat a csütörtöki pápai audienciájukról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Fabiny Tamás evangélikus püspököt, aki most itt a stúdió vendége, de e napon csütörtök délelőtt a Szentatya vendége volt. Méghozzá a Luteránus Világszövetség tagjaként, amelynek küldöttsége a Szentatyához ellátogatott, és fogadott benneteket, és kedves Tamás, arról szeretnének kérdezni, hogy mik voltak számodra a legsúlyosabb gondolatai a Szentatyának?
1: Szép hagyománya van annak, hogy az evangélikus vagy luteránus világszövetség vezetősége ellátogat a Vatikánba. Ez már a harmadik pápa, akivel ilyen minőségben találkozhatom alelnökként különböző korszakokban. Annak idején talán 2011-ben Benedek pápa is hívott minket egy beszélgetésre. Akkor őt meghívtuk a 2017-es nagy reformáció jubileumra, amire igent mondott, csak aztán ő már nem volt pápa, ugye, mikor erre sor került, viszont utóda Ferenc pápa ellátogatott Lundba, ahol emlékeztünk erre a reformációi nyitára, és nagyon megható volt, hogy közösen tudtunk emlékezni erre. Utána aztán magával Ferenc pápával is találkozhattam kétszer is a Vatikánban, egyszer, úgyhogy kétszer Budapesten is, és most a harmadik pápa, Leó pápa, akivel ilyen minőségben, mint a Luteránus Világszövetség egyik alelnöke találkozhattam. Előzőleg Kurt Koch bíboros, a Vatikáni Egységtitkárság vezetője fogadott bennünket. A fő téma általában a két egyház közötti dialógus, ami ugye mindig aktuális, és éppen most egyébként jövő héten kezdődik egy olyan munka megbeszélés. De most, ami még aktualitást adott a beszélgetésünknek, az egy közelgő évforduló, mégpedig 2030. Akkor emlékezünk ugyanis a 1530-as augsburgi eseményre, amikor is benyújtották a protestáns rendek az úgynevezett ágostai hitvallást. Sokfelé az evangélikus egyházat úgy is nevezik, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház, és minden ellenkező szeléssel szemben ez még nem a szakadásnak a dokumentuma
0: volt. Erre utal a pápa maga is.
1: Erre utal maga is, és nagyon fontosnak érzem, hogy már a ő beszédében is.
0: Veszély volt, de még nem tört össze az egység.
1: Így van, én szeretek így fogalmazni, hogy ez a tétválás előtti talán utolsó, szinte kétségbe esett kísérlet arra, hogy az egyház egy maradjon, egységes maradjon. Sajnos aztán másfelé vezettek az utak, és kölcsönös hát rossz fordulatot vett a két egyház együttműködése, amit egyébként 1999-ben Augsburgban lényegében visszavonták, a kölcsönös kiátkozást érvénytelennek minősítette mind a Vatikán, mind a Luteránus Világszövetség. Tehát sokkal beljebb vagyunk, de éppen ezért fontos, hogy erre az 1530-as dokumentumra úgy gondoljunk, és úgy nyilatkozzunk róla, hogy az nem a szakadásnak, hanem az egységnek a dokumentuma. Külön kiemelte a pápa, vagy talán már az Koch bíboros volt a beszélgetésben, ennek az ágostai hitvallásnak a hetedik cikkeit, ami az egyházról szól, hogy az egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, és a szentségeket rendben szolgáltatják ki. Nincs más kritérium. És ebben, hála Istennek, egyek vagyunk, az igében és a szentségekben.
0: Erre akar utalni a pápa azzal a formában, amit a beszédében mondott, hogy ez a pre-confession, hogy a konfesszió, a hitvallás előtti formához térjünk vissza?
1: Igen, hogy amikor még egyek voltunk, és Krisztusnak egy egyháza voltunk, és hát az a törekvésünk, hogy ezt a látható egységet helyreállítsuk, aminek majd a nagy eseménye az asztalközösség is lesz, ami egyelőre még sajnos csak a reménység tárgya, de ezért kell folyamatosan imádkoznunk. De addig is a tanításban, pasztorális munkában, társadalmi felelősségvállalásban egyek kell, hogy legyünk.
0: Nem túl nagy ez a kérés, hogy visszamenni addig a pontig, amikor még egyek vagyunk, és akkor a későbbi sajátos jellegzetességeinktől eltekintsünk akár egyik, akár a másik oldalról.
1: Azt hiszem, ez természetes, és akár pápánál ugye úgy kezd Róma püspökeként betöltött szolgálatát, hogy én Augustinus gyermeke vagyok. Ez egy természetes folyamat, hogy Szent Ágostonhoz tér vissza, és erre mi evangélikusok is szívesen hivatkozunk, hiszen Luther Ágoston rendi szerzetes volt. Tehát Ágoston a maga kegyelemtanával közös örökséget jelent. A másik, amire még utalnék, hogy az ágostoni hitvallásnak a megfogalmazója nem Luther volt, hanem egy hozzá képest talán diplomatikusabb, szelíd ember, Philip Melanchthon. Maga Luther is mondta, hogy én nem tudnék olyan leízett réten, olyan csöndben lépni, mint ahogyan Melanchthon tette, de erre a diplomáciára szükség volt, amit Melanchthon megvalósított, és ő mindenképpen az egységnek az embere volt, és erre azt hiszem, hogy ma is érdemes hivatkozni, hogy nem elszakad eltávolodni akarunk egymástól, hanem együttműködni.
0: Tamás, te Chicagóban is tanultál. Chicagót azért említettem, mert a város, ahonnét Robert Francis Prevost, a mostani Leó pápa jött. Segít neked az ő megértésében az ott végzett méliőnek a megtapasztalása?
1: Ez elég régen volt, de azért nyilván számomra az a chicagói tanulmányi időszak meghatározó volt, és én örömmel hallottam, amikor megválasztották. Egyébként éppen Olaszországban voltam, Nápolyban egy evangélikus eseményen, a Gájara prédikátorokra emlékező eseményen. Éppen Nápolyban találkoztam az ő megválasztásának a hírével, és örömmel hallottam egyrészt a chicagói származását, másrészt legalább annyira örültem annak, hogy a spanyolul kezdett beszélni, és ezt a perui örökségét vagy perui tapasztalatait osztotta meg. Azért mondom ezt, mert a Lutheránus Világszövetségnek ebben a vezetőtestületében elnök és 7 alelnök vagyunk, ebben minden kontinens képviselve van. Észak-Amerikából is volt résztvevő, Dél-Amerikából is volt résztvevő, most éppen nem perui, hanem brazil résztvevő, portugál nyelvű, és én a kelet-közép-európai régiót képviseltem, és hát azt örömmel látjuk, hogy Leó pápa minden régióban, hogy úgy otthonosan mozog. És nem mondtam most külön neki, de örömmel nyugtáztam, hogy elhangzott az elmúlt héten, hogy Magyarországon is szívesen látnák Leó pápát, én is csatlakozom nem a meghívók körében, mert ahhoz nincs jogom, de a reménykedő körébe, hogy örülnék, ha eljönne Magyarországra.
0: Beszélgetésünk elején említetted volt, hogy találkoztál Benedek pápával, Ferenc pápával, megismerted őket, és most itt az új pápa. Miben látod az ő különlegességét, és mit remélsz, hogy valami tovább menjen, előre mozduljon?
1: Amikor Benedek pápával személyesen találkoztam, ilyenkor ugye adódik egy pár perces lehetőség arra, hogy önálló gondolatot is megfogalmazzon az ember, vagy kérdést tegyen föl. Én akkor örömmel tudtam hivatkozni arra, hogy mennyire örülök annak, hogy akkor tájt jelent meg József Ratzinger néven, de hát az vele azonos, a kétkötetes kiváló munkája a Názaret Jézus címmel, amiben ő sok protestáns teológusra is hivatkozik, és élmény volt nekem, aki ugyancsak biblikus teológus volnék, erről a biblikus műről, a Názaret Jézus című munkájáról beszélgetni. Ferenc pápánál nyilván az impulzív jellem ragadott meg, az a természetesség, és ott is találtam meg kapcsolópontot, mielőtt kezet fogtunk, hogy emlékeztem arra, valahol olvastam, hogy amikor Buenos Airesben püspök volt, vagy talán nem is volt püspök, csak szolgált, akkor a jezsuiták szemináriumából rendszeresen átment az evangélikus szemináriumba, ami közel volt az ő intézményéhez, és Leskó Bélára szeretettel emlékezett, és én ismertem Leskó Bélát és az ő feleségét, és erre tudtam hivatkozni, hogy kedves szentatya, nekünk van közös ismerősünk, és erre szinte hátba veregetett, és nagyon örömmel fogadta. Leó pápánál pedig ez a higgadság, ez a nyugalom, kiegyensúlyozottság ragadott meg, ahogyan, bár tudom, hogy nagyon fáradt volt a párizsi útja után, vagy a franciaországi útja után, de nagyon odafigyelt ránk, és nagyon szerette volna kifejezésre juttatni azt, hogy fontos számára az evangélikusokkal való kapcsolattartás.
0: Mint hogy az ő elmondata úgy hangzik, hogy benne az egyben egyek legyünk, talán többet is lehet remélni, mint egy átlag pápától, mert ő azért az egység pápájaként mutatkozott be.
1: Ez nagyon fontos jelmondata, nagyon szeretem ezt, és idézem is sokszor, mert ez az origót jelenti a mi számára. És valahol a Solus Christus reformátori tanítását is egyedül Krisztus, és ez a régi kép a kerékkel, hogyha közelebb vannak a küllők az agyhoz, akkor egymáshoz is közelebb kerülnek, és így, ha Krisztushoz közeledünk, akkor egymáshoz is közelebb juthatunk, nem csak verbálisan, hanem imádságban, lélekben, és ismét mondom, az eucharisztikus reménységünkben, ami egyelőre még csak imádság tárgya, de hiszem, hogy talán a mi nemzedékünkben, vagy egy nemzedékkel később ez is megvalósul.
0: Kedves Tamás, kedves püspök úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hát adja az úr, hogy lépésről lépésre kerüljünk közelebb egymáshoz.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A Fabin Tamás evangélikus püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pinteki műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amie csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek, és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
1: Téged, Krisztus!
0: A szent evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
1: Kedves testvérek, az evangéliumi sorokat hallva az embernek az jut az eszébe, hogy minthogyha ezek az evangéliumi sorok, de az olvasmányban hallott ószövetségi sorok is, vagy akár a Szentleckében hallottak, amelyek a harag elítéléséről, a gyűlölködés, a megbocsátásra való képtelenségről szólnak, mint egyre aktuálisabbak lennének. Templom. Minden hívő közösségnek szüksége van, kedves testvérek és kedves gyerekek, olyan megszentelt, elkülönített helyekre, ahol a tagjai, a hívő közösségnek a tagjai találkozhatnak nem a gyűlölséggel, nem a haraggal, nem a megbocsátás, megbocsátani nem tudással, nem az irigykedéssel, de a végtelen Istennel. Zakeushoz hasonlóan a keresztények egy asztalhoz ülhetnek a Jézussal. És nem csak erőt meríthetnek Jézusnak az imént hallott szavaiból, vele étkezhetnek, ő maga kínálja nekik magát, örök eledelül. Mindannyian teljességre vágyunk, kedves testvéreim. Mindannyian kivétel nélkül a békét keressük. Amióta az ember elveszítette a paradicsom békéjét, hát senkinek se jó felzaklatott lelkűnek lenni. Domtetőkön, hegytetőkön sokfelé látunk templomokat, kápolnákat. Mindig odaépítették őket, hogy jól látszódjanak. Hogy van más is, mint amivel mi foglalkozunk. Mint amivel a világ foglalkozik. A régi falvakban,

városokban a templomot a középre építették. A falvak közepére, városok közepére. Azokra a helyekre, vásártér is volt ez, ahol az élők rendszeresen összegyűltek, sőt, még a halottaikat is a templom köré temették el. Együtt volt a templomok körül tehát mindig a múlt és a jelen. A jelenben élők, azok föltekintettek, és hittel várták a jövendőt. A templom sokszor menedéket is jelentett. Ha egy bűnös az oltárban megkapaszkodott, beszaladt a templomba, és megkapaszkodott, a középkorról beszélek, de így volt ez már az ószövetségi jeruzsálemi templomban is, még ő is ott menedéket talált, azilumot. Érdemes tehát így tanévelén elgondolkodni azon, hogy mi is a templom. Sokan vannak, akik számára a templom történelmi koroknak az emléke. Másoknak igazodási pont. Az okos embereknek. A régi embereknek a templom torony sokszor hajósoknak, halászoknak is hegyre épült templomok különösen is segítettek megtalálni a helyes irányt. A hívő ember számára azonban még többet jelent. Nekünk a templom jó esetben az a hely, ahol találkozik, kedves testvérek, az ég a földdel. Ahova ezért nem megyünk be akárhogyan. Ahol ezért nem viselkedünk akárhogyan. Sőt, minősített módon viselkedünk. Mert az ég és a föld találkozási helye. Ott van az emberben a vágy, hogy találkozzon az Istennel. Még ha tagadja is. Zakeus a vámos, akit az emberek bűnösnek tartottak, még ő is látni akarta az evangélium szerint Jézust. Hallotta, hogy arra felé jár. Alacsony termetű volt. És nem törődve az emberek tekintetével fölmászott egy fügefára, hogy láthassa őt. És találkozott a kettőnek, Jézusnak és Zakeusnak a tekintete. Valamit tennie kellett ennek a Zakeusnak, ennek az apró termetű embernek. Nem volt véletlen a két tekintetnek a találkozása, erőfeszítéseket kellett tennie. Erőfeszítésének meglett a jutalma, Jézus megszólította őt. Szállj le hamar, be akarok térni hozzád. Ma nálad akarok étkezni. Kedves testvérek, ebbe az űrzavaros világba, ebbe a sokszor semmilyen világba lehet, hogy ezt üzenik ma is a templomok. A templomaink Jézusai, hogy találkozni akar velünk. De találkozhat-e a tekintete velünk? Ha elkerüljük azt a helyet, ahol az ég a földdel találkozik, ha mi nem tesszük meg az erőfeszítéseket. Együtt étkezni Jézussal, vele egy asztalhoz ülni, szavaiból erőt meríteni, belőle táplálkozni. De ez a templom. Kedves testvérek, ami a templomban mindig történik, az egy titok. Ugyanakkor közös ünneplés, imádság, Krisztus áldozatának az emlékezete. Mert azt mondta, úgy tanította, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ismételjétek meg újra és újra az én áldozatomat. Nem azt mondta, hogy csak néha. Mint ahogy a jó esetben egy családi asztalhoz sem csak alkalomattán ülünk le. Amikor nekünk úgy privátim jól esik. Miért nem? Mert az a családot csak kiüresíti. Pecsétet rak rá. Minősítő pecsétet. Sőt, egyenesen rombolja is. Miért úgy tanítja az egyházunk, hogy az Úr napját mindig meg kell szentelni? Mert ő is úgy mondta.
hogy én veletek vagyok, nem néha, nem egyszer, kétszer az évben, kedves gyerekek, kedves szülők, kedves testvéreim, hanem minden nap a világ végéig. Igen, ő minden nap. Hát, ha ő minden nap, akkor mi legalább az ő föltámadásának a napján, ami a vasárnap. Hogy találkozhassék a tekintetünk, különben csak a világ zaja marad, és semmit nem tapasztalunk meg abból, és egyre kevesebbet tapasztalunk meg abból, amit titok, és amit megélhetett Zakeus is, amikor vele egy asztalhoz ült végre, és ülhetett. Jelképek sokasságával találkozik az ember a templomban. A jelképek sokszor beszédesebbek, minden emberi szónál. A régi templomokat a felkelő naphoz igazították, a mi templomunkat is. Itt 8:30-es szentmise kapcsán, amikor süt keletről a nap, amikor már fölkelt, elkezdtük a szentmisét, ezen a kis nyíláson olyan szépen beragyog. Mert Krisztus a világ világossága. Ezt akarták mondani az őseink, amikor építették ezt a templomat, hogy odafigyelj a világ világosságára. A fény az életet jelenti, meg a Krisztust is. A régi szép énekünk is úgy tanítja, hogy ugye énekelték ezt a keresztény őseink. Krisztus, ki nap vagy, és világ, minket sötétség benne adj. A templomban aztán itt van ez az oltár. A templom legszentebb helye. Krisztust jelképezi. Jelképesen ezt az asztalt veszi körül a hívők közössége. Erről az asztalról kapják a gyerekek is, amikor első áldozók lesznek, az élet kenyerét. A Krisztust, aki értünk adta az életét. Itt van a szószék is, ma az ambó, felolvasó állvány, ahonnan az Isten üzenetét, igéjét hirdetik. Az örök élet igéjét hirdetik. És itt van a kereszt, a tabernákulum fölött, amire föltekintünk, és amely előtt nagypénteken leborulunk. Figyelmeztető jel. Ha követni akarjuk a Krisztust, föl kell vennünk minden nap a keresztjeinket is. A kereszténynek, kereszténység kereszténynek lenni áldozatot is jelent, feladatot is jelent. Nem könnyű betartani ugye egy család szabályait. Egy család szabályait sem. Az sem, hogy az Úr napját szenteld meg. De egy család, a családfő, a családtagjait csak akkor tudja segíteni, és így bennünket a Krisztus is, ha azok betartják a család szabályait. Így kell, hogy legyen ez nálunk is. Gyertyák is vannak az oltáron. Krisztus világossága. Eszünkbe kell, hogy juttassák. Kedves testvérek, hogy nem elég, ha csak a gyertyák világítanak az életben. Nagyon nem elég. Eszünkbe kellene, hogy jusson, hogy úgy mondta Krisztus. Nem úgy mondta, hogy a gyertyák a világ világossága, az csak egy jelkép. Hogy ti vagytok a világ világossága. Így mondta ő. És micsoda óriási dolog, hogy mi lehetünk a világ világossága. De csak akkor leszünk a világ világossága, ha reál fülelünk, ha reál hallgatunk. Mert különben csak mondjuk a magunk csacsiságait. Ünnepélyes alkalmakkor itt a templomban tömjént füstölünk. Arra zsoltára emlékeztet ez bennünket, arra is, ami így szól, szálljon föl az én imádságom, mint a tömjén füst a te színed elé. Nem varázslat, hanem jelképez. A papa tömjénezővel körbejárja az oltárt minisztránsokkal, és megtömjénezi a hívek közösségét is. Ez annak a jele, hogy együtt vagyunk egy körben. Körbejárjuk az oltárt.
Nem abban a hitben, hogy a kör közepén állva vesznek körül jó barátok, s rosszak, hanem abban a hitben, hogy van jóság mindenkiben. És hogy rajtunk is múlik, hogy ez megmutatkozhassék. És aztán éneklünk, még akkor is, hogyha nagy melegbe sipol, a nagy meleg miatt néha az orgona sokkal gyakrabban, mint mondjuk 10 esztendővel ezelőtt. Hát 3000 síp közül 1-2 mindig akad. A közös ének is egybefog bennünket. Ami itt történik, amikor éneklünk, ugyanezt csinálták, tették az elődeink. Ugyanezt történt évszázadokon keresztül. Egészen az utolsó vacsora terméig visszamenően énekeltek zsoltárokat. 2000 esztendőn át zengett az ének. És ugyanezt történik szerte a világon, ahol Krisztus nevében gyűlnek össze emberek. Nem azért, mert nincs máshová menniük, hanem mert Krisztussal akarnak találkozni, mint Zakeus is vele akart ott azon a fügefán. Hiszen ő úgy mondta, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik az élet terheit hordozzátok. Mert mindenkinek jut ebből, az élet terheiből. Nekünk esendő törékeny embereknek, akik benne élünk, kedves testvérek, a tér és az idő szorításában szükségünk van tehát arra, hogy megérezzük, az élet az több annál, mint amit belőle közvetlenül megtapasztalunk. Több annál. Nem csak a látható világ. És főleg nem a látható világ. A hívők közösségéhez tartozni nem azt jelenti, persze, hogy tökéletesek vagyunk, mert nem vagyunk azok. De azt igen, hogy mindig keressük, nem csak néha-néha alkalomattán az igazságot, szépséget, a jóságot, életünk értelmét. És ki máshoz mennénk, kedves testvérek, mint akinél az örök élet igéi vannak, a tulajdonképpen életi. Ki mástól várhatnánk erősítést, mint attól, aki maga az élet kenyere. Hogyan változnak az idők, persze úgy változnak a jelképek is. De vannak olyan ősi jelek, és amiket ez a néhány, amit felsoroltam, ilyenek, amelyek évezredeket kapcsolnak össze is egybe. Miért? Mert üzenetet hordoznak, mert érvényesek, mert tartalommal bírók. Mert az ember mindig tudott hozzájuk valamit kapcsolni, fontos dolgokat tudott hozzájuk kapcsolni. Azzal fejezem be, hogy a kőből épített templomok, azok nem bezárnak, kedves testvérek, hanem segítenek, nem akarnak elkülöníteni, a semmiképpen se, de segítenek megnyílni nekünk térben és időben egyaránt, a másik ember felé is, az Isten felé is, de a másik ember felé is. És azt jutatják az eszünkbe, hogy nem csak én vagyok, hanem hogy a másik is létezik. És hogy mindenkinek vannak feladatai, nekem ez, neked az. És hogy ezeket összekeverni soha se szabad. És hogy a másiknak lehetnek másfajta gondolatai. És hogyha ő esetleg másképp gondolkodik, akkor annak is megvan az oka. A templom nem bezár. Nem veszekedésre tanít. És ezt meg kell tanulniuk a gyerekeinknek is. Mert ha nem tanulják meg, akkor hiába adta nekünk a Krisztus magát. Segítenek ezek az épületek, hogy kiszakadjunk a hétköznapoknak a sodrásából. Segítenek, hogy fölemeljük a szívünket. Segítenek abban, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, és önmagunkhoz is. Ahogyan a kőből épített templomot gondozni kell, ez a templom is nem sokára kap egy új vakulatot, a lábazat. Ugyanúgy gondozni kell az élő kövekből épített közösséget is. A magunk helyén, a magunk feladatai szerint. Isten szent egyházát is. Péter apostol írta az első levelében, érdemes erre odafigyelni, gyönyörű ez a szó, ti magatok is,
mint élőkövek épüljetek föl lelki házzá. Micsoda program, lelki házzá épülhetünk, házzá, azaz menedékké másoknak is. Vagyunk-e menedék? Mennyire vagyunk menedék? Mennyire vagyunk önteltek, hogy menedék vagyunk? És mennyire vannak hiányaink, hiátusaink? Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Hát itt arra fülelünk, ebben a csöndben, ebben a kimértségben, ebben a szabályozottságban, hogy hogyan lehetünk menedékké lelki házzá. Mert aki nekünk ezt megmutathatja, az bizony ő egyedül. Minden kőből épített templomnál fontosabb az élő közösség. Isten temploma szent. Írta Pál apostol is a korintusiakhoz írt első levelében, és ti vagytok az. Amen.

0: az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Assisi Szent Ferencre irányítja a figyelmet az Adorémus októberi útravalója. 90 éve vannak jelen Magyarországon a Don Bosco nővérek. Megkezdődött a jubileumi készület. Nemzetközi fődíjat nyert a Veszprémi Várnegyed megújulásáról készült kisfilm. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Idén ünnepeljük Assisi Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulóját. Ennek apropóján az Adorémus liturgikus kiadvány októberi útravaló elmélkedései a ferences lelkiség ma fontosnak tartott főbb pontjait és azoknak az egész egyház számára hordozott üzenetét mutatják be, írja a Magyar Kurír. Kálmán Peregrin ferences szerzetes, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót. A jubileum alkalmából 14. Leó pápa rendkívüli jubileumi évet hirdetett a kisebb testvérek rendjének, és lehetővé tette a teljes búcsú elnyerését a ferences család tagjai és minden hívő számára 2027. január 10-éig. A feltételek Szent Jónás, Szent Áldozás, ima a Szentatya szándékára és zarándoklat egy ferences templomba. A betegek lélekben kapcsolódhatnak be, imádkozzunk új ferences hivatásokért és a magyar ferences vértanúk boldoggá avatásáért. A Don Bosco nővérek tájékoztatása szerint 2027-ben ünneplik magyarországi jelenlétük kezdetének 90. évfordulóját. A jubileumi készületet szeptember 12-én nyitották meg Péliföld Szentkereszten, ahol a közösség összegyűlt. Putukulatti Szábú Zsózerf, szalézi szerzetes megáldotta az elhunyt magyar szalézi nővérek emlékét őrző új emléktáblát, amely az eddigi összes máshol nyugvó magyar szalézi nővér nevét tartalmazza. Az emléktábla mindenki számára megtekinthető a magyar szalézi bölcső temetőjében, a többi itt nyugvó szalézi nővér sírja mellett. Így egy közösségként tekinthetnek azokra az elődökre, akik Don Bosco és Mazzarello Mária lelkiségét elhozták és meggyökeresztették Magyarországon. Munkájuk, Istenbe vetett hitük és a fiatalok iránti szeretetük ma is erőt ad a szalézi család tagjainak, hogy a segítő szűzanya oltalmába járják útjukat. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújulása című dokumentumfilm elnyerte a horvátországi Krk szigetén megrendezett 4. nemzetközi turisztikai és néprajzi fesztivál Grand Prix díját kulturális örökség dokumentumfilm kategóriájában, tájékoztat a Veszprémi Főegyházmegye. A Veszprémi Főegyházmegye és a Mignon film közös alkotását a Veszprémi Turinform nevezte a szeptember 22-e és 25-e között zajló TEFFEST Krk verseny programjába, az elismerést pedig szeptember 25-én a díjátadón vehették át az alkotók. A film nem csak épületek megújulását mutatja be, hanem annak az ezer éves egyházi, kulturális és épített örökségnek a történetét, amely évszázadokon át formálta Veszprémet. A fesztiválra 104 filmet neveztek, a díjátadó újabb veszprémi sikert hozott. A Veszprém Balaton Sport Régió Rice című alkotása külön díjat nyert. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérelverítékezett. Döntéshelyzet. Jézus vállalja értünk a szenvedés útját. Ezután Jézus kiment, és szokása szerint elindult az olajfák hegyére. A tanítványok is elkísérték. Amikor odaért, kérte őket, imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Aztán odébb ment úgy egy kőhajtásnyira, és tédre borulva imádkozott. Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Aztán abba hagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz. Azok közben elaludtak, bánatukban. Rájuk szólt, miért alszotok? Keljetek fel és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus előhozattatta Jézust, és megostoroztatta. A katonák tövis koszorút vontak, a fejére tették, és bíbor színű köntöst adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolták. Üdvözlégy, zsidó királya! Majd arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk. Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg, nem találtam semmiben sem bűnösnek. Jézus tövis koronával, bíbor palástban jött ki, Pilátus rámutatott, íme az ember. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: szívét. Miután így csúfodűztek belőle, levették ruháját, a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Út a kereszt halál felé, út a megváltás felé. Ahogy Jézust elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult. Jeruzsálem leányai, mondta nekik, ne engem sírassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sírassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani, boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd uncolni kezdik a hegyeket. Omoljatok ránk, és a dombokat. Takarjatok el, mert ha a zöldelőfával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézust a kereszten nem a szögek, hanem az irántunk való szeretet tartotta. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponyahegynek hívnak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele. Egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönyek közepén ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott. Atyám, kezedbe adom lelkemet. E szavakkal kirehelte lelkét. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Betlen Farkassal, a Julianus Alapítvány elnökével Rózsa Katalin beszélget.
1: Egy pár hónap után azért csak mindig járt az agyam, hogy igen, de ezen túlmenőleg még mi a dolgom? Bizony 99-től elindítottam egy olyan programot, hogy minden évben minimum egy közteret rendbe teszünk, és egy köztéri szobrot állítunk. Hisz a kereszténységet és a magyarságot úgy lehet a legjobban erősíteni, ha az emberek minden áldott nap találkoznak vele az utcán. Az első 99-es év a Velőcén, a Kismaros felül oldalon egy nagyon szép kőtámfalat építettünk, és egy fa keresztet. Ez volt az első. A második már kicsit nagyobb lélegzetű volt, mert a falu központjában felállítottuk augusztus 20-án a Géza fejedelem lovas szobrot. Na hát akkor ugye mit kaptam a falutól, hogy minek ide szobor, és minek ez, miért nem járda, és miért nem ez, miért nem az. Hát csak leszidást kaptam, és csak visszahúzást, még a testület is 9-2 arányba leszavazta. Nos, ha egy képviselő testület a pénzről dönt minden önkormányzatnál, ha a testület leszavazza, akkor ez ugye azzal jár, hogy pénzt az önkormányzat nem áldozhat erre, tehát én 99 őszén és 2000 tavaszán 12,5 milliót össze kellett szedjek arra a célra, hogy törvénytelenül fölállítsak egy Géza fejedelem lovas szobrot, hisz testületi döntés nem volt róla. De érdekes módon nem szólt senki érte, fölállítottam a szobrot, azon képviselők, akik leszavazták, azért részt vettek az ünnepségen. Egyik gyermek a zászlót tartotta, a másik az énekkarba énekelt, és érdekes módon büszkék voltak. És utána a falu azért ezt elfogadta. Elfogadta, és minden évben tényleg szobrokat állítottunk, az állomásnál a Szent Kristóf, ahogy a vállán viszi a kis Jézust, a katolikus templom egyik oldalán, a lábánál keresztelő Szent Jánost, egy középső köven áll keresztelő Szent János, a kőbe ki van faragva egy bárány, és a bárány szájából egy ivókút van, tehát víz folyik, és két oldalon egy-egy nagy költöm még, az egyik oldalon az van ráírva, hogy akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincsen. A másik oldalon pedig igen, az van, hogy és akinek van mit ennivalója, az hasonlóan cselekedjék. Tehát még írásokkal is próbáltam mindig nevelni az embereket. Aztán a katolikus templom másik oldalán 2005. december 5-én megemlékeztünk Velőcén a 2004. december 5-ei nagyon érdekes állomásról, egy bizonyítványosztás volt akkor. Én ezt mondom, mert nem csúnya dolog az, de rossz bizonyítványt kapott a magyar, az anyaországban élő ember, vagy magyarság, de megemlékeztünk a 2004. december 5-ei népszavazásról, és üzentünk az elszakított területen élő magyarságnak, hogy igen, de itt azért vagyunk olyanok, akik másképp képzeljük és gondoljuk, és itt volt Böjte Csaba, Tőkés László, Barta József tiszteletes úr, tehát ilyen embereket hívtam meg, hogy az ittenieket megmozdítsa, egyáltalán egyfajta igazságot mutassunk, hogy mi is történt egy évvel korábban, és akkor felavattunk Vas Albertnek a szobrát. De mondhatnám, a Hősök teréről meg tudtam szerezni a 7 gyönyörű haranglábat, azt én elneveztem a 7 vezér harangjának, azon, ahogy beérkezünk Budapest felől, a bal oldalon, a Dunaparton, tényleg nagyon-nagyon impozáns, de van hátrafelé íjazó honfoglaló lovasszobor, aztán 2010. június 4-én a Trianonra való emlékezve átadtuk a Kárpát-haza templomát. Tehát ezek mind, én azt gondolom, hogy valahol a nevelő hatással vannak, erőt adnak a magyar érzelmi embereknek, egyáltalán a múltba visszatekintenek. Én azt gondolom, hogy vélhetőleg sok-sok háború van, de jól tettem, és ne egyiket se bántam meg. Többek között egy nagyon kedves pici jelenetet most elő tudok adni, amit a Vas Albert kapcsán. A szoboravatás után egy verőcei mezőgazdasággal foglalkozó ember elmegy egy lakatoshoz, aki lakatos engem nem nagyon szívlel. Te, most már azóta nagyon jóba vagyunk, vagy viszonylag jóba vagyunk, de nem szívlelt. És akkor munka közben, ahogy ez falun ugye szokás, mondja a lakatos, hogy hát ez borzasztó azért, hogy a polgármesterünk még egy ilyen, nem tudom, rasszista, vagy fasiszta, vagy ilyesmi szót használt, hogy még egy ilyen embernek is szobrot állít. És erre megszólal a mezőgazdasággal foglalkozó ember, hogy te ne haragudjál, de te tudod, ki volt ez a Vasalbert? Olvastál tőle? Azt mondja, nem. És mondott egy pár gondolatot a Vasalbert munkásságából, és erre a Lakatos mondja, ja, akkor jó. Tehát ez szörnyű, hogy, és itt van lenne nagyon nagy jelentősége a tévéknek, rádióknak, újságoknak, hogy igenis teremtsenek rendet, és az embereket tanítsák, ugyanúgy mondhatnám a Turul, a Árpád Sáv, a zászló, ezeket mind rendbe lehetne tenni, főleg rádión és tévén keresztül, de ugye ez mind nem történik meg. Ebből adódóan nincs információ.
2: Torz információ
1: van, és a magyar embercsoportnak talán az egyik legnagyobb hibája ma, hogy olyan könnyen ítélkezik. A másik oldalon az egymás elfogadása szűnik meg. És talán ez az egyik legnagyobb baj ma itt Magyarországon.
2: Éppen azt írtam föl kérdésnek, hogy könnyű a magyarnak lenni Magyarországon?
1: Hát én nem tudom, hogy könnyű vagy nehéz, hát mindenki, amit otthonra kapott, azt cipelje, azt vigye. Nagyon érdekes ez, hogy könnyű magyarnak lenni Magyarországon. A világ bármelyik országában, bármelyik nyelvén van olyan szó, hogy magyarkodni. Hallottunk már ilyet, hogy németkedünk, meg nem tudom, sorolhatnám az államokat. Tehát nagyon érdekes, hogy aki itt Magyarországon egy kicsit is magyarnak érzi magát, és ezt mondjuk valahogy megjeleníti zászlóval, vagy egy-egy szóval, vagy egy-egy cselekedettel, olyan könnyen ráfogják, hogy magyarkodik. Mi az, hogy magyarkodni? Én nem tartoztam soha egyik párthoz se. Talán egy kicsit olyan félpogány, félkeresztény vagyok, mert minden vasárnap nem járok templomba, akkor megyek templomba, amikor a lelkem kívánja, hétköznap is, vagy vasárnap is, de ha vasárnap az istentisztelet alatt nekem éppen favágáshoz van kedvem, és ott nyugszik meg a lelkem, és jönnek a gondolatok, akkor én azt csinálom. Tehát nem vagyok egy bigott vallásos ember, iparkodtam, hogy amit a szüleimtől kaptam, és ami bennem van, hogy ez valahogy jöjjön ki, és az emberek hasznára legyen, lelki, anyagi, bármilyen hasznára legyen. Én nem hiszem, hogy én magyarkodtam az életembe.
2: Az ön családját szinte mindentől megfosztották, erről már beszéltünk, hogy mégis megőrizték az egyenes gerincüket, nem törtek meg. Nekik mi adott ehhez erőt?
1: Hát én azt gondolom, a abszolút hit.
2: Hit.
1: Hit. Az, hogy mennyire nem törtek meg, ugye szó volt a 10 perccel ezelőtt talán, hogy nagyapám 8 évet ült börtönbe. Kijött a börtönből. Kolozsváron kapott egy mondjuk 25-20 négyzetméteres kicsi szükségkét lukat, ott élt nagymamámmal. Egy hónap elteltével besétált a Farkas utcai református templomba, és adományt adott. Pedig fahordás, szénhordás, csak ilyen munkákat kapott, semmi más. Nagyon nagy ünnep volt, amikor elhívták kertészkedni, és fákat metszedett. Az volt a kedvence. Mert a börtönben sok helyen azt csinálta, kertészkedett. Egy hónap után már adott a köznek.
2: Ön a könyvében is megfogalmazza ezt, hogy hit nélkül nem tudja elképzelni az életét. Lát-e összefüggést abban, hogy nem elég erős a magyarok hite, a magyar emberek hite, nagyon sok a hitetlen, ezért az embereket elkeseredettnek látjuk, elfásultak?
1: Feltétlenül. Ugye hasonlítsuk össze kicsikét, ugyanaz a kommunizmus volt Magyarországon, mint Lengyelországban. Magyarországon talán még inkább üldözték, ugye a parasztságot tönkretették, nemességet kinyírták, és az egyházakat, papságot abszolút, ha az a pap nem állt be a sorba, ugye, mert ilyenről is tudunk nagyon sokat. Tehát itt valószínű az egyházaknál azért, a családoknál és az egyházaknál sokkal nagyobb kárt tudott okozni, és ez a különbség meglátszik ma is Lengyelország és Magyarország között. Sajnos igen, a magyar embercsoport mindenféle kishitű, szűklátókörű, én azt gondolom, hogy depressziós valamelyest, boldogtalan, keserű, és ez nem helyes. A világ legfantasztikusabb népe mi vagyunk. Nézzük meg csak a nyelvünket. Ilyen nyelv nincs még egy a földkerekségen. A gondolkozásunk, az agyunk működése, leleményesek vagyunk, találékonyak vagyunk, fantasztikus az Isten hitünk, vagy az ezer előtti Isten hitünk. Mert az azért egészen más volt, és abban az Isten hitben benne voltak a gyökerek, és benne volt a természet. nagyon erősen. Ma nincs benne a természet. És mert a természetben, amit tisztán a Jóisten teremtett, ott minden igazság megvan. És ott olyan szigorú törvényszerűség van. És a természettől is eltávolodtunk. Tehát nem csak az Istentől való eltávolodás eredménye, hanem a természettől való eltávolodásnak is az eredménye a mai helyzet.
2: Kértem, hogy hozzon egy bibliai idézetet, és beszéljen arról, hogy miért erre esett a választása.
1: Igenis, hoztam. Hoztam a most vasárnap, mint minden évben, most már 10. alkalommal Verőcén a Kárpát-hazat templománál Pap Lajos szívsebész professzor barátom szervezi az Ima Magyarországért rendezvényt, ami elindult a Hősök teréről, és most ez a 4. év, hogy Verőcén nálam van szerencsére ez a rendezvény, és én adtam a helyszínt. Amikor köszöntöm az embereket az elején, akkor érdekes módon nem tudok eltávolodni attól a gondolattól, hogy persze kell imádkozni, de az nagyon kevés. Dolgozni is kell. Csak akkor mehetünk előre, hogyha imádkozunk és dolgozzunk. Már csak fekszünk és imádkozunk, abból semmi nem lesz. Annyiszor megtapasztaltam a saját rendezőmnek a munkáját. Ha én kitűztem egy célt, és szorgalmasan, a nagyon nagy alázattal dolgoztam, ő mindent elintézett. Előttem járt és sepregetett. És mindent, és olyan egyszerűvé vált. De ha mi nem tesszük meg, és ez érvényes minden egyes emberre külön-külön, ha ő nem teszi meg azt a lépést, hogy akár csak ugye kinyitja az ajtót a Jóisten felé, de ez is egy képletes dolog, azért én ebben többet látok, hanem minden áldott nap azt a dolgot, amit ő meg kell tegyen, ha nem teszi meg, akkor a Jóisten semmit nem fog csinálni. Ő egy utálatos fráter. Semmit. Csak akkor, ha az adott egyén megmozdul, és ami rá ki van róva, azt ő megteszi. Vérrel, verejtékkel, izzadsággal. Akkor utána meghallgattatik, és megkapja a segítséget. És ezért én azt gondolom, hogy mindig nagyon-nagyon fontos a munka, és mindig nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember ismerje meg önön magát, a talentumait, a képességeit, és azzal a végén tudjon valahogy elszámolni, és ezért is hoztam a Bibliából a példázat a talentumokról. Mert éppen úgy van ez, mint az ember, aki útra akarván kelni, elhívatá az ő szolgáit, és amilyen volt, átadá nekik. És ada az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek erejéhez képest, és azonnal útra kele. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta vala, kereskedik azokkal, és szerze más 5 talentumot. Azonképpen, akié a 2 vala, az is más 2 nyere. Aki pedig az 1 kapta vala, elmenvén elássá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velük. És előjövén, aki az 5 talentumot kapta vala, hozza más 5 talentumot, mondván, Uram, 5 talentumot adtál vala nékem, ímé más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta néki, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a 2 talentumot kapta vala, mondta, Uram, 2 talentumot adtál, volt nékem, ímé más 2 talentumot nyertem azokon. Mondta néki az ő ura, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta vala, mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, ímé megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondanéki, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. És ezt lefordítva talán a mai világba, hogy igen, szomorúak, panaszkodnak, sírnak az emberek. De el kell jusson minden ember oda, hogy hétfőn reggel fel kell számot vett, és az aznapi munkát nagyon nagy szeretettel és jókedvel elvégzi. Otthon és a munkahelyén. És ha ezt minden áldott nap magára erőlteti az elején, megérti, mert az agyunkkal mindent tudunk irányítani, még a jókedvet is. Az elején lehet, hogy látszólagos. De ezt begyakoroljuk, és érdekes módon eltelik egy hét, két hét, egy hónap, megváltozik a családi életünk, megváltozik a munkahelyünkön a megítélésünk, egyáltalán, ha folyamatosan sugárzunk és szorgalmasan dolgozunk, megváltozik az életünk. És ha minden ember ezt tenné Magyarországon, mindenkinek megváltozna az élete, és így a magyarságunk elkezdene feltámadni.
2: Ön ezt minden nap meg is éli.
1: Én meg. Én este már úgy fekszem le, hogy jaj, már mikor lesz reggel, hogy újra tehessem a dolgomat.
2: Sok a tennivaló hazánkban, kikopnak az életből olyan szavak, mint hit, hazaszeretet, magyarság, tenni a közösségét, áldozatvállalás, becsület, tovább sorolhatnám. Befejezésül azt kérem, fogalmazza meg, ha meg lehet, mihez kérjük a Jóisten segítségét. Sok múlik rajtunk, tudom, mert erről beszélt.
1: Nem sok múlik. Minden rajtunk múlik. Ne várjuk a másikat, ne várjuk, hogy a politikusunk rendbe teszik, ne várjunk, hogy majd az Európai Unió Brüsszelben rendbe teszi. Nem. Mindenki csak a saját életében foglalkozzon, hogy neki mit kell és mit nem szabad megtennie. És mindezt jókedvvel, vidáman és teli szeretettel. És ha ezt minden ember megteszi, akkor még egyszer mondom, a saját környezete is, és a magyarságunk is elindul fölfelé, és megváltozik a világ.
2: Van-e valami, amit még szívesen elmondana már?
1: Én azt gondolom, és azt üzenem mindenkinek, hogy senkinek eseredjem egy nagy ajándék ez a kicsi élet a Földön. Mindenki vidáman, boldogan éljen, teli hittel, szeretettel, és bízzon abban, hogy ezáltal mindenkinek az élete megváltozik.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a Mária Rádió stúdiójában. Jó egészséget kívánok, további erőt, alkotó kedvet minden napjához.
1: Köszönöm szépen.
0: Betlen Farkassal, a Julianus Alapítvány elnökével Rózsa Katalin beszélgetett.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Juhász Gyula, édesanyám. A Tisza partján él egy özvegy asszony, szeméből könnyet egyet se fakasszon a nyomorúság, a gond és a bánat. Ó, áld meg Isten, édes jó anyámat! A Tisza partján él egy özvegy asszony. Tudom, hogy búthoz néki minden alkony, mert ő a jóság, szenvedés a bánat. Holtig siratja, édes jó apámat.

0: A Café Francesco Podcast 97. adásában Muraközi Nóra és Kovács Emese beszélgetését hallják a Kármelita lelkiség a világban témában.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és a Kávéházi Szabad Egyetem utolsó napján egy könyvbemutató apropóján gyűjtünk össze. Boldog Mari Özsé, akiben a Szeretett Lelke Lakást vett című könyvről fogunk beszélgetni, illetve a Karmelita Lelkiség Világban betöltött szerepéről, melyhez vendégeink Muraközi Nóra, illetve Kovács Emese. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Pontosan ti kik vagytok, illetve a hivatásotok hogy néz ki, nem olyan átlagos, mint esetleg tűnhet.
2: Én Muraközi Nóra vagyok. Gyógyszerészként dolgozom, meg könyveket fordítok, és az utamból, tehát az egyházi kereteknek a kereséséből egy dolgot szeretnék kiemelni, ahogyan megtaláltam a Notre Dame de Vie Kármelita Világi Intézményt, egy találkozást. Egészen viszonylag fiatalon, 17 éves koromban volt egy ilyen, hát egy mély megérintődöttségem, tehát hogy a Jóistennek adjam az életemet, és úgy kerestem, hogy mégis hogy. Aztán beléptem egy franciaországi szerzetes közösségbe, amit nálunk nem ismernek, ez a Fraternité Monastique de Jérusalem. Tehát kint éltem Franciaországban, ezek nagyvárosokban élő monasztikus közösségek, Párizsban, aztán Strasbourgban éveken át, és egyszerű fogadalmas voltam, amikor, tehát ideiglenes fogadalmas voltam, amikor itthon mind a két szülőm beteg lett, tehát eléggé édes apukám művesére került, aztán nem sokkal később édesanyám pedig lebénult, és úgy kerestük, hogy ezt hogy csináljuk, tehát hogy én kint, aztán itthon is, tehát úgy egy darabig ezt így kerestük, és amikor letelt egy ilyen elköteleződési időszak, akkor hazajöttem, és ez azt jelentette, hogy volt már egy ima életem, tehát a csendes belső ima is úgy része volt a napjaimnak, de nem volt egyházi keretem. És aztán ez egy idő után nagyon nehéz lett. És aztán egyszer meghívott engem egy francia jezsuita barátom egy lelki gyakorlatára, aztán utána elmentem a trapistákhoz egy pár napra, és ott történt ez, amit most így szeretnék kiemelni, hogy az ottani vendégekért felelős testvér, a Frère Philippe-nek hívják őt, hát láttam, hogy valamit szeretne velem beszélgetni. Úgy kezdte, hogy van-e Magyarországon kemény rock. És hát mondtam, hogy itt volt Marilyn Manson Sopronba, akkor még ott laktam, de nem vagyok nagyon képbe. És aztán gyorsan kiderült, hogy beszélt az ő saját útjáról, mert ő ilyen rock zenekarban zenélt. És úgy nagyon gyorsan kijött belőlem az a kérdés, ami úgy mélyen volt, hogy akar-e velem valamit a Jóisten. És erre két dolgot válaszolt. Az egyik az egyik zsinati dokumentumból idézett, a Lumen Gentiumból, hogy minden megkeresztelt ember az életszentségre kapott meghívást. Ez volt az egyik, ami válaszolt. A másik pedig az volt, hogy ha ma, tehát ez olyan 15 éve volt, van még egyáltalán a világban béke, meg élet, meg levegőhöz jutunk, akkor ez azért van, mert vannak olyan emberek a világban, akik imádkoznak, Istenből merítenek. És hogy ő ismer egy közösséget, akik hát ezt élik. A világban élnek és imádkoznak. És megadta nekem a közösség egy tagjának az elérhetőségét, és annyira intenzív volt maga ez a találkozás, hogy így követtem a nyomot. És kimentem a Notre Dame de Vie-nek az anyaházába, Dél-Franciaországba, és láttam, hogy ez teljesen adekvát, tehát hogy ez nekem nagyon-nagyon testhez áll, és akkor aztán elkezdtem az elköteleződésnek a lépéseit, úgyhogy most már véglegesen elköteleződtem a Notre Dame de Vie-ben, úgyhogy ez volt az én utam.
1: És Emese, te hogy találkoztál a Notre Dame de Vie-vel?
3: Hát én a Nórán keresztül, amit megelőzte egy kis útkeresés. Már nagyon korán emlékszem, hogy ilyen gimnazista koromban nagyon fontos volt számomra a csend. sokszor hétvégén kollégista voltam, és sokszor benn maradtam a koliban egyedül, amikor mindenki hazament, mert hogy én elég messze laktam. És emlékszem, hogy ezeket a hétvégéket én nagyon szerettem. Mindig tudtam töltődni a csendben. És később, amikor eljutottam egy csendes lelki gyakorlatra, ilyen 8 naposra, 20-21 éves korom körül, ott történt egy nagyon mély és élő találkozásom Istennel, amikor megtapasztaltam azt, hogy tényleg nem csak így a külső eseményekben, a jelekben lehet őt keresni, meg gondolatban kimondott szavakkal imádkozni, hanem hogy ténylegesen a lelkem mélyén ott van és él. És akkor innentől kezdve elindult bennem valami, már ettől a pillanattól kezdve, hogy talán a Jóistennek más tervei vannak velem, mint amit én elgondoltam. És akkor talán egy évvel később valaki elmondta nekem egy nagyon spontán helyzetben Avilai Szent Teréznek azt a sokak által ismert imáját, ami úgy végződik, hogy ha Isten a tiéd, semmit nem hiányzik, egyedül Isten elég. És az nagyon mélyen hatott rám, mert már ott motoszkált bennem a kérdés, hogy van-e bárki vagy bármi, aki vagy ami igazán mélyen be tud tölteni. És ez volt az első találkozásom a Kármellel, a kármelita lelkiséggel, és innentől kezdve egy elég rövid út vezetett odáig, hogy felismerjem, hogy Isten a megszentelt életre hív, a Kármelben, de a világban. És akkor ezt még úgy nem nagyon tudtam hova rakni, nem nagyon ismertem ilyesmi hivatást korábban, és akkor a világban élő kármelitákat kerestem meg Budapesten, és ők nagyon kedvesen fogadtak, és egyben meséltek nekem a Notre-Dame-de-Ville-ről is, és ők kötöttek össze Nórával, aki elvitt először a németországi házunkba, és utána nagyon hamar már onnan tovább küldtek Franciaországba, ezt látjátok ott a képen. Ez az anyaház tulajdonképpen Dél-Franciaországban, Venasque nevű kis falucskának a völgyében. És ez egy néhány hónap alatt lepörgött ez az eseménysorozat, és akkor ott a kintlétem végén kértem is a felvételemet a közösségbe, mert teljesen biztos volt számomra, hogy ott van a helyem, és akkor rá egy évre 2020-ban léptem be.
1: Nem biztos, hogy sokak számára ismerős ez a Notre-Dame-de-Ville intézmény, egy pápai jogú világban élő karmeliták közössége ez, de pontosan mit akar ez az intézmény, kik lehetnek a tagjai?
2: Hát maga a Notre-Dame-de-Ville az egy első körben, magyarul egyébként úgy lehetne mondani, hogy életadó boldogasszony, de nem nagyon szoktuk magyarul mondani. Tehát a Notre-Dame-de-Ville az egy szentély, egy Mária szentély Dél-Franciaországban, nagyon ősi, tehát 4. század végétől van, mint Mária kegyhely. Aztán a 18. századtól voltak ott szerzetesek, akiket aztán francia forradalom alatt elűztek, aztán visszavásárolta valaki, egy egyházi személy magát a helyet. És aztán ezt megvette egy olyan hölgy, akinek egy beteg kislánya volt, hogy jót fog tenni a maga a hely ennek a kislánynak. És aztán, amikor meghalt ez a kislány, akkor oda ajándékozta, adományként adta a Kármelnek, pontosabban Mari Özsen atyának, valamiféle kármelita célra. Tehát ez volt maga a hely, és sokáig nem tudtak ezzel mit kezdeni a kármeliták, és aztán fölbukkant fiatal kármelita Mari Özsen atya mellett három hölgy, akik filozófia tanárnő, meg francia tanárnő, tehát ilyen intellektuális fiatal nők voltak, és ők azzal a kéréssel keresték meg ezt a fiatal kármelitát, hogy ők Istennek szeretnének élni a kármelita lelkiséggel, de nem akarnak kolostorba vonulni. Na most erre akkor nem volt, tehát az 1920-as években nem volt erre formula, akkor még, tehát úgy keresték együtt a Mari Özsen atyával ezt a megoldást, és aztán 1947-ben jött ki a Provide Mater nevű írás, ami a világi intézményeket, mint ilyet állítja az egyház elé, és hát itt lett ez, hogy a világban élő, tehát ez nem a világban élő kármeliták, hanem világi intézmény. És akkor így kezdődött maga a Notre-Dame-de-Ville, és hát mai napig is ez az életnek a lényege.
1: És hogyan kell elképzelni egy olyan közösséget, amelynek tagjai a világban élnek, de közben Istennek szentelt életet igyekeznek élni?
3: Itt akkor a válaszhoz egy picit rákocsatlakozok még arra, amit Nóra mondott, hogy itt arról van szó, hogy a megszentelt életnek több formája van, és ezek egyrészt külön egyházjogi kategóriát is jelentenek, másrészt nyilván így van egy mélyebb jelentése is ezeknek az eltéréseknek. És ugye az, hogy világi intézmény tagjai vagyunk, ez azt jelenti, hogy megszentelt életet élünk, de laikusként. Úgyhogy van ez a kettős vonulata. A megszentelt élet az, amiben osztozunk például a szerzetesekkel, az apostoli élet társaságainak a tagjaival. Ugye szegénységre, tisztaságra és engedelmességre teszünk fogadalmat, és ebben éljük meg tulajdonképpen az Istennek való önátadást, annak a teljességét. És szeretnénk közben tanúságot tenni arról is, hogy Isten örökkévaló, és az örök életre vagyunk hívva, amit már itt a Földön el tudunk kezdeni megélni. És a másik vonulata az pedig a laikus létünk, hogy a mi hívásunk az kifejezetten arra szól, hogy maradjunk a világban, hogy Isten szereti a világot, amit megalkotott, és hogy ezzel a lelkülettel maradjunk részei a társadalmi, gazdasági, kulturális rendszereknek, és hogy abban benne maradva belülről dolgozzunk a világ megszentelődésén, azáltal, hogy ugyan a világban, de nem a világból, szoktuk mondani, hogy nem a világi gondolkodás mentén, hanem az evangélium logikája mentén törekszünk élni. És nyilván ennek van egy olyan jelentősége, gyakorlati szempontból is, hogy egyrészt olyan helyekre el tudunk jutni egy laikus, azáltal, hogy egy laikus munkát vállalunk, ahova mondjuk szerzetesként nem feltétlen tudnánk. Ugye egy napi szinten jelen vagyunk egy olyan munkahelyen, ahol mondjuk szerzetes lehet, hogy még nem láttak az emberek. Vagy akiket mondjuk szerzetesként lehet, hogy nehezebb lenne megszólítani, mert olyan akár olyan ellenállás van bennük, vagy azt se tudják, mi fánterem az egyház. És még amit ehhez így hozzátennék, hogy így mélyebben az is fontos benne, hogy ugye, mint minden laikus számára, számít

0: Első könyvében van, azt hiszem ez, hogy emészt a buzgalom a házadért, ez Illés prófétától, meg hát ismerjük ezt a nagy buzgalmát, amikor leüldökli a Bál prófétáit, és ugyanakkor ez a nagyon bensőséges közössége az Istennel, tehát hogy él az Isten, akinek színe előtt állok. Tehát oda vezetik vissza a karmeliták a lelkiségüket, és aztán hát aztán azt hiszem, hogy többségükünkben ismerjük ezt, hogy megalapították a Karmelhegyén, aztán Avilai Szent Teréz reformálta meg. Úgyhogy én ezt tudnám így most mondani.
1: És mivel más a ti hivatásatok, mint mondjuk egy domonkos szerzetesnek, egy nővérnek, illetve mondjuk ferences nővérnek a hivatása? Vagy egy gyakorlatban, tehát hogy telnek a napjaitok?
2: Hát egyrészt itt van a lelkiség kérdése. Ugye minden lelkiségi család egy kicsit valami mást ragad meg Krisztusból és az ő életéből. Nálunk talán a belső imát emelném ki, hogy a számunkra a legegyenesebb út Istenhez az a belső ima, a bensőséges együttlét Istennel, aki a lelkünk mélyén lakik és él. És akkor ami a másik, az pedig az, hogy amiről az előbb így érintés szintjén már szó volt, hogy mi nem vagyunk egyházi személyek, hanem mi, nekünk van egy munkahelyünk, van köztünk újságíró, szociológus, orvos, tanár, minden, amit el tudunk képzelni, és ezért valamilyen módon, ugye nem is látszik rajtunk az elköteleződésünk, ezért más tulajdonképpen maga a küldetés.
1: És hogy érzitek, hogy így a mindennapokban tudtak mondjuk a munkahelyeiteken evangelizálni? Voltak ilyen fontosabb pillanatok, vagy történések, amikor éreztétek, hogy így hatottatok?
0: Hát azt hiszem, én ezt úgy gondolom az én részemről, hogy én nekem a jelenlétem. Tehát az, hogy minden gyümölcsöt hoz a kegyelem, az szerintem meghalad minket. Tehát ezt nem tudjuk fölmérni. Én legalábbis egészen ritkán voltak visszajelzések, hogy valamit úgy megjegyeztek, de elsősorban számomra kevés az, ami tényleg a prédikálás, meg a néha nyilván állást foglalok azért, hogyha olyan a helyzet, de alapvetően a jelenlét tanúságtétele az, ami nekem megy.
1: És a hagyományos szerzetesi életnek fontos része az, hogy közösségben élik meg a hitüket. Nektek ez nem hiányzik, hogy mondjuk így együtt lakjatok többen, vagy ilyesmi?
2: Számunkra a jogi keret, mert hogy mégis vannak egyház jogi keretek, nem írja elő se azt, hogy egyedül kell, hogy lakjunk, se azt, hogy közösségben, mint mondjuk a szerzeteseknek. Nálunk lehetőség van mindkettőre. Vannak köztünk, akik közösségben laknak. Ezek általában kis közösségek, 2-3-5 főt jelent, és nem annyira úgy működnek, mint egy szerzetes közösség, hanem mint egy család. Mindenkinek megvan a maga életritmusa, ugye a napi imaidő az, ami mindenkinek ugyanaz, viszont hogy ezt pontosan hány órakor végezzük el, az mindenkinél az időbeosztástól függ. És például mi pont ugye ketten vagyunk itthon, mi nem együtt lakunk, ennek megvan a maga szépsége és a maga kihívása is. A szépsége úgy általában nem csak az egyedül lakásnak, hanem annak, hogy nincs körülöttünk egy struktúra, az az, hogy ez ad egyfajta rugalmasságot, amivel talán könnyebben meg tudunk szólítani másokat, akikhez kvázi hasonlóbbak vagyunk, vagy legalábbis ők így élik meg, meg így az időbeosztás szempontjából is lehetőségünk van olyan találkozásokra, amikre lehet, hogy szerzetesként nehezebben találunk módot. Meg hát megvannak igen a küzdelmei is, nyilván jó az, amikor van mellettünk egy testvér. Ez mindig lehetőség arra is, hogy gyakoroljuk a szeretetnek különböző formáit, vagy megnyilvánulásait, azt ugye ez tud szép is lenni, és nehéz is. Én azt gondolom, hogy van egy hívásunk, és akkor azt kell, hogy teljes szívvel próbáljuk megélni.
0: És még nagyon fontos számomra az a jellege a Notre Dame de Vinnek, hogy van egyfajta pulzálás ebben az életben. Tehát éli a többsége a tagoknak a saját magányos életét, és rendszeresen visszatérünk a közösségbe. Tehát én például évente 2-szer 1 hetet kint töltök, ami közösségi együttlétképzés, megosztás, emese még többet, és azt hiszem, hogy ez a fajta

0: pulzálás, a magányos időszak és a közösségi időszak között, ez nagyon fontos. Tehát abból merítünk a hétköznapokhoz.
1: Térjünk rá talán a könyvre. Ki volt Boldog Mari Józsi atya? Itt láthatunk a képen.
2: Igen. Talán itthon sokan ismerik Marcell atyát. Neki volt a kortársa. Mari Józsi atya egy francia karmelita, és hát amit talán így most ebben a kontextusban érdemes lehet róla tudni, az az, hogy annak köszönhetően, hogy elég sok fontos pozíciót vagy feladatkört ellátott a közösségében, ennek köszönhetően nagyon sokat utazott a világban. Nagyon sok kármát látogatott a világ minden pontján, és rengeteget érintkezett laikusokkal is. És talán így a lelkiség szempontjából az lehet érdekes most, hogy ő az, aki megnyitja mindenki számára a kármelnek a kapuit, hogy még ugye a kármelit a szerzetesek kolostorban élnek, meg egyébként is Nagy Szent Terézről, Keresztes Szent Jánosról sokakban él egy kép, hogy ők ilyen nagyon szigorúak, meg ilyen fura, nem tudom, elragadtatásaik voltak, és hogy az, amit ők élnek, az minden esetre biztosan nem mindenkinek való. És Mari Józsi atya az, aki rámutat arra, hogy amiről Nagy Szent Teréz tanít, az imában, az tulajdonképpen nem más, mint a szemlélődő ima, az Istennel való bensőséges együttlét, és ez igenis mindenkinek való. Talán fontos azt megjegyezni, hogy mit értünk szemlélődés alatt, mert ugye sok mindenki sok mindent tanít, vagy ért szemlélődés alatt. Nagy Szent Teréznél a szemlélődés az nem egyszerűen egy ima forma, vagy egy technika, hanem az Istennel való egyesülés. Az, amikor egy kölcsönösségben a lélek is önmagát adja Istennek, és Isten is önmagát adja a léleknek. És ugye a szeretet az mindig átformál, és mindig egyesít. És amikor megtörténik ez a szeretetben való egyesülés a lélek és Isten között, akkor ott mindig történik fokozatosan, folyamatosan történik egy átalakulás az ember lelkében, és megkapjuk Istentől ezt a világosságot, ami a szemlélődők világossága, hogy egyre inkább Isten fényében lássuk az életet, lássuk a világot, úgy tudjunk szeretni, ahogy ő. És erre mondja azt Mari Józsi atya, hogy ez mindenki számára lehetőség, aki erre vágyik, aki időt szán napi szinten a csendes imára, nyilván kinek mennyi az annyi, de hogy ez nem nincs fenntartva egyes különleges életutak számára.
0: Én annyit tennék még hozzá, hogy Mari Józsi atya a kármelita élete jó részében a rendi kormányzás tagja volt, tehát Rómában egészen közel az általános főnökséghez, és ebből adódóan nagyon távoli vidékekre is eljutott, többek között mondjuk Ázsiába, és ott tapasztalta azt, hát a kommunista elnyomás alapján, hogy minél jobban elnyomják a lélekben ezt a Istennel való kapcsolódásnak a lehetőségét, annál mélyebbről fakad föl ez a vágy. Tehát ez egy nagyon fontos tapasztalata volt, azt hiszem, és magát a Notre Dame de Vit is egészen korán az alapítás után, 32-ben alapították a Notre Dame de Vit, és egészen közel ehhez hívták már a Fülöp-szigetekre, ott mai napig egy nagyon nagyon nagy közösség él, meg sok taggal. Tehát ezt megtapasztalta, hogy a lelkek szomjúsága az van.
1: A könyv ugye a Mari Józsi atya írásaiból áll össze, és Nóra, te fordítottad magyarra, szóval eléggé közel kerültél ehhez a szöveghez, illetve sok munkád volt vele. Mit gondolsz, hogy miért aktuális az atya üzenete a ma embere számára?
0: Hát maga a könyv az apostolkodásról szól, mégpedig egy kármelitának a megközelítésével, és a legfőbb mondani valója a könyvnek az, hogy az egyházat a Szentlélek építi. És aztán ebből adódóan, hát szóval ez az ima életről nagyon sok szó van, aztán, tehát hogy miért aktuális, az talán pontosan azért, mert hogy mindannyiunk feladata az apostolkodás, minden megkeresztelt emberé, és nagyon sok szempontot ad ehhez, hogy ezt hogy lehet megélni, mik az eszközei például az apostolkodásnak, tehát ehhez egy óriási támasz.
1: És például mik az eszközei?
0: Hát az apostolkodás eszközeiben felsorol Mária Józsefnek atya olyanokat, hogy hát Jézus az apostol példaképe. Na most az Jézusnál azt látjuk, hogy az apostolkodás eszköze három dolog volt, mondjuk ahogy ezt ő aláhúzza, az ima. Tehát maga Jézus is, hát ezt tudjuk, hogy a názáreti évek alatt az a csöndes időszak volt, aztán az aktív, tehát a nyilvános működése közben is éjszakákon át imádkozott, tehát tudjuk, hogy Jézus imádkozott. És az apostol is, hogyha nem imádkozik, akkor olyan, mint a cement nélkül építene. Tehát a Szentlélek az építőmester az egyházban. Tehát ez az egyik eszköz. A másik eszköz az cselekvés, tehát Jézus tanított, csodákat tett, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy a cselekvés az rossz. Tehát nekünk is, minden embernek, aki a keresztény ember, valamiképpen dolga, a saját állapotbeli kötelessége elsősorban, amivel építi az egyházat, tehát a cselekvés a másik eszköze az apostolkodásnak. Ez elsőként talán a tanítás, főleg a papoknál, de lehet tényleg a jelenlét tanúságtétele, a saját odaadottságának a tanúságtétele. És a harmadik eszköz az pedig a szenvedés. Na most maga a megváltás azért az a Getsemáni kertben, illetve hát a Passióban történt, és ezt megéli az apostol is. Tehát Jézus, amikor a világban élt, hát hordozta az Isten némi voltát, és szembesült a bűnnel, tehát a világban élő bűnnel, és ez kezdettől, amint felismerték, hogy ő gyógyít és miket tesz, azért rögtön kezdődött az ellenállás is, meg a támadás vele szembe, ami hát aztán a Passióig éleződött, és ezt az apostol is tapasztalja. Tehát például az, hogy egyrészt jelen van a sátán is, tehát ezt nem kell kihagyni a dologból, tehát amikor épül valami, akkor azért előkerül a gonosznak az aktivitása, tehát aki éli az apostoli életét, többek között az, hogy az, akik között él, azok teljesen értetlenek, ez is egyfajta szenvedése lehet az apostolnak, meg sokféle más. Tehát ez a három eszköz, amit így elénk hoz ez a könyv. Van egy fejezete talán ennek a könyvnek erről.
1: Ahogy mondtad is, hogy a legfontosabb üzenet a Mária Józsefnek atyának az, hogy minden megkeresztelt ember elhívást kapott az apostolkodásra, tényleg mindenki lehet apostol a saját életállapotában?
0: Igen, tehát az, hogy megkereszteltek valakit, az azt jelenti, hogy az egyház tagja. Tehát attól kezdve Isten úgy tekint rá, hogy nyilván akkor még egy kis gyermek, de aztán itt párhuzamos a kegyelem és a saját hivatása. Tehát hogyha a saját hivatását megtalálja, és abban hűséges, akkor az a tökéletességének az útja. Tehát éli azt, ami az ő maga helye, az ő maga feladata, és a kegyelem az a hűségének mértékében az úgy társul ehhez. Úgyhogy igen, mindenki.
1: Tehát sokszor így lehet bennünk félelem a tekintetben, hogy így a talentumainkat rábízzuk a Szentlélek vezetésére, és hogy vele együttműködve éljük a mindennapokat, holott erre vagyunk elhívva, mint olvashatjuk is. Mit jelent ebben az értelemben az instrumentális együttműködés?
0: Az instrumentális együttműködés azt jelenti, hogy eszközszerű, tehát eszközei vagyunk a Szentléleknek, de egyáltalán nem passzív eszközök vagyunk, hanem minden emberi képességünkre is szüksége van a Szentléleknek. Tehát nem tehetetlen, személytelen eszközök vagyunk, hanem minden, ami része a lényünknek, az része az apostoli életünknek is, és az biztos, hogy nem pazaroljuk ezzel el. Tehát, hogyha az ember odaadja a képességeit, a Szentlélek az a barátja, tehát az attól csak kiteljesedik. És nem az a cél, hogy minél tökéletesebb eszközt adjunk. Isten kipotolja azt, ami hiányzik nyilván, de azért a mi dolgunk az, hogy emberileg is, tehát értelmünk, akaratunk, képességeink is minél tökéletesebb eszközé váljanak. Tehát azt hiszem, hogy attól nem kell félni, hogy elpazaroljuk a talentumainkat.
1: Istennek szüksége van a mi emberségünkre?
0: Igen, tehát az egyik törvénye az Istennek, hogy minden olyan dologban, ahol ahol valamit végbe visz a világban, ahol csak lehet, embereken keresztül viszi végbe. Tehát nyilván közben, például ha csak a megtestesülésre gondolunk, ott Mária nélkül ez azért nem ment volna, de minden apró dologra is azt hiszem ez igaz. Azt is látjuk, hogy minden korban küldi azt az apostolt, akire szükség van. Például a kezdetekkor, hát az apostolok azért nem voltak nagy teológusok, és aztán jön Szent Pál, ott a damaszkuszi úton ő megtér, és hát ő pedig egy nagyon képzett valaki, tehát ő tudja felállítani aztán azt az alapvető teológiát, ami benne van a leveleiben. Aztán abban a korban, amikor Nagy Szent Teréz vagy Szent Ignácélt, ott arra volt szükség. Tehát igen, mindenféle korban szükség van arra, ami az emberi odaadás. Avilai Szent Teréznek volt egy olyan látomása, hogy mi lenne az ő helye a pokolban. És ezt úgy Mari Józsa atya itt a könyvben magyarázza, hogy nyilván, hogyha hűtlen, akkor a pokolban van a helye. De a hűtlenség Avilai Szent Teréznél, hogyha visszatekintünk az ő művére, ott azért nem azt jelentette volna, hogy most nem hűséges a napi x óra a belső imához, hanem hogyha a művét, tehát az, ami az ő küldetése volt a könyveiben, meg az alapításaiban, hogyha ehhez nem hűséges, akkor mi maradt volna ki az egyház életéből? Úgyhogy szüksége van az emberre.
1: A könyv hosszan elmélkedik a szeretet két irányáról, Isten és az embertársaink iránti szeretetet. Hogy lehet összehangolni?
0: Tehát a két irány az azt jelenti, hogy a teremtő Istentől fakad a mi életünk, és van egy ilyen fiúi, tehát egy ilyen fiúi szeretet bennünk, hogy visszatérünk, visszakeressük a forrást, tehát az ima életünkben. Ez az egyik irány. A másik pedig szintén a Szentlélektől belénk öntött a testvéri szeretet, az emberek iránti szeretet. Na most ez azért sokszor nem egyszerű, hogy ez a kettő így együtt legyen. Mari Józsa atya nagyon szereti az antinómiák szót, ez ilyen látszólagos ellentmondás sokat jelent, hogy például egy aktív hivatásban ott azért nem olyan egyszerű időt találni arra, hogy az ember időt töltsön Istennel, hosszú időt. Vagy mondjuk kis Szent Teréznél van egy olyan, valamikor az élete végén, hogy azt mondja ott valamelyik nővérének, hogy úgy érzi magát, mint Jeanne d'Arc, aki láncra volt verve, mert nem mehet a világba. Tehát amit ő ott megélt és megtapasztalt Istenből, azt nem tudja, tehát nincs a klauzúra miatt korlátozva van. És aztán a élete vége után, tehát amikor belépett az életbe, akkor kapunk nagyon sok kegyelmet általa. Úgyhogy tehát ez a szeretet két iránya, és ez egy misztérium, hogy hangolódik ez össze a szent életében, tehát Jézusban például, de a szentek életében szintézisre talál ez a kettő. Ez így együtt jár a kettő.
1: Ferenc pápa sokat beszélt az egyházon belüli feltűnés kísértéséről, most tőle idézek, úgy fogalmazott, hogy azt szeretnénk, hogy az egyház jobban látszon, mit tettünk ezért, és ilyenkor belebotlunk egy olyan egyházba, amelyik eseményeket szervez, és nem képes csöndben rejtve végezni a jó cselekedeteket. Mária Józsa atya

0: gondolkodás is, aminek nincs forrása a szeretetben. Mária Zsán atya azt írja, hogy Isten akkor is ad küldetést, ha a kegyelem még nem jutott teljességére. Például egy pap, hogyha felszentelik, akkor érvényesen szolgáltatja ki a szentséget, akkor is, hogyha akár bűnben él. Tehát a karizma, ez az Istentől kapott karizma, tehát az a egyház javára való ajándék, az működik, annak megvan a maga hatékonysága. Viszont az apostolnak a megszentelődéséhez az szükséges, hogy hűséges legyen a karizmához. Tehát itt ez megint csak egy párhuzamban mozog, ez a két dolog, és akkor jut el a szentségre, a teljességre az apostol, hogyha hűséges a karizmához, és hűséges az Istennek adottsághoz.
1: És honnan tudhatom, hogy az én apostolkodásom szeretetből fakad, vagy hogy így egy ember honnan tudhatja ezt?
0: Hát azt nem tudom, hogy tudhatja-e. Szerintem a lelkiismerete azért úgy, legalábbis a szándéka, tehát az, hogy kéri a Szent Lelket, hogy azt hiszem, hogy ez is egy olyan dolog, ami talán meghalad minket, de én itt csak a szándékot tudom mondani erre, hogyha az a szándékom, hogy szeretetből fakadjon, és hogy megfeleljen annak az iránynak, ami az én apostoli küldetésem, akkor azért az nincs messze a szeretettől.
1: Ez egy igazán gyógyító gondolat, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten igen. tudjuk szolgálni. Ez titeket is gyógyított?
0: Igen, tehát hogyha az ember azt mondja, hogy megvárom, hogy tökéletes legyek, és akkor majd elkezdek apostolkodni, akkor soha nem fog elkezdeni. Úgyhogy ha fölismerte, hogy mi a dolga, akkor attól válik tökéletessé, hogy ehhez hűséges. És akkor itt együtt működik a Szentlélek az emberrel.
1: Semese, téged is gyógyított? Te mit tudsz a saját utadra lekapcsán elmondani?
2: Érdekes, ez a szó még így nem fogalmazódott meg bennem, de nem ütközik bennem akadályba, úgyhogy valószínűleg rezonál. Talán inkább azt mondanám, hogy engem felszabadít, hogy nem kell néznem az eredményeket. Az a fontos, ami szerintem is, amit Nóra mond, hogy milyen szándékok vezérelnek, hogy ténylegesen Isten elkértem a világosságot, hogy mire hív, mi a feladat, vagy mi a küldetés, kihez küld, és hogy valóban a szeretet vezérele, függetlenül attól, hogy annak milyen emberi szempontból milyen eredményei lesznek. És ha megtettem, amit tudtam, mi a magvetők vagyunk, ha megtettem, amit tudtam, utána a kegyelem az, ami hozza a terméseket, és a fölött mi se urak nem vagyunk, se nem biztos, hogy baj az, hogy nem mindig látjuk, hogy ez így hova fut ki, hanem elég, hogyha átadjuk Istennek, amit neki szántunk így szeretetből.
1: Mint már mondtátok, hogy Jézus az apostolkodás eszményképe, illetve beszéltünk arról a három alappilléről. Ti ezt a három alappillért hogy élitek meg a saját életetekben? Tehát nem tudom, hány órát kell imádkoznatok, vagy miben nyilvánul meg a cselekvésetek, illetve az áldozatotok?
2: Hát az én elköteleződésemhez az tartozik, hogy napi 2 óra belső imánk van. Ez általában 1 óra reggel, ott nem olyan nagy a mozgástér, felkelünk 1 órával hamarabb a munka előtt, és akkor van 1 óra délután, ez pedig délután vagy este, ahogyan az időbeosztás engedi, illetve elmegyünk a Szent Misére minden nap. És akkor ezen kívül ugye van egy munkánk, ahogy azt említettem, számunkra a munkánk az elsődleges apostoli tevékenységünk. Még akkor is, ha ott nem beszélünk Istenről, még akkor is, ha senki nem tudja, hogy még csak akár még az se, hogy keresztények vagyunk, van ilyen helyzet. És akkor ugye, ahogy a Nóra is mondta, van egy rendszeres visszatérés a közösségbe. Ez az ima rész, a tevékenység rész. Nyilván, ha van kapacitás, akkor vállalunk valami pluszt. Mi úgy mondjuk, hogy direkt apostoli tevékenység, ami kifejezetten mondjuk az evangélium nyílt hirdetéséről szól. És az áldozat, hát ahhoz úgy szerintem általában nem kell messzire mennünk így a hétköznapokban, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy teljesen spontán nehézségeket, küzdelmeket felajánljunk, hogy azok ne maradjanak terméketlenek, hanem akár egy kudarc, akár egy csalódás, az mind, mintha felajánljuk, akkor a kegyelem forrásává válhat, akár a mi számunkra, akár mások számára.

0: Mára. Aztán nyilván, ahogy minden életben vannak komolyabb lemondások azért, hogy amit élünk, az viszont ki tudjon teljesedni.
1: És Nóra, a te életedben?
2: Hát az én normál adagom az úgy napi másfél óra belső ima. Na most, mivel én gyógyszerész vagyok, és hát az elég hektikus, hogy a patika hogy nyit és hogy zár, tehát nincsen ilyen napi rendszer, mert van, amikor este 8-ig dolgozom, és 9:45-re érek haza, meg... Szóval ezt így mindig napról napra kell azért kimatekozni. Tehát ez az ima része. Olvasok is, tehát azért nekem nagyon fontos, hogy tápláljam a belső életemet. Az ima élethez szerintem ez fontos. A cselekvés, hát az egyrészt a munkám, tehát a patikai munkám, azért ott találkozom emberekkel, helyzetekkel, ahogy az ember ott van, tehát ahogy viszonyul, azt igyekszem úgy élni, hogy az jó legyen. Vannak egyébként a családban is, tehát a testvéremnek a gyerekei családjai, tehát vannak olyan emberi kapcsolatok, ahol azért egyszerűen csak úgy elérhető vagyok, jelen vagyok, empatikus vagyok, tehát ez vagy megszólít valakit, vagy nem, de ez a cselekvés része, meg hát fordítok könyveket. Hát a szenvedés az van, és tényleg ez, amit most már korábban mondtam, hogy az egyik nagyon kemény, most egészen friss tapasztalatom, amikor egyszerűen nem értik. Tehát olyan ellenállásba ütközik az ember, hogy tényleg nem értik, hogy mit miért csinál, és akkor itt nagyon mélyen tud sebződni az én lelkem. De pont ebben a könyvben van ez, hogy ezzel is közelebb kerülünk Krisztushoz. Tehát ez is része a megváltó műnek.
1: A missziós parancsal mindannyiunknak Jézus feladatot adott arra, hogy azzal kapcsolatban, hogy róla tanúságot tegyünk, és az örömhírt elvigyük az emberek közé. De mi az apostoli élet gyümölcsei nektek, például mi a legnagyobb ajándéka annak, hogy így éltek?
2: Hát ennek az életnek az egyik ajándéka az, hogy tehát tényleg egy bensőséges kapcsolat Istennel. Tehát ez egy nagy ajándék a Szentlélekkel. Olykor megadatik, hogy a lelkek szépségét, tehát a kegyelem működését így észleljük. Ez egy nagyon-nagyon szép ajándék, tehát ezt így megéljük, emesében együtt megéljük azért így elég rendszeresen. És aztán azt hiszem, hogy a többi, ami tényleg gyümölcs lehet, az megint csak olyan, amit nem látunk, és nem is kell talán látnunk, tehát ez túl van a látómezőnkön.
1: Emese?
0: Hát egyrészt rá tudok kapcsolódni arra, amit Nóra mond, másrészt van bennem egy olyan vágy, hogy az apostoli életem gyümölcse az lesz, hogy egyszer eljutok az életszentségre. Valahogy azt látom, hogy ugye az apostolkodásban elválaszthatatlan az, hogy adni szeretnénk, és másokat szeretnénk közelebb segíteni Istenhez, de közben mi magunk is formálódunk, tisztulunk, és hát gyakoroljuk a szeretetet. Úgyhogy talán ez egy ilyen reménybeli gyümölcs.
1: Ha valakit megragadott a Notre Dame de Ville lelkülete, akkor hogy induljon el, vagy hogy csatlakozhat, mik a kritériumok? Azon kívül, hogy egy meghívás a Szentlélektől.
0: Hát szeretettel látjuk beszélgetni, meg szívesen meghívjuk egy teára.
1: Akkor titeket keressenek fel.
0: Igen, igen. Igen, azt gondolom, hogy az mindig jó, amikor beszélgetünk, felfedezzük így a közös megkülönböztetés során, hogy valójában ki mire vágyik a lelke mélyén, és Isten valahogy mindig rámutat arra, hogy ott van-e az a harmónia. És aztán nyilván a Notre Dame de Ville nem csak azért van, hogy legyenek benne elkötelezett tagok, hanem tovább szeretnénk adni a lelkiséget, pontosan azt, amiről beszélünk, az imának, az ima útját így megnyitni mások számára, és nagyon sok olyan közösség létezik, itthon még úgy kevésbé, de hogy látjuk, hogy más országokban, ahol ott vagyunk, nagyon sok fiataloknak, kevésbé fiataloknak szóló közösség van, ahol egyszerűen együtt imádkoznak, közösségben vannak, és együtt keresik Istent.
1: És kinek és miért ajánlanátok a beszélgetésünk alapjául szolgálókönyvet, amit majd a beszélgetés végén meg is tudtak vásárolni?
2: Hát én mindenkinek. Tehát ez nem régen jött ki egyébként franciául is, az eredeti 24 októberében jelent meg franciául, és én elolvastam akkor, és hát nagyon, Tehát tényleg egy olyan egyház képet ad, ami tényleg mindenkihez tud szólni, azt hiszem. És ad hozzá eszközöket, ad hozzá táblatokat, úgyhogy ez tényleg nagyon, nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek. És a másik pedig, ami... Bocsánat. Ez volt az első, amit én olvastam egyébként Marie Eugène atyától franciául, és aztán, amit lefordítottam elsőként, ezt a magyar szégi kármeliták adták ki valamikor 10 éve a lélek lendületével. Ez a keresztségben kapott kegyelemről szól. Aztán 10 év alatt ez elfogyott, nem lehet már kapni, és idén májusban a Maranata kiadó kiadta másodszor, és ezt szintén meg lehet ott úgy vásárolni, hogy ami az egy ilyen ajánlott ár, és annak a minden bevétele az a Café Francescónak szóló adomány. És azt is, én nekem az első volt, amit olvastam, és ami nekem szintén egy nagyon, nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy ezt is nagy szeretettel tudom ajánlani.
3: A Café Francescó Podcast 97. adásában Muraközi Nóra és Kovács Emese beszélgetését hallották a Kármelita lelkiség a világban témában.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Október 3-a. Az egyetem az oktatás legmagasabb formája. Az egyetem célja eredeténél és intézménye értelménél fogva az igazság, a teljes igazság tudományos kiderítése. Így az egyetem azon alapvető eszközök egyike, melyeket az ember arra tervezett, hogy tudásvágyát kielégítse. De ahogy a II. Vatikáni zsinat megállapította, a tudomány és a művészet különböző ágait ma nehezebb egybefogni, mint régebben volt. Miközben azoknak az elemeknek, amelyekből a kultúra összeáll, mennyisége és egymástól való különbözősége is megnőtt, az egyes embereknek az ezek felfogására és összevegyítésére való képessége csökken, így az univerzális ember képe egyre halványul. Ebből adódóan a tudásnak és a kultúrának minden olyan értelmezéséről, amely nem veszi tudomásul, vagy lekicsinli az ember szellemi, lelki lényegét, vágyát a lét teljességére, szomjazását az igazságra és az abszolútra, a kérdéseket, amelyeket feltesz magának, mikor a bánat és a gyász rejtélyeivel találja magát szemben, csak az mondható el, hogy nem elégíti ki az ember legmélyebb és leghitelesebb szükségleteit. És mivel a fiatalok az egyetemen tapasztalják meg az őket alakító oktatás legmagasabb formáját, a csúcspontját, képesnek kellene lenniük arra, hogy megtalálják a válaszokat a kérdéseikre, de ne csak a tudomány jogosságának és véglegességének szemszögéből, hanem a magasabb erkölcsi és szellemi értékekéből is, hogy olyan válaszokat találjanak, amelyek helyreállítják a bizalmukat a megszerzett tudás által elnyert lehetőségekben és az értelem uralmában. Ez nem csak nekik válna javukra, hanem a társadalomnak is. Ezért aztán mindannyiunk szempontjából szükséges az, hogy tudatosítsuk magunkban az erkölcsi értékek elsődlegességét, melyek az emberi lény mint olyan értékei. A nagy feladat, amellyel a társadalom megújítása érdekében szembe kell néznünk, hogy újra felidézzük az élet végső jelentését és alapvető értékeit. És mint keresztények úgy hisszük, hogy az élet végső jelentése és alapvető értékei valóban feltárulnak Jézus Krisztusban. Ő az, Jézus Krisztus, az igaz Isten és az igaz ember, aki azt mondja nektek: ti mesternek és úrnak hívtok, és jól teszitek, mert az vagyok.
1: Ne féljetek! II. János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

töltse velünk a szombatestét. Egy csésze tea, egy mécses, és már is otthonában fogadhatja a beszélgetések résztvevőit, sok érdekes témáról hallhat. Szeretettel várja a négy stáb minden szombateste 9 órakor.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A dr. Batthyány László Orvoskör Egyesület áprilisi összejövetelén professzor dr. Borbola József kardiológus professzor nagy sikerű előadást tartott a Borivás áldás vagy átok címmel. Most ezt hallgathatják meg.
1: Sokáig gondolkoztam azon, hogy milyen témát választok, amit mindenki érdekel, és úgy gondoltam, hogy érdemes, mivel magyar nemzet vagyunk, és a magyarok szeretik általában a bort itt a Pannon-medencében, tehát mi lenne érdemtelen, hogy egy kicsit átöki.